0: fellépők.
1: A családi nap tehát szeptember 19-én szombaton 9 órakor kezdődik. A Váci Püspöki Palota kertje lesz ennek a fő helyszíne. Ide olyan programokkal készülünk, ami elsősorban a kisgyermekes családokat tudja vonzani. Tehát 9 órakor rögtön Grillus Dánielnek a koncertjével indítunk, utána Habók János bűvész fog bemutatkozni, majd a Katáng együttes, amely egy váci illetőségű együttes, de gyerekeknek szóló zenei programot állítanak össze, ők fognak fellépni. Emellett alkalom lesz arra, hogy a gyerekek püspökatyával külön találkozzanak, egy kérdezfelelek keretében megtudhatják, hogy egy püspöknek valójában milyen hétköznapjai vannak, illetve ő milyen volt, amikor gyerek volt. De nagyon sok egyéb, ami gyerekeket vonzó, lufi hajtogató, bohóc, óriás csúszda, népi fajátékok szintén lesznek. Emellett múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is készülnek a Váci Egyházművészeti Gyűjteménynek a munkatársai, illetve a Váci Traggor Ignác Múzeum munkatársai is jönnek. Ezzel párhuzamosan, tehát ez mind a palota kertben zajlik majd, velünk átelemben, tehát a palotával átelemben található Váci Egyházmegyei Könyvtárban szintén lesz délelőtt és délután gyerekfoglalkozás, matiné program, kézműveskedés, vetítések, illetve 11 órakor megnyitnak egy interaktív kiállítást Káldi 400 címmel, amely ugye az első magyar nyelvű teljes szentírás fordítás nyomtatásban történt megjelentetésének az évfordulója alkalmából szerveződik. Ugyanitt egy könyv kötő műhely is egész nap működni fog, ahol ki lehet próbálni, hogy milyen az könyvet összerakni, összefűzni, összeragasztani, és utána kézbe venni.
0: A nap fénypontja este egy nagyon különleges előadás lesz, több mint 500 résztvevővel. Erről legyen olyan kedves, és meséljen nekünk.
1: Egy évvel ezelőtt született meg az ötlet, hogy szeretnénk egy történelmi játékot, egy misztérium játékot bemutatni, amely feldolgozza az egyházmegye történetét. Ehhez végeztünk egy kis kutatást itt a helyi egyháztörténészek segítségével, és felkértük Meskó Zsoltot, hogy írjon nekünk egy színdarabot. 14 képbe sűrítve fogjuk ezt a történelmi tablót végig nézni, 14 jelenetbe. Egy Madács ember tragédiájához hasonló struktúrában, tehát a képek között nem Lucifer, hanem a mi értelmezésünkben egy angyal vezeti majd a két fiatalt végig ezen a történelmi tablón, segít nekik értelmezni mindazt, amit látnak a különböző korokban, hogy azt hogyan tudják ők a saját életükre vonatkoztatni, mi abból a tanulság, és hogyan lehet mindezt a tanulságot tovább vinni a mai hétköznapokban. Ez az előadás szándékosan amatőr szereplőkkel valósul meg. Meskó Zsoltnak ugye vannak korábbról hasonló struktúrában valósított előadásai, tehát tudatos volt az ő kiválasztása erre, mert nem az volt a célunk, hogy egy profi művészek egy úgymond nagyon színvonalas művészi produkciót hozunk létre, hanem a színvonalat szeretnénk tartani azért természetesen, de a közösségi színjátszás volt számunkra fontos, hogy azok, akik színpadra lépnek, azok átéljék ezeket a jeleneteket, hiszen ők mind az egyházmegye területéről érkeznek, mindnek köze van ehhez a 14 képhez valamilyen formában, sőt, próbáltunk arra figyelni, hogy egyes települések esetleg olyan jelenetbe legyenek beosztva, ahol rímel a helyi történelemre vagy történet. Tehát, hogy ők azonosulni tudnak mindezzel, föl tudják vállalni a saját történelmüket, történetüket, és reméljük, hogy indítatást kapnak arra, hogy ténylegesen ezt utána tovább is építsék, tovább vigyék, ugye ahogy a darab címe mondja, együtt építjük, ami egyébként az egyházmegyénk jelmondata is.
0: Hogyan találták meg erre a hatalmas feladatra pont Meskó Zsoltot?
1: Én láttam a Pasaréti Passiót, amit sok éven keresztül rendezett, saját darabja volt ez, illetve azt is tudtam, hogy ő szervez olyan képzéseket, hogy ezt a forgatókönyvet megtanítsa másoknak, akik egy-egy plébánián vállalják azt, hogy egy ilyen betanulási folyamat után a saját helyi szereplőikkel, ugyanígy önkéntesekkel bemutatják. Ez egy nagyon színvonalas előadás volt, és nekünk pont, ha most ezt mondom, know-how tetszett meg, hogy ő egy minőségi darabot tud írni, de ugyanakkor tudja kezelni ezeket az amatőr szereplőket, akár nagyobb létszámban is, illetve föl tud építeni úgy egy előadást, hogy amatőr szereplők viszonylag kevés próbával hely tudjanak állni, olyan instrukciókat tud nekik adni. Illetve megvan az az elképzelése, hogy ezek a szereplők természetesen maguk nem fognak beszélni a színpadon, nem kívánjuk és nem kívánhatjuk meg tőlük, hogy memorizáljanak egy-egy szerepet, lesznek hangok a háttérben, ők mondják a szöveget, és a szereplők maguk pedig eljátszák a történetet a színpadon.
0: Mit szeretnének, mit vigyenek magukkal, akik kilátogatnak szeptember 19-én, és itt vannak egész nap, és este pedig ezt a fantasztikus misztérium játékot fogják megnézni.
1: Számunkra a legfontosabb üzenet ennek a napnak, hogy nyitottnak kell lenni, hogy az egyházon belül örömteli életünk lehet, és hogy erre másokat is meghívhatunk. Nem csak a kaput nyitjuk nagyra, hanem a szívünket is.
2: Ezer év története, hite és közössége elevenedik meg tehát szeptember 19-én Vácon, ahol a Váci Egyházmegye jubileumi napján kicsik és nagyok együtt ünnepelhetnek. A programok ingyenesek, a részletekről pedig az együttépítjük.hu és a váciegyházmegye.hu oldalon tájékozódhatnak. Az elmúlt percekben Gáborné Házandreával, a Váci Egyházmegye kommunikációs vezetőjével, Kovács Éva Rebeka beszélgetett.

0: 200 évvel ezelőtt, 1926. augusztus 8-án született Ország Lili festőművész, a Kiscelli Múzeum képzőművészeti gyűjteménye pedig jelentős festményeket és grafikai munkákat őriz az ő életművéből. Ennek jegyében egy különleges felolvasószínházi előadásra kerül sor a múzeum templomterében, Jordán Adél színművész tolmácsolásában, aki a festő gondolkodásának irányait próbálja megmutatni és bejárni, kiemelve az alkotói lét állandósult kérdéseit és kihívásait. Az előadás szöveganyagát Zsoldos Emese művészet és irodalomtörténész, a Kiscelli Múzeum munkatársa állította össze. Őt kérdezi telefonon Szent Imrei Kristóf.
1: Szeptember 9-én a Kiscelli Múzeumban látható az a felolvasó színházi előadás, amely a 100 éve született festőművészre, Ország Lilire emlékezik. Először arra lennék kíváncsi, hogy hogyan kapta ez a program az Égben mászkálok címet.
2: Ez az Égben mászkálok az egy idézet, mégpedig egy 1958-ban írott levélben szerepel ez a szófordulat, amit Ország Lili Bálint Endrének, az egyik mesterének írt, és azért gondoltam, hogy ezt a szófordulatot talán szerencsés kiemelni címként is, mert ez valamennyire a festő alkotó életének egyik meghatározó irányát, aspektusát is érzékletesen megjelöli. És az, hogy egy levélben szerepel, és hogy egy levélből lett kiemelve ez az idézet, annak pedig az a magyarázata, hogy lényegében ez, ami elhangzik ezen a felolvasó színházi előadáson, annak szövegbeli alapja az Országi Levelezés kötet, egy forráskiadvány, ami 2017-ben jelent meg, amit annak idején Árvai Mária, aki a festő kutatója, és én szerkesztettünk. Ez az alapja annak a felolvasó színházi előadásnak, de nem levelek fognak elhangzani, hanem egy olyan szövegkonstrukció, aminek része az Ország Lili levelezés is.
1: Igen, ugye különböző szépirodalmi fragmentumokból, részletekből, valamint a festőművész saját írásos forrásaiból állította össze ezt a szövegkonstrukciót ehhez az előadáshoz. Meséljen egy kicsit arról, hogy milyen érdekességeket vagy éppen kihívásokat tartogatott ez a kutatómunka.
2: Hát tulajdonképpen, mivel ez egy létező forráskiadványra épül, tehát az már rendelkezésre állt az a szöveg, és a szépirodalmi szöveg fragmentumok olyan nagy kutatómunkát nem igényeltek, mert amíg ezt a levelezés kötetet szerkesztettük, értelemszerűen előjöttek azok a szereplők és azok a kapcsolódások, amik Ország Lili életében, illetve az alkotásaihoz kötődnek. Mire gondolok? Például a Pilinszky Jánoshoz fűződő baráti viszonya úgy jelenik meg, ami egyértelműen tudható volt, és a levelek is tanúsítják. Pilinszkynek az Itt eltek napjaink című 1972-ben megjelent prózaverse az része ennek a felolvasandó szövegnek, amit egyébként Ország Lilinek ajánlott. Nem csak pusztán ez az érdekesség a dolognak, hogy itt van egy egyértelmű kapcsolat, hanem a Pilinszky szöveg az gyakorlatilag egy kollektív és egyben személyes sors és emlékezés. Egy örökös háború képe, egy történelmi traumának a képe, ami a mindennapok részévé válik. Az Ország Lili életművének is a középpontjában a történelem és az emlékezet, és ez az egyéni és kollektív sors kutatása és ábrázolása állt. A Pilinszkyn kívül alapvetően Kafka szövegekről van szó. Ebben a felolvasandó szövegben a Kafka írásos fragmentumok épülnek be. Például álomleírás, például a Tandori Dezső által fordított Kafka hagyatékból olyan feljegyzések, irodalmi töredékek, amik motivumaiban kapcsolatot találnak, kapcsolatot keresnek az ország Lili gondolataival, amik például ezekben a levelekben is megjelennek. Tehát ez egy összekonstruált szövegfolyam, amiben teljes mértékben egymásba épülnek az ország Lili gyakorlatilag monológként kihangosított gondolatai, amik a levelekből nyerhetők ki, és a Kafka fragmentumok és a Pilinszky szöveg.
1: Ugye ország Lili nem csak festőként, hanem grafikusként és bábtervezőként is fantasztikus életművet tudhat magáénak. A szeptember 9-i előadással mindegyik alkotói tevékenységét ugyanolyan hangsúlyjal kívánják előtérbe helyezni, vagy azért elsősorban a festői munkássága kap kiemelt jelentőséget ezen az alkalmon?
2: Hát lényegében a levelekből kinyert szövegrészek, azok inkább elsősorban a festői munkára vonatkoznak. A bábszínházban való munkája az egy egzisztenciális kérdés volt, hogy egy állandó fizetés biztosítson neki. Persze ezt többnyire kedvel végezte, és nem sikertelenül, ahogy ön is említette. Én azt gondoltam, hogy elsősorban a festői munkája az, ami itt jobban reprezentálódhat, de egyébként, amit említettem, ez a forráskiadványban természetesen bőven olvashatunk a bábszínházban végzett munkáiról is. Tulajdonképpen itt nem arról van szó, hogy elősoroljuk, hogy ő mit és hogyan festett. Inkább azok a dilemmák jönnek elő, ami számos alkotóművésznél előjön, hogy biztos, hogy jól csinálja azt, amit csinál, hogy valóban eredményes az a munka, amit végez, és hogy kinek csinálja ezeket a munkákat, ki az, akit ez érdekel. Tehát ilyen teljesen alapkérdések foglalkoztatták őt is. Itt tulajdonképpen csak kihangosítjuk a saját maga gondolatait, amit egyébként papírra is vetett, mert megírta Robert Miklósnak, aki őt először mentorálta, utána megírta Bálint Endrének, és többeknek ezeket a kétségeit. Én azt gondoltam, hogy ezek olyan univerzális dolgok, hogy egy alkotó művésznél milyen gondolatok merülnek fel. Persze vannak speciálisan olyan dolgok, amit kifejezetten az ország Lili valamelyik konkrét munkájához, vagy élethelyzetéhez kötődnek, de többnyire olyan gondolatok, meg olyan dilemmák, amikre szerintem bármelyik alkotó művész rezonálni tud.
1: És talán azt is érdemes kiemelni vele kapcsolatban, hogy rengeteg nyelven beszélt és olvasott, tehát a magyaron kívül csehül, szlovákul, németül, angolul, olaszul és, ha jól tudom, héberül is. Ez milyen hatással volt az ő művészetére, ami akár a mostani előadáson is teret kap?
2: A mostani előadáson lényegében csak ez a németül olvasott Kafka, ami dominál. Ami a kérdésnek azt a részét érinti, hogy a művészetére milyen hatással volt, ez gondolom evidensként mutatkozik, hogy sokkal jobban tudott kommunikálni, pláne az akkori államszocialista Magyarországon, az, hogy kapcsolatokat tudott felvenni és építeni európai gyűjtőkkel vagy galeristákkal, az szerintem nagyon-nagyon sokat segített ezen. Meg hát maga az a tény, hogy sokkal inkább figyelemmel tudta kísérni azt, hogy akár Nyugat-Európában mik azok a kortárs művészeti jelenségek, amik számára fontosak vagy érdekesek.
1: És mit kell egyébként tudni az ő megítéléséről? Hogyan látták a kortársak, és aztán az elmúlt évtizedekben mennyire változott a kép ország Lili művészi munkásságáról?
2: Van egy ilyen vélemény, hogy már életében egyfajta klasszikusként kezelték. Most ezt én nem tudom teljes mértékben alátámasztani. A későbbi megítélése a művészetének az szerintem abszolút sikeres. Pláne, ha az elmúlt évtizedeket nézzük, Magyar Nemzeti Galériában volt egy életmű kiállítása, itt a BTM Kisceli Múzeumban is, azt egy kifejezetten a Kisceli Múzeumhoz kapcsolódó anyagból és kötődésekkel. Monográfia is megjelent Nagy Katalin tollából, illetve Árvai Mária disszertációja a festő életművéről. Akkor megjelent ez a többször emlegetett forráskiadvány. És egyébként meg az látható, hogy az ő kiállításait bőven látogatják az emberek. Ugyan nem vidám témákról szólnak a képei, se a grafikái, talán a montázsok, amik a dolog abszurditását, az élet és létbeli abszurditást, azt mindenképpen visszatükrözik. A festményei viszont egyáltalán nem vidám hangulatú képek, de mégis tulajdonképpen nyugodtan lehet azt mondani, hogy a magyar közönség, vagy hát nem csak a magyar közönség, nagyon pozitívan áll az ő munkáihoz, és nagyon nagy sikere van az ő kiállításainak.
1: Hogyan látja, milyen fontos mondani valója, üzenete lehet a mai női alkotók, de akár a férfi alkotók számára is Ország Lili művészetének, amivel tulajdonképpen ezt a felolvasó színházi előadást is ajánlana az érdeklődőknek?
2: Akik olvasták ezt a szöveget, többen azt mondták, hogy ez egy nagyon súlyos és a lélekre rátelepedő dolog. Tehát, hogy olvasva, és akkor az még nem a Jordán Adél előadása, mert azért egy színész előadása egészen másképp tud hangzani, mint ahogy valaki magában elolvassa a szöveget. Én bízom benne, és a cél sem az volt, hogy ez a hallgatóknak a lelkére rátelepedjen. Ugyan kihangosítja azokat a dilemmákat, ami egy művész számára fontos és érdekes, de igazándiból ezek szerintem nem lehangolóak, hanem megdolgoztatják az ember agyát, gondolatait, és ez szerintem egyáltalán nem baj, hogy amikor az ember érzelmileg vagy hangulatilag bevonódik valamibe, de szellemileg is, gondolkodásában is tudjon arra rezonálni. És ez a célja talán ennek a szövegnek is, hogy egyfelől az Ország Lili alkotásaira is rezonáljon, másrészt pedig az alkotó munkára és a létnek a nehézségeire, ami egy nem csak alkotó embert, hanem egy embert is megdolgoztat.
0: Zsoldos Emese művészet és irodalom történésszel Szent Imrei Kristóf beszélgetett. Az Ország Lili 100 az Égben mászkálok című felolvasó színházi előadás szeptember 9-én, szerda este 7 órakor várja az érdeklődőket Jordán Adél színművésszel a Kiscelli Múzeum templomterében. A részvétel programjegyhez kötött, ami a múzeum jegypénztárában és online is megvásárolható.

0: Az akvarell hátralévő idejében kultúrmorzsa rovatunkat hallhatják, amelyben iparművészeti fesztivált, kiállítást, könyvbemutatót, valamint jazzfesztivált is a figyelmükbe ajánl a szerkesztő Szent Imrei Kristóf.
1: Három nap a kortárs magyar iparművészet jegyében. Szeptember 11-e és 13-a között második alkalommal rendezik meg a FIX iparművészeti fesztivált, amely Magyarország egyetlen iparművészeti fesztiválja. A Petőfi Irodalmi Múzeum ingyenesen látogatható rendezvényén több mint 100 alkotó mutatja meg, mennyi tudás, találékonyság és alkotói erő rejlik a kortárs magyar iparművészetben. A porcelán, kerámia, üveg, ékszer, textil, bőr és fatárgy tervezéstől egészen az illusztrációig. A fesztivál központi témája az alkotás és befogadás, valamint az idei programok egyik visszatérő kérdése, hogy milyen szerepet töltenek be a nők az iparművészetben. A három nap során iparművészeti vásár, workshopok, mesterségbemutatók, előadások, pódiumbeszélgetések és gyerekprogramok várják a látogatókat, közelebb hozva egymáshoz az alkotókat, a kortárs iparművészetet és annak közönségét. A Petőfi Irodalmi Múzeumban péntektől vasárnapig tartó iparművészeti fesztiválra a belépés díjtalan. További részletekért keressék fel a fix.hu weboldalt. Szakrális műtárgyak a Kiscelli Múzeum gyűjteményeiből. Szeptember 8-a és 17-e között az idei Ars Sacra Fesztivál keretében több különleges, karakteres, nagy műgonddal kivitelezett tárgyat mutatnak be a múzeum szoborcsarnokának időszaki kiállításán. Ezek nagy része a katolikus kultuszhoz kapcsolódik, de ortodox kegytárgyak is találhatók közöttük. A 17. és 19. század között keletkezett műtárgyak anyagbeli és tematikai gazdagsága, míves megmunkálása, az akkori emberek valláshoz, hithez való bensőséges viszonyába engednek bepillantást. A többnyire női szerzetesek által készített apáca munkákban kis erekjéket, szentképeket vettek körül úgynevezett polion díszsel, vagyis sodrott fémszálakból, textildarabokból, gyöngyökből és drágakövekből álló virágdíszkerettel. Ezek mellett a tárlaton ortodox könyvborítót, szakrális ötvös tárgyakat, kereszteket, szentképeket, valamint Mária Celli emléktárgyakat és aranyozott ezüstkelyhet is megcsodálhatnak a látogatók. A kiállításhoz kurátori tárlatvezetés is kapcsolódik majd szeptember 12-én szombaton a Kiscelli napon, amelynek programjairól szintén érdeklődhetnek a kiscellimuseum.hu oldalon. Szeptember 17-én különleges könyvbemutatóra kerül sor az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézet épületében. Az Udvari Kamara Színház gondozásában és a Pannónia Nyomda Kft. Kivitelezésében jelenik meg Andrássy Attila, Jászai Maridíjas író, rendező három drámája, az Anzsú, a 18, valamint a Karádi és a szerelem, Újszászi és a világ. Az Andrássy Attila színművei címet viselő kiadvány előkészítéséhez neves történészeket kértek fel, hogy mindegyik színdarabhoz állítsanak össze egy-egy rövid szakmai háttéranyagot, mely a drámák után olvasható és értékes információként szolgál az adott személyekről és korokról. A cél minél szélesebb olvasóréteg megszólítása, a diákság számára színesebbé tehető vele a száraz tananyag, a történelmet szerető felnőttek pedig átfogóbb képet kaphatnak a különböző témákról. A szeptember 17-i könyvbemutatóról, valamint az Udvari Kamara Színház soron következő előadásairól bővebben tájékozódhatnak az intézmény honlapján a www.mkuk.hu oldalon. Szeptember 11-e és 13-a között immár hatodik alkalommal várja a Józsefvárosi Jazz Fesztivál mindazokat, akik szeretik az élőzenét, a különleges találkozásokat és a kora őszi esték utánozhatatlan hangulatát. A Rákóczi téren és a Rákóczi téri vásárcsarnokban három napon keresztül a jazzé lesz a főszerep, ahol mindenki megtalálhatja a hozzá közel álló hangzást, a klasszikus jazztől a kortárs irányzatokig, ismert hazai és nemzetközi fellépők jóvoltából. A világzenei és improvizatív produkcióknak is teret adó programban olyan előadók és formációk szerepelnek, mint a Balázs Elemér Group Malek Andrea közreműködésével, a Canaro, a Rafael Mario Trio és az Olá Dezső Vibraton Quartet. Ezen felül pedig a fesztivál a fiatal zenészeknek is bemutatkozási lehetőséget kínál. A péntektől vasárnapig tartó koncertek ingyenesek. A részletes programot megtalálják a józsefváros.hu oldalon, valamint a Józsefvárosi Jazz Fesztivál Facebook oldalán. Végezetül szintén a jazzzene kedvelőinek ajánljuk elsősorban a figyelmébe azt a pop-up kiállítást, amely a 90 éve született Szabó Gábor, a magyar jazz egyik legnagyobb nemzetközi hatású alakja előtt tiszteleg szeptember 10-én a Magyar Zeneházában. A tárlat a fiatalon az Egyesült Államokba emigrált gitáros életútját, családi archív fotókon, leveleken és ritkán látható lemezborítókon keresztül mutatja be. A csütörtökön 17 és 19 óra között sorra kerülő megnyitón családtagjai emlékeznek a legendás zenészre, valamint Párnicki András kvintetje mini koncerttel idézi meg szerzeményeit, emellett pedig egy örökségéről szóló kisfilm is látható lesz. A programon való részvétel ingyenes, míg a kiállítás egészen jövő év januárjáig látogatható lesz. További információért keressék fel a zeneháza.hu oldalt.

Elhangzott az Akvarell program ajánló rovata, a Kultúrmorzsa. Kedves hallgatóink, ezzel a mai kulturális palettánk a végéhez ért. Technikai munkatársunk Bújás János, a zenei szerkesztő Szabó Ágnes, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Ungvári Judit.

0: csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 3 óra van. Támasz és talpkő. Megfontolások a morálról. Erkölcs teológiai sorozat néhai Tarjányi Zoltán professzorral. A felvétel 2008-ban készült. A szerkesztő Szikora József.
3: A következő erény, amellyel részletesen foglalkozunk, ez a bátorság erénye, a fortitudo, ahogy latinul mondjuk. Bevezetésképpen azt kell mondanunk, ami már eddig is néhányszor kiderült, hogy úgy általában az ókori görög erényfelfogást nem könnyű a Bibliában megtalálni, mert a Biblia mindig ugye Isten és ember viszonyában gondolkodik. De azért, mint eddig láttuk, egyeztetni lehet az ókori görögöknek és a Szentírásnak a látásmódját. Hozzá kell azonban tennünk, hogy a legnehezebb ez a mostani erény lesz az összeegyeztetés szempontjából, mert súlyos problémák merülnek fel. De majd a részletezésnél inkább a Szentírásnál térjünk ki erre. Nos, Arisztotelészt általában is lehet csodálni, de a részleteket tekintve még inkább. Amikor a bátorság erényéről beszélt, akkor egy tág látószögből indult ki. Azt mondja, hogy vannak olyan dolgok, amelyektől minden ember fél. Ilyen a betegség, vagy a családot ért bántalom, vagy a becsület elvesztése. De vannak olyan dolgok, azt mondja, amelyektől igenis kötelessége minden embernek félnie. Ilyen például a becsületnek az elvesztése. Igenis féljen ettől mindenki, hogy elveszíti. Szükséges tehát az, hogy az ember a félelmein úrrá legyen. Ez az általános nézőpontja. Tehát szükséges valami erő az embernek a magatartásában. No de, hogyha nagyon kihegyezzük a kérdést a legvégsőkig, akkor végeredményben egyetlen egy igazi bátor embert lehet találni, mondja ő, és ez pedig a katona, aki a poliszért, a város államért, ugye halált megvető bátorsággal harcol. Azért, hogy megvédje a közjót, azért, hogy megvédje a társadalmat a külső betolakodótól. És ez nagyon nagy gondolat, mert ugye eleve benne van az, hogy az erő az nem öncélú. Az erőt az embernek mindig a közösség érdekébe kell beállítania. Fölsorol különféle bátorságokat Arisztotelész. Azt mondja, hogy a tapasztalaton alapuló bátorság az pontosan a hivatásos katonáé. Akinek megvan a harc edzett múltja, megvan a sok felkészülése, megvan a tapasztalata, és ezért, amikor harcolnia kell, akkor ott van az izmaiban, meg az emlékezetében is az a biztonságtudat, hogy most is képes vagyok megoldani a nehéz helyzetet. De azt mondja, hogy nem minden ember ilyen bátor, hanem van a haragtól vagy fájdalomból táplálkozó bátor ember típus is. Ez hasonlít ő szerinte a vadállatok bátorságához, vagy nem is biztos, hogy vadállat, mert mondjuk európai vagy magyar viszonylatban ugye a patkányról állítják, hogyha ugye megsebződik vagy sarokba szorítják, akkor félelmetes erővel tud visszatámadni. Nálánál sokkal nagyobb megjelenésű emberrel szemben is. A következő bátorsága azt mondja, hogy a vérmes, vérmérséklet bátorsága. Nem irodalmi kifejezés, de mondjuk úgy, hogy ezek a kekeckedő emberek, akik folyton indulatosak, akik folyton valamiféle ingerültséggel reagálnak a többi embernek a cselekedeteire vagy mondataira. És végül azt mondja Arisztotelész, hogy van tudatlanságból származó bátorság is. Ez annyit jelent, hogy valaki rosszul méri fel a valóságot, és az első pillanatokban kiderül, hogy az ő bátorsága nem képes semmiféle megoldásra. Még egyet hozzá kell tenni Arisztotelész tanításához, és ez nagyon lényeges. Azt mondja, hogy meg kell duplázni ennek az erénynek az emberi vonatkozásait. Ugyanis arról van szó, hogy Ugye akkor kell a bátorság, hogyha valamiféle veszély fölmerül. De a veszélyre az ember kétféle módon tud reagálni. Az egyik mód, hogy gyáván kitér előle, a másik mód pedig, hogy a veszélynek a szeretete, hogy vakmerően belerohan az illető a veszélybe, mert egyszerűen élvezi azt, hogy most egy kockázat fölmerült. És ezért ugye szükséges megduplázni a vonatkozásokat. Ha a félelmet vesszük alapul, akkor nyilván a bátorság lesz az erény, és a gyávaság lesz az erkölcsi rossz. Ha viszont a veszély szeretetét vesszük alapul, akkor az óvatosság lesz az erény, és a vakmerőség lesz az erkölcsi rossz. Még annyit hozzátesz az ókor nagy filozófusa, hogy akiben ez a bátorság erény formában, érlelt módon kialakul, ugye annak nem csak a harci cselekményben mutatkozik ez meg, hanem ez a bátorság, ez jelentkezik a kitartásban, az áldozatkészségben, tehát olyan békés felhasználású magatartásokban, amelyekkel az erőt az ember meg tudja jeleníteni a családi és a hivatásbeli életében is. És most nézzünk szembe azzal a problémával, amire már utaltam az elején, hogy ezt a fajta erényt, hogy az erőnek meg kell jelennie az ember cselekvésében. Ugye ezt a szentírás szemlélet módjával nehezebb összeegyeztetni, mert fölmerül a probléma, hogy nem magasztalódik-e fel túlságosan az ember, hogy nem csodáljuk-e az erőt, az erő kultusza nem alakul-e ki. És nézzük akkor az ószövetségi szentírás adatait. Akkor is voltak ugye, brutális, természetű, ugye, pogány, gondolkodásmódú emberek, és nyilván sokat szenvedtek tőlük az izraeliták. Ennek a típusnak az alap megjelenítője a mindannyiunk által jól ismert Góliát, ugye filiszteus harcos volt, azt írja, idézem a szentírást, hogy 6 könyöknyi és 1 arasznyi volt a magassága, részsisak volt a fején, pikkelyes páncélt viselt, lábszárán rézvért volt, vállát rézpajzs fette, dárdájának vasa 600 vas sékel volt. Már a megjelenéssel is ugye valami félelmetes, délceg, valami démoni nagyságrendű embert kell elképzelnünk. És vele szemben ott állt a picike, a még gyermek Dávid, aki azt mondja Góliátnak, hogy te karddal, dárdával és pajzsal jössz ellenem, én pedig a seregek urának, Izrael hadainak Istene nevében megyek ellened, amelyeket te gyalázattal illettél. És jól tudjuk a történet végén, hogy emberi ravassággal is, de valójában Isten erejének a segítségével a gyengének tűnő Dávid legyőzi a félelmetes ellenfelét. Mai példával hagyj illusztráljam ezt a helyzetet, hogy biztos sokan ismernek olyan, főleg fiatalokat, akik ilyen hatalmas teljesítményű motorokon szágúdoznak az utcákban, vagy autókkal, és kifejezetten élvezik az erőnek a megjelenítését, a mámort, hogy rettenetes hanggal dübörögtetnek, és rettenetes sebességgel mennek. Kifejezetten élvezik azt a helyzetet, hogy a náluknál gyengébb, a kiszolgáltatott emberek kénytelenek elviselni őket. Most az ószövetségi zsidóság is így nézett az erős pogányokra, hogy ezek itt fitoktatják az erejüket, látszólag mindent meg tudnak tenni velünk, és egyetlen egy reménységünk van, Jahve, Isten, és őt kérjük, hogy adjon nekünk erőt, szégyenítse meg őket, és hogy oldja meg ezt a helyzetet, hogy ne a rossz diadalmaskodjék a világon. Hogy az Isten erőt ad az ószövetségi harcosnak, annak a legtipikusabb embere a másik sokak által jól ismert történet Sámsoné. aki születésétől fogva Istennek szentelt volt, ugye nazír, nazireus volt, és ami hűséges volt az Istenéhez, a fogadalmához, addig legyőzhetetlen erő lakozott benne, és amikor hűtlenné vált, ismerjük a történetet, akkor még utoljára egyszer visszakérte Istentől az erejét, ami ma úgy mondanánk, hogy egy nagyszabású, kiterjesztett öngyilkosságban valósult meg. A nagy létszámú ellenség is meghalt, és őt is ott érte a halál. Még az Ószövetségnek azért van egy fontos vonatkozása. A bölcsességi könyvek egészen más látószögben beszélnek az erőről. Nem a fizikai erőben, hanem a bölcsességben kell az embernek keresnie az Istentől jövő erőt. Csak két mondatot idézek a példabeszédek könyvéből. Az egyik: többet ér a bölcs, mint egy erős, egy tudós, mint egy elszánt harcos, mert megfontolva kell viselni a hadat, ott terem siker, ahol bőven van a tanács. És a másik idézet a példabeszédek könyvéből: többet ér a türelmes a hősnél, és aki önmagán uralkodik, különb annál, mint aki városokat hódít. Ha összefoglaljuk az eddigi ószövetségi tanításokat, azt mondhatjuk, hogy az emberre úgy tekint a kinyilatkoztatás, hogy az ember léthelyzete Istennel szemben a gyengeség, az erőtlenség, pusztán a testi mi voltunknál fogva. És Isten az, aki az erőt birtokolja, és ha mi emberek úrrá akarunk lenni a konfliktusokon, a gondokon, akkor csak felülről jövő, Istentől jövő erővel tudjuk megoldani ezeket. Az okosság, a bölcsesség, a helyes életismeret, ezek szerint ugye együtt jár az isteni erőforráshoz való csatlakozással, és ennek a vonatkozásnak pedig a leggyönyörűbb példái a próféták. Abban a pillanatban, hogy igent mondtak az megnyilatkozó életükben személyesen jelentkező Istennek, ugye abban a pillanatban, ahogy a Biblia mondja, beleöltözködtek a lélekbe. Isten erejébe beleöltözködtek, és a legjobban Jeremiás próféta életét ismerjük, röviden utalok rá. Azt a feladatot kapja Istentől, hogy a büntetést hirdesse, és több mint 30 éven keresztül hirdeti, úgy, hogy semmi bizonyítéka nincs, és az emberek először kigúnyolják, aztán bolondnak tartják, aztán sokféle módon megszégyenítik, aztán börtönbe vetik, ciszternába vetik, és ő megszállottan hajtogatja azt, hogy nem tudok mást mondani, Isten, a büntetés üzenetét bíztanám. Belülről konfliktusai voltak Istennel, szemrehányást tett neki, hogy Uram, miért tettél engem a világ bolondjává, a világ szégyenévé, de kifelé hűségesen megvalósította azt, amit Isten rábízott. És miért tudta ezt megtenni, mert idézem a meghívásánál, mit mond neki az Úr: íme én ma megerősített várossá tettelek, vas oszloppá, érc fallá az egész országgal szemben, Júda királyai és fejedelmei előtt, papjai és a föld népe előtt. Harcolnak majd ellened, de nem bírnak legyőzni, mert én veled vagyok, mondja az Úr, hogy megmentselek. Ez tehát az ószövetségi bátorságfogalom: aki Istentől erőt kér, aki egy Istentől kijelölt feladatot, missziót elvállal, az megkapja hozzá az Istentől jövő erőt. Ez vértezi őt fel, hogy hűséges tudjon maradni. Térjünk át az új szövetségi szentírásra. A nagy látószögbeli különbség az eddigiekkel szemben az, hogy földi értelmű harcról semmilyen módon nem beszél az új szövetségi szentírás, csak lelki harcról, mindig lelki harcról. No, de nézzük végig az adatokat. első fontos megállapításunk, hogy azzal, hogy Isten Jézus Krisztusban emberré lett, azáltal magára vette a testből fakadó gyöngeségeket. És Jézus minden tekintetben kísértést szenvedett, és Jézus fáradt volt, és Jézus éhes volt, és szenvedett a kereszten, mert részesedni akart az ember gyengeségeiből. Magára vette az emberi létnek minden korlátját. A másik dolog azonban Jézusnál az, hogy a nyilvános működése kezdetén, ugye Isten a lélek által az erő pozíciójába beöltözteti. Péter azt mondja a beszédében, hogy mi vagyunk a tanúi annak, hogy hogyan kente fel Jézust Isten szent lélekkel és erővel. A görög nyelven íródott szentírás azt mondja, hogy dinamisszal. A dinamisz, ez az erő, ez az, amivel Isten Jézust fölkente. És a lelki írók azt mondják, hogy ugye ez a dinamisz kétféle módon nyilatkozik meg. Az egyik a dinamit forma, amikor ugye hatalmas erőkifejtés történik hirtelen, és ezeket nevezhetjük Jézus csodáinak, hogy Jézusból erő árad ki, és a betegek egy szempillantás alatt meggyógyultak. No de a dinamisznak van egy másik felhasználható formája, ez pedig a dinamó, hogy látványos dolgot nem csinál, de folyamatosan termeli azt a kicsi fényt, azt a kis áramot, ami kell az embernek az aktuális tájékozódásához. Tehát Jézustól mind a kétféle erőt kell, hogy várjuk. Nem csak a nehéz helyzetben a csodás isteni megoldásokat, hanem a mindennapi élethez szükséges lelki erő ajándékokat is. Most ez a Jézus, aki ugye egyszerre ember, tehát gyönge, halandó, szenved, ez a Jézus egyszerre Isten is, akiben Isten ereje és teljessége lakozik. Ugye ő az, aki először ugye elvi győzelmet arat a gonosz fölött a pusztai megkísértésben, ellenáll a rossznak, világosan lát és helyes döntéseket hoz, elvben, lélekben, szellemben, fejben győzi le a gonoszt, a sátánt. Most ez a Jézus az elvi győzelmet a kereszten valódi győzelemmé teszi. Ellent mond a gonosz csábításoknak, nem ugrik le a keresztről, nem bizonyítja nyilvános csodával, hogy ő Isten fia, ő Isten és ember iránti szeretetből vállalja a halált, meghal. Azt mondja Szent Pál, hogy ezzel megbocsátotta minden bűnünket, a követelményeivel terhünkre szóló adós levelet pedig eltörölte, és a keresztre szegezve megsemmisítette. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztus által diadalmaskodott rajtuk. Jézus halála, ez az igazi erő, ami látszólag gyöngeség, valójában Istennek ereje és bölcsessége abban nyilatkozott meg, hogy Jézus által létrehozta a megváltást. A Szentírásból azonban még egy fontos emberünk van, ő pedig Szent Pál. Az a Szent Pál, aki megtérése után hihetetlen erővel és buzgósággal aktív részese az ige hirdetésnek, az egyház missziójának, azzal az öntudattal él, hogy ő maga többet tett az evangéliumért, mint az összes apostol együtt véve. Most ez a Pál találkozik a gyengeségnek a problémájával. Egyrészt úgy, hogy érzi azt, hogy az ő ereje kevés a különféle országokban élő keresztény gyülekezeteknek az irányítására. De ez a Pál ugye átéli az általunk tartalmilag nem ismert, de nagyon súlyos betegséget. Azt mondja, hogy a kinyilatkoztatások nagyszerűsége önhitté ne tegyen, tövist kaptam a testembe, hogy szüntelenül zaklasson és el ne bízzam magam. Háromszor is kértem az urat, hogy szűnjék meg, de azt felelte, elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségedben lesz teljessé. Örömes dicsekszem tehát gyöngeségeimmel, hogy Krisztus ereje lakjék bennem, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős. Második korintusi levél. Ezek szerint Krisztus erejéhez akkor férkőzünk legközelebb, amikor emberileg a leggyámoltalanabbnak, legkiszolgáltatottabbnak érezzük magunkat. Akkor tudunk Szent Pálhoz hasonlóan Jézussal együtt szenvedni, hogy nem keressük a megpróbáltatásokat és a szenvedéseket, de ha már ezek kiküszöbölhetetlenül jelentkeznek, akkor Jézushoz hasonló lelkülettel nem lázongunk Isten ellen, hanem fölajánljuk másokért a szenvedéseinket. Amikor emberileg leggyöngébbek vagyunk, akkor valósul meg bennünk és általunk Krisztusnak az ereje. Amikor gyengék vagyunk, akkor vagyunk valójában a legerősebbek. Keresztény élet nem más, mint egy állandó lelki harc. Ellent kell állnunk a saját gyarlóságainknak, rossz szokásainknak, le kell győzni a lelki fáradtságunkat, sokszor a lendület hiányunkat, de bizony le kell győznünk a világ csábításait, ellent kell mondanunk a sátán cselvetéseinek. A keresztény élet nem más, mint állandó lelki harc. És Krisztus lelkének a segítségével, tehát Isten erejével tudjuk ezeket a harcokat úgy megküzdeni, hogy nem omlunk össze. Amikor úgy érezzük, hogy erőnk határán vagyunk, akkor Istentől mindig valami plusz segítséghez, erőforráshoz jutunk. Meg kell érlelődnünk, hogy mi is ki tudjuk mondani Szent Pállal a következő szavakat, hogy örömmel szenvedek, értetek, testvérek, és testemben kiegészítem azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből, testének, az egyháznak a javára. Mi a tanulság mindebből? Az, hogy az új szövetségi szentírás erő, bátorság fogalma egyrészt a krisztusi cselekedetekhez segít hozzá minket, másrészt pedig a krisztusi lelkülettel való szenvedéshez segít hozzá minket, és mind a kettőben, az aktivitásban is, meg a nehézségek elviselésében is tudnunk kell azt, hogy Isten Jézus Krisztusban és Jézus lelke által, a Szentlélek által megajándékozott minket a saját erejének a teljességével. Ez segít minket földi megpróbáltatásainkban, és ő, a Szentlélek, Isten ereje segít minket, hogy el tudjuk érni majd örök célunkat, az üdvösséget, a testi feltámadást is. Az ókori görögök azt mondták, hogy a bátorság nem más, mint az erő megnyilatkozása az ember cselekvésében. A Biblia azt mondja, hogy a bátorság az nem más, mint Isten erejének a megnyilatkozása az ember cselekvésében és az ember szenvedésében. Ezeket a filozófiai és bibliai gondolatokat fogjuk majd legközelebb folytatni, azzal, hogy átnézzük, hogy a teológia mit tanít a bátorság erényéről.
2: Néhai Tarjányi Zoltán professzor erkölcs teológiai sorozatát hallották. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a Katolikus Rádió honlapján, valamint a Spotify Támasz és Talpkő című podcastján. Új műsorral legközelebb két hét múlva jelentkezünk.

0: Az elmúlt percekben a Crossovers és Zigor egy-egy felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, a Dallamív most kezdődő fél órájában az 1635. szeptember 8-án Kismartonban született Eszterházy párra, a jeles politikusra, katonára és költőre emlékezünk, legfőképpen terjedelmes kantáta gyűjteményével, amely révén zenei életünk egyik legkorábbi hírességét ünnepelhetjük személyében. Az általa összegyűjtött és kiadott Harmonia Coelestis alapján a zenetörténet írás komponistaként is számon tartotta. Írta róla az Eszterházy hercegi udvar zenéjét bemutató tanulmányában Sas Ágnes zenetörténész. Az újabb kori kutatások azonban rávilágítottak arra, hogy a kötetben közölt dallamok többsége közhasználatú népének volt, és a feldolgozások sem tőle származnak. A komponálást jól képzett udvari muzsikusaira bízta, egyes darabokat pedig teljes egészében más forrásokból vett át. A gyűjtemény utóbbi időben előkerült, metsző példányként használt kéziratának külalakja is heterogén eredetét tükrözi, vagyis a herceg csak a korabeli szóhasználat értelmében az ének szövegek összeállítójaként és a kötet szerkesztőjeként tekinthető szerzőnek. A Harmonia Coelestis jelentős része a Boldogságos Szűz Mária dicséretének szentelt, ezért miközben Eszterházy Pál emléke előtt tisztelgünk születési évfordulója alkalmából, egyúttal köszöntjük a héten névnapjukat ünneplő Máriákat. A Capella Savaria és a Szombathelyi Ének Együttes 1991-es Hungaroton felvételén Fers Márta, Károly Katalin és Zádori Mária énekli a szólókat. A karmester Németh Pál.

0: Kedves hallgatóink, a Dallamív elhangzott fél órájában az 1635. szeptember 8-án született Eszterházy párra emlékeztünk Harmónia Célestis című kantáta sorozatának részleteivel. Fers Márta, Károly Katalin, Zádori Mária énekelt, a Szombathelyi Énekegyüttest és a Capella Savariát Németh Pál vezényelte. Az összeállítást Magyar Kornél szerkesztette.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 4 óra van. Vendégoldal a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan Mesterségem címere című portréműsorom szól. Az Akteleken élő koltai házaspár tagjai, Koltai Gábor és Koltai Krisztina együtt élnek a természettel, és életük fő küldetésének tartják a természet szeretetének hirdetését. Erre az évek alatt különböző programokat is kitaláltak, például a most hétvégén immár 4. alkalommal megrendezett somünnepet. Erről készítettem összeállítást, és a helyszínen készült riportjaimat hallhatják a mai Mesterségem címere című portréműsoromban. Ezt követően pedig a mustármagadásában Ruboszki Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának fő tanácsadója beszél a katolikus iskolák erősségéről. Végül válogatásunkat a napi májával zárjuk. Nos, ezekkel a műsorokkal várjuk tehát Önöket a most következő közel 1 órában. Ha tehetik, maradjanak velünk, további jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek!
4: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk! Koltai Gábort, a Koltai házaspár egyik tagját szeretettel köszöntöm. Hol máshol is ülhetnénk le egymással beszélgetni, mint az Önök portáján, Akteleken, az idén immár 4. alkalommal megrendezésre került somünnepen. Hát a program vége felé közeledünk, úgyhogy azt kell, hogy mondjam Önnek, kedves Gábor, hogy szívből gratulálok ehhez a szép és színvonalas programhoz.
6: Nagyon szépen köszönöm be a gratulációt. Hát ebben oroszlán része van a feleségemnek is.
5: Ez így van.
6: Úgyhogy Krisztina az mindig kitesz magáért. És hát egy picit fáradtan, de nagyon boldogan zárjuk ezt a napot.
5: Tekintsünk vissza, hogyan is indult, milyen fontosabb programok színesítették ezt a szép mai napot?
6: Hát nehéz felsorolni, de azért elkezdem, remélem, hogy semmit nem fogok kihagyni belőle. Szokásos társaink és segítőink itt voltak. Működött a Nemzeti Park jóvoltából a Zöld Sziget, a gyerekek szórakoztatására és foglalkoztatásával, illetve hát azért, hogy egy kis környezeti nevelést is tanuljanak a fiatalok. Aztán a Zöld Sziget munkatársa, az Adél kisfia, Marcika, ő a csigáit mutatta be, a csiga farmját, és hát egy nagy sikerű csiga versenyt is rendeztünk.
5: Első alkalommal remélhetőleg hagyományteremtő céllal hangulata volt ennek a csiga versenynek. Mindenki lelkesedett érte.
6: Hát ugye egyrészt szokatlan méretű csigák voltak itt bemutatva, illetve hát ugye a versenyzők azok meg csiga gyerekek voltak, mert azok a legfürgébb csigák. És hát lehetett, hogy mondjam, egy kicsit tórakozni, kicsit fogadni a befutóra és egyebek. Úgyhogy hát egy jót játszottunk. Aztán természetesen itt volt Judit néni, az ültető asszonyunk, foglalkozott a gyermekekkel, meg akár felnőttekkel is. Hát ő is a környezeti nevelésbe vesz óriási részt. meg igazából abban, hogy mennyire tisztelnünk kell a természetet, és mennyire tisztelnünk kell őseinknek az örökségét. És nem szabad ezeket elfelejteni, hanem ápolni kell, és továbbadni kell az utókornak is. Aztán ezen kívül persze volt kézműves segítőnk is, aki a gyönyörű ékszereit árulta.
5: Volt villámtárla.
6: Igen, egész nap villámtárlatot láthatott a kedves nézősereg, és szavazhattak a gyermekek, illetve a felnőttek alkotásaira. Ezek az alkotások már korábban be voltak mutatva a kaktuszos rendezvényünkön, a Sivatagok égkövei című rendezvényünkön is, és hát nagy volt a meglepetés, mert akik a Sivatagok égkövein felnőtt kategóriában első helyezett lett, a gőzmozdonyával, Agócs Róbert, ő Kiskunhalasról érkezett, és ismét elvitte az első helyezett pálmáját, úgyhogy nagyon-nagyon boldogok voltunk, és nagyon örülünk neki.
5: Mert hogy ennek a kiállításnak mi is volt a lényege? Újra hasznosított anyagokból
6: úgy írtuk ki a pályázatot.
5: Tárgyakat.
6: Igen, úgy írtuk ki a pályázatot, hogy ami úgy tűnik, hogy szemét, és a kukában landolna, vagy a természet adta, és eltüzelnénk a cserépkályhában, vagy a sparhelyedban, és olyan formája van, olyan alakja van, hogy valami üzenetet is közvetíthet a későbbiekben, az föl lehet dolgozni, és lehet belőle a képzelet szárnyán sok mindent megszülni. Úgyhogy a gyerekek fantáziája nagyon szerte ágazó, a WC-papír gurigától kezdve itt a különböző magokig mindenféléket felhasználtak az alkotásaikhoz, és nagyon-nagyon ügyes dolgokat kreáltak. Hát hozzáteszem, hogy az iskolánk gyermekei voltak főleg azok, akik ezt a pályázatot komolyan vették. Egy kicsit elkeseredtünk azon, hogy messzebbről nem érkezett túl sok pályázat, de hát ilyen az élet, ilyen a sors. Reméljük, hogy legközelebb majd többen ráfigyelnek, és többen elküldik a szépségeiket, hogy itt minél többen láthassák. Ezen kívül persze egész nap itt szólt a zene, meg lehetett vásárolni a termékekből, kézműves termékekből, többek közt a Krisztinának a Nemzeti Parki termékeiből is. De tulajdonképpen a nap fénypontja ebéd után az volt, hogy elmentünk a toronyhoz, és elültettük a negyedik fánkat, a hit, reménység és szeretet fáját, és igazából ugye, ami a legnagyobb boldogság számunkra az, hogy Böbi ültette el a Szent István Rádió nevében a gyönyörű kis termősonfácskát egyetemben Judit nénivel, és ami még tetézte ezt a gyönyörűséget, az, hogy mindketten hozzászóltak az ültetés után ehhez az akcióhoz, és leleplezték a keresztet, az égre mutató keresztet, ahol tulajdonképpen be van vésve a kőbe az, hogy Akteleki Somünnep és 2026.
5: És itt ragadom meg az alkalmat, hogy a Szent István Rádió minden munkatársa nevében köszönetet mondjak a koltai házaspárnak, önnek és kedves feleségének, Krisztinának, hogy ezt a lehetőséget megadták nekünk. Én külön köszönöm, hogy a Szent István Rádió szerkesztőműsorvezetőjeként elültethettem ezt a fát, és köszönöm szépen azt a nemes kezdeményezést is, hogy önök fontosnak tartották, hogy a jó Istennek is köszönetet mondjanak, és ezért
6: egy
5: mi atyánkkal, közösen elimádkozott mi atyánkkal, ha mondhatjuk úgy, adtuk át a közösségnek, akteleknek, és mindenkinek, aki arra jár, azt a keresztet, amely milyen alapanyagból is készült, és egy milyen nagyságú kereszt.
6: Ez egy szürke gránit, egy világos színű szürke gránit. Hát ugye hozzá igazodik a többi jelölő tárgyhoz, mert ugye minden fa mellett van egy jelölő tárgy, van, amelyik mellett egy kopjafa van, az a barátságfája, van, ami mellett az Akteleki mellett egy fatuskó van, egy festéssel, évszámmal, és a legelső fa előtt pedig egy gránit somszem van tulajdonképpen a felirattal, és egy zöld gránit alapzaton helyezkedik el. Hát mindegyik kapott egy megszemélyesítő jelölést.
5: Most pedig az idei kapott egy keresztjelölést.
6: És kapott egy keresztjelölést. Így igaz, és hát igazából ugye ezt a Jóisten rendezte így, a falu református falu. Ennek ellenére a református harangtorony legelső helyén egy katolikus keresztel ellátott gyönyörű kis sonfa fog növögetni, és ezt gondozhatjuk, és láthatják az erre járó turisták.
5: Az ökumenizmus jegyében.
6: Ez így igaz.
5: És rajta van ezen a kereszten, hogy som ünnep 2026, mindez pedig gyönyörű szép aranyszínnel jelölve.
6: Ahogy Böbe mondja, ez így igaz. Nagyon boldogok és büszkék vagyunk, hogy ez így történt. Hát mindenképpen meg kell arról is emlékeznünk, hogy a keresztet, ami jelöli az ültetett fánkat, Szabó Sándor készítette. Ők Sajó Szentpéteren dolgoznak, működnek, és hát művészi módon megfogalmazták tulajdonképpen azt az üzenetet, amit gondoltuk, hogy a sonfával együtt mindenkinek, illetve az utókornak is hátra kell hagyni.
5: És apropó, ha már som ünnep, akkor azért beszéljünk néhány kérdés erejéig a somról is. Hát az idei nyár az elég száraz nyára sikeredett, ezt gondolom megmutatják az önök som ültetvénye is, de mégis mit lehet tudnunk az idei termésről, és ön olyan szépen tud beszélni nekünk a növényekről. Nos, a somról mit tart fontosnak az idei 2026-os som ünnep alkalmával elmondani?
6: Hát ugye most azt ünnepeljük, hogy túlélte valószínű a som ezt a szárazságot, bár még nincs vége, hozzáteszem, de gyanítom, hogy azért csak kihajtanak jövőre ezek a fák. Hát az termés zöme rászáradt a fára, de a Kriszti leleményessége határtalan, tehát én attól tartok, hogy ő fantasztikus dolgokat fog még abból az aszalcsomból is készíteni, amit majd kinkeserve leszedünk a fákról, és igazából, ha ez nem így lesz, akkor meg a Jóisten ránk mosolyog föntről, és meghálálja nekünk azt, hogy rágondoltunk akkor is, amikor a fát ültettük el, és hogyha kapunk egy-két bőséges esőt, én el tudom képzelni, hogy némelyik még magához tér, és kihúsosodik, és nem sovány som lesz a termésünk, hanem húsos som lesz a termésünk, és minőségre pedig hát majd elválik, hogy milyen lesz. Igazából én mindig reménykedek, mert a remény hagy fel utoljára. Az idei év az egy ilyen nehéz év, furcsa év, de mindenből lehet tanulni, és igazából nekünk egyre kell csak gondolnunk, hogy Isten kezébe vagyunk, és hogyha ő úgy gondolja, hogy ez a világ rendje, akkor ő ezt nagyon jól gondolja. És az ember meg azért ember, és azért gondolkodik, meg azért vannak értelme, meg érzelmei, meg egyebek, hogy próbálja meg azt az utat megtalálni magának a jövőre nézve, hogy életben maradjon, és továbbra is bizakodhasson mindenben, a barátságban, a szeretetben, és a megélhetésben is.

0: Egy kérdés erejéig még hagy utaljak vissza erre a bizonyos somfa ültetésre, mert olyan szép és megható pillanat volt, hogy együtt közösen elimádkoztuk a mi atyánkot, és ahogy kiléptünk arról az udvarról, ahol elültettük ezt a bizonyos somfát, ön úgy fogalmazott, hogy ennek a somnak olyan haragos zöld színe van. Ez a som, ez másfajta som, mint az előző sombokrok, ugye?
1: Dr. Kovács Szilvia volt az, aki 4 éven keresztül első perctől kezdve pártfogolta a mi kezdeményezésünket, mindig itt volt a rendezvényeinken, előadásokat is tartott, szaktanácsokat is adott, ő tulajdonképpen Magyarországon a som édesanyja. És Szilvia volt tulajdonképpen a közvetítő segítség. Ez a somfa a Balaton mellől érkezett, meghalt egy szakember, akinek komoly somnemesítési tervei voltak, és ültetvénye és egyebek, és ez a fa tulajdonképpen éppen ennek a szakembernek a gyűjteményéből való, amit Szilvi elhozott nekünk, és hát, hogy ugye milyen érdekes az élet, egész más klíma uralkodik a Balaton mellett, egész más klíma van Akteleken, egész más a talaj tápanyag ellátottsága, és hadd ne soroljam, ebből fakad az, hogy a mi somjainknak a levelei egy kicsit sápadtabbak, kicsit sárgászöldek, és ott azon a vidéken pedig valószínű a jó tápanyag és vízellátottság miatt ezek a levelek egész haragos zöldekké váltak. És ráadásul jó kondícióban lévő gyönyörű fát hozott termésekkel ellátva.
0: Ez már fontos, hogy még rajta vannak a termések is.
1: Már termések is vannak, úgyhogy megelőzte a kisfa korát, de hát miért ne? Nem akárki ültette, és akármilyen cél érdekében. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez a fa ez jövőre virágozni fog már, mintha láttam volna rajta virág kezdeményeket, rügyeket, és tavasszal meg gyönyörködhetünk majd a szép sárga virágába. Aztán a többi már rajtunk múlik, hogy ez a levél mennyire marad haragos zöld, meg hogy lesz a további élete, de én nagyon bizakodó vagyok, mert a többi fánk is nagyon derekasan állják a sarat, sőt, elmondom, hogy sokkal jobban néznek ki ott a toronynál, mint nálam az ültetvény. De hát erre, hogyha mondjuk szakmailag ki kell térni, akkor azt lehet mondani, hogy a mi ültetvényünk az most már lassan 22 éves lesz, öreg fák, és ezeknek a vízigénye messze nagyobb, mint a kis apró csemetéké, amik nemrég voltak elültetve. És az apró csemeték néhány kanna vízzel beérik, és jól érzik magukat, míg az öreg somfákra 100 liter számra kéne hordani a vizet, de hát a kútból már kifogyott, úgyhogy muszáj nekik tűrni ezt a nagy szárazságot, és ebből adódnak aztán persze különbségek.
0: Többször beszéltünk már a Szent István Rádió hullámhosszain a somról. Most, a mostani beszélgetésünk apropóján, ha a som pozitív tulajdonságait kellene felsorolnunk, vagy a kedves hallgatók figyelmébe ajánlani ezt a növényt, ezt a gyümölcsöt, akkor ön miért tudná ajánlani?
1: Hát igazából, megmondom őszintén, én először, amikor láttam somot, meg megismertem a somot, akár vadonba, akár kertészeti kultúrákba, mindig a tavaszi reménység jutott eszembe a gyönyörű sárga virágokról, amikor még lomb se volt a fán, kora tavasszal, sőt, sok esetben havazott és virágzott a som, tehát valami csoda élmény volt az, hogy éled a természet, tehát egy esztétikai élvezet volt az, ami oda vezette a tekintetét az embernek, hogy jé, ez egy somfa. Gyönyörű a habitusa, tehát ha bokornak neveljük, ha fának neveljük, égbetörő, gyönyörű, kecskeszarvszerű ágai vannak, gyönyörűek a levelei, tehát, hogy mondjam, egy élvezet bármikor is egy somfára ránézni. Aztán, ahogy ugye ide kerültünk Aktelekre, és itt rengeteg sommal találkoztunk a vadonba kinn, az erdők szegélyén, meg az erdőkben, meg a környéken is, rádöbbentünk arra, hogy ennek van egy húsos som, tehát ebből a kifejezésből is következtethetünk, hogy van ennek egy húsos termése, ami finom is, egészséges is, tehát az esztétikai élvezeten kívül itt van egy kulináris része is a dolognak, és hogyha már a kulináris részét kezdjük boncolgatni, akkor rádöbbenünk, hogy jé, ez a fa, ez milyen egészséges, szép terméseket ad, amik tele vannak vitaminokkal, tele vannak cianidokkal, savakkal, a szervezetre nézve fantasztikus hatást gyakorolnak. Nagyon sokat ír róluk az irodalom. Igazából engem a legjobban az fogott meg, hogy a leukémiára, a vérszegénységre ragyogó a somnak a fogyasztása. Rengeteg bajba jutott ember keresi a somot emiatt, hogy a gyógyulását segítse ezzel a gyümölcsel is, ami különböző lekvár, szörp és egyéb formában fogyasztható. Elsősorban a piacon a lekvár és a szörp az, ami dominál, akár cukrosan, akár hozzáadott cukormentesen, de egyébként meg kis számba azért kompót is van belőle néha. Meg hát a Kriszti sokszor elhatározta, hogy kísérletezik majd másfél évvel is, mert például délvidéki részen, úgy mint az olívabogyót, savanyítják és elteszik sóslébe, és úgy is fogyasztják. És hát a magjából gyönyörű nyakláncot lehet készíteni, úgyhogy Böbin is láttam egy ilyen gyönyörű nyakláncot sommagokból. És hát ugye a gyümölcséről már egy kicsit beszéltem, igen ám, de olvastunk olyat is, hogy a levele is jó hatással van a különböző májfoltoknak a kivilágosítására. Tehát akinek az arcán mondjuk van egy májfolt, amit nem szívesen néz, ha tükörben néz, akkor egyszerűen főz egy teját, és egy kicsit megborogatja az arcát esténként, vagy napjában egyszer-kétszer, ha van ideje, és ha igaz, akkor halványul. Mi próbáltuk tejának inni is a somlevelét, ami nagyon finom, meg kellemes ízű volt, de mivel nem találtunk rá hivatalos utalásokat, hogy ez nyugodtan fogyasztható, hát megmondom őszintén, nem merem senkinek se ajánlani, mert hát az ember nem kísérleti alany. És hogyha őseink erről nem hagytak valamit hátra, akkor az ember, hogy mondjam, ha nem sarlatán, akkor csak olyan dologba fog bele, ami mögött azért van némi igazság és tartalom is.
0: Önnek van kedvenc somterméke, hiszen az önkedves felesége a somot annyiféle fajtaképpen felhasználja, hogy felsorolhatatlan, a lehetőségek felsorolhatatlan tárháza. De van-e olyan, amit különösen szeret valami miatt, az íze miatt?
1: Hát igazából én maradi ember vagyok, én a munkám miatt rengeteg cukrot fogyasztok, annak ellenére, hogy mindenki távol tartja magát a hozzáadott cukroktól. Mi hagyományosan meleg eljárással somlekvárt készítünk elsősorban, és ennek egy része, mondom, vagy hozzáadott cukrot tartalmaz, vagy nem tartalmaz. Én a hozzáadott cukros somot szeretem, vajas kenyérre, piskótára, és
0: akár
1: palacsintára, amire éppen úgy adódik, sőt, úgy magába is, tehát amikor a üstöt kinyalja az ember finoman szólva, a jó végzett munka után, és azt már nem tudja belekanalazni az üvegbe, akkor én abból nagyon jókat szoktam lakmározni, meg kikapargatom, és akkor még a jégszekrénybe addig, amíg tart, addig ott egy kis edényből félretesszük, és szoktam nyalogatni, úgyhogy én a somlekvárt. De nagyon szeretem a somszörpöt is, természetesen. Annak is van cukormentes változata, elsősorban a leukémiások miatt, mindenkinek az egészségére váljék. Én inkább iszom cukrosan, tehát maradjunk ennyibe. Persze természetesen itt a cukor hozzáadását ne úgy gondoljuk, mint a régi nagymamák, hogy 80-90 dekákat tette kilónként a gyümölcs hányathoz, hanem egy minimális, tehát egy ilyen maximum 30 deka cukor hozzáadás szokott lenni. De nincs tartósítószer, hanem a hő mindent elintéz, és hát tulajdonképpen se túltermelésünk nincsen, se olyan készletünk, amivel vakarjuk a fejünket, és nem tudjuk, hogy hova helyezzük el a piacon. Szépen mindig el szokott kopni, a Kriszti ezt nagyon jól tudja csinálni, a termelést is, meg az értékesítési oldalt is.
0: És kijelenthetjük, hogy így a nap vége felé közeledve jól sikerült ez az idei negyedik som ünnep, hála érte a Jóistennek.
1: Hát hála a Jóistennek, meg hála annak a sok jó embernek, aki követ minket, és jön, és itt van, és együtt szurkol, drukkol velünk, és együtt ünnepel velünk.
0: Még az időjárás is teljesen ideális volt.
1: Hát ugye a mi templomunk az itt a somültetvény többek között, úgyhogy minket szeret a Jóisten, és mindig ránk mosolyog, úgyhogy ezt szoktam mondani. A lényeg az, hogy ha ezt Böbe mondja, hogy jól sikerült, akkor biztos úgy sikerült. A házigazda az mindig más szemüvegen keresztül néz mindent, és mindig azon szomorkodik, hogy vajon beszélgettem-e mindenkivel, és vajon köszöntöttem-e mindenkit, aki eljött hozzánk és megtisztelt bennünket. Kívánom a Szent István Rádió hallgatóinak, hogy figyeljék a híradásokat, mert tavasszal sombirágzás ünnep lesz valószínű, hogyha a Jóisten is úgy akarja. és aki még nem volt nálunk, azt örömmel szívesen látjuk, a portánk mindig nyitva áll, de rendezvényen vagy ünnepen kívül is nagyon-nagyon szeretettel várjuk azokat a látogatókat, turistákat, akik Aktelekre jönnek. A barlangon kívül minket is nyugodtan meg lehet nézni, nagyon sok mindent lehet, azt hiszem, tőlünk tanulni. Nem nagy képűséggel mondom ezt, de mi együtt élünk a természettel, és ebből kifolyólag nagyon sok a megfigyelés meg a tapasztalat. Ezeknek egy jó részét még a könyvek se nagyon tartalmazzák.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Koltai Gábornak, a Koltai Házaspár egyik tagjának. Köszönöm szépen a lehetőséget, és hogy ismételten vendégül láttak bennünket itt portájukon. Gratulálok az idei rendezvényhez, és további életükhöz jó egészséget, és a Jóisten áldását kívánom.
1: A Jóisten áldja a Szent István Rádió hallgatóságát, és természetesen a Szent István Rádiót, és reménykedünk abba, hogy a jó viszonyunk továbbra is nagyon-nagyon sokáig tart még, és örülhetünk egymásnak.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is velünk, hiszen összeállításunkat hamarosan a Mustár magadásával folytatjuk.
2: Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
0: Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények pedagógusai és diákjai számára augusztus 25-én tartották a központi tanévnyitó ünnepséget az Egri Bazilikában. A szentmisét követően két előadást hallhattak a jelenlévők. Rubovszki Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának fő tanácsadója, új reménytérképek tervezése a Magyar Katolikus Oktatásban címmel tartott előadást. Most őt hallják.
3: Az elmúlt időszakban egy ilyen nagyon furcsa helyzetbe kerültünk szerintem, mert mindenképpen madács ember tragédiája juthat eszünkbe, aki zseniális módon úgy írja le az emberiség történelmét, mint tézisek és antitézisek váltakozása. Ugye, amikor a francia arisztokrácia elnyomja a népet, és mindenkit sanyargatnak, és nincs semmit enni a napkirály alatt, akkor egy idő után az emberek föllázadnak, és mindenkit bitófára juttatnak. Amikor hosszú időn keresztül a civilizáció nem fogadja el a homoszexuálisokat és üldözi őket, akkor egyszerre csak eljutunk oda, hogy már nincsen olyan film, amelynek a főszereplőjének nem lenne kötelező melegnek lenni. És amikor hosszú időn keresztül egy társadalom úgy érzi, hogy a gyerekeket nem a saját szükségleteiknek megfelelően nevelik az iskolában, és most ez teljesen mindegy, hogy igaz-e vagy sem, de minden esetben a társadalom így érzi, akkor egyszerűen csak eljön ennek az antitézise, és akkor a társadalom föllázad, és azt mondja, hogy más iskolát akarunk. Olyan iskolát akarunk, ahol csak mese van. És mindenki jól érzi magát, és szüntessük meg az eddigi kereteket. Tézisek és antitézisek között hajózunk, és most ebben a pillanatban benne vagyunk egy ilyen antitézisben. És erre sokfajta válasz születik jelen pillanatban, sokfajta zsigeri válasz, de azt gondolom, hogy két egészen rossz válasz biztos, hogy van. Az egyik rossz válasz az az, amikor azt mondjuk, hogy ez az egész egy baromság, én tudom, hogy mit kell csinálni, én csinálom, nálam minden jól van. A mi iskolánkban, a mi óráinkon, a mi helyzetünkben abszolút minden rendben van. Kizárom a külvilágot. Ez biztos, hogy nem jó válasz, mert attól még a szülő meg a gyerek az egyfajta antitézisben él mégiscsak. Különösen most az internet világában. A másik kifejezetten rossz válasz az az, amikor azt mondjuk, hogy tényleg? Hát akkor kérdezzük meg a 4 éves, a 6 éves, a 8 éves és a 16 éves gyerekeket, és mindenki mondja el, hogy másnap mit szeretne csinálni a kémia órán, meg a matek órán, meg az udvaron, és akkor azt csináljuk. Ez a válasz sem jó. Hát lehet várni ugye az Eszterházi tortára a születésnapon, de azért megnézem azt a gyereket, aki boldog lesz attól, hogy reggel, délbe, este habos Eszterházi tortát eszik. mi ebben a helyzetben a helyes válasz? Mi a helyes válasz egy keresztény iskolában? Mi a mi üzenetünk ebben a mostani társadalmi helyzetben? Nekem sokat segít, és azért is hoztam be ide ebben a válaszkeresésben a csodálatos kenyérszaporítás története. A csodálatos kenyérszaporítás történetében ugyanis egyrészt Jézus körülnéz a tömegen, és megállapítja, hogy ezek az emberek, ezek éhesek és fáradtak. És nem rám kíváncsiak. És nem lehet nekik többet prédikálni. És először enni kell nekik adni. És le kell őket ültetni. Kitapintja a szükségleteiket. És aztán egy második részében ennek a történetnek, ugye oda jön egy fiú, és azt mondják neki az apostolok, hogy van itt egy fiú, van 5 kenyér és 2 hal, és akkor minden más esetben az ember azt várná, hogy azt mondja Jézus, hogy hát ez szép, meg aranyos, meg cuki, de hát ugye nem gondoljuk, hogy. De Jézus nem ezt mondja. Amikor most elkezdjük az évet, akkor ezt egyfajta fáradtságba tesszük, és ezt lássuk be. Mert a mai katolikus iskola, és általában a mai magyar iskola azért egyfajta fáradt környezetből nő ki. Elfáradtunk a szocializmus évtizedeiben, a korfa sem annyira nagyon alacsony, sokan vagyunk 50-en túl. Elfáradunk a ránk omló szennyben, nap mint nap. Elfáradunk a bulvár médiának a szennyében. Elfáradunk a saját kollégáink kiégettségében, a szakma tiszteletlenségében, és sokszor legszívesebben pihennénk. És ráadásul végtelen adminisztráció sokasága vár ránk, végtelen ügyintézés. Azt gondolom, hogy ennek a tanévnek, vagy ennek a tanévnek az elején a jó katolikus iskolavezetés, vagy a jó katolikus pedagógus origója, az nem az, hogy tudja, hogy mit kell csinálni, hanem hogy körülnéz. Engedjük meg magunknak ezt a szabadságot. Mi a helyzet a pusztában? Mi jellemzi a nyájat, aki előttünk van? Mik a tényleges szükségleteik? Tényleg azt fogalmazzák meg nekünk, amire szükségük van, vagy valami másra van szükségük? Nagyon fontos kultúraváltás az, amit meg kell tanulnunk Jézustól. Hogy nem megmondjuk, hanem meghallgatjuk. Olyan sokszor lássuk be, állunk úgy a saját munkánkhoz, hogy ha én nem tudnám ezt, akkor nem lennék itt. És annyira egyértelműnek gondoljuk azt, hogy mire van szüksége az előttünk lévőknek ebben a pusztában. Rendre, fegyelemre. Katolikus iskolát sokszor azonosítják az emberek azzal, hogy ott rend van, meg fegyelem van. Azért ennél sokkal mélyebb az iskolának a valósága. Nem lehet visszahozni a régi rendszert, nem lehet visszahozni a régi szükségleteket. Ezeknek az embereknek arra van szükségük, akikkel dolgozunk, akár gyerekek, akár felnőttek, hogy rájuk nézzünk, és igazán ott találkozzunk velük, ahol élnek. A pusztában, hogy megéljék, hogy értékesek, hogy van 5 kenyerük, és 2 haluk, és hogy ez elég. Olyan szépnek tartom, és mindig elámulok ezen a jeleneten, hogy ez nem kevés, hanem épp elég a csodához. Amikor bemegyünk az osztályterembe most, szeptember elején, és sok olyan gyerekkel találkozunk, akik éppen készülnek, hogy jó gyerekek legyenek, ezt el fogom lopni, ezt a mondatot értsek atyától, mert ez annyira szép volt. És sok olyan szülővel találkozunk, akik nem látnak ki magukból. Akkor ebbe a tömegbe érezzük magunkat, ahol az emberek éhesek és fáradtak, és ott történik meg a csoda. Nincs olyan, hogy egyen katolikus iskola. Mindenhol más a puszta. Van, ahol enni kell adni, és akkor ott enni kell adni először. Nem jöhetünk lelki nappal, meg nem jöhetünk prédikációval, mert először enni kell adni, és ezt is csináljuk. Van, ahol elitet kell nevelni, mert arra is szükség van, akik majd átviszik ezt az országot a tűfokán. De egy dolog biztos, hogy ezeknek a családoknak nem üres frázisokra van szükségük, hanem arra, hogy ott találkozzunk velük, ahol éppen vannak. Mostanában olyan sokat beszélnek társadalmi párbeszédről, meg társadalmi egyeztetésről. Hát azt gondolom, hogy erről beszélünk. Tehát, hogy valójában, amikor mondjuk a köznevelési államtitkár 14 pontjáról beszélünk, hogy nézzük meg, hogy a mi iskolánkban mit lehet csinálni, meg mit nem, akkor a katolikus iskolában nem beszélünk olyan bonyolult dologról, valójában erről a körbenézésről beszélünk. Itt nekünk mi kell? Itt a gyerekeknek mire van szükségük? Arra van szükségük, hogy iskola otthonos iskolát csináljunk? Mert délután csak tengnek-rengnek? Arra van szükségük, hogy még kérvényezzünk fejlesztő pedagógust esetleg, hogyha erre megnyílik egy klikkes uniós pályázat? Arra van szükség, hogy effektíve egyenek? Amikor megpróbáljuk felmérni az intézményeinket, akkor higgyétek el, hogy döbbenetes különbségek rajzolódnak ki a között, amit mi gondolunk, és a között, amit ők megélnek. Mi most a cisztereknél csináltunk egy ilyen pedagógus értékelést, ahol mindenki értékelhetett mindenkit. És roppant érdekes volt az eredmény. Valamilyen fajta pedagógus értékelés mindenképpen be fog jönni, ugye ezt már a krétába elkezdték, tehát jó, hogyha készülünk erre, hogy nem tudjuk kizárni azt a valóságot, hogy egy idő után a szülők meg a gyerekek ne értékeljenek minket, mint pedagógusokat. És azt látjuk, ennél a 68 ezer adat jött be a cisztereknél. És például azt látjuk az iskoláinkban, hogy rendkívül magas az az érték, hogy milyennek fogadod el a saját tanárodat emberileg és szakmailag. Nagyon-nagyon magas ez az érték. De már az az érték, hogy mennyire tudsz kapcsolódni az órán a tanárhoz, vagy mennyire köt le, mennyire tudja átadni a tudását, az már alacsonyabb, mint az emberi szakmai elfogadás. Ez egy felmérés, ez egy körülnézés. Akkor lehet, hogy érdemes más eszközökhöz nyúlni. A hagyományos reflexeink ilyen értelemben nem biztos, hogy működnek. A tanár valósága után rá kell nézni az előttünk ülők valóságára is. Most csak egy-két dolgot szeretnék ide behozni, mert ezt éppen az Egri Eszterházy Károly Egyetemmel csináltuk ezt a kutatást, én is benne voltam, lemértünk 11 különböző társadalmi státuszú óvodát az országba, és csináltunk egy reprezentatív kutatást arról, ami kihozta azt, hogy ma Magyarországon egy átlag 4-5 éves gyereknek a képernyő ideje, az körülbelül a heti képernyőidő 6,3 óra, hétvégén iszonyatosan megugrik, és az óvodáskorú gyermekek 87%-a rendszeresen használ digitális eszközt. Nota bene, a magyarországi óvodás 4 éves gyerekek 27%-ának van saját eszköze, saját iPhone-ja 2-300 ezer forint értékben. Itt talán nektek érdekes, hogy minél alacsonyabb társadalmi státuszú Magyarországon egy település, annál több a tulajdonolt drága eszköz, és minél nagyobb a diplomás szülők aránya egy óvodában, annál kisebb, annál tudatosabbak a szülők. A legnagyobb számban a máltai és a kifejezetten hátrányos helyzetű óvodákban tulajdonoltak a gyerekek iPhone-okat, meg iPad-eket, ahol egyébként otthon nem volt ágy. Azért ez iszonyat terhet ró ránk. Ugye szorongás és a depresszió a fiúknál 31,4, a lányoknál 56,3% most a WHO szerint. Az a szorongás, amiről az előbb Viktor atya beszélt, az nem egy ilyen papi prédikáció, tehát a kamaszaink fele depressziós és szorong. 12-szeresére nőtt az önkárosító esetek száma Magyarországon az elmúlt 6 évben, és 44-szeresére nőtt a falcolások száma, akiket bevisznek a sürgősségire. A fiatalkori magány, mint jelenség, a 16-18 évesek 57,3%-a mondja magát nagyon magányosnak, ugye Magyarországon 2024 júniusában ez 47%-a a népességnek a kutatások szerint. Ez a nyáj. Ezt nevezzük pusztának ma, 2026-ban. Pusztának nevezzük azt, amikor az előttünk ülőknek az 57,3%-a súlyosan magányos, és nincsen kihez szólnia. Ebben a térben kell csodát tennünk. Milyen pillérekre épül ez az iskola? Nyilván épül a személy méltóságára, ami azt jelenti, hogy a gyerek, aki előttem van, és idehoz egy dolgozatot, ami 4-es, akkor nem azt mondjuk neki, hogy te, ne törekedj te az 5-ösre. Hát elérted, végre elérted ezt a 4-est. Hát ez neked nagyon jó. Hát lehet, hogy a melletted ülő Tibikének 5-ös, de melletted ülő Tibike látod, jó ebből a tantárgyból. Neked meg jó ez. A személy méltósága az azt jelenti, hogy a katolikus iskola nem mond ilyen mondatot, hanem megtalálja azt a differenciált oktatást, és ezt el is fogadtatja az osztállyal, ahol azért Pistike is 5-ös lehet. Ez nagyon nehéz, hiszen a kimeneti mérések egyek, nagyon nehéz, mert a szülők nem ezt akarják sokszor, magukkal a szülőkkel harcolunk, de mégis azért ezek a mondatok, hogy hát értsd meg, hát nem adhatok neked 5-öst. Ez egy életre beleívódik az emberbe. Értsem meg, én nem lehetek 5-ös. Akkor, amikor a főnököm az első bántalmazó mondatot mondja 23 éves korban, akkor nem védem meg, magam hátra lépek, majd leverem otthon a családomon. Amikor az első olyan konfliktus van a házasságomban, ahol ki kéne állni.

Tartjuk a saját egyéni tanulási utakat. Ezt olvassák az újságba? Szuper, mi is ezt csináljuk. Ez nagyon lényeges. Nagyon lényeges az, hogy ha jól csinálunk valamit, akkor azt kommunikáljuk, mert ebben szerintem a katolikus iskola erős. Nyilván azért, hogyha mondjuk a gyermek a november 25-én már hazahozott 41 darab morgós macit az első osztályban, és a szülő a novemberi fogadóórán azt hallja, hogy hát Bálintka sajnos csak morgós macit tud hazahozni, tehát neki soha nem jut napocska, ő soha nincsen azon a falon, ahol napocska van. Hát akkor Bálintka 6 évesen megtanulja, ugye, hogy ő egy morgós maci, úgy is fog viselkedni, egészen biztosak lehetünk, hogy 5. korában kezelhetetlen gyerek lesz. Tehát amikor azt mondjuk, hogy milyen választ adunk erre, akkor azért én mindenkit a pozitív megerősítésre biztatnék. Közösség. A közösség a katolikus iskolának szerintem az egyik olyan hozzáadott értéke ma Magyarországon, amit nagyon sokatok, nagyon heroikusan csinál reggeltől estig. Szakkörök, táborok, hittancsoportok, vasárnapi misék, ugye a pedagógiai programjainkba, pedagógiai gyakorlatainkba, ez benne van. A közösség az, ami a diák beágyazódásának a helyszíne. Érdemes megnézni, hogy ezek az arányok, ezek hogy vannak, és most ebben az évben, amikor esetleg beadjátok a fenntartónak azt, hogy ti milyen pedagógiai programon akartok változtatni, akkor érdemes azt mondani, én nem tudom, hogy milyen jogszabályok fognak jönni, ezt senki nem tudja ma Magyarországon még, de érdemes azt mondani, hogy nekünk ne egy ilyen hobbi, ne egy ilyen plusz ráagatott dolog legyen ez, hanem legyen benne az iskolai programba. Hogyha úgy választjuk, hogy 35 perces órák legyenek, akkor azok a maradék 10 percek, azok a közösségi program, azokra legyenek elszámolhatóak esetleg, amelyeket tényleg csinálunk. Ezt én minden esetre nagyon javaslom. Végül a magyar oktatási rendszer történelmi sajátossága, hogy egyfajta hiba központú logikára épül. Ezt nagyon lényegesnek tartom. Hogy a diák sokszor nem gondolkodó személyként jelenik meg, hanem olyan szereplőként, akinek az elsődleges feladata a hibák minimalizálása. Ezt látjuk egyébként a standardizált mérések világában is. És szeretnék világosan fogalmazni, amikor a katolikus iskola kritikátlanul átveszi ezt a hiba kereső logikát, amikor a diák első napjától kezdve az az elvérvényesül, hogy mit nem csinálsz jól, akkor az a katolikus iskola nem tölti be szerintem a katolikus iskola feladatát, mert az evangélium nem a hibátlan emberek közösségét jelenti, hanem a meghívott emberekét. A pedagógusnak ma nem hibakereső lakmuszpapírnak kell lenni, hanem egy olyan mentornak, aki megtanítja a gyereket arra, hogy a saját egyéni fejlődési útjában hogyan legyen boldog. Ha tovább megyek a méréseken, akkor azt mondanám, hogy mérések helyett stratégiát kéne csinálni ebből a körbenézésből minden iskolában, azért valahogyan ebben az évben. Ne mencsvár legyen a katolikus iskola, egyfajta menekülő út a drog ellen, vagy a kristály ellen, vagy a WC-ben lévő verekedések ellen, hanem lépjünk át a nyitott műhelyre. A nyitott műhelyre, ahol a gyerek azt érzi, meg a szülő azt érzi, hogy az ő egyéni fejlődését tartja fontosnak a katolikus iskola. De azt is érezze, hogy mi vagyunk a tanárok, hogy mi tudjuk, mi fogjuk megmondani. És nem azért, mert ez egy hatalomközpontú logika, hanem azért, mert hogyha ez megfordul, hogyha folyamatosan a gyerek mondja meg azt, hogy ő neki mi a jó, akkor egy idő után az az ember az ott fog állni egy légüres térben, mert az életének a fejlődésében el fog jutni nagyon hamar arra a pontra, ahol kiveti magából a társadalom. Hát ennek az egyensúlyát kell megtalálnunk. Szerintem ez nem pénzkérdés,
hanem ezen

elsősorban kultúraváltás kérdés. Az, ami most megy a társadalomba és a közbeszédbe, az pedig nem egyfajta életidegen közbeszéd, és nem egyfajta más bolygó, amihez nekünk szocializálódnunk kell, hanem bizonyos szempontból büszkén mondhatjuk, hogy a katolikus iskola lényege. És húzzuk ki magunkat, és mondjuk azt, hogy mi ezt csináljuk, mi ezt tudjuk, és hogy az a csoda, ami megtörténik az osztálytermeinkben nap mint nap, az éppen abból a kevésből, vagy sokszor éppen abból a hiányból születik meg, amivel szembesülünk, amikor belépünk az osztályterembe. És én mindegyikötöknek azt kívánom, hogy minél többször megéljétek azt, hogy amikor úgy gondoljuk, hogy kevés az, ami történik, vagy úgy gondoljuk, hogy egy hiányba lépünk be, akkor ott odalépjen hozzánk egy gyerek 5 kenyérrel és 2 hallal.

0: Kedves hallgatóink, Rubovszky Ritát, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadóját hallották, és ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszönjük figyelmüket! Páli Szent Vince imája. Ó, végtelenül gazdag Isten, aki úgy kifosztottad magad, hogy istálóban születtél, Názáretben szegénységben nevelkedtél, s a legtökéletesebb elhagyatottságban haltál meg a keresztfán. Engedd, hogy a világ mulandó javait mi is megvessük, és úgy használjuk, mintha nem lennének a mieink. A szegényeket bőven részesítsük belőlük, hogy egykor a te örök javaidban részesülhessünk. Jézusunk, ki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Kedves hallgatóink, mai válogatásunk ezzel véget ért. Munkatársaim Papildikó, Somosvári Eszter Anna, Kovács Krisztina és Nátrán István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A holnapi viszont hallásra!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Dolcsvai László felvételét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra van. Körkép, vidéki stúdiónk összeállítása következik.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Három napon át minden a szilváról, a zenéről és a közös ünneplésről szól majd Szarvason. A szarvasi szilvanapok szeptember 11-én rajtól, a szervezők pedig a tavaly bevált elemek mellett új programokkal, nagyobb vidámparkkal és különleges gasztronómiai élményekkel várják a látogatókat. A sajtótájékoztatón Hodálik Pál polgármester és Dorsová Zsuzsanna, a Cerminus Teátrum ügyvezető igazgatója több újdonságot és fontos részletet is elárult az idei fesztiválról. Az idei programok ezúttal is három fő helyszínen zajlanak, a Várkertben, a Szent István Parkban és a Templom téren. A Várkert és a Szent István Park programjai ingyenesen látogathatók, míg a templomtéri esti nagykoncertek belépő jeggyel vagy bérlettel tekinthetők meg. A szervezők idén arra is figyeltek, hogy a belépő jeggyel rendelkezők a koncert területéről ki és bejárhassanak. A rendezvénytér külön vendéglátással készül, így aki nem szeretne kimozdulni, az ételt és italt is helyben fogyaszthat. A fesztiválhoz ráadásul egy közeli szórakozóhely is csatlakozik. Pénteken és szombaton a programok után ott folytatódhat a buli. A zenei kínálatra idén sem lehet panasz. Pénteken többek között DJ Dandy, Daniel Fé, a Pornograszt és a Lagzi Fest lép színpadra. Szombaton pedig Náksi, a Fiesta élő nagykoncertje, Leslie, az UFO, Sterbinski és DJ Kecsu gondoskodik a hangulatról. Az ingyenes programok között szintén számos ismert előadó szerepel. A látogatók találkozhatnak többek között Komonyi Zsuzsival és a Kartágóval is. A Cerminus Teátrum művészei ugyancsak színpadra lépnek, operett és musical gálával készülnek. A fesztivál középpontjában természetesen továbbra is a szilva és a gasztronómia áll. Visszatér a receptverseny, amelyen hagyományőrző, modern és egészségmegőrző süteményekkel is lehet indulni. A szervezők a legfiatalabb és legidősebb nevezőt, valamint a közösség kedvencét is díjazzák. Újra lesz pálinka minősítés is. A szilva pálinkákat külön kategóriában értékelik, de más gyümölcspárlatokkal is lehet nevezni. A megmérettetés eredményhirdetése szombaton 17 órakor lesz. A gasztronómiai kínálatot szilvalekvárfőzés, szilvás gombóc, szilvás ételek és a Nemzeti Művelődési Intézet gasztrobusza is színesíti. A testvérvárosi együttműködés jegyében pedig ismét készül az erdélyi mics, amelyet szombaton délután kóstolhatnak meg az érdeklődők. A szervezők idén is nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a családok se unatkozzanak. Disney diszkó, mesefigurák, gólyalábasok, játszóház, buboréksó, cukorágyú, valamint led és tűzsó is. Szombaton a legszebb konyhakertek versenyének eredmény hirdetésére is sor kerül. Vasárnap pedig a receptverseny mellett a Cerminus Teátrum művészei és a Kartágó zárják a programot. Az idei rendezvény egyik érdekessége a korlátozott mennyiségben készülő, úgynevezett szarvasi szilva pálinka lesz. A különleges palackozás minden évben új dizájnnal jelenik meg, az üvegeket pedig sorszámozzák, így a gyűjtők számára is különleges darab lehet. A nagy érdeklődés miatt a közlekedésben is lesznek változások. A Vajda Péter utca, valamint egyes további útszakaszok lezárására kell számítani a rendezvény idején. A pontos parkolási rendet és a közlekedési információkat a szervezők a fesztivál honlapján és közösségi oldalain teszik közzé. A szervezők arra is kérik a látogatókat, hogy a rendezvény sűrű látogatott területére kerékpárral és rollerrel se hajtsanak be. Idén október 22-én kezdődik, és október 25-éig tart a Csabai Kolbász Fesztivál. A száraz kolbászokat azonban szeptember végéig várják a versenyre. Mű és természetes bélbe töltött, egy egész szál száraz kolbásszal lehet nevezni. Húsüzemek, magánszemélyek, kolbásztárusításra vagy saját fogyasztásra készítők egyaránt jelentkezhetnek. A versenykolbászok az átvétel során kapnak egy sorszámot, melyet a zsűrizés előtt a szervezők lecserélnek, így a versenyszámok nem egyeznek meg az átvételi sorszámmal. A kolbászokat személyesen 2026. szeptember 28-a és 30-a között 10 órától 18 óráig lehet leadni a Csabai rendezvénypajtában, vagy postai úton szeptember 28-áig a következő címre, Csabai rendezvénypajta 5600 Békés Csaba, Gyulai út 65/1.
A minősítést a kolbászkészítésre vonatkozó szabványok és a hagyományos házi szokások figyelembevételével szakmai zsűri végzi a Csabai rendezvénypajtában 2026. október 1-én 11 órakor. A nyertes versenyzők díjainak átadására a 29. Csabai Kolbászfesztivál ünnepélyes megnyitóján a Mokri Sámuel sátor színpadán kerül sor október 22-én. Nyílt napot szervezett az érdeklődőknek a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, ahol a képzőművészeti tanszak munkájába nyújtottak betekintést. A résztvevő gyerekeknek és az őket kísérő szülőknek hozzátartozóknak Dankó Riárd, a Művészeti Iskola igazgatóhelyettese, a képzőművészeti tanszak vezetője mutatta be a náluk folyó munkát, miket szoktak csinálni, milyen képeket, kézműves termékeket festettek, alkottak és batikoltak. A nyári tábor során különböző pólókat, táskákat, kis hőlégbalonokat készítettek, szappant öntöttek és volt lehetőség kreatívabb dolgokat is kipróbálni. Ezeknek az eredményeit megmutatták a nyílt nap résztvevőinek is, akik többek között pasztelkrétával készített képet is készíthettek. Próbálták megmutatni, hogy mi folyik náluk a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolába, hogy milyen alkotásokat, képeket készítettek, festettek. Bíznak benne, hogy többen is érdeklődnek majd, és a 2026-27-es tanévvel bővül majd a tanszakok létszáma, mondta az igazgatóhelyettes. Az MVM szeptember 21-e és 29-e között Békés megyében átfogó informatikai rendszerátállítást végez földgáz ügyfélkiszolgálási rendszerén. A fejlesztés ideje alatt átmenetileg korlátozott lesz a földgáz szolgáltatással kapcsolatos ügyintézés. Az átállás előkészületei miatt már szeptember 17-től nem lesz elérhető az online ügyfélszolgálat és a mobil alkalmazás, valamint szünetel az előrefizetős mérők feltöltése is, olvasható az MVM közleményében. Mint írják, az ügyfélszolgálatokon egyes ügyek intézése sem lehetséges már 17-től, továbbá még október elején is várható a korlátozások az ügyintézésben. Az átállás érinti a versenypiaci rövidtávú kapacitás igények kezelését is. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Palánki Ferenc lett a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye új érseke. 14. Leó pápa elfogadta Bábel Balázs érsek lemondását a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye kormányzásáról. Egyúttal utódául Palánki Ferencet a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye megyés püspökét nevezte ki, tájékoztatta az MTI-t a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Bábel Balázs érsek, aki 1999 óta irányította a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegyét, tavaly októberben érte el az egyházi nyugdíjkorhatárt. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia honlapján közzétett életrajz szerint Palánki Ferencet 1994-ben szentelték pappá, ezután 2005-ig több településen is plébános volt. 2011-ben szentelték püspökké, majd 2015-ben nevezték ki megyés püspökké a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyébe. Több mint 15 milliárd forinttal kevesebb jut a debreceni villamos fejlesztése, adta hírül a HAON. Sajtótájékoztatón ismertette Debrecen önkormányzata és a DKV ZRT az egyes villamos vonal felújításának, valamint a tram-train fejlesztés előkészítésének helyzetét. Jelentősen átalakult az a közlekedés fejlesztési program, amely eredetileg Debrecen villamos közlekedésének korszerűsítését szolgálta. A korábbi kiemelt projekt az egyes villamos teljes rekonstrukcióját és 9 új villamos beszerzését tartalmazta, 23,2 milliárd forintos indikatív forrással. A debreceni önkormányzat közleménye szerint a projekt megvalósítását egy olyan jogszabályi feltétel akadályozta, amely aláírt feltételes kivitelezői szerződést írt elő a pályázat benyújtásához. Ennek teljesítéséhez a városnak önerőből kellett volna előfinanszíroznia a megvalósíthatósági tanulmányokat, az engedélyezési és kivitelezési terveket, valamint az előkészítő szerződéseket, amelyek becsült költsége megközelítette a 900 millió forintot. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz módosítása alapján már egy új projekt került a kiemelt fejlesztések közé. Ez a debreceni nagyállomás rekonstrukciójának, a környéki tram-train közlekedés előkészítésének, a villamos hálózat fejlesztésének és az egyes villamos felújításának előkészítését tartalmazza 7,8 milliárd forintos forrással. A tájékoztatás szerint a változás több mint 15 milliárd forintos forrás csökkenést jelent Debrecen számára. A Debreceni Egyetem általános orvostudományi karának korábbi dékánya Mátyus László professzor emeritus lett, az intézmény fenntartó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány megújult kuratóriumának elnöke. A testület augusztus 31-én vette át a feladatokat a korábbi kuratóriumtól, tudatta az egyetem. Záró ülését tartotta a Debreceni Egyetemet fenntartó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány Kossa György vezetésével 2021. július 1-től 2026. augusztus 31-ig működő kuratóriuma hétfőn. A tanácskozáson elvégezték a régi és az új kuratórium közötti átadás-átvitelt. Az iratokat, beszámolókat, jegyzőkönyveket, határozatokat, elektronikus fájlokat átadták, illetve tájékoztatást adtak arról, hogy hétfő délig valamennyi folyamatban lévő pénzforgalmat, kifizetést igénylő folyamat lezárult, így a végleges bankszámla egyenleggel került át az új vezetéshez. Az új kuratórium kinevezéséről az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium döntött, miután a minisztérium kérésének megfelelően a Debreceni Egyetem szenátus augusztus 6-án rendkívüli ülésén rangsorolta a kuratóriumi tagságra és felügyelő bizottsági tagságra kapott pályázatokat. Az új kuratórium elnöke Mátyus László professzor emeritus, a Debreceni Egyetem általános orvostudományi karának korábbi dékánja, a felügyelőbizottság elnöke pedig Dékány Dóra ügyvéd lett. Folytatódik a debreceni közvilágítás fejlesztése, tudatta a Civis Hír. A közvilágítás fejlesztés hármas ütemének kivitelezési munkálatai szeptember 2-án szerdán kezdődtek meg a Jégvirág és a Babarózsa utcában a meglévő közművezetékek feltárásával, kutatóárkok ásásával, majd az elosztó szekrények telepítésével és a kábelvégek bekötésével, a Debreceni Városháza sajtóosztálya tájékoztatása szerint. Az utcákban 18 új lámpatestet és lámpakart szerelnek fel. Ma a Hegyköz utcában 3, holnap a Besenyei utcában 2, szeptember 9-én a Szappanfű utcában 1, szeptember 10-én a Zeller és a Cikória utcában 6, szeptember 11-én a Törköly utcában 5, szeptember 14-én a Zerge utcában 7 új lámpatestet és lámpakart szerelnek fel. A lámpatestek meglévő oszlopokra kerülnek, a Besenyei utcában 2, a Zerge utcában pedig 5 új oszlop létesül.
Hatalmas érdeklődés mellett zajlott idén is az Álljon meg egy novellára pályázat. 3100 írás érkezett, a beküldött művek közül 18 szerző munkája került be a legjobb 20 közé, így két alkotó két-két írással jutott a top 20-ba, olvasható a De Híren. Az abszolút élvonalban az előkelő második helyen végzett a debreceni Palotai Péter, a Répanadrágos fiú beprogramozza a Közös jövő című novellájával. Az első helyen Kis Bence Álmos, a harmadik helyen Batta Donát végzett. A döntőbe jutott novellákat Budapest belvárosában és a megyeszékhelyeken lévő buszmegállók utasvárójában lehet majd olvasni. Palotai Péter írására egészen október 1-jéig lehet szavazni. A Debreceni Nyíregyházi Egyházmegye ebben az évben is készül az egyik legszebb ünnepére, a Magyarok Nagyasszonya búcsúra. Október 11-én vasárnap Mátraverebély Szentkút nemzeti kegyhelye ad otthont a közös ünneplésnek és lelki feltöltődésnek, ahová minden testvérünket szeretettel hívják és várják az egyházmegye részéről. A zarándoklatra való utazás szervezésével kapcsolatban kérik, forduljanak a saját plébániájukhoz. Sok plébánia szervez közös buszos utat, így lehetőség van közösen, imádkozva és énekelve megtenni az utat a kegyhelyre. A Helytöri Klub népszerű sorozata ősszel is folytatódik. Földvár a Guti erdőben címmel tart vetített képes előadást Mikáckó Lajos helytörténész a Milius Központi Könyvtár helytörténeti részlegén szeptember 8-án kedden 17 órától, olvasható a De Híren. A Bemtéri intézményben tartott program ingyenes, de a szervezők kérik, hogy aki részt venne rajta, regisztráljon a helyismeret@milius.hu címre. Ha pedig valaki azon töpreng, ha erről az erdőről beszélünk, mi a helyes alak, a gut, a gút vagy a gut, valószínűleg erre is választ kaphat az eseményen, mely izgalmas történelmi időkbe és egy különleges tájra röpít, ígérik a szervezők. Újabb látványos falfestmény készül Debrecen belvárosában, tudta meg a HAON. Puskás István alpolgármester osztotta meg a Facebook oldalán, hogy már a megvalósulás fázisában van a Nyomtató utcában készülő emlékezethely falfestmény, amely a Graphic Traffic Street Art művészeinek munkáját dicséri. A tőzsgyökeres debreceniek közül sokan felvonhatják a szemöldöküket, hogy mégis melyik volna a Nyomtató utca, írja alap. Valójában egy korábbi, ma már nem létező közterületről van szó, amelynek helyén jelenleg a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola közismertebb nevén a Kis TK helyezkedik el. Az iskola Calvin tér felőli bejáratával szembeni falon kap helyet a nyomtatásnak emléket állító alkotás. Vékony Tamás a festménykészítő csapat vezetője a HAON-nak elmondta, Puskás István kezdeményezésére indult el a tervezés, majd az önkormányzat kulturális osztálya felvette a kapcsolatot a Graphic Traffic csapatával és a tanintézménnyel. Régóta terben volt ennek a tűzfalnak a megfestése. Egy közös egyeztetés után a TK rajztanárával, Szakál Lászlóval és az iskolás gyerekekkel elmentünk egy közös nyomdalátogatásra az Alföldi nyomdába, ahol egy korábbi szakoktatóm és egy régi iskolatársam vezetett körbe minket. Számomra ez felért egy valóságos időutazással, mondta a művész, aki maga is ebben az iskolában tanult nyomdászként, és ott is érettségizett. Különleges akcióval várják a Debreceni Egyetem hallgatóit és dolgozóit Magyarország egyik legkülönlegesebb sport és gasztronómiai eseményére, a harmadik Wine Run Mádra. A sport, a bor és a gasztronómia találkozása már harmadik alkalommal tölti meg Mád utcáit, dűlőit és pincéit. A rendezvény nem a stopperórákról és az egyéni csúcsokról szól, hanem a mozgás öröméről, amely Tokaj-hegy alja világhírű boraival, helyi gasztronómiai különlegességekkel és egyedülálló hangulattal párosul. A résztvevők idén is két táv, egy 6,5 és egy 12 kilométeres útvonal közül választhatnak, amelyek a történelmi borvidék legszebb részein vezetnek keresztül. A rendezvény ideje alatt Mád teljes települése fesztivál helyszínné alakul, így nyitott pincékkel, borkóstolókkal és családbarát programokkal várják azokat az érdeklődőket is, akik nézőként vagy borkedvelőként csatlakoznának a hétvégéhez. Debrecen és a környéke eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Ünnepi szentmisével vette kezdetét még augusztus 25-én a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő oktatás és szociális intézmények vezetői részére szervezett tanévnyitó vezetői értekezlet. A szentmisét Palánki Ferenc akkor még megyés püspök mutatta be, aki a prédikációjában a következőről beszélt.
1: A most hallott evangéliumi szakasz a jól ismert szeretet parancs. Amikor Jézust megkérdezik, hogy melyik a legfőbb parancs, akkor elmondja az Isten és az ember szeretet parancsát, amely az ószövetségi szentírásban két külön helyen található, de összehozza a kettőt. Egymás mellé teszi, és oda tesz még egy kicsiny kis gondolatot, hogy ezen a két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták, vagyis az egész kinyilatkoztatás. Szent Ágoston mondja, hogy ha csak ez maradt volna meg a Szentírásból, az a jánosi mondat, hogy Isten a szeretet, a kinyilatkoztatás már teljes lenne. Hiszen Isten valóban a szeretet. Szent II. János Pál írja, mondja azt, hogy imádom a szeretetet, bárhol is, bármilyen formában is találkozom vele. Imádja a szeretetet, vagyis imádja Isten. És ez a parancs, ez nem egy vélemény, azért parancs, mert nem az érzelmeinknek akar parancsolni. Amikor meghalljuk első hallásra, mondhatjuk azt, hogy lehet megparancsolni, hogy valakit én szeresse. Parancsolni érzelmileg nem lehet. De Kalazanci Szent József is, és a többi nagy szent is, nem az érzelmekre tette a hangsúlyt, hanem a döntésre. Eldöntötte, hogy szeretni fogja azokat, akikkel találkozik. Szeretni fogja, mert ezt tanulta Krisztustól. Mi mit tanultunk tőle? Mi mit tanultunk a nagy szent nevelőktől? Nekünk is meg kell tanulni azt, hogy döntsünk a szeretet mellett. Imádjuk a szeretetet, vagyis magát Isten. Aki azt mondja, hogy az a legfontosabb, hogy odafigyeljünk egymásra, hogy törd meg az éhezőnek a kenyeredet, hogy öltöztest föl, és ne fordulj el az ember társad elől, és akkor felragyog a világosságod. Milyen sok szomorú emberrel találkozunk, és mi is milyen sokszor vagyunk szomorúak, lehangoltak, fáradtak, kimerültek. Igen, akkor ragyog föl a világosság a szívünkben, akkor tudunk igazán jól élni, mondhatom így, boldogok lenni, hogyha odafigyelünk egymásra, hogyha a szeretet mellett döntünk. És ez a döntés, mivel a szeretet az mindig áldozattal jár, az áldozat mindig szenvedéssel jár, azt gondolnánk, hogy ellentmondás van a kettő között. Mi szeretnénk ilyen nyugodt, kiegyensúlyozott, békés, hosszú, egészséges életet. És nem szeretnénk áldozatokat hozni. De ha eldöntjük, hogy mi a szeretetet megélni akarjuk, ahogyan Jézustól tanultuk, akkor az bizony napi keresztekkel, áldozatokkal fog járni. Kalazanci Szent József is eldöntötte. Egyre inkább hasonlított Jézushoz, akiről azt írja, hogy sokszor az evangélium megesett rajtuk a szíve. Ez a feladatunk. Ebben az új iskolai évben, hogy amikor látjuk a ránk bizottaknak a gyöngeségét, szenvedését, akkor együttérző szívvel forduljunk hozzájuk. Segítsük őket, neveljük őket, ahogyan ebben a szép magyar szóban benne van a nevelés, a növelés. Hogy növeljük az ég felé, hogy növeljük bennük is a szeretetet, hogy tágítsuk a szívüket, hogy egyre inkább képesek legyenek a ránk bizottak is Krisztushoz hasonlítani, vagyis szeretni. És még egy gondolat, ez, amit Jézus ugye pontosan idézi, teljes szívvel, teljes lelkeddel. Mi az, hogy teljes? Mikor teljes valami? Akkor teljes, ha tökéletes. Akkor teljes, hogyha teljesen Istennek adott. Akkor leszünk mi is tökéletesek, vagyis alkalmasak arra, amire teremtve vagyunk, hogyha teljesen odaadjuk magunkat Isten és embertársaink szolgálatára. Ezt mondom még egyszer, áldozattal jár, de az élet a szeretetben teljes. Ehhez adjon nekünk kegyelmet a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, akinek dicsőség legyen mindörökké. Amen.
0: A program az intézményvezetők részére az egyházmegyei kateketikai központban folytatódott, míg az iskola lelkészek a püspöki hivatalban ültek össze a következő tanév feladatait egyeztetni, valamint tapasztalatcserére is sor került. Debrecen is környéke eseményeiről Mikos Ákos tudósította önöket, viszont hallásra!

0: a Crossovers muzsikát.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. Az ukrajnai erőszak és pusztítás befejezésére szólított fel 14. Leó pápa vasárnap az Úrangyala elimádkozása után, számolt be hétfőn a Vatican News. A Szentatya együttérzését fejezte ki a háborútól szenvedő lakossággal, és arra kérte a felelősöket, hogy nyissanak utat a párbeszéd előtt. Reményét fejezte ki, hogy a diplomáciai erőfeszítések konkrét eredményeket hoznak. Magyarország rendezheti meg 2030-ban a Pueri Cantores Nemzetközi Szövetség világtalálkozóját, írta hétfőn a Magyar Kurír. A felkéréshez hozzájárult az idén Gödöllőn rendezett nemzetközi kórus találkozó sikere. A világtalálkozókon több ezer fiatal énekes vesz részt, a kezdeményezés célja pedig a közösség és a béke erősítése. Szeptember 11-ére egyeztetésre hívta az életvédő szervezeteket Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, a Töhírül a civilek.info. A találkozón várhatóan a szívhangrendeletről, az esemény utáni tabletta vény kötelezettségéről és az abortusz tabletta esetleges bevezetéséről is egyeztetnek. Két lépcsőben emelik a szociális, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérét, hangzott el az országgyűlés hétfői ülésén. Az MTI beszámolója szerint az első emelés október közepén, a második 2027. januárjában érkezik. Káltai Németh Vilmos miniszter szerint jelenleg több mint 6000 munkavállaló hiányzik a szociális és gyermekvédelmi ágazatból. Folytatódik a fogyatékossággal élők közösségi és egyházi részvételét segítő Határtalan Öröm program a Kaposvári Egyházmegyében. A Magyar Kurír hétfői cikkében összegezte, hogy Kaposváron jelenleg két csoport működik havi rendszerességgel. A kezdeményezés célja, hogy az érintettek az egyházi közösségek aktív tagjaivá és alakítóivá váljanak. Oroszországnak elegendő erőforrása lehet ahhoz, hogy 2028-ig folytassa az Ukrajna elleni háborút, jelentette ki Oleh Iveschenko, az ukrán katonai hírszerzés vezetője az Ukrinform hírügynökségnek. Szerinte Kijevnek és partnereinek összehangolt fellépéssel kell csökkenteniük Moszkva háborús erőforrásait. Iveschenko arra számít, hogy Oroszországban a háborúval szembeni elégedetlenség is növekedhet. Katonai tiszteletadás mellett eltemették Belgrádban Ratko Mladicot, a boszniai szerb hadsereg egykori főparancsnokát, adta hírül hétfőn az MTI. A 84 éves korában elhunyt Mladicot népirtás, háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Temetésén több ezer ember vett részt. A búcsúztatás körülményei nemzetközi tiltakozást váltottak ki. Végül az időjárásról. Kedden túlnyomóan derült napos csapadékmentes időre számíthatunk. A déli, délnyugati szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A csúcs hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus Krisztus születése így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt. József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott. Íme a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti, velünk az Isten. Ezek az evangélium igéi.

Szent Máté evangéliumának első fejezetéből a 18-tól a 23. versig tartó szakaszt Varka László atya olvasta fel.

0: 5 óra 40 perc, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. Mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői műsorunk tartalmából. A kölcsönös testvéri szeretet két útja, Leó pápa úrangyala imája. Ukrajnában vessenek véget az erőszaknak, nyissanak teret a diplomáciának. A Szentatya felhívása. Leó pápa a vatikáni család ünnepen. Nagy csoda vagytok, adjátok életeteket másokért. A Szentatya pénteken fogadta Edgars Rinkevics lett elnököt. Taglebi Boros az új egyházok új püspökeihez. Járjunk együtt a missziós megtérés idejében. A kölcsönös testvéri szeretet két útja. Leó pápa úrangyala imája. Szeptember 6-án vasárnap délben 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában levő dolgozó szobája ablakából imádkozta el az úrangyala imát. A napi olvasmányokhoz fűzött beszédében arra buzdította a keresztény közösségeket, hogy gyakorolják a kölcsönös szeretetet és a problémákat a növekedés irányába tartó lépések kialakítsák át. A pápa felvázolta a kölcsönös szeretet gyakorlásának két módját, amelyek a következők, a testvéri korrekció és az egymás közötti egyetértés. Kedves testvérek, szép vasárnapot! Köszöntötte Leó pápa Szent Péter téren összegyűlt nemzetközi hívásokat.

0: ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel. Jézus megtanított minket arra, hogy kérjük és gyakoroljuk az adósságok elengedését. Van azonban egy olyan közkincs, amellyel egymásnak tartozunk, anélkül, hogy annak rabjává válnánk, és ez a kölcsönös szeretet adóssága. Minden figyelem, gondoskodás és jóság, amit kaptunk, szabadabbá tesz bennünket, és képesebbé válunk a felelősségvállalásra. Elemezve az évközi 23. vasárnap evangéliumi szakaszát, Leó pápa arra mutatott rá, hogy Jézus minden keresztény közösségnek legalább két módot javasol a kölcsönös szeretet gyakorlására. Az első lépés, hogy legyünk képesek a testvéri korrekcióra. Ez egy kényes és túl gyakran elfeledett adottság, ami őszinteséget és fokozatosságot igényel. Őszintén beszélni egymással, először kettesben, majd ha szükséges, két-három ember között, végül amikor kell, az egész közösséggel. Azt jelenti, hogy szembenézzünk a valósággal és a problémákat, a konfliktusokat a növekedés felé vezető lépések kialakítjuk át. A panaszkodás és a rossz indulatú petkálás ugyan könnyebb, de semmi eredményt nem hoz, és számos helyzetet megbénít. Az evangélium viszont a szeretetben megélt szabadságra nevel minket. A testvéri szeretetnek van egy másik módja is, amely Jézus szerint még az imádságot is átalakítja. Megegyezni egymás közt. Nem csupán konfliktusok esetén, hanem akkor is, amikor valamilyen ajándékot kérünk Istentől. Az Úr így szól: ha ketten közületek egyetértve kérnek valamit a földön, meg fogják kapni mennyei atyámtól. Ez az ígéret arra utal, hogy lehetnek közös vágyaink, közös fájdalmaink, közös reményeink, és az imádságunk keresztül növekedhetünk az egységben. Hit nélkül mindenki magányosnak érezhetné magát, és gyanakodhatna a többiekre, idegeneknek és ellenségeknek tekintve őket. A kegyelem által azonban fivérek és nővérek vagyunk, akik képesek megtalálni az összhangot, találkozunk, megbocsátunk egymásnak, és meghallgatjuk egymást az Úrban. Kérjük Máriát, szólt végül a pápa, aki az angyal üdvözletét követően sietve felkereste unokanővérét, Erzsébetet, hogy megossza vele a várandóság örömét és fáradalmait, tanítson meg minket a testvéri szeretet örömteli kötelezettségére.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa ismételten felhívást intézett minden erőszak befejezésére, kifejezve közelségét az évek óta háborútól szenvedő ukrán néphez.
1: Con animo adolorato.
0: A pápa szívében fájdalommal követte a híreket azokról az erőszakos támadásokról, amely a közelmúltban több ukrán várost és polgári infrastruktúrát sújtottak, ártatlan emberek halálát okozva. A Szent Atya egyesül a lakosság szenvedésével, akik évek óta szorongásban és félelemben élnek. Leó pápa most újabb felhívást intézett az erőszak befejezésére, a pusztítás megállítására, valamint arra, hogy a felelősök nyissák meg szívüket a párbeszédnek és a békének. Annak a reményének adott hangot, hogy a tárgyalások újraindítására az ezekben a napokban tett erőfeszítések konkrét eredményeket hoznak és teret nyitnak a diplomáciának. Imádkozzunk az Úrhoz, hogy a világ minden konfliktusában az egyetértés uralkodjon, buzdított rá a Szent Atya. A pápa ezután üdvözölte a római híveket és a különböző országokban érkezett zarándokokat, köszönetét fejezve ki jelenlétükért. Külön kiemelte a németországi Szent Lambert papnevelő intézet közösségét, valamint az olasz zarándok csoportok között köszöntötte Oppido Mamertina Palmi kalábriai egyházmegye kórusát, amelynek tagjai püspökük kíséretében zarándokoltak el Rómában. A pápa végül mindenkinek szép vasárnapot kívánt, arra bíztatva, hogy miközben a nyári szünet után fokozatosan visszatérünk szokásos tevékenységeinkhez, kérjük az Urat, kísérjen utunkon és támogasson bennünket világosságával.

0: pápa a vatikáni család ünnepen. Nagy csoda vagytok, adjátok életeteket másokért. A vatikáni családok ünnepét tartották immár harmadízben, szeptember 5-én szombat délután is este a vatikáni kertekben, amelyen megjelent Leó pápa és köszöntötte a családokat, majd kötetlen beszélgetés folytatott főként a gyermekekkel. A Szent Atya köszöntő beszédében felidézte II. János Pál pápa szavait. A család Isten tükre, Isten látni akarja magát a közösségünkben, családjainkban. Immár harmadik alkalommal tartotta meg a vatikáni családok ünnepét éppen a nyár végén, és még az itt Olaszországban hétfőn kezdődő iskolai év előtt. Több száz család ült egybe a Szent Péter Bazilika mögött, a vatikáni domban emelt kormányzóság épülete előtt. Jelen volt természetesen Raffaella Petrini nővér, a vatikáni kormányzóság elnöke, akit még Ferenc pápa nevezett ki 2025. február 15-én erre a tisztségre. A vatikáni családünnep 3 éve született még Ferenc pápa alatt, bár ő betegsége miatt már nem tudott részt venni rajta, de tavaly a résztvevők igazi nagy meglepetésére megjelent az új pápa. Ennek nyomán a vatikáni családot nagyon remélték, hogy Leó pápa idén ismét eljön hozzájuk, hiszen ő a Vatikán város állam államfője. 19 órakor bukkan fel a Szent Atya fehér ruhás alakja a kormányzóság zöld nagykapujában, miközben egy zenekar a közismert Szent Ferenc film Dolce Sentire dalát játszotta. A családok, de különösen a gyermekek lelkes tapssal köszöntötték Leó pápát. A gyerekek közül sokak számára ismerős volt a terep, hiszen közülük sokan részt vettek azon a vatikáni nyári táboron, amelyet itt a közelben tartottak, a vatikáni kis tűzoltók táborában, ahol egy hetet töltöttek együtt játékkal, sporttal, énekkel, ünnepléssel. A Szent Atya érkezése előtt a Vatikánban dolgozó családok a vatikáni kertek felső részén emelt lurdi barlang előtt közös szentmisén vettek részt, majd onnét érkeztek a kormányzósági palota elé. Leó pápát az egybegyűltek nevében Raffaella Petrini nővér, a kormányzóság elnöke köszöntötte, hálásan megköszönve a Szent Atya jelenlétét. Kiemelte, nagy öröm mindnyájunk számára, hogy munkájuk révén részt vehetnek abban a nagyszerű küldetésben, amelyet az Úr bízott őre. Leó pápa válaszával megköszönte a szép ünnepet, amelyet a kormányzóság felelősei szerveztek, aki közjelen volt Franco Fontana Szalézi atya, aki a kormányzóság igazgatóságainak és központi hivatalainak káplányait koordinálja, és aki a vatikáni nyára táboromban résztvevő összes gyermek lelkipásztora volt. Leó pápa háláját fejezte ki a kormányzóság korábbi elnökeinek, Giuseppe Bertello és Fernando Verges Alzaga bíborosoknak, akik Ángel Fernández Ártime bíborossal együtt jelen voltak a családi ünnepen. Leó pápa jelenlévő összes család figyelmébe ajánlotta II. János Pál pápa egyik gyönyörű mondatát. A család az a tükör, amelyben Isten önmagát látja. Kezdjük mi is ezzel, buzdított Leó pápa. Képzeljük el a családunkat, és képzeljük el ezt a családot is, amelyben most mi összegyűltünk. Isten látni akarja magát a közösségünkben, a családunkban, a ti családotokban. Isten jelen van itt. II. János Pál pápa még hozzátette, hogy a család az a tükör, amelyben Isten önmagát látja, és látja a két legszebb, a két legnagyobb csodát. Az egyik az élet adásának a csodája, a másik pedig a szeretet átadásának a csodája. Pontosan ebben áll Szent II. János Pál pápa felhívása, életet adni és szeretetet adni. Szeretném mindnyájatoknak, családjaitoknak megköszönni ezt a nagy csodát, ami vagytok, szólt Leó pápa. Minden nap valamiképp mi is úgy tekintetünk a családunkra, mint Isten tükrére, és újra felfedezhetjük Isten szeretetét, mit jelent nekünk az életünket adni, mit jelent nem csak önmagunknak élni, és nem önzőnek lenni, hanem másokért adni az életünket a családban, barátok között és azok közt, akik még nem is a barátaink. Legyen a mai esti ünneplésünk is Isten szeretetének tükre, hangzott a Szent Atya záró kívánsága. Érezzük meg igazán ezt az örömet, amelyet csak Isten adhat nekünk, és adja meg nekünk ma is azt az örömet, hogy Isten szeretete tükreként együtt ünnepelhetünk. Leó pápa rövid beszédét viharos tapssal felkiáltásokkal köszönték meg, mire a szentatya mikrofontól ellépe a családok közé ment és belebegyült a szülők és gyermekek lelkes közösségébe. Megpróbált kezet fogni minden részevővel, és különösen azoknál a családoknál időzött el, ahol nemrég gyermek született, akiket nagy szeretettel megáldott. Ezek azok a családok, amelyeknek újszülött gyermekeit a szentatya rendre megkereszteli a Sixtus kápolnában minden év január 2. vasárnapján Urunk keresztsége ünnepén. És végül egy személyes megjegyzés. Az említett szombati napon, éppen az esti órákban a Szent Péter tértől 100 méterre eső rendházunk teraszán sétáltam, kezemben rózsafüzérrel. A teraszunkról csodálatos kilátást nyílik az egész városra, a Szent Péter térre és az apostoli palotára. 8:30 lehetett, amikor Michelangelo kupolája mögül tűzijáték fényei lobbantak fel, és azonnal tudtam, hogy azok a petárdák most a családokat éltetik. Igen, a Vatikán egy nagyon kicsi állam, de ugyanakkor egy nagyon nagy család.
1: XIV. Leó pápa fogadta Edgars Rinkevics lett elnököt. A Szentszék sajtóterme az alábbi közleményt adta ki a találkozóról. 14. Leó pápa audiencián fogadta Edgars Rinkevicset, a lett köztársaság elnökét, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, Paul Richard Gallagher érsek, az államközi és a nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár kíséretében. Az államtitkárságon folytatott szívélyes légkörű megbeszélések során a felek megelégedéssel szóltak a Szentszék és a lett köztársaság között fennálló jó kapcsolatokról. A megbeszéléseken érintették a közös érdeklődésre számot tartó kérdéseket nemzetközi és regionális szinten egyaránt, különös tekintettel a jelenleg is zajló ukrajnai konfliktusra. Ennek kapcsán ismételten hangsúlyozták, hogy a nemzetközi közösség részéről nagyobb elkötelezettségre van szükség a békés megoldások előmozdítása érdekében.
0: Tagle bíboros az új egyházok új püspökeihez. Járjunk együtt a missziós megtérés idejében. Az evangelizációs dikasztérium hivatása, hogy kísérje, támogassa és együttműködjön az új részegyházakkal, tiszteletben tartva azok saját autonómiáját, jelentette ki Luis Antonio Tagle bíboros, az evangelizációs dikasztérium pro-prefektusa szeptember 3-án csütörtök reggel a missziós dikasztérium illetékességébe tartozó területek új püspökeinek most indult vatikáni képzésén. A kurzus első napján a résztvevő új püspökök a Szent Péter apostol pápai kollégiumban megismerkedtek egymással, majd Tagle bíboros a kollégium kápolnájában szentmisét mutatott be az új püspökök koncelebrálásával. Tagle bíboros homiliájában először felidézte a római kúria reformját, amelyet Ferenc pápa kezdeményezett a Predicate Evangelium kezdeti apostoli konstitúcióval, amelyet 2022. március 19-én hirdette ki, és amely ugyanazon év június 5-én lépett hatályba. Az új konstitúció egyesítette a korábbi népek evangelizációjának kongregációját és az új evangelizáció előmutatásáért felelős pápai tanácsot, létrehozva az evangelizációs dikasztériumot. A dikasztérium két szekcióból áll, az egyik a világ evangelizációjának alapvető kérdéseivel, a másik pedig az első evangelizációval és az új részegyházakkal foglalkozik. A dikasztérium megkülönböztető jegye, hogy prefektusa a római pápa. A Predicate Evangelium apostoli konstitúció miközben megismétli, hogy a római kúria szervei jogilag mind egyenlőek, az evangelizációs dikasztériumot a dikasztériumok listájának élére helyezi. Ez a választás kiemeli a római kúria reformjának átható missziós irányultságát. Ennek egyében az evangélium hirdetése és az egyház evangelizáló küldetésének szolgálata a római pápát és az egyetemes egyházat szolgáló kúria középpontjába került. Az első evangelizáció szekció az új részegyházakat szolgálja, és konkrécia a missziós tevékenység és az újonnan evangelizált népek körében egyházak megszületése. Isten igényének magvából születnek azok, és fejlődnek az őshonos részegyházak, amelyeket segíteni kell érlelődésükben. Tagle bíboros homiliájában emlékeztetett arra, hogy a szekció támogatja az evangélium hirdetését és a hitélet elmélyítését az első evangelizáció területein, és többek között felelős az új egyházkerületek felállításáért, módosításáért, valamint azok vezetőkkel való ellátásáért. A római kúria és a helyi egyházok kapcsolatában új egyházi és missziós tudatosság alakult ki, hiszen az új részegyházak képesek lelkipásztori és kormányzási felelősséget vállalni. Ezért a dikasztérium szerepe, hogy elkísérje, támogassa és együttműködjön velük, tiszteletben tartva jogos autonómiájukat. A missziós tevékenység nem ér véget a helyi egyháza születésével és megszervezésével, hiszen az indító szakasz lezárulásába sem szűnik meg az egyház további missziós tevékenysége, hangsúlyozta Tagle bíboros homiliájában, amelyet az új egyházok új püspökeihez intézett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.

6 óra 1 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. Az ukrajnai erőszak és pusztítás befejezésére szólított fel 14. Leó pápa vasárnap az Úrangyala elimádkozása után, számolt be hétfőn a Vatican News. A Szentatya együttérzését fejezte ki a háborútól szenvedő lakossággal, és arra kérte a felelősöket, hogy nyissanak utat a párbeszéd előtt. Reményét fejezte ki, hogy a diplomáciai erőfeszítések konkrét eredményeket hoznak. Magyarország rendezheti meg 2030-ban a Pueri Cantores Nemzetközi Szövetség világtalálkozóját, írta hétfőn a Magyar Kurír. A felkéréshez hozzájárult az idén Gödöllőn rendezett nemzetközi kórus találkozó sikere. A világtalálkozókon több ezer fiatal énekes vesz részt, a kezdeményezés célja pedig a közösség és a béke erősítése. Szeptember 11-ére egyeztetésre hívta az életvédő szervezeteket Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter, a Töhírül a civilek.info. A találkozón várhatóan a szívhangrendeletről, az esemény utáni tabletta vény kötelezettségéről és az abortusz tabletta esetleges bevezetéséről is egyeztetnek. Két lépcsőben emelik a szociális, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérét, hangzott el az országgyűlés hétfői ülésén. Az MTI beszámolója szerint az első emelés október közepén, a második 2027. januárjában érkezik. Káltai Németh Vilmos miniszter szerint jelenleg több mint 6000 munkavállaló hiányzik a szociális és gyermekvédelmi ágazatból. Folytatódik a fogyatékossággal élők közösségi és egyházi részvételét segítő Határtalan Öröm program a Kaposvári Egyházmegyében. A Magyar Kurír hétfői cikkében összegezte, hogy Kaposváron jelenleg két csoport működik havi rendszerességgel. A kezdeményezés célja, hogy az érintettek az egyházi közösségek aktív tagjaivá és alakítóivá váljanak. Oroszországnak elegendő erőforrása lehet ahhoz, hogy 2028-ig folytassa az Ukrajna elleni háborút, jelentette ki Oleh Iveschenko, az ukrán katonai hírszerzés vezetője az Ukrinform hírügynökségnek. Szerinte Kijevnek és partnereinek összehangolt fellépéssel kell csökkenteniük Moszkva háborús erőforrásait. Iveschenko arra számít, hogy Oroszországban a háborúval szembeni elégedetlenség is növekedhet. Katonai tiszteletadás mellett eltemették Belgrádban Ratko Mladicot, a boszniai szerb hadsereg egykori főparancsnokát, adta hírül hétfőn az MTI. A 84 éves korában elhunyt Mladicot népirtás, háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Temetésén több ezer ember vett részt. A búcsúztatás körülményei nemzetközi tiltakozást váltottak ki. Végül az időjárásról. Kedden túlnyomóan derült napos csapadékmentes időre számíthatunk. A déli, délnyugati szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A csúcs hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Kedves hallgatóink, adásunkat Friedrich Witt F-dur versenymű Két kürtre című darabjának első tételével folytatjuk.

Friedrich Witt F-dur versenymű Két kürtre című darabjának első tételét hallották. 6 óra 15 perc. Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

A bennünk, nőkben lakozó művész az érzékeivel dolgozik. Saját középpontjából kiindulva akarja alakítani a világot. Azt keresi, hogyan tudja kifejezni azt, ami lénye legmélyen mozgatja őt. Öröme vagy bánata, életkedve vagy egyszerűen a szép iránti érzéke meg akar mutatkozni. Ez teremtővé teszi őt. A női szemináriumok résztvevői közül sokan azt mondják, hogy bennük nincs semmi művészi, azt gondolván, hogy csak az a művész, aki képeket fest, verseket ír, vagy tud zenélni. Ám amikor elkezdenek arról beszélni, hogy szívesen írnak naplót, hogy szeretnek főzni, és szeretik szépen megteríteni az ünnepi asztalt, akkor egyszerre megérzik, hogy bennük is ott lakozik a művész. Mások azt mondják, hogy nekik nincs idejük a művészi oldaluk kifejezésére, vagy még mindig a szüleik ítélete cseng a fülükben, hogy abból nem származik semmi hasznos dolog. Úgy gondolják, hogy a művészi megnyilvánulás valami teljesítményhez köthető. Pedig a művészi kifejezéssel élő nő teljesen összeszedett, elmélyült, így tud erőt gyűjteni ahhoz, hogy megszabadulván régi terheitől újra szabadon szárnyalhasson. Továbbá a művész a bennünk lévő könnyűség, az énekes, a táncos, a könnyed, aki kilépvén önmagából érzékeink keresztül kifejezi önmagát. Színt visz az életbe, tud ünnepelni, önfelett lenni, másokat is megfertőzni az örömmel. Ez az öröm összebékíti benne az élet súlyos és könnyű oldalát. A benne lévő művész nélkül a nő élete száraz és örömtelen lesz. Túlságosan kötelességtudóvá és teljesítményközpontúvá válik. A művész sokszor a szenvedésen keresztül jut el kifejező ereje csúcsára. Ilyenkor a művész életmentő lehet a nő számára, mert a benne lévő művész teremtő kifejezésre juttathatja az életében lévő rendezetlenséget, ami gyógyító erejű. Mária, miközben Jézust hallgatja, szemmel láthatóan képes megfeledkezni magáról. Átadta magát a pillanatnak. Nem kérdezi, hogy mi a haszna annak, amit csinál. A művész ezért mindig a szabad nő képe is. Nem a kötelességei határozzák meg, hanem az intuíciói. Azt teszi, amiről úgy érzi, hogy összhangban van vele. A művészi kifejezésben egészen jelen tud lenni. Átadja magát a pillanatnak. Teremtő erejű. Befelé figyelvén újat fedez fel magában, amit korábban egyáltalán nem ismert. Amikor a nők hosszú kihagyás után újra kapcsolatba tudnak kerülni a bennük lévő művésszel, akkor érzik, hogy mennyire hiányzott addig az erő belőlük. A művész révén fedezik fel, hogy mennyi elevenség rejlik bennük, amelyet aztán ki akarnak fejezni. A következő asszociációkat fogalmazták meg a művésszel kapcsolatban. Az édes semmittevés ideje, spontaneitás, pihenés megengedése önmagamnak, fantázia. Az életdalát zengeni, a közvetlenségből adódó elevenség, kreatív oldalamat mások többre értékelik, mint én magam, művésznek lenni Isten nagy ajándéka, a művészet belső szabadságot ad, szárnyakat a léleknek, kifejezni magamat, erőt meríteni, ami egyensúlyt hoz létre bennem. A kreativitás önmagamból fakad, ha el tudok engedni dolgokat. Kreativitás, életöröm, kifejezni magam, feléleszteni szunnyadó erőimet, felszabadulás, életművészet, életem művészévé válni. A nőben lévő művész tehát érti annak a művészetét is, hogy megfelelően alakítsa a saját életét. Az életművészet szakembere. Igazi életművész, aki örül az életnek, és szépé tudja tenni, még ha a külső feltételek nem is a legörvendetesebbek. A művész negatív oldala az, amikor meg akarja mutatni magát, amikor exaltáltá és mesterkélté válik. A hisztérikussága a művész egyik csapdája. Az az érzés, hogy állandóan produkálnia kell magát. Ilyenkor, ahelyett, hogy a szíve mélyéből fakadó dolgokat mutatná meg, csak önmagát mutogatja. El akarja adni magát. Ez néha kínos. Az igazi művész meg tud feledkezni önmagáról. A lét titkát fejezi ki, nem önmagát. Ezért a nőben lévő művésznek a háziasszonyra is szüksége van, aki megosztja másokkal azt, amit önmagában érez. Hiszen a háziasszony nem önmaga körül forog, hanem beleérzi magát a vendég helyzetébe. Eltávolodván önmagától a másikhoz közeledik. A művésznek is szüksége van erre a kapcsolatra,
hogy művészete valóban gyümölcsöt teremjen. A művészet nem mindig a dolgok könnyű és szép oldala. Sok művész éppen akkor a legkreatívabb, amikor melankolikus vagy depresszió gyötri. De nem süpped bele, hanem elkezdi átalakítani. Megpróbálja kifejezni azt. A művész számára a szenvedés megtapasztalása gyakran igen intenzív kifejező erőt ad. Ilyenkor az önmagában és az emberekben lévő sötétet, rendezetlent, kaotikust juttatja kifejezésre, ami nem pusztán a művész számára lehet gyógyító hatású, hanem azoknak is, akik szemlélik a műalkotást. Valaminek a művészi bemutatása mindig gyógyító folyamat is egyben. A negatív érzések nem árasztják el a művészt, hanem ő alakítja azokat, és így áramlásba hozza a sötét és negatív energiáját. Ami áramlik, megelevenedik. A megkövült átalakul és meggyógyul. Kreativitásunk egyfajta belső gazdagság, amelyből mindig meríthetünk. Nem arról van szó, hogy híressé kell válnunk, vagy hogy ünnepeljenek, hanem arról, hogy kapcsolatban állunk legmélyebb valónkkal, és hogy annak érzékelhető, játékos formát tudunk adni.

Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvasott fel.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 6 óra 30 perc.
0: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
2: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Rátonyi Sára. Köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink először röviden. Ismét a diplomáciának kellene átvennie a főszerepet Ukrajnában a fegyverek helyett. Erre hívta fel a figyelmet 14. Leó pápa. Egyeztetésre hívta az életvédő szervezeteket az egészségügyi miniszter. A találkozón az abortusz szabályozás több kérdése is napirendre kerülhet. Két lépcsőben emelik a szociális, valamint a nevelést és oktatást segítő dolgozók bérét. Újabb orosz drón támadás érte Ukrajnát, miközben Kárpátalján vízkorlátozásokat vezettek be. A fegyverek helyett ismét a diplomáciának kellene átvennie a főszerepet Ukrajnában. Erre hívta fel a figyelmet 14. Leó pápa. Kövér Tamás összeállítását hallják.
3: Az ukrajnai erőszak és pusztítás befejezésére, valamint a diplomáciai párbeszéd folytatására szólított fel 14. Leó pápa vasárnap délben az Úrangyala elimádkozása után. A Vatikán News beszámolója szerint a Szentatya fájdalommal követi azokat a támadásokat, amelyek az elmúlt időszakban több ukrán várost és polgári infrastruktúrát is sújtottak és ártatlan emberek halálát okozták. A katolikus egyház fő közelségéről biztosította az ukrán lakosságot, amely immár évek óta a háború következményeivel, valamint az állandó szorongással és félelemmel kénytelen együtt élni. 14. Leó pápa arra kérte a konfliktus felelőseit, hogy állítsák meg az erőszakot és a pusztítást, valamint hogy nyissák meg az utat a párbeszéd és a békés rendezés előtt. A Szentatya külön kitért azokra az erőfeszítésekre is, amelyek ezekben a napokban a tárgyalások újraindítására irányulnak. Reményét fejezte ki, hogy ezek konkrét eredményeket hozhatnak, és ismét nagyobb teret kaphat a diplomácia a háború rendezésében. A pápa egyúttal arra buzdította a híveket, hogy ne csak Ukrajnáért, hanem a világ valamennyi konfliktusának békés lezárásáért imádkozzanak. 14. Leó pápa ezt követően a Szent Péter téren összegyűlt római híveket és a különböző országokból érkezett zarándokokat is köszöntötte. Külön üdvözölte a németországi Szent Lambert papnevelő intézet közösségét, valamint az Oppido Mamertina Palmi egyházmegye püspökükkel Rómába érkezett kórusát. A Szentatya végül a nyári szünet utáni időszakra is kitért. Arra biztatta a híveket, hogy mindennapi tevékenységeikhez visszatérve kérjék Isten segítségét és útmutatását, írta mindenről szólva hétfőn a Vatikán News.
2: Szeptember 11-ére egyeztetésre hívtam az életvédő szervezetek képviselőit Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, írta a civilek.info az Aquinói Szent Tamás Közéleti Egyesület közleménye alapján. A szervezetek korábban nyílt levélben kifogásolták, hogy nem kaptak megfelelő képviseletet az abortusz szabályozással kapcsolatos civil egyeztetéseken. A találkozón várhatóan szóba kerül a szív hang rendelet, az esemény utáni tabletta vény kötelezettsége és az abortusz tabletta esetleges bevezetése is. Az életvédő szervezetek közölték, a várandós nők támogatása mellett a jelenlegi életvédelmi szabályok fenntartását képviselik az egyeztetésen. Pápai áldásban részesíti a híveket Marton Zsolt megyés püspök a Váci Egyházmegye alapításának 1000. évfordulóján, számolt be a Magyar Kurír hétfőn. A milleniumi ünnepi szentmisét szeptember 19-én délután 3 órakor mutatják be a Váci Nagyboldogasszony székesegyházban. A pápai áldás áhítatos fogadásához a szokásos egyházi feltételek teljesítése mellett teljes búcsú kapcsolódik, amelyet a hívek önmagukért vagy egy elhunytért is felajánlhatnak. A jubileumi nap célja, hogy az ezer éves évforduló a történelmi megemlékezés mellett a lelki megújulás alkalma is legyen. Két lépcsőben kapnak béremelést a szociális, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozók, hangzott el az országgyűlés hétfői ülésén. Az MTI beszámolója szerint Muhari Gergely, a Tisza képviselője közölte, az első emelés október közepén, a második 2027. január 1-én érkezik. Káltai Német Vilmos, szociális és családügyi miniszter szerint jelenleg több mint 6000 munkavállaló hiányzik a szociális és gyermekvédelmi ágazatból. A tárcavezető úgy fogalmazott, a kormány célja az évek óta alul finanszírozott terület megerősítése és a dolgozók anyagi megbecsülésének javítása. Több vidéki felsőoktatási intézményben is megtartották a 2026-27-es tanév ünnepélyes megnyitóját, adta hírül az MTI. A Győri Széchenyi István Egyetem 9 karán több mint 5000 első éves kezdi meg tanulmányait, miközben az intézmény teljes hallgatói létszáma eléri a 17 000-et. A Miskolci Egyetem 77. tanév nyitóján a felelős és önálló gondolkodás, valamint az egyetemi közösség szerepét hangsúlyozták. A kecskeméti Neumann János Egyetemre pedig 1748 új hallgatót vettek fel, és a tanévben új villamosmérnöki alapképzést is indítottak. A béke nem akkor kezdődik, amikor már kirobbant a konfliktus, hanem jóval korábban a párbeszéd megteremtésével. Erről beszélt hétfőn Thar Zoltán miniszter Budapesten. Kövér Tamás összefoglalója.
3: A párbeszéd eszközeinek megerősítését sürgette Thar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter hétfőn Budapesten. Az MTI tudósítása szerint a politikus a Magyar Tudományos Akadémián megrendezett Út a békéhez című UNESCO konferencián arról beszélt, a párbeszédnek nem egy válság lezárásakor, hanem már a konfliktusok megelőzésében szerepet kell kapnia. Thar Zoltán hangsúlyozta, a békéhez nem arra van szükség, hogy az emberek egyformák legyenek, hanem arra, hogy saját identitásuk megőrzése mellett képesek legyenek együttműködni. A tárcavezető szerint a béketeremtés ezért nem kizárólag politikai folyamat, abban az oktatásnak, a kultúrának, a tudománynak és a művészeteknek is meghatározó szerepük van. A miniszter a civil társadalom jelentőségét is kiemelte. Úgy fogalmazott, a civil szervezetek olyan közösségeket is képesek elérni, és olyan bizalmat tudnak kialakítani, amelyre az állam önmagában nem mindig képes. Thar Zoltán szerint a jelenlegi, erősen megosztott nemzetközi környezetben ezért a párbeszédet tudatosan kell a béketeremtés eszközeként használni. A politikus az UNESCO alapgondolatát felidézve arról is beszélt, hogy a béke megteremtéséhez a politikai és gazdasági együttműködés önmagában nem elegendő. A kultúra egyfajta, idézem, puha erőként hozzájárulhat a bizalom újjáépítéséhez, a konfliktusok kezeléséhez és a béke fenntartásához. Thar Zoltán ennek példájaként kárpátaljai látogatását említette, ahol olyan civil kezdeményezésekkel ismerkedett meg, amelyek művészek bevonásával próbálják feldolgozni és bemutatni a háború okozta traumákat. A miniszter szerint a kultúrák közötti párbeszéd abban is segíthet, hogy az emberek a különbségeik ellenére képesek legyenek meghallgatni és megérteni egymást.
2: Újabb orosz drón támadás érte Ukrajnát. A fronton több mint 200 harci összecsapásról számoltak be. Kárpátalján pedig az alacsony vízállás miatt mintegy 30 vállalkozás víz kivételét korlátozták, Nyíri Kata jelenti.
4: Újabb orosz dróntámadás érte Ukrajnát. Az ukrán légierő szerint Oroszország az éjszaka folyamán 92 különböző típusú drónt indított. Az ukrán légvédelem 71-et megsemmisített vagy hatástalanított, ugyanakkor 12 helyszínen becsapódásokat, egy helyen pedig lelőtt drónok roncsainak lezuhanását regisztrálták. Zaporizsja is támadás alá került. A város napközben drónokkal támadták. 5 ember megsebesült, 2 tömbház, több autó és egy óvoda épülete is megrongálódott. Az óvodában senki sem sérült meg, mert a gyerekek és a nevelők az óvóhelyen tartózkodtak. Közben folytatódnak a diplomáciai erőfeszítések is. Donald Trump amerikai elnök hétfőn telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. A tárgyalások előzménye, hogy Trump megbízottai Steve Witkoff és Jared Kushner Kijevben egyeztettek az ukrán vezetéssel. A Kreml közben nem zárta ki az Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok közötti háromoldalú tárgyalások újraindítását. Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője szerint ennek lehetősége továbbra is napirenden van. Volodymyr Zelenszkij közben arról számolt be, hogy az ukrán erők oroszországi, energetikai és katonai célpontokat támadtak. Közlése szerint találat érte többek között a Riazanyi olajfinomítót, valamint a Permi területen és Tatársztánban található olajipari létesítményeket, továbbá egy kurszki támadó drónokhoz kapcsolódó objektumot és egy fekete-tengeri célpontot. Kárpátalján közben a rendkívül alacsony vízállás okoz gondot. A folyók vízszintjének csökkenése miatt a hatóságok mintegy 30 vállalkozás számára korlátozták a vízkivételt. Az intézkedés legalább szeptember 15-ig marad érvényben.
2: Mintegy 33 ezer uniós tartózkodásra nem jogosult embert küldtek vissza EU-n kívüli országokba az első fél évben a Frontex segítségével, írt a hétfő jelentésében az Uniós Határ- és Partvédelmi Ügynökség. Ez mintegy 3 ezerrel több, mint az előző év azonos időszakában. A visszatérők körülbelül 2/3 önként hagyta el az Európai Unió területét. A Frontex adatai szerint 2022 óta összesen mintegy 215 ezer ember visszaküldésében működött közre az ügynökség. Katonai tiszteletadás mellett eltemették Belgrádban Ratko Mladicot, a boszniai szerb hadsereg egykori főparancsnokát, adta hírül hétfőn az MTI. A 84 éves korában elhunyt Mladicot a hágai törvényszék népirtás, háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt jogerősen életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. Temetésén több ezer ember, valamint

0: en a Mikó kastély kertjében. A hatalmas gesztenyefák alatt az égek sora még az utólagos pótlás ellenére is kevésnek bizonyult. A kastélyt 1827-ben építették, 1952-ben elkobozta a román állam, TS székháznak, raktárnak végül kisegítőiskolaként szolgált. 2014-ben a visszaszolgáltatott kastélyt és 11 hektáros parkját az örökösöktől megvásárolta Bodog község együtt Kovászna megye önkormányzatával, és így felújítva az oldszemi Mikó kastély mostantól mindenkié, hiszen végre legszebb pompájában mutatja meg magát a nagy közönségnek, jelentette ki Tamás Sándor, Kovászna megye tanácsának elnöke, házigazdaként. Fodor István, Bodog polgármestere felidézte, amikor pusztult az épület, és csak állagmegőrzésért kijavították a tetőt, műemlékvédelemre hivatkozva kezdett vizsgálódni a rendőrség, majd az udvar tisztítását látták arborétum zavarásnak. A kastély helyreállítása, felújítása végül az országos helyreállítási alap révén vált lehetővé, az erdélyi kastélyok útvonala részeként. Most már eredeti pompájában csodálható az épület klasszicista homlokzata, az épületben a 19. századi falképek, emellett modern múzeumi infrastruktúrát is kialakítottak. Következik az angol kert helyreállítása, a 4 kilométeres kőkerítés, illetve a kőistálló, amely fajlovak tenyésztését szolgálja majd. Az oldszemi kastélyt az ünnepségen átadták a Székely Nemzeti Múzeumnak, amely alegységeként fogja működtetni itt a Székelyföldi Lovas Múzeumot. Varga Mihály igazgató elmondta, kiemelt figyelmet fordítanak a hagyományokra, hiszen az oldszemi ménesből származik a híres lobogó törzsmén, amely kisbérre kerülve meghatározó szerepet játszott a fajta kialakításában. Most a megnyitó ünnepségen bemutatták a kisbéri ménes két mai sztárját is, amelyek ide költöztek Oldszemre. A kastélyt bejáró látogatókat egykori tulajdonosa Mikó Anna hologram alakja is köszönti. A múzeum szerdától vasárnapig, minden nap reggel 10 órától délután 4-ig lesz nyitva.
1: Közlekedési hírek következnek.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A Székesfehérvár-Veszprém-Szombathely vonalon kábelvágás okoz fennakadást, ezért a reggeli és délelőtti órákban a Bakonyi és Göcsei Intercity közlekedésében kisebb-nagyobb késésekre lehet számítani. A győri fővonalon az S10-es vonatok nem érintik Almásfüzitőt, Almásfüzitő és Almásfüzitő felső között állomáspótló busszal utazhatnak. Hegyeshalom-Rajka-Pozsony között pótlóbusz közlekedik a reggeli kora délelőtti vonatok helyett. Az ország többi vasútvonalán jelentősebb fennakadás nélkül indult a ma reggeli vonatforgalom. A Szeged-Békéscsaba vonalon jövő hét szerdáig változott a közlekedési rend. A személyvonatok Szegeden csak a Rókusi pályaudvari közlekednek, illetve onnan is indulnak. A Rókusi pályaudvar és a nagy állomás között a sűrűben közlekedő vasútvillamossal utazhatnak. A napfény Intercity-re átszállók Rókus és Kiskundorozsma között pótlóbusszal utazhatnak. A Ceglédi vonalon zajló karbantartás jelenlegi ütemében novemberig változott a menetrend. A Nyírség Intercity fővárosi végállomása újra a nyugati pályaudvar, azonban továbbra sem érintik Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a civis interrégiók biztosítják. Az E50-es vonatok menetrendje módosult, 25-30 perccel később indulásokkal lehet számolni. Utazás előtt érdemes előre tájékozódni. Miskolc és Nyíregyháza, illetve Sátoraljaújhely között holnapig módosított menetrend van érvényben a régi Tiszalóci hídbontása miatt. A Szimva és Zemplén Intercity helyett Miskolc és Szerencs, a személyvonatok helyett Hernád-Németi Bőcs és Szerencs között MÁV buszok szállítják az utasokat. A részletekről, valamint az aktuális forgalmi változásokról bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok! Kishorváth Levente, Mávinform.
3: A fővárosban erősödik a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, illetve a Gyáli úton a Határúttal befelé. Mától csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervíz után lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell készülni, a Városligeti fasor szervíz útja járható. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érint.

0: inti a Röppenty utca megállót Újpest központ felé. Lezárták a külső sávot a 15. kerületben a Páskomliget utcában a Nyírpalota út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Németh Luca, BKK Info.
1: A várható időjárásról. Kedden túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. A déli, délnyugati szelet, főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Ismét a diplomáciának kellene átvennie a főszerepet Ukrajnában a fegyverek helyett. Erre hívta fel a figyelmet 14. Leó pápa. Egyeztetésre hívta az életvédő szervezeteket az egészségügyi miniszter. A találkozón az abortusz szabályozás több kérdése is napirendre kerülhet. Két lépcsőben emelik a szociális, valamint a nevelést és oktatást segítő dolgozók bérét. Újabb orosz drón támadás érte Ukrajnát, miközben Kárpátalján vízkorlátozásokat vezettek be. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Rátonyi Sára, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
2: Múltidéző. Zsoldos Szilviát hallják.
3: Ma 2026. szeptember 8-a kedd van. Kis boldogasszony napja, Szűz Mária születésének ünnepe. A mai ünnep eredetileg annak a jeruzsálemi templomnak felszentelési évfordulója, amely a Betesda fürdő mellett állt ott, ahol a hagyomány szerint Mária szülőháza. Bizáncban és Rómában már a 7. században megünnepelték Mária születésnapját. Az övén kívül csak Jézus és keresztelő Szent János földi születésnapját ünnepli az egyház. A mai nap a Nagy Mária ünnepek közé tartozik. Isten éltesse Mária és Adrián nevű kedves hallgatóinkat. A Mária bibliai név eredeti héber formája Miriam volt, jelentésének valamennyi magyarázata vitatott. Az Adrián az Adriana név franciás alakja. Férfi párja az Adrián a latin Hadrianus névből származik. 1570 évvel ezelőtt földrengés döntötte romba Szaváriát, a mai Szombathelyt. Ez volt az első földrengés a mai Magyarország területén, amelyről feljegyzések maradtak fenn. A földrengés a Vitus uralkodásának idejében történt. Az eseményre két forrás utal, a Ravennai krónika és a Passaui püspök élettörténete. A rengés valószínűleg nem volt katasztrofális, mert erre utaló geológiai nyomokat nem találtak. Ma 130 éve született Gyömrői Edit pszichoanalitikus, költő, író József Attila kezelő orvosa. Irodalmi pályáját Kassák körében háború ellenes versekkel kezdte. 1920-ban Bécsbe menekült, majd Berlinbe költözött, ahol a kommunista pártlap szerkesztése mellett folytatta pszichológiai tanulmányait is. 1933-ban visszaköltözött Budapestre, és dr. Rapaport Sámuel után ő kezelte József Attilát. A költő szerelmes lett pszichoanalitikusába, hozzáírta többek között legszebb verseinek egyikét, a Nagyon fájt. Gyömrői Edit a zsidó törvények miatt 1938-ban abba hagyta praxisát és Angliába emigrált. Londonban, mint gyakorló pszichoanalitikus, széles körben ismertté vált, tagja volt a Brit Pszichoanalitikai Társaságnak. 180 éve, 1846. szeptember 8-án nyílt meg az első magyar felsőbb leányiskola, a Miskolci Nőnevelő Intézet. Itt a lányok az elemi ismereteket meghaladó műveltség birtokába juthattak, mégpedig magyar nyelven. Az első tanévben az iskolának 69, 12 és 16 év közötti polgárlány volt a diákja. Az intézet vezértanítónője 13 évig Karacs Teréz volt. Az első években minden tárgyat ő tanított, a német, ének és a rajz kivételével. Amit tanított, mindig szemléltette is. Nem engedte a magolást, értelmező tanulást követelt meg. A református tanoda később részt vett a szabadságharc támogatására szervezett gyűjtésekben is. 120 éve született Smolár Pálné Rotter Emília műkorcsolyázó, a magyar páros műkorcsolyázás első világbajnoki aranyérmese. 1924-től a Budapesti Korcsolyázó Egylet műkorcsolyázója volt. 1925 és 1936 között szerepelt a magyar válogatottban, és páros műkorcsolyázásban ez idő alatt a világ élvonalához tartozott. Szabó Gyulával, majd Szollás Lászlóval versenyzett, utóbbival 1931-ben Berlinben, 1933-ban Stockholmban, 1934-ben Helsinkiben és 1935-ben Budapesten is elnyerték a páros műkorcsolyázás világbajnoki címét. Berlini győzelmük a magyar páros műkorcsolyázás első világbajnoki aranyérme volt. Részt vettek az 1932-es és az 1936-os téli olimpián is, ahol egy-egy bronzérmet nyertek, így a téli olimpiák történetében a Rotter Emilia Szollás László páros nyerte az első két magyar érmet. Aktív pályafutásukat az 1936-os olimpia után fejezték be. Rotter Emilia 97 évesen 2003-ban hunyt el Budapesten. Ma van az olvasás világnapja. 1965. szeptember 8-án az UNESCO által Teheránban összehívott világkongresszus úgy döntött, hogy ezt a napot minden esztendőben az írás tudatlanság elleni küzdelemnek szenteli. A 20. század végén az emberiség 16%-a számított írás tudatlannak, Magyarországon a felnőtt népesség 6-7%-a funkcionális analfabéta, azaz súlyos szövegértési problémákkal küzd. A cél az, hogy 2030-ra egyetlen olyan gyermek se legyen az Európai Unióban, aki nem végzi el az általános iskolát. 185 éve, 1841. szeptember 8-án született Antonin Dvorák, cseh zeneszerző, a 19. századi cseh nemzeti zeneirodalom kiemelkedő alakja. Szláv táncok című műve sikert aratott egész Európában. New Yorkban is dolgozott, amerikai spirituálékat és zongokat ismert meg. Ez adott ösztönzést legismertebb 1893-as Újvilág szimfóniájának megkomponálásához. Hazatérte után a prágai konzervatóriumban tanított, és főleg szimfonikus költeményeket és operákat írt. Dvorák emellett kamaraműveket, kantátákat és egyházi zenét is írt.
2: A mai multidézőt Zsoldos Szilvia készítette.
4: Szívből kérlek, Istenem, ma egész nap légy velem, segíts meg, hogy jó legyek, mindenkivel jót tegyek. Ha rám nézel e napon, öröm legyen arcodon. Amen.

Kedves hallgatóink, hamarosan Szent Misét közvetítünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A Szent Misét bemutatja Gergely Péter káplán, orgonán közreműködik Budai Tamás kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a teherkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a megjelent és a közvetítéseken keresztül bekapcsolódó Krisztus híveket. Ma Kisboldogasszony ünnepe van, azaz Szűz Mária születésnapját ünnepeljük. Ezt a szentmisét hálából ajánlom fel. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Kérünk Istenünk, add meg nekünk, házad népének mennyei kegyelmed ajándékát, hogy akik számára a boldogságos szűz Isten anyaságában felvirat az üdvösség hajnala, azokat békével áldja meg az ő születésének ünnepe. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Olvasmány Mikeás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr, te Efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd nékem, aki uralkodni fog Izrael fölött. Származása az ős időkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza. Ezért elhagyja őket az Úr, míg nem szül, akinek szülnie kell, és testvéréhez, Izrael fiaihoz vissza nem tér a maradék. Föllép és legelteti nyáját az Úr erejében, az Úrnak, az ő Istenének fenséges nevében. Akkor biztonságban élnek, mert hatalmát kiterjeszti egészen a föld határáig, és ez lesz a béke. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája. Ábrahámnak Izsák volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és testvérei, Júdának Fáresz és Zára Támártól, Fáresznek Eszróm, Eszrómnak Árám, Árámnak Aminadáb, Aminadábnak Nászon, Nászonnak Szalmon, Szalmonnak Boász Ráháptól, Boásznak Jóbéd Rúttól, Jóbédnak Izáj, Izájnak pedig Dávid király. Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétől, Salamonnak Roboám, Roboámnak Abija, Abijának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Jórám, Jórámnak Oziás, Oziásnak Joatám, Joatámnak Áház, Áháznak Ezekiás, Ezekiásnak Manasszesz, Manasszesznek Ámosz, Ámosznak Joziás, Joziásnak pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején. A babiloni fogság után Jekoniásnak Szalátiél volt a fia, Szalátiélnek Zorobábel, Zorobábelnek Abiud, Abiudnak Eliakim, Eliakimnak Ázor, Ázornak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud, Eliudnak Eleazár, Eleazárnak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig József. Ő volt a férje Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsájtja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: József Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott. Íme a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti, velünk az Isten. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűnünk bocsánatban. Mi jelentősége van Jézus családfájának? És egyáltalán miért van szó Szűz Mária születésnapján, ezen a mai ünnepen Jézus születés történetéről? Az olvasmány is és az evangélium is tulajdonképpen Jézusról szól, és valójában Mária élete is Jézusról szól, Mária élete is Jézusra mutat. Mária születésekor, vagy születésétől fogva teljesen tiszta életet élt, és ezt azért tudta megtenni, mert a mennyei atya olyan kegyelmekkel halmozta el, hogy ezek a kegyelmek alkalmassá tegyék őt erre a tiszta életre, és arra, hogy végül majd megszülje a megváltót, és az anyja legyen a megváltónak. Mária egész élete Jézusra mutat, és az, hogy Jézus családfáját időről időre újra és újra felolvassuk, és Jézus gyermekség történetének ezt a nagyon rövid és számunkra szinte egyetlen ismert részét is felolvassuk, ennek az a jelentősége, hogy mindig találkozunk Jézus emberségével, amit néha hajlamosak vagyunk elfelejteni. Jézus ugyanúgy volt gyermek, mint mi mindannyian, hiszen az egész emberséget magára vette. Azért van ennek jelentősége, mert hogyha nem vette volna magára Jézus az emberséget, vagy az emberségből valamit, akkor azt nem váltotta volna meg. Ugye a kereszténység kezdetén voltak olyan mindenféle eretnekségek, hogy Jézusnak nem volt igazi teste, csak látszat teste, meg hogy Jézus nem volt gyerek, vagy gyerekként nem volt, nem tudom, normális gyerek. De hát ezek az eretnekségek már a kezdeti korokban is teljesen elvetették őket, és az egész keresztény egyház mindig is vallotta, hogy Jézus embertől született, Szűz Máriától, és emberként született, emberként viselkedett, keresztül ment mindazokon a nehézségeken gyerekként, amiken minden gyerek keresztül megy. Ugyanúgy kiszolgáltatott volt a szüleinek, biztosan sírt, és ugyanazok a nehézségek érintették, mint az összes pólyás babát. És utána, aztán felnőttként pedig egyre jobban megismerte az Istent, egyébként az Isten ismeretet nyilvánvalóan az édesanyjától tanulta, ezért is nagyon fontos számunkra Mária. És utána, amikor az Isten ismeretnek már eljutott a emberi értelemben vett teljességére, akkor utána az Isten maga is tulajdonképpen megismertette magát Jézussal, és akkor utána már teljesebb volt a kapcsolatuk, és így tudott működni Jézus. Csodákat tenni, tanítani, és aztán pedig az emberi életének a vége fele ugye meghalt és föltámadt, és fölment a mennybe. Annak, hogy Jézus ember volt, nagy jelentősége van tehát a számunkra. Jézusban vagyunk testvérek, és Jézusban lettünk a mennyei atyának mi is a gyermekei. Egymásnak testvérei vagyunk, a mennyei atyának pedig Jézusban a gyermekei. Ez azt is jelenti, hogy Jézussal társ örökösek vagyunk. Azt, amit Jézus örökölt a mennyei atyától, a mennyek országát, azt mi is megkaphatjuk, mi is örököljük ezt a mennyei atyától. Szűz Mária imádságára és égi közbenjárására kérjük, hogy mi is el tudjunk jutni a mennyek országának a birtoklására. Imádkozzunk testvéreim a boldogságos szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, Szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket.
1: Urunk, te szűzanyádat rendelted egyházad anyjává. Az ő közbenjárására tartsd meg a Szent Hídben Leó pápánkat, Péter főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat és egész hívő népedet. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, szűzanyád a világ királynője, az ő közbenjárására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, szűzanyád a mi nagyasszonyunk és pátrónánk, az ő közbenjárására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg!
1: Urunk, szűzanyád a mi édes reménységünk, az ő közbenjárására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott, találjon rá az igazságra a tévejgő, és térjen hozzád a bűnös. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg!
0: Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan üres kézzel távozzunk. Szűz anyádnak, mennyei édesanyánknak közbenjárására, hallgasd meg kéréseinket, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Örömmel üljük a boldogságos Szűz Mária születésének ünnepét, és áldozatunkat fölajánlva kérünk, hogy ember szeretetével siessen segítségünkre a Te fiad, aki a Szent Szűztől született erre a világra, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy téged szentjeidben csodálatra méltónak valljunk, de kiváltképpen, amikor tiszteljük a boldogságos Szűz Máriát, az ő hálaadó éneke által jóságodért magasztaljunk téged. Te valóban nagy csodákat műveltél szerte az egész földön, és nemzedékről nemzedékre folytatod, amit jó voltodból tettél értünk. Mert alázatos szolgáló leányodat kegyes szemmel nézted, és általa adtad nekünk fiadat, üdvözítő Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen ujjongással zengjük.

valóban szent vagy Istenünk minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

bűneit, irgalmazz nékünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, add, hogy egyházad, amelybe szent lakomáddal új erőt öntöttél, méltán örvendezzék a boldogságos Szűz Mária születésének, mert ő lett az egész világ reménye és üdvösségünk hajnala, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A Szent Misét bemutatta Gergely Péter káplán, orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai Szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 34 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Az ukrajnai erőszak és pusztítás befejezésére szólított fel 14. Leó pápa vasárnap az úrangyala elimádkozása után, számolt be hétfőn a Vatikán News. A Szent Atya együttérzését fejezte ki a háborútól szenvedő lakossággal, és arra kérte a felelősöket, hogy nyissanak utat a párbeszéd előtt. Reményét fejezte ki, hogy a diplomáciai erőfeszítések konkrét eredményeket hoznak. Magyarország rendezheti meg 2030-ban a Puerikán Torres Nemzetközi Szövetség világtalálkozóját, írta hétfőn a Magyar Kurír. A felkéréshez hozzájárult az idén Gödöllőn rendezett nemzetközi kórus találkozó sikere. A világtalálkozókon több ezer fiatal énekes vesz részt, a kezdeményezés célja pedig a közösség és a béke erősítése. Szeptember 11-ére egyeztetésre hívta az életvédő szervezeteket Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, adta hírül a civilek.info. A találkozón várhatóan a szívhangrendeletről, az esemény utáni tabletta vénykötelezettségéről és az abortusz tabletta esetleges bevezetéséről is egyeztetnek. Két lépcsőben emelik a szociális, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítők dolgozók bérét, hangzott el az országgyűlés hétfői ülésén. Az MTI beszámolója szerint az első emelés október közepén, a második 2027. januárjában érkezik. Kátai Német Vilmos miniszter szerint jelenleg több mint 6000 munkavállaló hiányzik a szociális és gyermekvédelmi ágazatból. Folytatódik a fogyatékossággal élők közösségi és egyházi részvételét segítő Határtalan Öröm program a Kaposvári Egyházmegyében. A Magyar Kurír hétfői cikkében összegezte, hogy Kaposváron jelenleg két csoport működik havi rendszerességgel. A kezdeményezés célja, hogy az érintettek az egyházi közösségek aktív tagjaivá és alakítóivá váljanak. Oroszországnak elegendő erőforrása lehet ahhoz, hogy 2028-ig folytassa az Ukrajna elleni háborút, jelentette ki Oleg Hivaschenko, az ukrán katonai hírszerzés vezetője az Ukrinform hírügynökségnek. Szerinte Kijevnek és partnereinek összehangolt fellépéssel kell csökkenteniük Moszkva háborús erőforrásait. Hivaschenko arra számít, hogy Oroszországban a háborúval szembeni elégedetlenség is növekedhet. Katonai tiszteletadás mellett eltemették Belgrádban Ratko Mladićot, a boszniai szerb hadsereg egykori főparancsnokát, adta hírül hétfőn az MTI. A 84 éves korában elhunyt Mladićot népirtás, háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Temetésén több ezer ember vett részt. A búcsúztatás körülményei nemzetközi tiltakozást váltottak ki. Mintegy 33 ezer uniós tartózkodásra nem jogosult embert küldtek vissza EU-n kívüli országokba az év első felében, derült ki a Frontex hétfő jelentéséből. Ez mintegy 3 ezerrel több az egy évvel korábbinál. A visszatérők kétharmada önként hagyta el az Európai Uniót, 2022 óta pedig összesen mintegy 215 ezer ember visszaküldésében működött közre az ügynökség. Végül a várható időjárásról. Kedden túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. A déli-délnyugati szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénklökések. A csúcs hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! A Székesfehérvár-Veszprém-Szombathely vonalon kábelvágás okoz fennakadást, ezért a reggeli és délelőtti órákban a Bakonyi és Göcsei Intercity közlekedésében kisebb-nagyobb késésekre lehet számítani. A győri fővonalon az S10-es vonatok nem érintik Almásfüzitőt, Almásfüzitő és Almásfüzitő felső között állomáspótló busszal utazhatnak. Hegyeshalom-Rajka-Pozsony között pótlóbusz közlekedik a reggeli kora délelőtti vonatok helyett. Az ország többi vasútvonalán jelentősebb fennakadás nélkül indult a ma reggeli vonatforgalom. A Szeged-Békéscsaba vonalon jövő hét szerdáig változott a közlekedési rend. A személyvonatok Szegeden csak a Rókusi pályaudvarig közlekednek, illetve onnan is indulnak. A Rókusi pályaudvar és a nagy állomás között a sűrűben közlekedő vasútvillamossal utazhatnak. A Napfény Intercity-re átszállók Rókus és Kiskundorozsma között pótlóbusszal utazhatnak. A Ceglédi vonalon zajló karbantartás jelenlegi ütemében novemberig változott a menetrend. A Nyírség Intercity fővárosi végállomása újra a nyugati pályaudvar, azonban továbbra sem érintik Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Civis Interregiók biztosítják. Az E50-es vonatok menetrendje módosult, 25-30 perccel később indulásokkal lehet számolni. Utazás előtt érdemes előre tájékozódni. Miskolc és Nyíregyháza, illetve Sátoraljaújhely között holnapig módosított menetrend van érvényben a régi Tiszalóci hídbontása miatt. A Színva és Zemplén Intercity-k helyett Miskolc és Szerencs, a személyvonatok helyett Hernád-Németi Bőcs és Szerencs között MÁV buszok szállítják az utasokat. A részletekről, valamint az aktuális forgalmi változásokról bővebben a mávinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok! Kishorváth Levente, Mávinform.
5: A fővárosban baleset miatt lezárták Soroksáron az Ócsai úti felüljárót. A befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni. Az érintett BKK autóbuszok megnövekedett menetidővel közlekednek. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli út és a Kerepesi út közelében. Az Üllői úton befelé az Ecseri útnál. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, illetve az M5-ös autópályán befelé a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Mától csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell készülni. Lezárták a félútpályát ma a 10. kerületben a Csillagvirág utcában az Ezüstfa utca közelében burkolatjavítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 2. kerületben a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Lapszemle. A családok közösségi és szeretet közvetítő szerepét hangsúlyozta a 14. Leó pápa a Vatikánban rendezett családünnepen. Számolt be róla a Vatikán News. A Szent Atya a Szent II. János Pált idézve a családot Isten tükrének nevezte. Arra buzdította a résztvevőket, hogy ne csak önmaguknak éljenek, hanem családjukban és környezetükben másokért is adják életüket. A mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazásai kerültek középpontba az AI Summit Budapest 2026 első napján, írta a Magyar Hírlap. A Városligetben több mint 300 előadó vesz részt a kétnapos rendezvényen. Az egészségügytől és az űrkutatástól a hadviselésig számos területen mutatják be, hogyan alakíthatja át a mesterséges intelligencia a mindennapokat. Súlyos nemzetbiztonsági jelentőségű adatok is kiszivároghattak a berlini tartományi vezetéstért kibertámadásban, adta hírül a Telex. A Rissida hacker csoport csaknem 6 terabájtnyi ellopott adatot tett közzé, köztük több mint 12 ezer ember személyes adatait. A dokumentumok között kritikus infrastruktúrákra és különböző krízishelyzetek kezelésére vonatkozó tervek is lehetnek. A japán cserebogár már közvetlenül a magyar határnál jár, és csak időkérdése lehet a hazai megjelenése, írta az Origo internetes hírportál. A kártevő több mint 300 növényfajt károsíthat, nagyobb csoportokban pedig teljesen lerághatja a növényzetet. A szakértők arra kérik a lakosságot, hogy minden gyanús példányt jelentsenek a hatóságoknak. A lapszemlét Rátonyi Sára szerkesztette.

0: interjút hallhatnak Katkó Tamással, a Kolta Galéria vezetőjével. Ebből következik most egy rövid részlet.
1: Teljesen szubjektív válogatás. Teljesen szubjektív az is, hogy ki az a 30 ember, akinek a munkája falra került. Teljesen szubjektív az is, hogy ki az, akitől egy, ki az, akitől kettő, ki az, akitől három kép van a falon. Én őket tartom saját magam számára a legfontosabbaknak, azok közül, akik megfordultak a Kolta Galériában, mint kiállítók.
0: A reggeli riport 8 óra 8 perckor kezdődik. Számít figyelmükre a szerkesztő Tóth János András. 8 óra 22 perckor a mai házunk táján ajánlóját hallgathatják meg. Ezt követően 8 óra 30 perckor ismét hírekkel, közlekedési információkkal jelentkezünk. 8 óra 37 perckor a ma délutáni akvarell témáit Tóth János András ismerteti, végül pedig 8 óra 45 perckor az agrárvilág következik, hírek a mezőgazdaságból. Várja Önöket a szerkesztő Gulyás Lóránt. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal és jobbnál jobb zenei felvételekkel várjuk Önöket a mai zenés napköszöntőben. Ha tehetik, kezdjék velünk a ma reggelt!

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2026. szeptember 2. és 4. között tartotta őszi rendesülését. A püspökök testülete a szokásoknak megfelelően idén ősszel is kihelyezett ülést tartott, amelynek ezúttal a Kaposvári Egyházmegye, bár udvarnokon található Portapák kiszlelki gyakorlatos háza adott otthont. A püspökök megköszönték Bábel Balázs érsek úr 27 éves szolgálatát a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye élén, egyúttal örömmel köszöntötték Palánki Ferenc kinevezett érsek urat, Isten áldását kérve szolgálatára. A püspökök testülete döntése értelmében az Országos Lelkipásztori Intézetet a következő 5 évben is Fábri Kornél püspök úr vezeti. A Váci Egyházmegye 1000 éves fennállásának megünneplése történelmi jelentőségű esemény. A jeles jubileum alkalmából Marton Zsolt megyés püspök szeptember 19-én a milleniumi ünnepi szentmise végén pápai áldásban részesíti a jelenlévő híveket. Az áldás áhítatos fogadásához a szokásos feltételek teljesítése mellett teljes búcsú kapcsolódik. Az egyház rendelkezése szerint a megyés püspök évente 3 általa kijelölt ünnepélyes alkalommal pápai áldást adhat a hozzá kapcsolódó teljes búcsúval. Marton Zsolt püspök az egyházmegye alapításának 1000. évfordulóját ilyen kiemelt alkalommal nyilvánította, hogy a jubileum ne csupán történelmi megemlékezés, hanem a lelki megújulás és az Istennel való kiengesztelődés különleges kegyelmi alkalma is legyen. A papírnyugtás vállalkozások a pénztárgép portál egyszerű webes felületén küldhetik be a nyugtaadatokat a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz a szeptember 1-én indult új rendszerben. Az első 3 napon már 20 000 vállalkozás 424 000 nyugtaadatát rögzítette 1,5 milliárd forint értékben, közölte az adóhatóság hétfőn az MTI-vel. A NAV tájékoztatása szerint jól teljesítettek az e-pénztárgépek is, már 12 000 vállalkozás helyezte üzembe a NAV ingyenes alkalmazását, az e-pénztárgépet. Az okostelefonokban rögzített nyugták értéke pedig csak nem eléri az 1,3 milliárd forintot. Hétfőn elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, szeptember 25-éig 17 000 résztvevőt várnak Zánkára, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. A szervező Erzsébet alapítvány állami támogatással teljes ellátást és turnusonként több mint 40 különféle programot biztosít a diákoknak. A tábori programokban az élménypedagógia, az indirekt tanulás és a kompetencia fejlesztés egyaránt hangsúlyos. A természettudományos kísérletek, a Balaton élővilágát bemutató programok, az energia és környezetvédelmi foglalkozások, valamint a művészeti, zenei és digitális programok több tantárgyhoz is kapcsolódnak. Végül a várható időjárásról. Kedden túlnyomóan derült napos, csapadékmentes időre számíthatunk, a nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8:30-kor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
0: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulástámogató programja. Segítsen Ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Hevesi Tamás slágere szólt. 8 óra 10 perc. Kedves hallgatóink, reggeli riportunk következik. A budapesti S4 kulturális és közösségi központban a nyári szünet után újra élet van, szeptembertől ismét programokkal várják az érdeklődőket. A Semmelweis utca 4 szám alatti S4-ben működik a Kolta galéria is, melynek névadója az idén tavasszal a magyar fotográfiáért végzett munkásságáért posztumusz magyar örökség díjat kapott Kolta Magdolna. A 21 éve fennálló fotógaléria az őszi szezonját múlt csütörtökön nyitotta meg a jubileumi 150. kiállításával. A helyszínen Tóth János András járt.
1: Kolta Galéria 150. kiállítás megnyitóján vagyunk. Olyan kerek jubileumi ez a szám, hogy magának a kiállításnak is ez a címe 150. és az elmúlt bő 20 évből ad válogatást, legalább 30 alkotónak a képe látható a falakon. Úgy tudom, hogy azoknak a művei kerülhettek ide ki, akik az elmúlt 20 évben legalább egyszer egy önálló kiállítással jelentkeztek. Katkó Tamás, a galéria vezetője és a házigazda. Hogyan állt össze ez a tárlat? Nem lehetett könnyű a válogatás?
2: Egy teljesen szubjektív válogatás. Teljesen szubjektív az is, hogy ki az a 30 ember, akinek a munkája falra került. Teljesen szubjektív az is, hogy ki az, akitől egy, ki az, akitől kettő, ki az, akitől három kép van a falon. Én őket tartom saját magam számára a legfontosabbaknak, azok közül, akik megfordultak a Kolta galériában, mint kiállítók.
1: Nem csak Katkó Tamás számára ők a legfontosabbak, a hazai fotós szakma krémje. Itt megjelenik, Haris Lászlónak van például egy kompozíciós sorozata 1978-ból, Kós Károly portré látható a falon, és jó néhány képen megjelenik a keresztény spiritualitás, hogy csak néhányat említsek. Pataki Zsoltnak van itt egy mexikói angyalkája, talán másfél éve volt neki önálló kiállítása, Bege Nórának egy domonkos nővére engesztelő pillanatok címmel, vagy Márton Ildikónak egy székelyudvarhelyi Jézus kápolnája. Ugyanakkor a spirituális témák mellett jó néhány képen megjelenik a cigányság iránti érzékenység, a cigányság életpillanata is. Szóval nagyon tarka, nagyon színes lett ez a kiállítás.
2: Ugye Bege Nóránál nem domonkos nővér van a falon, hanem pálos. És hát mindig is erős volt a galériában a dokumentarista vonal. A dokumentarista fotósok nagyon-nagyon nagy számban képviselték magukat. De hát nagyon fontosak voltak számomra a tematikus kiállítások, a zenei kiállítások. Nagyon érdekes volt itt nekem annak idején az évek alatt Molnár Editnek az Ifjúságom története című kiállítása, ahol gyakorlatilag az 50-es évektől kezdve szedte össze a saját pályájának a legfontosabb fotóit, és egy gyönyörű kiállítás volt, de ugyanez Erdélyi Lajosnak a kiállítása.
1: Övé a Kós Károly portré.
2: Övé a Kós Károly portré, ugye az volt a kiállítás címe, hogy portrék Erdélyitől, ami nagyon-nagyon sokféleképpen hallható, mert hogy nem csak Erdélyitől, hanem Erdélyből, mert az erdélyi művészeket portrézta ő, és egy nagyon-nagyon érdekes, nagyon izgalmas anyaga volt, és egy ilyen nagyon-nagyon szerethető kiállítás.
1: 6 éve hunyt el, ugye Erdélyi Lajos, és egyébként marosvásárhelyi születésű volt.
2: Marosvásárhelyi születésű volt, ő magát úgy apostrofálta, hogy egy kicsi zsidó, és egészen hihetetlen volt, mert ugye itt volt nem sokkal az ő kiállítása után Bege Nórának az Engesztelő pillanatok című kiállítása, amin itt voltak a pálos apácák, akiket fényképezett, és Erdélyi Lajos leült velük egy asztalhoz úgy beszélgetni, hogy nem lehetett őket szétválasztani. És nem tudom, hogy miről beszélgettek, de hogy a legfontosabb dolgokat tisztázták, ebben biztos vagyok.
1: Azt én is érzem most itt a kiállítás megnyitón, hogy ez egy fórum, egy szakmai művészi fórum. Ugyanakkor hagyj térjek vissza Molnár Editre, hiszen az ő képe, amit itt láttam a kiállítótérben, 1976-ból ábrázolja Ránki Dezsőt és Kocsis Zoltánt. És utóbbi azért fontos, mert egy Kocsis Zoltánról készült érdekes fotó adja a meghívó képét is. Erről érdemes elmondani néhány dolgot, mert alapjában én hirtelen nem ismertem őt fel a képen.
2: Igen, ez nem is baj. A megfáradt emberről van szó.
1: Fejér Gábor fotója egyébként.
2: Fejér Gábor fotója, de hát ha már itt Molnár Editnek a Ránki Kocsis fotója, ugye balról jobbra haladunk, akkor Ránki Dezső és Kocsis Zoltán van a képen fölött. Fejér Gábornak egy 40 évvel későbben készített Kocsis Zoltán Ránki Dezső kettős portréja van.
1: Katkó Tamásnak ugye egyébként tavaly volt életmű kiállítása a Műcsarnokban, itt ezen a kiállításon, amelyen házigazda szerényen nem állított ki, de mégis alias Bozóki Dezsőként megjelennek a képei.
2: Hát itt Bozóki Dezső feldolgozásaim jelennek meg már.
1: Egy gyönyörű alapos munka volt ez a Hopp Ferenc Ázsiai Múzeum részére, ha jól tudom.
2: Igen, ez egy csoda munka volt, illetve még most is tart a munka. Egy csoda dolog, 2015 óta folyamatosan dolgozom a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumnak, és dolgozom föl Bozóki Dezső császári és királyi sorhajó orvos fotóit.
1: Ugye ez bő 100 évvel ezelőtt készült a 1900-as évek elején az Oszmán Birodalomban, Japánban, Kínában.
2: 1904 és 1909 között készültek ezek a felvételek, és rendkívül izgalmasak, és valahol én itt el is mondtam a beszélgetésben, hogy úgy érzem magam ezek között, a képek között, mint egy színész, aki megkapta élete jutalomjátékát.
1: Ugye ezek diaképek, hatalmas munka lehetett ezeket digitalizálni és ilyen jó minőségbe előhozni.
2: Nagyon nagy munka volt, igen.
1: Egy másfél-két hónapig volt itt látható a Kolta galériában, most megint látható három kép, aki lemaradt, annak már pusztán ezért is érdemes idejönnie.
2: Érdemes idejönni, bár azért azt elmondom, hogy előzetesként, hogy jövőre Bozóki év lesz a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban, és elég sok felvételét lehet majd ott látni. Egyébként nem egy kiállítása volt itt, négy. Itt volt az Oszmán Birodalomban készített anyaga, itt volt a Kínában, a Japánban és Koreában készített anyaga külön-külön kiállításokon. Egészen fantasztikusan izgalmas négy kiállítás volt. Tulajdonképpen a múzeum már eleve nem retusálásnak emlegeti a munkámat, hanem digitális restaurálásnak.
1: Távol-Kelet után szóljunk a határon túliakról is, hiszen az ő művészetük is megjelenik itt bőségesen ezen a 150. tárlaton.
2: Erdélyi fotográfusok bizony néhányan, Ádám Gyulával az élen, Márton Ildikó, Kovács László Attila, és egy nagyon-nagyon fontos, nem az Ádám Gyula iskolájához tartozik, vagy csoportjához tartozó fotográfus, Kerekes Emőke.
1: Ő itt végzett ugye Budapesten, aztán visszaköltözött Erdélybe?
2: Kerekes Emőkének a szülei települtek át még annak idején Magyarországra, hozták őt is, ő elvégezte a MOMÉ-t, és utána ő hazatelepült Erdélybe, és valóban Havattőn, Sóvidéken ott él és ott dolgozik.
1: Gratulálok ehhez a színes tárlathoz, meddig lehet ezt itt látni a Semmelweis utca 4 szám alatt?
2: Köszönöm szépen, hát elvileg október 2-áig.
0: Katkó Tamással, a Kolta Galéria vezetőjével a budapesti S4 Kulturális és Közösségi Központban Tóth János András beszélgetett.

0: Mozart D-dur szonátájának első Allegro tételét Ránki Dezső és Kocsis Zoltán játszotta. 8 óra 23 perc. Kedves hallgatóink, műsorajánló következik. Écsi Gábor, az Esztergom budapesti főegyházmegye papja, hosszú éveken át vezette az országos katolikus karitást. Munkájával jelentősen hozzájárult a rászoruló emberek támogatásához, felzárkózásához, öngondoskodásuk elősegítéséhez, a vészhelyzetek károsultjai vagy a betegek segítéséhez. Számos hazai és külföldi katasztrófa helyzetben indított segélyprogramot a károsultak támogatására, amelyekben személyesen is részt vett. A házunk táján mai műsorában a Magyar Örökség és az államalapító Szent István díjas Écsi Gábor atya idézi fel élete legfontosabb eseményeit, tapasztalatait, sorsfordító pillanatait.
1: Azért ez mindig nagyon sok örömet meg erőt adott, hogy nem volt hiába. Persze ez sosem hiába való a segítségnyújtás, akkor sem, hogyha nem köszönik meg, és akkor sem, ha pillanatnyilag az ember nem látja ennek az eredményét, mert az valamikor biztosan begyűrűzik, és valamikor aztán annak az értékei, annak kifejezései jutnak, és hát azért is szép ez a munka, és szép volt ez a munka, hogy mindezeket az ember megtapasztalhatta. Hát én úgy igyekeztem hű maradni a papi elmondatomhoz, hogy van itt egy fiú 5 kenyérrel és 2 hallal, és hát ott van az evangéliumban a folytatás is, hogy mi ez ennyinek. Ezt én sokszor megéreztem, megtapasztaltam, hogy milyen kicsinyhitű vagyok, hogy egy ilyen nagy kihívás, vagy egy másik nagy kihívás elé kell állnom, és tenni valamit, és dönteni valamiben, de hát csak ennyi van. És emberileg ez kevés, vagy nulla, de mégis meg kell tenni. És éppen ez az evangéliumi szakasz mutatja azt, hogy mennyire fontos ezt megtenni, és mennyire kell hinni abban, hogy az Úr ebben a feladatban sem hagy magunkra minket, mert ő majd kipótolja és hozzáteszi azt, amire még szükség van ahhoz, hogy az eredményes tudjon lenni. Hát ez sok alkalom, amikor engem átlendített a nehéz döntésekben, vagy a feladatok eldöntésében, és erőt is adott abban, hogy ezt meg kell csinálni, és a többit rábízni az Úrra.
0: A teljes beszélgetést 9 óra 4 perctől a Házunk táján című műsorunkban hallgathatják meg.

0: 8 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, rövid hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján egyházunk Szűz Mária születésnapját ünnepli. A jeruzsálemi hagyomány a Betesda fürdő mellett tisztelte Mária születésének helyét. Az 5. század elején Szent Anna tiszteletére templomot építettek itt, melynek felszentelési évfordulóján szeptember 8-án emlékeztek meg Mária születéséről. A nyugati egyházba valószínűleg első Szergius pápa vezette be az ünnepet a 7. század végén, majd 4. Ince pápa a 13. században 8-adot csatolt hozzá, mely 1955-ig élt. A Váci Egyházmegye 1000 éves fennállásának megünneplése történelmi jelentőségű esemény. A jeles jubileum alkalmából Marton Zsolt megyés püspök szeptember 19-én a milleniumi ünnepi szentmise végén pápai áldásban részesíti a jelenlévő híveket, írta meg a Magyar Kurír. Az egyház rendelkezése szerint a megyés püspök évente 3 általa kijelölt ünnepélyes alkalommal pápai áldást adhat a hozzá kapcsolódó teljes búcsúval. Marton Zsolt püspök az egyház megye alapításának 1000. évfordulóját ilyen kiemelt alkalommá nyilvánította, hogy a jubileum ne csupán történelmi megemlékezés, hanem a lelki megújulás és az Istennel való kiengesztelődés különleges kegyelmi alkalma is legyen. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap hálaadó szentmisét mutatnak be. A jubileumi ünnepre készülve Kővári Magdolna, a Szociális Testvérek Társasága központi előjárója lelki gyakorlatos cikksorozatot állított össze. A bevezető részt a Magyar Kurír cikkében olvashatják. Végül a várható időjárásról. Kedden túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. A nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb 9 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
1: A fővárosban baleset miatt lezárták a 11. kerületben az Etele utat, a Hadak útja és a Somogyi út között Kelenföldvasút állomás felé. Az egyes villamos helyett az Etele út, Fehérvári út és Kelenföldvasút állomás között pótlóbusz közlekedik. Baleset nehezíti a haladást a pesti alsó rakparton a Vigadó térnél északi irányban. Csak egy sáv járható, lelassult a haladás. Tart a műszaki mentés Soroksáron az Ócsai úti felüljárónál, ezért lezárták. A befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni. Az érintett BKK autóbuszok megnövekedett menetidővel közlekednek. Akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északra és a Margit hídnál délre, a Szél Kálmán tér környékén, a pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánc hídig, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Baross tértől a Blaha-Lujza térig, valamint a Kiskörúton az Asztóriánál. Lezárták a félútpályát ma a 10. kerületben a Csillagvirág utcában az Ezüstfa utca közelében burkolatjavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Lapszemle. A családok közösségi és szeretet közvetítő szerepét hangsúlyozta a 14. Leó pápa a Vatikánban rendezett családünnepen, számolt be róla a Vatikán News. A Szent Atya a Szent II. János Pált idézve a családot Isten tükrének nevezte. Arra buzdította a résztvevőket, hogy ne csak önmaguknak éljenek, hanem családjukban és környezetükben másokért is adják életüket. A mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazásai kerültek középpontba az AI Summit Budapest 2026 első napján, írta a Magyar Hírlap. A Városligetben több mint 300 előadó vesz részt a kétnapos rendezvényen. Az egészségügytől és az űrkutatástól a hadviselésig számos területen mutatják be, hogyan alakíthatja át a mesterséges intelligencia a mindennapokat. Súlyos nemzetbiztonsági jelentőségű adatok is kiszivároghattak a berlini tartományi vezetéstért kibertámadásban, adta hírül a Telex. A Risida hacker csoport csaknem 6 terabájtnyi ellopott adatot tett közzé, köztük több mint 12 ezer ember személyes adatait. A dokumentumok között kritikus infrastruktúrákra és különböző krízishelyzetek kezelésére vonatkozó tervek is lehetnek. A japán cserebogár már közvetlenül a magyar határnál jár, és csak időkérdése lehet a hazai megjelenése, írta az Origo internetes hírportál. A kártevő több mint 300 növényfajt károsíthat, nagyobb csoportokban pedig teljesen lerághatja a növényzetet. A szakértők arra kérik a lakosságot, hogy minden gyanús példányt jelentsenek a hatóságoknak. A lapszemlét Rátonyi Sára szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Gerebenzit a felvétele után folytatjuk a zenés napköszöntőt itt a Magyar Katolikus Rádióban. 8 óra 39 perc van. Kedves hallgatóink, most a ma délután 3 órai hírek után jelentkező Aquarell magazinunkat ajánlja figyelmükbe a szerkesztő Tóth János András.
1: Kedves hallgatóink, mai kulturális palettánkban a Magyar Nemzeti Múzeumnak az amerikai függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulója alkalmából létrehívott Amerikai Álom. Magyarok az Egyesült Államokban 1776-2026 című tárlatába adunk bepillantást. Továbbá ma is lesz kultúrmorzsánk rovat, s benne ezúttal is a közeljövő kulturális programkínálatából adunk hírválogatást. Mindezek mellett pedig a most pénteken immár 6. alkalommal jelentkező Szentendrei Szakrális Fesztiválról szólunk. A nyitott templomok hétvégéjéről Borbély Tardi Annát, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatóját Zsoldos Szilvia kérdezte, ebből a felvételünkből adunk itt egy részletet.
2: Tulajdonképpen abból a vágyból indult el ez a kezdeményezés, és nőtt ki ez a fesztivál, hogy mi is szeretnénk jobban ismerni azt a kincset, ami a miénk itt Szentendrén, és mi is szeretnénk, hogyha folyamatosan lenne arra fórum, hogy bemutassuk, hogy milyen gazdag az épített öröksége, és milyen gazdag az élő közössége Szentendrének, amelyek természetesen a nagymúltú templomainkhoz kapcsolódnak.
3: Ugye 9 templomról van szó, és 3 imaházról, ami gondolom kifejezi Szentendrének a vallási és kulturális sokszínűségét már önmagában.
2: A templomaink számából következik, hogy a legtöbb nagy vallási irányzat ezt képviselteti magát, természetesen aktív nálunk. A katolikus közösség, a református közösség, külön evangélikus közösség, zsidó imaházunk is van, és emellett ugye az ortodoxiának központi székesegyháza is itt kapott helyet, tehát a Magyarországon megtalálható őshonos közösségek mind megmutatkoznak itt Szentendrén. Csodálatosak az épületek maguk is, de az a csodálatos, hogy a leglényegibb vonását, azt, hogy békésen egymás mellett tudunk élni, ezt meg tudta tartani Szentendre.
1: Borbély Tardi Annát, a Ferenci Múzeumi Centrum múzeumigazgatóját hallották. A vele készített teljes riportunkat, valamint a Magyar Nemzeti Múzeum Amerikai Álom című kiállításáról készített hanganyagunkat és kultúrmorzsák rovatunkat, tehát ma délután hallgathatják meg az Aquarellben. Ha tehetik, tartsanak velünk a 15 órai hírek után is.
0: A mai Aquarellt ajánlotta figyelmükbe a szerkesztő Tóth János András.

0: a Gregorián együttes felvételét hallották. 8 óra 46 perc. Agrárvilág, hírek a mezőgazdaságból. A szerkesztő Gulyás Lórend.
1: A sertés ágazatot az elmúlt időszakban egyszerre több egymást erősítő kihívás sújtotta, ezért a kormány előleget biztosít a vágósertéshez és a tenyészkocához kapcsolódó állatjóléti támogatásokra, közölte a napokban az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Az előleg októberben érkezhet meg a gazdálkodókhoz, az igényléseket a Magyar Államkincstár elektronikus felületén szeptember 21-ig lehet benyújtani. Szeptember utolsó hétvégéjén ismét látogatók ezreit várja a Kán Egyetemi Napok Kaposváron. Az ország egyik legnagyobb állattenyésztési seregszemléje idén is számtalan fajta bemutatót, tenyészállatkiállítást és szemlét kínál az érdeklődőknek. Igaz, az ágazat jelenleg is komoly nehézségekkel néz szembe, de a Magyar Állattenyésztők Szövetsége továbbra is elkötelezett a rendezvény mellett, mondta el nemrégiben egy sajtótájékoztatón a szervezet ügyvezető igazgatója Wagenhoff.
2: 2022 volt egy nagyon-nagyon száraz időszak, és ehhez képest most, hogyha itt a legelőrehozott állattartást nézem, vagy akár a szántóföldi növénytermesztést is, bizonyos területeken az országban még nagyobb szárazságban, mint 2022-ben volt, amikor azt gondoltuk, hogy annál nagyobb már nem lehet. Tehát itt egy ilyen kihívással nézünk szembe, főleg egyébként szálas takarmányoknál már a szénabetakarítás ugye az május végén elkezdődik, és ott láttuk azt, hogy nagyon komoly problémák vannak, nehézségek vannak. A széna ára is, a hozzáférhetősége is nagyon nehéz, tehát ezzel meg kell küzdeni. Van egy ilyen nehézség. A tejpiac és a sertéspiaci krízisre szerintem az itt ülőknek valószínűleg nem kell felhívnom külön a figyelmet, mert sajnos mindenki már hallott erről, és tudjuk, hogy itt nagyon komoly árcsökkenés volt, felvásárlási árcsökkenés volt. Csak ez minket azon kívül, hogy életben kell maradni a tenyésztőnek, egy ilyen kiállításon megjelenni, az egy plusz költség, az egy plusz energia munka ráfordítást jelent a tenyésztőknél. Már most ezekben a napokban, vagy az elmúlt hetekben elkezdték felkészíteni a kaposvári kiállításra egyébként az állatokat. Tehát itt egy hosszú távú elköteleződésre van szükség, és nagyon nehéz ilyen helyzetben a létszámot tartani vagy növelni. Az egy örömteli esemény, hogy ebben az évben a ragadó száj és körömfájás tavalyi árnyéka már nem vetül erre az évre, tehát tavaly szeptember 10 óta Magyarország mentes ragadó száj és körömfájástól, egyébként egy nagyon hatékony és gyors beavatkozásnak volt köszönhető, hogy ennyivel megúsztuk, de azért arra felhívnám a figyelmet, hogy ennek a hatása a piacoknál még azért ma is érződik egy-két harmadik országbeli piacnál, nem Európai Uniós, hanem azon kívüli országoknál. Tehát nagyon fontos az állategészségügy és a járványvédelem, erre itt is szeretném felhívni a figyelmet.
1: A koronavírus járvány miatt pár esztendő ugyan kimaradt, de már majdnem fél évszázados Magyarország legrégebbi szüreti fesztiválja a Balatonboglári. A rendezvény igazgatója Trejtnár Anita összegez.
3: Boglári Szüreti Fesztivál 2026-ban újból megújult. Minden évben törekszünk arra, hogy újdonságok, ne csak a megszokott programok jelenjenek meg. Én azt gondolom, hogy az idei évben borzasztó hangsúlyt fektettünk a prevencióra, hiszen a mai nap is három szűrőbusz várta itt a látogatókat. Mindenki különféle

0: Mindenféle csontszűrés, mellszűréseket és vérszűréseket végezhetett el magán a fesztiválon. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és egy olyan meghatározó rendezvény, aki képes a hagyományok szerint ennyi embert a helyszínre csalogatni, nem csak az a dolgunk, hogy mulattassunk és szórakozzanak az emberek, hanem az egészségre is oda kell figyelnünk. Emellett a mindennapunkat elkereszteltük. Volt olyan napunk az első nap, ami az egészségügy nevében, volt aztán később, ami a szolgálatok, a tűzoltók, a mentősök, az oktatás, és minden napunk egy-egy más olyan szakmának volt szentelve, amire azt gondoljuk, hogy szükséges felhívni az emberek figyelmét, hogy a mindennapokban igenis adjunk hálát, hogy hál' Istennek az ő szolgálatukra nincs szükségünk, és akkor, amikor viszont bajban vagyunk, akkor mennyire sokat segítenek. Még annyit szeretnék hozzátenni a fesztiválhoz, hogy borzasztóan büszkék vagyunk, hogy Magyarország legrégibb 53 éves fesztiválját szervezhettük. Jövőre ez pontosan 50. jubileumi alkalommal kerül megtartásra. Ez nagyon fontos, hiszen nagyon kevés fesztivál éri meg azt, hogy 50 éve, 50. alkalommal sikerül gyakorlatilag jegymentesen, mondhatni többnyire jegymentesen megtartani egy olyan populáris rendezvényt, mint a miénk. És büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt 2 évben Magyarország top 100 fesztiválja közül visszük az élmezőnyt, olyan szinten, hogy most már másodszorra voltunk tavaly, és tavaly előtt a top 100 első fesztivál.
1: A Balatonboglári Szüreti Fesztivál elindítói közül néhányan ma is aktív résztvevői a programoknak.
2: Kalász József vagyok, és én vagyok az egyik, a négynek kitalált azt a fesztivált valamikor 20 éves koromban. A fő célja az volt, hogy egy hagyományőrzés volt eredetileg. A fő célja egy látványos felvonulás során egy ajándékkosár vitele, elvitele a város vagy a falu előjárainak. Polgármester, illetve akkor még Tanács Endrek volt, esetleg még valami másik személyiség, és ez egy ilyen látványos keretek bele, egy felvonulásnak az élén ment egy hintó, és az egy királynő, király vitte a ajándékot a város vezetőjének, ezzel kezdődött a Szüret Balatonbogláron. Ez volt az eredete ennek, aztán későbben láttak mások, idegenforgalmi lehetőséget. Ennek a nagyon nagy személye Mészáros Győző Boglár gazdaságnak a vezérigazgatója volt, aki ezt kiemelte az ifjúsági, ez egy ifjúsági kezdeményezés volt valamikor, kiemelte ebből a körből, és egy vállalati naggyá tette. Dóra Zoltán találtuk meg akkor valamikor 20 évvel ezelőtt. Igaz, hogy sokat váltott a fesztivál, kicsit a bébi ugye meg is szűnt már, praktikusan már a névadó is ugye eltűnik a dologból, kicsit átformálva, most a BBB másik nevet adom, de ez Boglári Szüreti Fesztivál valamikor. Tavaly a két előadás között ment egy 20 perces film, 1974-től már fekete-fehér filmet forgattunk a fesztiválról. Én erre a fesztivál is készültem, körülbelül egy olyan 5-6 000 fotón van nekem a fesztiválról, tehát nem jutottam odáig, ezt közzé tegyem, hogy a következőben majd kirakom egy Facebook oldalra. Egy csomó ember megismerheti magát, aki itt egy muskotályos csókkal kezdte az életét, az unokájával jött már ide-vissza. Ez a Boglári Szüret.
1: Idén leginkább a könnyedebb nedűket keresték a látogatók.
3: Molnár Miklós vagyok a Miklós pincétől. A legnépszerűbb a mustunk, amit írsaiból készítünk, és a változatása kedvéért borból is az írsai a legnépszerűbb jelen pillanatban. Tulajdonképpen az elmúlt években a fehér borok erősödnek, tehát a könnyed, nyáron fogyasztható, friss, üde, gyümölcsös borok, és ez az idei évben is változatlan, főleg ezekben a melegekben.
1: Vegyesen alakult a belföldi gyümölcsök és zöldségek ára augusztus utolsó hetében, az előző év azonos időszakához viszonyítva. Olvasható az Agrárközgazdasági Intézet összesítésében. A főváros nagybani piacán a görög dinnye fajtától függően 2 és 10% közötti mértékben drágult egy év alatt. A sárga dinnye viszont 22%-kal lett olcsóbb. Az őszi barack ára 40-45%-kal csökkent. A kígyóborka 16%-kal, a sárgarépa pedig 20%-kal került többe, mint tavaly, a nem jelölt burgonya ugyanakkor 5%-kal olcsóbb lett.
4: Az Agrárvilág mezőgazdasági rovatot hallották.

Kedves hallgatóink, mai zenés napköszöntünk végén a Vivat Back 20 és a Pete Project felvételével búcsúzunk. Köszöni figyelmüket a zenei szerkesztő Bögös Henrietta, valamint technikai munkatársam Fülöp Csaba nevében is, a műsorvezető Fülöp Tamás. Minden kedves hallgatónknak további szép napot és kellemes rádiózást kívánunk!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Megemlékezéssel és miniszterelnöki felszólalással kezdődik kedden az országgyűlés ülése. A parlament megválasztatja a független közmédia testület tagjait és elnökét, valamint elkezdi az idei költségvetés módosításának vitáját. A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor a büntetés végrehajtás napjáról való megemlékezéssel kezdődik, amit 1996 óta Szent Adorján napján tartanak. Megválaszthatják a képviselők a közszolgálati média és hírszolgáltatás biztosítására függetlenségének védelmére létrehozott független közmédia testület tagjait és elnökét. Szeptember 8-án Kisboldogasszony napján egyházunk Szűz Mária születésnapját ünnepli. A jeruzsálemi hagyomány a Betesda fürdő mellett tisztelte Mária születésének helyét. Az 5. század elején Szent Anna tiszteletére templomot építettek itt, melynek felszentelési évfordulóján szeptember 8-án emlékeztek meg Mária születéséről. A nyugati egyházba valószínűleg első Szergiusz pápa vezette be az ünnepet a 7. század végén, majd 4. Ince pápa a 13. században 8-ad csatolt hozzá, mely 1955-ig élt. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2026. szeptember 2. és 4. között tartotta őszi rendes ülését. A püspökök testülete a szokásoknak megfelelően idén ősszel is kihelyezett ülést tartott. A püspökök megköszönték Bábel Balázs érsek úr 27 éves szolgálatát a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye élén. Egyúttal örömmel köszöntötték Palánki Ferenc kinevezett érsek urat, Isten áldását kérve szolgálatára. A püspökök testülete döntése értelmében az Országos Lelkipásztori Intézetet a következő 5 évben is Fábri Kornél püspök úr vezeti. A Váci Egyházmegye 1000 éves fennállásának megünneplése történelmi jelentőségű esemény. A jeles jubileum alkalmából Marton Zsolt megyés püspök szeptember 19-én a milleniumi ünnepi szentmise végén pápai áldásban részesíti a jelenlévő híveket, írta meg a Magyar Kurír. Az egyház rendelkezése szerint a megyés püspök évente 3 általa kijelölt ünnepélyes alkalommal pápai áldást adhat a hozzá kapcsolódó teljes búcsúval. Marton Zsolt püspök az egyházmegye alapításának 1000. évfordulóját ilyen kiemelt alkalommal nyilvánította, hogy a jubileum ne csupán történelmi megemlékezés, hanem a lelki megújulás és az Istennel való kiengesztelődés különleges, kegyelmi alkalma is legyen. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap hálaadó szentmisét mutatnak be. A jubileumi ünnepre készülve Kővári Magdolna, a Szociális Testvérek Társasága központi előjárója lelki gyakorlatos cikk sorozatot állított össze. A bevezető részt a Magyar Kurír cikkében olvashatják. Végül a várható időjárásról. Kedden túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. A nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Kilenc óra 4 perc. Következik a házunk táján.

0: Écsi Gábor atyát 41 éve szentelték pappá Esztergomban, Szentendre és Békásmegyer után a budapesti Magyar Szentek templomához vezetett az útja, először templomépítő szervező lelkészként, majd 2001-től napjainkig plébánosként. Az Esztergom budapesti főegyházmegye Karitász igazgatói feladatait a katolikus Karitász országos igazgatói tevékenysége követte. A házunk táján mai műsorában a magyar örökség és az állam alapító Szent István díjas Écsi Gábor atya idézi fel élete legfontosabb eseményeit, tapasztalatait, sorsfordító pillanatait.
1: Egy szigetközi kis faluban születtem, illetve Győrben születtem, és Nagybajcson éltem, nevelkedtem a szüleim és a testvérem mellett, és ott jártam iskolába is, ott jártam először templomba is, még egész kiskoromba, talán még iskolás sem voltam, és hát ott kötődtem úgy az egyházhoz is, a templomhoz is. Ez egy hagyományos, vallásos kis falu, azt kell mondanom, hogy volt, mert sajnos ott is már jóval kevesebben járnak. És ott láttam először a plébános atyát, hogy misézik, én minisztráltam neki. És hát akkor még latinul volt a szentmise, illetve az állandó részek is. És azokat a válaszokat meg kellett volna tanulni, hát az nekem akkor még első osztályos koromban ez nagyon nehezen ment, ez a latin nyelv. De aztán valahogy sikerült, és akkor egy stabil, hűséges minisztránssá váltam. Aztán plébános váltás volt ott, és akkor egy fiatalabb, aktívabb plébános került oda. Én akkorra már középiskolába jártam, a Győri Vencés gimnáziumba. De az ifjúsági életben ott a szülőfalomba vettem részt, hiszen bejáró voltam, Győrhöz nagyon közel van ez a település. Így aztán mind a Bencés gimnáziumban, mind pedig odahaza tovább élhettem ezt a vallásos életet ebben a vallásos közösségben.
0: Aztán jött a Bencés gimnázium, hogyan emlékszik vissza az iskolai évekre, a tanárokra?
1: A Bencés atyáktól azért nagyon hálás is vagyok, hogy nagyon jó hátteret biztosítottak, nagyon sok támogatást adtak eszmeileg is, beszélgetések folytán is. Bár én nem azért mentem oda egyáltalán, hogy pap legyek. Sőt, eleinte még sajnáltam is az atyákat, hiszen ott mindenki akkor még paptanár volt, egyedül a testnevelő tanár volt civil. És ezek az atyák, hát számomra mai kifejezése nagyon jó fejek voltak, életvidámak, készségesek, és hát én sajnáltam, hogy ilyen emberek azért miért mennek el papnak? Hát civilben egy egész jó ember lehetne. Aztán úgy alakult, hogy úgy harmadikas, negyedikes koromban azért kezdett az a gondolat bennem is mutoszkálni, és hát én azért ezt tereltem, és vártam vele, de aztán nem hagyott nyugton ez a gondolat, hogy mégis, akkor beszéltem a plébánosommal. Egyébként akkor Szigetközben nagyon jó papi közösség volt. Szigetköz akkor Esztergomhoz tartozott, még a régi határ szerint, az a 14 falu, ami ott a Nagy-Duna vonalában található. És akkor azok a papok kerültek Szigetközbe, akik Budapestre nem kerülhettek a tevékenységük miatt, és Esztergomból pedig távol kellett, hogy legyenek. Így hát ez volt majdnem a legmesszebb település, és így kerültek Szigetközbe, és így került oda Bónál Lajos is, a plébánosom. És aztán vele beszélgetve, ő azért támogatott, meg bátorított, meg aztán segített a döntésben is.
0: Gábor atya az esztergomi szeminárium mellett döntött. Miért is?
1: Neki kérdezte, hogy hát miért nem Győrbe megyek. Hát nem volt semmi ellenvetésem Győr ellen, hiszen nagyon közel voltunk ott, és sokszor jártam is a szemináriumba, a Székesegyházba is. De hát úgy éreztem, hogy Esztergomhoz tartozom, akkor Esztergomba kell mennem. És így jelentkeztem oda, és fel is vettek. Akkor nagyon sokan jelentkeztünk, 10-valahányan, és el is kezdtük a szemináriumot szeptember 14-én, Szentkereszt felmagasztalásának az ünnepén. Mindig akkor volt az ünnepélyes évnyitó, és akkor 13-an kezdtük az első évfolyamot. És október közepe körül akkor kaptunk egy szép levelet, egy behívót, és akkor katonának kellett mennünk. Sokaknak Marcaliba, és a másik részének pedig Lentibe. Én is Lentibe kerültem, és egy komoly próbatétel volt, azt gondolom, amit azért azt hiszem, hogy csak közösségben lehetett jól megélni és megtartani a hitet is, és akkor így aztán 2 év múlva leszereltünk, és akkor újra kezdtük a szemináriumot, és akkor már aztán folyamatosan végig az 5 év. A szeminárium évek is nagyon értékesek voltak a számomra. Sok új tanár is volt, Bíboros úr is akkor kezdett ott tanítani, aztán a Pálkozdi István atya volt, a prefektus, Gál Endre atya is biblikumot tanított, és sokan mások, akik nagyon nagy tudással rendelkeztek, és nagyon sok hasznos információt tudtak átadni a hit terén is, meg maga a papság megélése terén is. Ott a szemináriumi években a maga zárt rendszerében azért volt nyitottság is, hiszen sok olyan élmény volt, ami aztán később hasznos volt. Például kijárhattunk a városba már később hitoktatni, és az ottani kis hittancsoportokat fél évig, egy évig mi, mint a kispapok, tanítottuk is. Ez már egy ilyen kezdő kis pasztoráció volt. Hasznosak voltak a próbaprédikációk is, az arra való felkészülés, tiszolgatás, amit az atyák segítettek, és hát mindaz a tudás, amit ott kaptunk. De azért azt is el kell mondani, hogy hát mindenre nem lehetett ott felkészülni.
0: Gábor atya papá szenteléssel kikerült a szeminárium biztonságot adó világából. Hogyan élte meg papi szolgálatának kezdetét?
1: Akkor bizony nagyon sok új, váratlan dolog volt, amire nem készültem, és hát amit csak a Szentlélek segítségével tudtam ott megoldani, vagy valamilyen kiutat keresni belőle. A papászentelést azt Lékai László bíboros úr végezte 1984. június 16-án. A papszentelés előtt arra a kis szentképre mindenki választ egy jelmondatot, egy gondolatot, ami úgy érzi, hogy fontos számára, és talán el is kíséri a papi életében. Én akkor ezt a mondatot választottam János evangéliumából, hogy van itt egy fiú 5 kenyérrel és 2 hallal. És ez a szentírási mondat, ez engem nagyon megfogott, akkor már úgy készültem erre, hogy mit válasszak, keresgettem, figyeltem, aláhúztam a szentírásokba azokat a mondatokat, amik úgy kiemelten tetszettek, vagy úgy gondoltam, hogy erre jók lesznek, de aztán ennél kötöttem ki, és hát ez úgy sokszor engem meg is erősített, meg erőt is adott, hogy ez maga ez az evangélium szakasz, és akkor ez került az újmisés szentképemre is.
0: Akkor még nem tudta Gábor atya, hogy papi szolgálatát végig kíséri majd ez az igehely, de hogyan is kezdődött ez a szolgálat?
1: Első állomáshelyem az Szentendre volt. Nagyon féltem oda menni. Én, mint vidéki gyerek, városban se nagyon voltam, vagy nem volt gyakorlatom, meg semmi. És akkor egy ilyen kis városba kerülni káplánnak, ahol nagyon buzgó hitélet volt. Akkor Vértesahelyi László atyát váltottam ott, aki elődöm volt, és aki nagyon sokat segített abban, hogy ott megtaláljam a helyemet, elvitt családokhoz, ittancsoportokat bemutatta, mindent átadott, amit csak ő is tudott, és aztán később is tanácsaival segített, hálás vagyok neki érte. És akkor hát ott a mélyvízbe kerültem rendesen, de hát próbáltam helytállni, és úgy évről évre azért úgy megerősödtem ott a feladatokban, és megtaláltam a helyemet, és nagyon jó közösség alakult ki, illetve volt is ennek ott komoly alapja, hiszen korábban is ott káplánok is voltak, és sokat dolgoztak ezen. És nagyon sok hittanosom volt akkor. Minden évben rendeztünk egy hittanos kirándulást, egy egynaposat oda a környékbe. Hát volt olyan év, hogy olyan 600-650 gyerek jött reggel a plébániára, és onnan indultunk gyalog föl a hőhegyre, vagy máshova, és akkor ott volt egy nagy bográcsebéd, meg hasonló. Ezek nagyon élmények voltak, olyanok, amikre nem csak én emlékezem, hanem néha találkozom régi hittanosokkal, azok is fölemlegetik ezeket, meg a hittanórákat, meg minden, ez azért jó érzéssel tölt el mindig. Tehát nagyon sok hittanos volt, sok hittanóra volt, sok program volt, és hát akkor jött a rendszerváltás is, a 90-es évek. Jöttek az új lehetőségek, amik az egyház fele is nagy kihívást jelentettek, hiszen az ingatlanok visszavétele, visszakérése, azoknak a funkcióval való megtöltése, ezek mind-mind nagy feladatok voltak. Sajnos a plébános atya, aki ott volt akkor, ő éppen megbetegedett, infarktus kapott, és hosszabb időre betegszabadságon volt. Paskai bíboros úr akkor megbízott minden feladattal, és akkor, hát akkor már tényleg nehéz volt ezeket a terheket vállalni és vinni, de a Jóisten segítségével azért ott sok mindent sikerült megoldani, sőt elindítani az új dolgokban, az ingatlanok visszaigénylésében, az óvoda alapításban, az iskola alapításban, és hát természetesen az ingatlanoknak a rendbetételében is.
0: De mindemellett vinni kellett a plébániai szolgálatot is, építkezések, felújítások, pasztoráció, ezeket csak egy jó közösséggel lehet megvalósítani.
1: A plébániának ott két temploma van, a Várdombi templom, az a plébánia templom, és a Péter Pál templom. Nagyon nagy hitélet volt akkor is a szentmiséken, mind a két templom tele volt, és ez szintén lelkipásztor élményként nagyon jó érzés volt. De ezeknek a templomoknak a karbatétele, a felújítása ott elkezdődött. Szép összefogás volt ebben, főleg a Vár templomnál. Egy helyi egyesület segítségével rendeztünk ott minden hétvégén, szombat-vasárnap vásárokat, ilyen népművészeti dolgokat, illetve rendezvényeket. És ennek a bevételéből sikerült aztán több éven keresztül a templom felújítását elkezdeni, illetve hát be is fejezni. És akkor utána jött a másik templom, a Péter Pál templom, ott is hasonló felújítás történt akkor, és azt mindig örömmel megtapasztalhattam, hogy milyen sok ember jött a segítő kérő szóra. Azt láthatták, hogy én odaálltam a dolgok mellé, illetve beleálltam a dolgokba rendesen az állványra, a vakolatverésre, a mindenre, ami kellett, és aztán így ők is odaálltak mellém, és csináltuk közösen, és aztán így készülhetett el, újulhatott meg a Péter Pál templom is, aztán a Kálvária, a plébánia épület. Kicsit akkor olyan, úgy éreztem, hogy olyan malteros a lelkem már, hiszen annyi ilyen feladat volt, hogy szinte ez töltötte ki a munkásságomat, de hát azért maradt a lelkipásztori munkára is, energia és idő is. És akkor jött az ingatlanok visszakérése. Nagy segítségemre volt ebben egy ottani ügyvéd, aki képviselőtestületi tag is volt, és ő mindenben támogatta ezt, és az ügyek előre menetelét is gördítette az önkormányzatnál. Így aztán először a óvoda épülete került átadásra, és ott kezdhette meg a egyház az első egyházi óvodáját, és a következő évben pedig az iskola, ami most már Szent András iskolaként működik, és szépen kiépült és bővült, és nagyon nagy igény is van erre.
0: A szentendrei évek azonban lezárultak. Merre vitte tovább az egyházi szolgálata Gábor atyát?
1: A szentendrei évek után 10 évig tartott ez, úgyhogy sok minden belefért ebbe a 10 esztendőbe, és utána kerültem 94-ben Békásmegyerre, első plébánosi helyem. Ez volt Békásmegyer Ófalú Szent József templom. Ott az ottani plébános már korábban meghalt, és így betöltetlen volt az a hely. A szomszéd plébániáról látták el, és akkor így került rám a választás, és vállaltam ezt a plébániát. Ott is elkezdődött az ifjúsági élet. Cserkészek ott nagyon jó munkát végeztek, nagy számban voltak jelen, és úgy éltek is a plébánián, tehát egy mozgalmas élet volt. A plébánia felújítását is elkezdtük ott, és tovább a templomnak a szigetelését is, tehát ott is voltak ilyen ipari munkák, amiket kellett végezni, de szép lelkipásztori munka is volt. Azonban ez nem tartott sokáig, 1,5 évig.
0: És akkor indult a Magyar Szentek templomának megépítése. Miért is kellett itt templomot építeni? Mi volt az eredeti elképzelés?
1: Ennek egy hosszú előzménye volt, hiszen a világkiállításra terveztek ide egy vatikáni pavilont. A világkiállítás az ezen a területen lett volna, a Bécs-Budapesti 1996-os világkiállítás, és ezen a területen különböző épületek épültek volna, vagy olyan funkcióval, hogy egyszeri használatra, tehát egy bemutatóterem, vagy pedig olyan funkcióval, hogy később is majd az egyetemi városrész bővülési lehetősége itt lesz, és ők tudják ezt hasznosítani. És akkor kapta meg ezt a területet az egyház, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, azzal a szándékkal, hogy itt épüljön meg a vatikáni pavilon. A Püspöki Konferencia ezt el is vállalta, és elkezdték a tervezését ennek a pavilonnak. Aztán ugye közben volt egy választás, és hát történt, ami történt, a világkiállítást akkor lefújták, és akkor az egyháznak megint új feladat, kihívás volt, hogy akkor most mi legyen ezzel a területtel, a tervekkel. Akkor átadták az Esztergom Budapesti Egyházmegyének, a Püspöki Konferencia átadta ezt, és akkor Paskai László bíboros úr döntése alapján úgy döntöttek, hogy akkor épüljön meg itt egy templom. Hiszen a vatikáni pavilont is úgy tervezték, hogy majd később templommá alakítják, és ennek a területnek ugye itt nincs temploma, akkor ez lesz a lágymányosi templom. Adott volt a 96-os esztendő, ami egy jubileumi év volt, és ezért úgy gondolták, hogy akkor itt épüljön meg erre a jubileumra a Magyar Szentek és Boldogok temploma, és ez lesz a Felső Lágymányosi Egyházközség plébánia temploma is. És akkor így kezdődött el az építkezés 1995 márciusában. Májusban volt az alapkőletétel, május 17-18-a körül, akkor kerültem én ide. És hát 96. augusztus 17-én volt a templomnak a felszentelése. 96-os esztendő az egy, ahogy mondtam, egy jubileumi év volt, és arra volt ígéret, hogy a pápa is eljön. Amikor itt az alapkőletétel volt, Angelo Acerbi, a nuncius úr is itt volt, és hát ő itt mondott biztató szavakat, hogy hát igyekezzünk elkészülni ezzel a templommal, mert hát jövőre jön a pápa, hát ha ide is eljön. És hát ugye mi igyekeztünk, illetve hát a kivitelezők is, meg a egyházmegye is mindent megtett ezért, hogy elkészüljön, és el is készült. A Szent Atyának azonban hát dunántúli útjai voltak Pannonhalmára, Győrbe, és akkor így Budapestre nem jutott el abban az esztendőben, de templom elkészült és felszentelték. Szeptemberben viszont Győrbe volt a Szentatya, és azt a emléktáblát, amit a templom bejáratánál található, azt vittük el a győri szentmisére, és ott megáldotta, és akkor így került a Szentatya áldása is erre a templomra, erre az épületre.
0: Azóta is itt a Magyar Szentek templomában szolgál Gábor atya, amelynek nemrég ünnepelték felszentelésének 30. évfordulóját.
1: 30 év alatt azért nagyon sok minden történt itt, de a templom maga egyszerűségében, valóságában itt áll, és minden nap nyitva áll, és minden nap várja azokat, akik ide betérnek. És jönnek is egyetemisták is, hiszen itt az egyetemi város közepén van ez, és a híveket is, és öröm az, hogy az egyetemi lelkészség is itt kaphatott helyet, és az egyetemi lelkész pedig buzgón szervezi az egyetemistákat, főiskolásokat, és számukra programokat, hogy minél többen maradjanak, illetve kötődjenek az egyházhoz.

0: Écsi Gábor atya hosszú éveken át vezette az Országos Katolikus Karitást, munkájával jelentősen hozzájárult a hátrányos helyzetű emberek támogatásához, felzárkozásához, öngondoskodásuk elősegítéséhez, a vészhelyzetek károsultjainak, a betegek gyógykezelésének segítéséhez. Számos hazai és külföldi katasztrófa helyzetben indított segélyprogramot a károsultak számára, ezekben pedig személyesen is részt vett.
1: Az én Caritas munkám az úgy kezdődött, hogy még nem is tudatosult bennem az, hogy Caritas, hanem valahogy úgy odaálltam segíteni, és az első kápláni évem alatt nagyon sok ilyen lehetőség volt. Szentendrén nagyon sok segítőkész buzgó néni volt, akik már akkor szerveztek ilyen programokat. Nyilván akkor még nem lehetett szervezetten a Caritas, hiszen még a rendszerváltozás előtt volt ez, de ők a maguk kis jótetteiket csinálták, készítették a csomagokat és küldték a Borsodi megyékbe, a szegény falvakba, Balkányra és nem tudom még hova is. Ezeket a csomagokat nekem volt egy autóm, egy Trabantom, és én azzal hordtam a postára. A postások, postai dolgozók felajánlották a lehetőséget, az ő kedvezményüket, és így gyakorlatilag nem kellett azért fizetni, hogy postán eljuttassuk ezeket a adományokat a rászoruló embereknek Kelet-Magyarországra. Aztán a városban is voltak idős, egyedülálló emberek, és ezek a Caritas nénik, ezek megszervezték azt, hogy oda elmenjen a pap, akár ünnepek előtt, akár valami rendszerességgel első péntekeken. Ők lebeszéltek mindent, és akkor én csak a listát kaptam, és akkor mentem. És ez nagyon jó volt együtt dolgozni velük, és valóban akkor nem úgy tudatosult ez bennem, hogy én most egy Caritas munkát végzek, hanem hát ez szükséges, ez természetes velejárója a papi munkának is, és azért végeztem. Amikor ide kerültem a Magyar Szentek templomának az építéséhez, akkor ugye ez részben a Kruspir utcai kápolnában segítettem az ottani atyának, és a másik feladat az volt, hogy itt a templom építését követni és részt venni a szervező munkákban. És amikor elkészült a templom és felszentelte a magyar püspöki kar, hiszen majdnem teljes létszámmal itt voltak, utána én terveztem, hogy akkor most már itt a lehetőség, itt a pálya, és akkor itt elindulhat a lelkipásztori élet. Én indíthatom el úgy, ahogy én megtervezem, hiszen itt nem lehet mondani azt, hogy így szoktuk. Ezt így kezdjük el, és akkor így alakul ki. És hát így is álltam hozzá.
0: És akkor jött egy újabb felkérés, ami tovább mélyítette kapcsolatát a karitatív munkával.
1: 97-ben az akkori irodaigazgató atya fölhívott, hogy a bíboros úr azt szeretné, hogy a Szent Erzsébet Caritast átvegyem, és hát irányítsam. És hát mondom, hogy hát most kezdődött el ez a templom élet, és itt a szervező munka, és hát itt annyi lehetőség és annyi kihívás van. De hogy hát ezt meg, hát aztán egy kis gondolkodási időt kértem még, és akkor utána már sok mindenre nem volt lehetőség, és akkor megkaptam, hát 2 évre kellett elvállalni. Ott is egy kis építkezések voltak, és azoknak egy kicsit azokat kellett rendbe tenni, meg hát akkor valahogy szervezni a plébánia Caritas csoportot. Hiszen az esztergomi zsinat, ami pár évvel azelőtt volt, az kimondta, hogy minden plébánián kell, hogy legyen Caritas csoport, aztán létrehozták a Szent Erzsébet Caritas központot, tehát ugye a szerkezet fölállt, és akkor ezt kellett megtölteni élettel. És aztán utána már csak hosszabbodtak, ismétlődtek a megbízások, újra öt év, és így végeztem a kettőt párhuzamosan, az itteni plébánosi munkát és a Szent Erzsébet Caritas központnak a irányítását. Ott nagyon fontosnak láttam én is ezt a zsinati megbízást, határozatot, hogy legyen minden plébánián Caritas csoport, és ebben a plébános atyákat kapacitáltam erre, már akkor a elődöm létrehozta a régiókat, az egész egyházmegyében 8 régió volt, és akkor a régióknak voltak vezetőik, és alá tartoztak a plébániai Karitas csoport vezetők. Ez lassan indult, meg sok minden kellett hozzá, például képzések, lelki gyakorlatok, lelki napok, találkozások, ezek mind nagyon fontosak voltak ahhoz, hogy érezzék azt, hogy mi egy olyan közösség vagyunk, egy olyan részei vagyunk az egyháznak, ami láthatóan megmutatja a felebaráti szeretetet. És ebben nagyon-nagyon sok jó ember találtam, akik mellém álltak, vagy már maguk is csinálták, és csak nekem kellett melléjük állni, és végeztük együtt ezt a munkát, és ebben nagyon sok öröm volt, és nagyon sok olyan élmény, amit az ember másod nem tudott volna megtapasztalni.
0: De még itt sem állt meg a rászorulókért végzett szolgálata, tovább vitte az útja az Országos Katolikus Karitász intézményébe.
1: Erdő Péter bíboros úr felhívott egy ilyen püspöki konferenciáról, hogy hát az Országos Karitász központnál is változás van, és hát jó lenne, ha én azt elvállalnám. Hát akkor ott csak dadogtam, és nem tudtam mit mondani, hogy hát azért ez nekem a nagy feladat, meg nem ezt gondoltam, meg nem erre készültem én, és de hogy ez fontos lenne, és hát akkor ott is csak 2 évre, ugye. És kérdeztem, hogy hát akkor a Szent Erzsébet Karitas központot ugye átadjam, és az hogy lesz. Hát ugye amellett lenne ez a feladat. Hát aztán így újabb, úgymond sapkával bővültem, a plébánia, a Szent Erzsébet Karitas központ és a Országos Karitas. És ez így ment párhuzamosan egymás mellett, több mint 10 évig, igen. És ebben volt jó is egyébként, mert úgy ki tudták egészíteni egymást az Országos Karitas, meg a Szent Erzsébet Karitas. Meg az is jó volt ebben, hogy ugye én az egyházmegyei karitaszból mentem a Országos Karitaszba, és láttam azokat a hiányosságokat, meg nehézségeket is, amik így a két szervezet együttműködésével voltak. És én itt mindig arra törekedtem, hogy valamilyen egységes felállást mutassunk, egységes képet, hiszen egy ügyért dolgozunk, mindenki a saját területén, akkor ne moszekoljunk meg, barkácsoljunk külön, hanem álljunk össze, az sokkal eredményesebb tud lenni, mind a külső megjelenésben, mind a háttérmunkákban, a szervezésben és egyáltalán. És akkor ebben úgy éreztem, hogy ezt az igényt az egyházmegyei igazgatók is így látják, vagy hasonlóképpen, és ebben partnerre találtam bennük, és akkor így aztán kialakulhatott az Országos Karitas Központ szervezésében ez a kép a Magyar Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezetéről, a Katolikus Karitaszról. Az egyházmegyék munkáját is fontosnak tartottam, hogy segítse az Országos Karitasz. Nem csak anyagi munkákban, hanem más tevékenységekben is, képzésekben is, hiszen nagyon fontos az, hogy a jó akarat, a jó szándék mellett azért legyen valami szaktudás is, hiszen olyan sokrétű ez a feladat, és annyi helyen el lehet bukni benne, hogy ezekre föl kell készülni, ezekre föl kell hívni a figyelmet, és ezt szolgálták a rendszeres képzések, mind az önkéntesek felé, hiszen már közel 10 000 önkéntese van a Karitasznak, mint pedig az egyházmegyei igazgatók, illetve a Karitaszban dolgozó egyházmegyei munkatársak részére. Ez hosszú évekig szintén ez is ment az Országos Karitaszban, és így látva az egyházmegyei munkát, meg az országost is, így valahogy ezeket vittem együtt, és akkor 2018-ban a Esztergom Budapesti Egyházmegyei élére más igazgatót neveztek ki, és így sikerült ezt a feladatot átadnom, és akkor az országos tevékenységek maradtak.
0: Gábor atya igazgatósága alatt sokat változott az Országos Katolikus Karitász tevékenységi köre is.
1: Az országos Karitasznak a tevékenysége az ez alatt az évek alatt nagyon kibővült, megnőtt mindenféle tekintetben. Egy negyedik emeleti lakásban, illetve két egymás mellett lévő lakásban voltak az irodák. 14-15 munkatárs volt, amikor átvettem, és velük együtt közösen építettük ki azt a hálózatot, azt a szervezetet, ami már talán jól tud működni a mostani vezetéssel és irányítással, és végezni azt a feladatot, ami az egyháznak a küldetése. Közel 200 munkatárs van most már, akik dolgoznak országosan a Karitaszban. Ugye sok olyan program van, ami vidékre, felzárkózó településekhez kapcsolódik, vagy más tevékenységhez, és ott is vannak alkalmazott munkatársaink. Sikerült azt is elérni, hogy erről indulási helyről, erről a negyedik emeleti lakásból azért egy megfelelőbb székhely alakuljon ki egy új helyen, és ott aztán jobban el lehetett osztani a feladatokat, több munkatársa lehet dolgozni most már, és ezeket a sokrétű és szertágazó feladatokat jobban el lehet látni. Ebben mindig akadtak nagyon jó munkatársak, akik képzettek is voltak, nem csak jó szándékkal jöttek oda, ami nagyon fontos egyébként, hanem volt már szakmai képzettségük is, és akkor így meg lehetett mutatni, föl lehetett építeni egy olyan rendszert, ami stabil és ami hatékonyan tudja végezni a munkát. A Karitasz, a katolikus Karitasznak és az egyházmegyei Karitaszoknak is elsősorban az a küldetésük, hogy a saját környezetükben, például a plébániai Karitasznak a saját egyházközségében lévő rászorulókat segítse, támogassa. Az egyházmegyei Karitasz ezeket fogja össze, a plébániai csoportokat, és őket segíti. Az országos Karitasz pedig ezt a hálózatot fogja össze, az egyházmegyei Karitasz központokat, és akkor így alakul ki az a szerintem egyedülálló lefedettség, amit a katolikus Karitasz tud megcsinálni Magyarországon, hogy szinte mindenütt jelen van, ahol van katolikus plébánia, vagy katolikus közösség csoport, és ott van Karitasz csoport is.
0: De más küldetést is felvállalta az országos Karitasz.
1: Természetesen nem lehetünk olyan érzéketlenek az iránt, hogy ha a környezetünkben ér valakit nehézség, vagy katasztrófa, vagy bármilyen természeti csapás, ez inkább az országos Karitasznak a küldetése, hogy arra is figyeljen. Így számos alkalommal volt arra lehetőség, hogy a világ akár távolabbi részein is történt földrengések, katasztrófák idején a Magyar Katolikus Karitasz is részt vegyen ebben a segítő munkában, akár anyagi támogatással, akár fizikai támogatással, vagy természetbeni adományokkal. És hát nagyon fontos az, hogy a határainkon kívülreket magyarokra is figyeljünk, és őket is támogassuk. Különösen olyan helyzetben, mint ami például most is van Ukrajnában, ami a Kárpátalján élő magyarokat is sújtja, hogy a háború miatt nagyon sok nehézség és viszontagság között kell létezniük. De visszaemlékezem rá, hogy korábban is, hiszen amikor a beregi árvíz volt, és Kárpátalját ott nagyon elkapta a Tisza, vagy más katasztrófa esetén is, akkor a katolikus Karitasz mindig ott volt. De fontos a délvidék is, hiszen ott is azért a magyarság szórványban él, és oda is nagyon sok segítséget tudtunk adni. Sok-sok lehetőség volt arra, hogy a magyar emberek megmutassák a segítőkészségüket, és ezt mindig öröm volt megtapasztalni. Gondolva ott a borsodi árvízre, vagy annak az újjáépítésére, sok-sok közösség mozdult meg akkor is. Kis hittancsoportok, vagy bármilyen közösségek, egyesületek ajánlották föl a munkájukat, eljönnek egy hétvégére, vagy egy hétre is, kivették a szabadságot, és ott voltak, és nap mint nap segítettek. és ez nagyon értékes és példamutató is.

0: nehéz helyzetbe, életvitelbe, és ezeken az embereken a segélyszervezetek, így a Katolikus Karitasz is ott volt és jelen volt évek, majdnem két esztendőig ott Devecserben.
1: Gábor atya hogyan tekint vissza hosszú és tevékeny időszakára a Katolikus Karitasz élén?
0: Tehát azért ez mindig nagyon sok örömet meg erőt adott, hogy nem volt hiába. Persze sosem hiába való a segítségnyújtás, akkor sem, hogyha nem köszönik meg, és akkor sem, ha pillanatnyilag az ember nem látja ennek az eredményét, mert az valamikor biztosan begyűrűzik, és valamikor aztán annak az értékei, annak kifejezései jutnak, és hát azért is szép ez a munka, és szép volt ez a munka, hogy mindezeket az ember megtapasztalhatta. Hát én úgy igyekeztem hű maradni a papi elmondatomhoz, hogy van itt egy fiú 5 kenyérrel és 2 hallal, és hát ott van az evangéliumban a folytatás is, hogy mi ez ennyinek. Ezt én sokszor megéreztem, megtapasztaltam, hogy milyen kicsinyhitű vagyok, hogy egy ilyen nagy kihívás, vagy egy másik nagy kihívás elé kell állnom, és tenni valamit, és dönteni valamiben, de hát csak ennyi van. És emberileg ez kevés, vagy nulla, de mégis meg kell tenni. És éppen ez az evangéliumi szakasz mutatja azt, hogy mennyire fontos ezt megtenni, és mennyire kell hinni abban, hogy az Úr ebben a feladatban sem hagy magunkra minket, mert ő majd kipótolja és hozzáteszi azt, amire még szükség van ahhoz, hogy az eredményes tudjon lenni. Hát ez sok alkalom, amikor engem átlendített a nehéz döntésekben, vagy a feladatok eldöntésében, és erőt is adott abban, hogy ezt meg kell csinálni, és a többit rábízni az Úrra.
1: Mai adásunkban a Magyar Örökség és az Államalapító Szent István díjas Écsi Gábor atya mesélt életútjáról, felidézve élete legfontosabb eseményeit, sorsfordító pillanatait. Megtisztelő figyelmüket megköszöni a szerkesztő Berta Kata.

0: Mozart D-dur fuvola versenyének első tételét Kovács Lóránt és a Magyar Állami Hangversenyzenekar adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 10 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján egyházunk Szűz Mária születésnapját ünnepli. A jeruzsálemi hagyomány a Betesda fürdő mellett tisztelte Mária születésének helyét. Az 5. század elején Szent Anna tiszteletére templomot építettek itt, melynek felszentelési évfordulóján szeptember 8-án emlékeztek meg Mária születéséről. A nyugati egyházba valószínűleg első Szergiusz pápa vezette be az ünnepet a 7. század végén, majd 4. Ince pápa a 13. században 8-adot csatolt hozzá, mely 1955-ig élt. Szeptember 1-én kezdte meg 100. tanévét a Tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskola. A szeptember 1-én kedden tartott koncelebrált ünnepi Venisancte tanévnyitó szentmisét Lóczi Tamás, az Egri Főegyházmegye Katolikus Iskolák Főhatóságának elnöke mutatta be a település Jézus Szíve templomában. A szentmise után az iskola épületében folytatódott az ünnepség, melynek keretében az iskola gyermekkórusa és a Tenken több mint 10 éve megalakult kamarakórus műsorát hallgathatták meg a jelenlévők. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2026. szeptember 2. és 4-e között tartotta őszi rendesülését. A püspökök testülete a szokásoknak megfelelően idén ősszel is kihelyezett ülést tartott, amelynek ezúttal a Kaposvári Egyházmegye Bárdudvarnokon található Portapákis lelki gyakorlatos háza adott otthont. A püspökök megköszönték Bábel Balázs érsek úr 27 éves szolgálatát a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye élén, egyúttal örömmel köszöntötték Palánki Ferenc kinevezett érsek urat, Isten áldását kérve szolgálatára. A püspökök testülete döntése értelmében az Országos Lelkipásztori Intézetet a következő 5 évben is Fábri Kornél püspök úr vezeti. A Váci Egyházmegye 1000 éves fennállásának megünneplése történelmi jelentőségű esemény. A jeles jubileum alkalmából Marton Zsolt megyés püspök szeptember 19-én a milleniumi ünnepi szentmise végén pápai áldásban részesíti a jelenlévő híveket, írta meg a Magyar Kurír. Az egyház rendelkezése szerint a megyés püspök évente 3 általa kijelölt ünnepélyes alkalommal pápai áldást adhat a hozzá kapcsolódó teljes búcsúval. Marton Zsolt püspök az egyházmegye alapításának 1000. évfordulóját ilyen kiemelt alkalommal nyilvánította, hogy a jubileum ne csupán történelmi megemlékezés, hanem a lelki megújulás és az Istennel való kiengesztelődés különleges kegyelmi alkalma is legyen. Vágány szabályozási munkát végeznek Felső Zsolcától Hidasnémeti irányába a teljes vonalon szeptember 9-e és 22-e között, megszüntetve a lassú jeleket a 28 kilométeres vasúti pályán. Közölte Vitézi Dávid kedden a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Végül a várható időjárásról. Kedden túlnyomóan derült napos, csapadékmentes időre számíthatunk, a nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

0: Lisa Stansfield felvétele szólt. 10:08. Következik a ténykérdés. Takács Bence egy lábspecialista pedikűrös székébe ült be. Mert van egy testrészünk, amivel napi több ezer lépést megteszünk, rábízzuk magunkat, miközben teljesen elhanyagoljuk. Most a lábfejünkről lesz szó, és arról, mit és hogyan érdemes foglalkozni vele, hogy hűtársunk maradhasson a földi úton.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, és a mai adásban egy kicsit a nyár utáni, mondhatni rendkívüli témával szeretnék foglalkozni. Bevallom azért is, mert személyes érintettség okán 45 éves fiatalemberként vagy férfi emberként nem vagy nem feltétlenül gondoltam, hogy én valaha is a lábam miatt elmegyek és pedikűröshöz, méghozzá speciális lábápoló szakemberhez fordulok, aki rendbe teszi a nyár során és az évek alatt teljesen elhasználódott talpamat, lábamat, be voltak repedezve már a sarkamnál bizonyos részek, amelyek bizony erőteljes fájdalmat okoztak. Én ekkor fordultam először szakemberhez. Itt van velem Szabó Irina, aki rendbe tette a lábamat. Kedves Irina, én nagyon későn fordultam szakemberhez, ugye? Tehát nem túl ajánlott egy férfi számára, hogy 45 éven keresztül használja a napi akár 10 000 lépés kell a lábát, és utána, amikor már baj van, amikor már fáj, amikor már vérzik, akkor kopogtat.
2: Igazából az utolsó előtti stádiumban van a lábad. A megelőzés az, ami nagyon fontos, hogy ne jusson el ideig az ember, hogy fájdalmat okoz, illetve a sarok élnek a berepedezése, a fertőzést is magával tud vonni, és nem csak a papucs okozza, vagy a rossz cipő használata, hanem ezek lehetnek a gyógyszerek mellékhatásai, illetve, hogy nem hidratálják az embereket. Uh-huh. A bőrüket, a talpukat kellőképpen, mert az arcunkra teszünk fényvédőt,
1: krémet,
2: a lábunkra viszont nem teszünk, mert hogy nem látszik, eldugjuk, betakarjuk a zokni, zárcipő, illetve ugye nyáron sem teszünk rá fényvédőt, pedig ugyanúgy éri a nap, mint a az arcunkat, vagy a kezünket. Sokkal jobban igénybe van téve, hiszen papucsba a por, a homok, mondjuk egy ilyen iszapos fürdő, is igénybe veheti a lábunkat, és kiszárad. És ezért kell a megfelelő hidratálás, és kell vagy az otthoni ápolás, és ha már ilyen problémával küzdik az ember, akkor viszont szakemberhez kell fordulni.
1: Nagyon sokáig ugye legalábbis a férfi lélek úgy tekintett erre a szakmára, hogy hát ez a nőknek való. Tehát a nő járjon manikűröshöz, pedikűröshöz, ez teljesen rendben van, de mi férfiak kellő hiúsággal ezt vagy titkoltuk, nem mertük bevallani, hogy járunk, vagy egyébként nem jártunk. Jellemző ez még, hogy ez a nemek közötti különbözőség megvan?
2: Kisebb arányban mondható ezt el. Nekem nagyon sok férfi vendégem van, és a férfi vendégeim nem csak pedikűre jönnek hozzám, hanem manikűre is. És nagyon hálásak tudnak lenni, és nagyon szabálykövetőek. Sokkal jobban, mint a nők igazából, mert nem értenek hozzá a nők, viszont azt gondolja a nők többsége, hogy ezt otthon is meg tudja csinálni, és legalább olyan szakszerűen, mint egy szakember, pedig nem. És a férfiak pedig nem így gondolkodnak, hanem lehet, hogy talán úgy gondolják, hogy mindenki maradjon a kaptafelnél.
1: Mi az első és legfontosabb tanácsod nyár után? Újra ugye papucsba jártunk, akár a tengerparti sziklákon, mezikláb közlekedtünk, és most jön a ősz, mindenki előveszi a cipőjét, és azt érzi, hogy itt fáj, ott fáj. Tehát említetted a hidratálást, de mit kell tennem azért, hogy a lábamat jó állapotba hozzam?
2: Folyamatos ápolás, ez az egyik. A másik, amikor már ősszel kerül a zárcipő, nagyon sok órát vagyunk a zárcipőbe. Itt viszont nagyon fontos, hogy jó izzadás gátló sprayt használjunk, mert ez nem igaz, hogy szokták mondani, hogy nekem nem izzad a lábam. Egy természetes izzadása mindenkinek van, ez nem jelenti azt, hogy ennek szaga is van, de izzad a lábam. És mivel ezek a verejtékmirigyek be vannak zárva az okniba, a cipőbe, így könnyen kialakulhat bármilyen bőrfertőzés, vagy esetleg egy gombás fertőzés, mert kibújunk a cipőből, és aztán mondjuk egy fertőzött szőnyegre rálépünk, és ez felszívódik. Nagyon fontos, hogy jól válasszuk meg a cipőnket. Mi az, hogy jól megválasztani a cipőt? Az azt jelenti, hogy az ujjaink ne legyenek szorosan a cipőbe. Legyen még egy kis mozgástere. Illetve nagyon fontos az, hogy legalább a cipőnek a belső része, a talpa legyen bőr. Mert ezek a szintetikus anyagból összerakott talprészek, ezek nem szívják el a nedvességet, nem is annyira kényelmesek, okozhatnak egy ponton ható nyomást, és akkor kialakul a kétfön például. Viszont a bőr az nagyon jól el tudja szívni a nedvességet. Ami még fontos, hogy figyelembe kell venni, hogy milyen a lábunk deformitása. Mert bizonyos kor után azért ezek kialakulnak, használjunk láb talbetétet. És mindenképpen olyan cipőt, ami azért összefogja a lábunkat.
1: Nagyon érdekes volt amellett, hogy persze a hallgatóknak nem fogom elárulni, miket mondtál az én talpamat meglátván, de nagyon sok olyan észrevételed volt, ami egyéb más, akár betegségekre utalhat. Mit lehet megállapítani? Tehát mi az, amit mondjuk a talpunkon lévő bőr már elmond egy szakembernek?
2: Ugye itt nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy a kliens milyen gyógyszereket szed, vagy mennyit sportol. Nagyon függ attól is, hogy hány kiló. A bőr és a köröm elváltozások nagyon sok mindent nem mondanak a belső működésről. Például, hogyha valaki cukorbeteg, akkor azt én látom az ő talp bőrén, mert elvékonyodik a bőr. Ott már nincsen immunitása. A te talpadon ugye észrevehető az, hogy nem igazán hidratálod rendesen, ahogy azt kéne.
1: Meg a rengeteg muszoda.
2: Igen, az ugye ez a klóros víz, ezek nagyon szárítanak. Illetve előfordulhat itt pajzsmirigy alulműködés, mert a pajzsmirigyünk az nagyon szorosan össze van kötve a gyomrunkkal, a szívünkkel, a bélműködésünkkel és a bőrünkkel. Bőrünk, hajunk, körmünkkel. És első körben itt jelentkezik a körmünkön és a bőrünkön, hogyha a pajzsmirigyünkkel baj van. Ezért szoktam is ajánlani, hogy évente egyszer érdemes a laborvizsgálat mellé kérni egy TSH és egy anti-TPO vizsgálatot. Mert hogy az úgy megmutatja, hogy rendben vagyunk-e a belsőleg.
1: Legtöbbször az ember azzal szembesül, hogy akkor fordul szakemberhez, amikor baj van, és többnyire az úszodával kapcsoljuk össze a baj. Tehát, hogy egy lábgombbal, vagy úgy kiszáradt a talpam, hogy szétrepett, és akkor az úszodát okoljuk. De ezek szerint a hétköznapok során kéne leginkább odafigyelni. A sport, vagy az úszoda az már csak egy bónusz. Tehát azt, hogy én naponta a lábamat használom, tudattalanul is minden lépéssel egy nagy nyomatékot teszek rá, az igazából egy nagy felkiáltó jel, hogy foglalkozzunk jobban és többet a lábunkkal, a talpunkkal.
2: Igen, ezek a fertőzések általában úgy alakulnak ki, hogy van egy mikrosérülés a lábunkon, amit mi nem látunk, és nem is érzékelünk, és általában azért kötik össze az emberek az úszodával, a stranddal, ezeket a fertőzéseket, mert leginkább ott vannak nézik le. De nem kell ehhez úszodába menni, mert ezt bárhol, máshol is ugyanúgy meg tudunk fertőződni, hogyha van rajtunk valamilyen sérülés. És megint csak azt tudom mondani, hogy igazából, tehát ugye a lábunk a legnagyobb teherviselő szervünk, és nagyon-nagyon fontos, hogy megháláljuk neki az ő munkáját, és megint csak a megelőzés. És erre is vannak nagyon jól kifejlesztett termékek, amik elérhető áron vannak, amik védenek minket. Például, ha elmegyünk huszadába, strandra, nyaralni, bárhová, wellnessbe, hogy előtte befújjuk a lábunkat, és utána is, és teljes a védelem. És nem kell azon izgulnunk, hogy valamilyen fertőzést el fogunk kapni. Akkor is, ha van rajtunk egy mikrosérülő. Van megoldás, és nagyon-nagyon fontos lenne, hogyha ez itt széles körben igazából elterjedne, és többet áldoznának az emberek időben is a lábuk ápolására. Mert nagyon fontosnak tartom személy szerint, hogy, hogy a lábunk mindig ápolt legyen. És nem csak az esztétika, az, az egy plusz, egészséges legyen, hiszen hogyha nem működik a lábunk, akkor az életünk is megáll.
1: Szabó Irina, köszönöm szépen, mint hogy kedves hallgatóinknak köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
0: Szabó Irina lábspecialista pedikűrössel Takács Bence beszélgetett.

10 óra 22 perc. Műsorajánló következik. A ma délutáni kerengőben a foci és az üzlet kapcsolatáról lesz szó. Magyarországon 5 millió forint körül alakul az átlagkereset, de nagyok a csapatok és a játékosok közötti különbségek. Mit jelent a nemzetközi kupa szereplés anyagi szempontból? Mit jelent egy-egy győztes meccs? Mit jelent a foci a magyar gazdaság szempontjából? A kerengő első felében a vendég Dénes Ferenc sportközgazdász. A folytatásban szintén fontos kérdések kerülnek terítékre. A madarak és a klímaváltozás? Lehet, hogy el sem költöznek? Sályi András vendége Haraszti László ökológus. Itthon maradnak a fecskék, a gólyák, a sárgarigó és a többi költöző madár. Ez a kérdés talán a fantázia szülöttje, de az igenis helytálló kérdés, hogy hogyan reagálnak a madarak a melegedésre. Számít figyelmükre a szerkesztő Sályi András a 17 órai hírek után kezdődő kerengőben.

0: A Swing a la Django felvételei szóltak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
2: Felix Salten, Bambi. 9. rész.

0: A vadászat javában tartott. Az ordítás őrjöngővé fokozódott. 10-12-szer ropogott fel a dörgés, melyet az ő keze szúrt. Bambi szinte megsüketült, és szíve majd kővé dermedt a rémülettől. Az anya a dörgő lármában tervszerűen haladt lépésről lépésre előre. Össze-vissza szaladgáltak a fácánok, a hóban nyomakodtak, újra kiugrottak, és újra szaladni kezdtek. A nyúl egész családja ide-oda bugdácsolt, leült, tovább bugdácsolt. Senki se szólt egy szót sem. Valamennyien kimerültek a félelemtől, és szinte megdermedtek az ordítástól és a menkő csapásoktól. Bambi és anyja előtt világosabb lett. A bokrok rácsán át felcsillant a tisztás. Mögöttük egyre közelebb recsegett az üldözők dobolása a fatörzseken. Egyre közelebb roppantak a széttörő ágak. Harsogott a ha-hó! Közvetlenül mellettük porzott most el nyúlbarát, két unokatestvérével, ki a tisztáson át. Bum, peng, bam! Csattogott a menkő. Bambi látta, ahogy nyúlbarát futtában puha bukfencet vet, fehér hasát az ég felé fordítja, és úgy maradt fekve. Még izget mozgott egy keveset, azután elcsöndesedett. Bambi megkövülten nézte. De mögöttük már felhangzott. Itt vannak. Menekülni! Sebesen kibontott szárnyak széles zúgása, sípolás, zokogás, tollak borzolása, csattogás. A fácánok felszálltak, csak nem egyidejűleg, egész kévégben. A levegő szinte meghasadt a sokféle dörgéstől, s hallani lehetett az elesettek tompa zuhanását és a megmenekültek finom sípoló távolodását. Bambi lépteket hallott, és hátra nézett. Ott állt ő. A bokrok közül tört elő itt is, ott is, amott is. Mindenhonnan ő bukkant fel. Szétcsapkodott maga körül, szétnyitotta a bokrokat, dobolt a tölgyeken, és iszonyatos hangon üvöltött. Most, mondta az anya, egyenesen előre, mögöttem, de ne nagyon közel. Szempillantás alatt küntermet, a hó porzott a lába nyomán, Bambi mögötte. A minden oldalról felhangzó dörgés összecsapott felettük, mintha a föld ketté nyílt volna. Bambi nem látott semmit, rohant. A felgyűlt vágy, hogy kikerüljön ebből a vad hangzavarból, az orrát korbácsoló szag légköréből, féken tartott ösztöne, elmenekülni innen, a sóvárgás, hogy megmentse magát, mind-mind végre kirobbant belőle, rohant. Egy villanásra úgy tűnt, mintha anyját felbukni látná, de nem tudta, vajon tényleg felbukott-e. Fátyol homályosította el a szemét. Ezt a fátylat a sűrű dörgéstől való, s mindeddig visszafojtott rettegés borította a szemére. Nem tudott gondolkodni, megfigyelni, csak rohant. Túl volt a tisztáson. Új bozót fogadta magába. Mögötte még egyszer felhangzott a kiáltás. Még egyet dördült élesen. S fölötte a bokrokban kurtán pattogott valami, mint a közelgő jégeső. Aztán csendesebb lett. Bambi rohant. A hóban egy haldokló fácán feküdt, kifordult szemekkel, és szárnyával már csak bágyattan verdesett. Amikor Bambit közeledni hallotta, görcsös száncsapkodását abbahagyta, és így suttogott. Mindennek vége. Bambi nem ügyelt rá, csak rohant tovább. A sűrű bozót, ahova tévedt, kényszerítette, hogy futását mérsékelje, és kivezető ösvényt keressen. Türelmetlenül csapkodott szét maga körül lábaival. Erre! Kiáltott valaki megtört hangon. Bambi önkéntelenül követte a hangot, és mindjárt járhatóbb helyre bukkant. De akkor valaki fáradtan felemelkedett előtte. Nyúlbarát felesége volt. Ő kiáltott az imént. Nem tudna egy kicsit segíteni nekem? Kérdezte. Bambi ránézett, és mélyen megrendült. Nyúlné hátsó lábai élettelenül hevertek a hóban, mely forró lecsöppenő vérétől pirosra festve szétolvadt. Még egyszer mondta, nem tudna egy kicsit segíteni nekem? Úgy beszélt, mintha egészséges volna. Higgadtan, csak nem vidáman. Nem tudom, mi történhetett velem, folytatta. Biztosan nincs jelentősége, csak épp, hogy most nem tudok menni. De a mondat közepén oldalra hanyatlott, és meghalt. Bambit újra elfogta a borzalom, és elrohant. Bambi! Hirtelen megtorpant, az övéi közül szólította valaki. Még egyszer felhangzott. Bambi! Te vagy? Gobó hevert ott a hóban, gyámoltalanul. Egészen erőtlen volt. Már a lábára se tudott állni. Mint egy a hóba temetve, már fejét is csak bágyattan emelgette. Bambi felhevülten lépett hozzá. Hol van az anyád, Gobó? Kérdezte zihálva. És hol van Faline? Bambi gyorsan, izgatottan és türelmetlenül beszélt. A félelem még egyazon erővel dobogtatta szívét. Anyának és Falinénak el kellett szaladniuk, felelte Gobó megadóan. Halkan beszélt, de olyan komolyan és okosan, mint egy felnőtt. Itt kellett hagyniuk a hóban. Elestem. De neked is futnod kell, Bambi.
1: Fel! Kiáltott Bambi. Fel, Gobó! Eleget pihentél! Nincs több idő rá! Fel! Gyere velem!
0: Nem. Hagyd csak, mondta Gobó csöndesen. Nem tudok felállni. Lehetetlen. Szívesen mennék, Bambi, elhiheted, de nagyon gyönge vagyok hozzá.
1: Mi lesz hát veled?
0: Türelmetlenkedett Bambi. Nem tudom. Alig, ha nem meghalok, mondta Gobó egyszerűen.
1: Újra felhangzott a lárma, és a fülükhöz csapódott, és új menykő csapások. Bambi megreszketett. A bokorban gyors roppanás, a havon át teljes vágtában rohant feléjük a fiatal Karus. Futni! Kiáltotta, hogy Bambit meglátta. Senki se maradjon állva, aki futni tud.
0: Szempillantás alatt elrohant mellette, és vad menekülése Bambit is magával rántotta. Bambi jóformán nem is tudta, hogy újra elkezdett rohanni, s csak egy idő múlva mondta, Isten veled, Gobó! De akkor már jó messzire volt tőle. Gobó nem hallotta.

0: ide-oda rohangált estig az erdőn, amelyet a lárma és a mennykő csapások alaposan felbújgattak. Ahogy leszállt a homály, elcsöndesedett minden. A könnyű szél hamar elvitte a mindenünnen settenkedő utálatos szagot, de az izgalom megmaradt. Az első ismerőse, akit Bambi viszont látott, Ronnó volt. Jobban bicegett, mint valaha. Oda át a tölgyek alatt, mesélte Ronnó, seblázban fekszik a róka. Épp az előbb mentem el mellette, iszonyatos mennyit szenved. A hóba és a földbe harap kínjában. Anyámat nem látta? Kérdezte Bambi.
1: Nem,
0: felelte Ronnó félszegen, és gyorsan odébb állt. Később, éjszaka, Netla asszonnyal és Falinéval találkozott. Mind a hárman örültek a találkozásnak.
1: Anyámat nem láttad?
0: Kérdezte Bambi.
1: Nem,
0: felelte Faline. Még azt sem tudom, hol az én anyám.
2: Na, mondta Netla asszony vidáman, szép história. Olyan boldog voltam, hogy nem kell többé gyerekekkel vesződnöm, és most íme egyszerre kettő van, akiről gondoskodnom kell. Köszönöm szépen!
0: Bambi és Faline nevettek. Aztán Gobóról beszéltek. Bambi elmesélte, hogyan találta meg a hóban, és olyan szomorúak lettek, hogy elkezdtek sírni. De Netla asszony nem engedte, hogy sírjanak.
2: Mindenek előtt nézzünk utána, hogy valami harapnivalót találjunk, mégiscsak hallatlan. Egész nap egy falatot sem ettünk.
0: Olyan helyekre vezette őket, ahol még itt-ott kevéske lomb volt, mely alacsonyan függött, s még nem száradt el egészen. Netla asszony remekül kiismerte magát. Ő maga nem nyúlt az eleséghez, csak Bambit és Falinét hajtotta, hogy egyenek. Füves helyeken eltakarította előlük a havat, és rájuk parancsolt.
2: Itt, ez jó!
0: Vagy azt mondta.
2: Nem, várjatok, mindjárt találunk valami jobbat.
0: Közben azonban egyre szitkozódott.
2: Milyen ostobaság! Mennyit kell vesződni ezekkel a gyerekekkel?
0: Egyszerre csak megpillantották Ena nénit, és elébe rohantak.
2: Ena néni!
0: Kiáltott Bambi. Ő pillantotta meg először. Faline magán kívül volt örömében, és a nyakába ugrott.
2: Anya!
0: De Ena sírt, és halálosan fáradt volt.
1: Gobó eltűnt, panaszolta. Kerestem. Ott voltam az ágyánál, ott a hóban, ahol összeesett. Üres volt. Eltűnt. Szegény kicsi gobom.
0: Netla asszony mormogta.
2: Inkább a nyoma után nézett volna. Okosabb, mint sírni.
1: Nem hagyott nyomot maga után, mondta Ena néni. De ő sok nyomot hagyott ott. Ő volt Gobó ágyánál.
0: Hallgattak. Aztán Bambi bátortalanul megkérdezte.
1: Ena néni, nem láttad az anyámat? Nem,
0: felelte Ena néni halkan.
1: Bambi sose látta többé az anyját.

0: Felix Salten, Bambi. A 9. rész hangzott el. Felolvasta Dunai Tamás, fordította Fenyő László, hangmérnök Liszkai Károly és Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendező E. Román Kata.
1: Bruno Ferrero, az aranykalászok.

Egy szegény asszony özvegyen maradt 5 gyermekkel, és kénytelen volt kölcsönkérni egy ravasz és pénzsóvár embertől, aki óriási kamatot szabott ki rá. Az uzsorás így akarta megszerezni a szegény asszony tanyáját és földjét, ami az egyetlen vagyona volt. Nagyon kemény időszak következett. A szegény család szinte mindenről lemondott, csak hogy fizetni tudják a hitelt. De a termés nagyon sovány volt, és hamarosan rájöttek, hogy nem győzik a visszafizetést. A vén zsugori már is úgy nézegette a földjüket, mint a sajátját. Az egyik álmatlan éjszakán az özvegyasszony szűzanyára gondolt, a szegények és árvák védelmezőjére. Nagy aggodalmában nem bírta kivárni a hajnalt, felkelt, kiment a házból, és futva elindult az útelágazás felé, ahol 3 vén hársfa alatt a szűzanya tiszteletére emelt kis kápolna állt. Az egész úton sírva ismételgette: segíts rajtam és gyermekeimen! Ne hagyj el minket a szükség idején! Már feltűnt a kápolna, amikor valami szikrázó fehérséget pillantott meg az úton szembe jönni. Ilyetében majdnem visszafordult, amikor a ragyogásból

A könyörgésed meghallgatásra talált. Az özvegyasszony haza sietett. Lefeküdt, és mély álomba merült. Másnap reggel, amikor felébredt, az éjjeli szekrényén egy jó maroknyi aranyként ragyogó búzakalászt talált. Rögtön eszébe jutott, ki ajándékozta ezt neki. Kinyújtotta érte a kezét, hogy közelebbről is megnézze, de nem tudta felemelni, mert a búzaszálak szorosan egymáshoz tapadtak, és olyan súlyosak voltak, mintha fémből öntötték volna őket. Hamar felkelt, és látta, hogy a kalászok tömör aranyból vannak. A hír gyorsan elterjedt, és a szomszédok mind átjöttek, hogy lássák a csodás búzakalászokat. Az özvegyasszonynak számtalanszor el kellett mesélnie a találkozását a szűzanyával. Az aranykalászokból vissza tudta fizetni az adósságát, és gondtalan jövőt biztosíthatott a gyerekeinek. És a zsugori öregember? Csalódottsága és pénzsóvársága odáig vitte, hogy megpróbálta becsapni a szűzanyát. Egy éjjel rongyokba öltözve megjelent a kápolnában, és szegénységére panaszkodott. Hát, ha a szűzanya őt is megajándékozza egy jó ölnyi aranykalásszal. A szűzanya hangja az árnyékból szólt hozzá. A búzakalász nem elég neked. Fogd ezt a követ. Egy jó nagy kő hevert az ember lába előtt, és vigy még másikat is, ha akarsz. Az öreg ember hazacipelte a követ, és futott vissza még többért. Egész éjszaka teljesen kifulladva lótot futott, aztán még másnap és a következő nap is. Aki kérdezett tőle valamit, annak csak ezt válaszolta. Tiszta aranyjá változik, majd meglátod. De sosem volt neki elég a kövekből. Élete végéig hordta őket.

Bruno Ferrero, az aranykalászok. Felolvasta Pápai Erika, hangmérnök Liszkai Károly, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendezte és szerkesztette Varga Andrea.

Aludni szeretnék, de nem jön az álom. Azt játszom álmodom, álmom kitalálom. Ne kérd ezt, milyen volt, elfelejtettem. Anya szólt, ébresztő

0: A varázsdobozt hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Már bankkártyával is lehet fizetni egyes fővárosi buszvonalakon a járművezetőnél megváltott vonaljegyért. A szolgáltatás kettől egyelőre a 105-ös, a 210-es és a 210B autóbuszokon érhető el, közölte a Budapesti Közlekedési Központ az MTI-vel. Közleményük szerint a tesztprogramban résztvevő járatokon továbbra is a papíralapú, helyszínen váltott vonaljegy vásárolható meg, azonban a járművezetőknél lévő hordozható poszt bankkártya terminálokon is lehet fizetni. A hagyományos kártyákon kívül digitális tárcákba regisztrált virtuális bankkártyákkal is lehetséges a jegyvásárlás. A fizetést követően az utasnak a megvásárolt papírjegyet ugyanúgy érvényesítenie kell, mint a készpénzzel vásárolt jegyeket, hívta fel a figyelmet a BKK. Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a Kerékpáros Barát címre, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium kedden az MTI-vel. A pályázatra három kategóriában lehet jelentkezni, kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. Az Országos Egyetemi Lelkészségi Referatúra a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának támogatásával idén is megszervezi az egyetemisták hagyományos országos zarándoklatát Mátraverebély-Szentkútra szeptember 19-én és 20-án. Az oda- és visszautazást mindenkinek magának kell megoldania, természetesen a lelkészségek szervezhetik tagjaik számára. Szombaton útközben mindenkinek magának kell gondoskodnia az étkezéséről. Szombaton este a zarándokok már kapnak vacsorát, illetve vasárnap reggelit, valamint ebédet. A meghosszabbított jelentkezési határidő szeptember 10-e csütörtök. Szeptember 1-én kezdte meg 100. tanévét a Tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskola. A szeptember 1-én kedden tartott koncelebrált ünnepi Veni Sancte tanévnyitó szentmisét Lóczi Tamás, az Egri Főegyház megye katolikus iskolák főhatóságának elnöke mutatta be a település Jézus szíve templomában. A szentmise után az iskola épületében folytatódott az ünnepség, melynek keretében az iskola gyermekkórusa és a Tenken több mint 10 éve megalakult Ponticello kamarakórus műsorát hallgathatták meg a jelenlévők. Szeptember 8-án Kisboldogasszony napján egyházunk Szűz Mária születésnapját ünnepli. A jeruzsálemi hagyomány a Betesda fürdő mellett tisztelte Mária születésének helyét. Az 5. század elején Szent Anna tiszteletére templomot építettek itt, melynek felszentelési évfordulóján szeptember 8-án emlékeztek meg Mária születéséről. A nyugati egyházba valószínűleg első Szergiusz pápa vezette be az ünnepet a 7. század végén, majd 4. Ince pápa a 13. században 8-adot csatolt hozzá, mely 1955-ig élt. Végül a várható időjárásról. Kedden túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk, a nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a déli imádság után 12 óra 3 perckor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Kedves hallgatóink, 2015. szeptember 8-án hunyt el harangozó Teri táncdal énekesnő, az 1965-ös Ki mit tudnak az egyik felfedezettje. A hangoló következő perceiben tőle hallanak egy összeállítást.

Kedves hallgatóink, harangozó Telire emlékeztünk. 2023. szeptember 8-án hunyt el Tiboldi Mária, Jászai Mari díjas színésznő, a Budapesti Operett Színház és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. A hangoló folytatásában most ő énekel.

A 2023. szeptember 8-án elhunyt Tiboldi Máriára emlékeztünk. 75. születésnapját ünnepli Ránk Idezső a Nemzet Művésze címmel kitüntetett kétszeres Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongora művész. A hangolóban Schumann Ámol zongora versenyét adja elő. Közreműködik a Magyar Állami Hangversenyzenekar, vezényel Erdélyi Miklós.

A 75. születésnapját ünneplő Ránki Dezsőt köszöntöttük. Schumann Áma zongora versenyét hallották az ő előadásában. Közreműködött a Magyar Állami Hangversenyzenekar, vezényelt Erdélyi Miklós. A hangolót Bögös Henrietta szerkesztette. Kedves hallgatóink, hamarosan déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozék, üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése is keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Amen.

12 óra 3 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Október 12-e és 18-a között ismét megrendezik a Teszed akciót, ami Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja. Jelentette be az élő környezetért felelős miniszter kedden a közösségi oldalán közzétett videóban. Gajdos László elmondta, hogy az illegális hulladék ellen az állam képviseletében határozottan fel kell lépni, de nincs olyan hatóság, amely helyettesíteni tudná azt, amikor egy közösség maga is vigyáz arra a helyre, ahol él. Jelentkezni a www.szelektálok.hu oldalon lehet, 2-től az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Már bankkártyával is lehet fizetni egyes fővárosi buszvonalakon a járművezetőnél megváltott vonaljegyért. A szolgáltatás 2-től egyelőre a 105-ös, a 210-es és a 210B autóbuszokon érhető el, közölte a Budapesti Közlekedési Központ az MTI-vel. Közleményük szerint a tesztprogramban résztvevő járatokon továbbra is a papíralapú helyszínen váltott vonaljegy vásárolható meg, azonban a járművezetőknél lévő hordozható posztbankkártya terminálokon is lehet fizetni. A hagyományos kártyákon kívül digitális tárcákba regisztrált virtuális bankkártyákkal is lehetséges a jegyvásárlás. A fizetést követően az utasnak a megvásárolt papírjegyet ugyanúgy érvényesítenie kell, mint a készpénzzel vásárolt jegyeket. Hívta fel a figyelmet a BKK. Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a kerékpáros barát címre, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium kedden az MTI-vel. A pályázatra 3 kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, munkahely és közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. Krasznán, Sülelmeden és Tótiban felújított templomokat áldott meg Böcskei László nagyváradi megyés püspök szeptember 5-én és 6-án, írta meg a Magyar Kurír. Ünnepi szent miséken adtak hálát a templomok megújulásáért, a helyi közösségek összefogásáért és a hithez való ragaszkodásáért. A megszépült falak között ezúttal nem csupán egy épület megújulásáért adtak hálát, hanem azért a közösségért is, amely nemzedékek hosszú sora óta otthonra talál a templomokban. A Tóti templom ünnepe egyszerre szólt megújult falakról és megújuló szívekről, annak reményéről, hogy ahol egy közösség hittel és szeretettel felvállal valamit, ott Isten áldása megtapasztalhatóvá válik. Szeptember 1-én kezdte meg 100. tanévét a Tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskola. A szeptember 1-én kedden tartott koncelebrált ünnepi Veniszankte tanévnyitó szentmisét Lóczi Tamás, az Egri Főegyházmegye Katolikus Iskolák Főhatóságának elnöke mutatta be a település Jézus Szíve templomában. A szentmise után az iskola épületében folytatódott az ünnepség, melynek keretében az iskola gyermekkórusa és a Tenken több mint 10 éve megalakult Ponticello kamarakórus műsorát hallgathatták meg a jelenlévők. Végül a várható időjárásról. Kedden túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. A nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb 13 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus Krisztus születése így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott. Íme a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti: velünk az Isten. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának első fejezetéből a 18-tól a 23. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői műsorunk tartalmából. A kölcsönös testvéri szeretet két útja. Leó pápa úrangyala imája. Ukrajnában vessenek véget az erőszaknak, nyissanak teret a diplomáciának. A Szentatya felhívása. Leó pápa a vatikáni család ünnepen. Nagy csoda vagytok, adjátok életeteket másokért. A Szentatya pénteken fogadta Edgars Rinkevics lett elnököt. Taglebi Boros az új egyházok új püspökeihez. Járjunk együtt a missziós megtérés idejében. A kölcsönös testvéri szeretet két útja. Leó pápa úrangyala imája. Szeptember 6-án vasárnap délben 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában levő dolgozó szobája ablakából imádkozta el az úrangyala imát. A napi olvasmányokhoz fűzött beszédében arra buzdította a keresztény közösségeket, hogy gyakorolják a kölcsönös szeretetet és a problémákat a növekedés irányába tartó lépések kialakítsák át. A pápa felvázolta a kölcsönös szeretet gyakorlásának két módját, amelyek a következők, a testvéri korrekció és az egymás közötti egyetértés. Kedves testvérek, szép vasárnapot! Köszöntötte Leó pápa Szent Péter téren összegyűlt nemzetközi hívősereget. A vasárnapi liturgiában hirdetett Isten igéje a gondolkodás és a cselekvés néhány alapvető szempontját kínálja fel számunkra, kezdte beszédét a Szentatya. A rómaiaknak írt levében olvassuk, hogy minden parancsolat ebben az egyben foglalható össze, szerest fele barátodat, mint önmagadat.
2: Amerai il tuo prossimo come te stesso.
1: Szent Pál egy nagyon erőteljes képpel hangsúlyozza ezt a pontot, amely a mi atyánk imában is jelen van. Így ír ugyanis, testvéreim, ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel. Jézus megtanított minket arra, hogy kérjük és gyakoroljuk az adósságok elengedését. Van azonban egy olyan közkincs, amellyel egymásnak tartozunk, anélkül, hogy annak rabjává válnánk, és ez a kölcsönös szeretet adóssága. Minden figyelem, gondoskodás és jóság, amit kaptunk, szabadabbá tesz bennünket, és képesebbé válunk a felelősségvállalásra. Elemezve az évközi 23. vasárnap evangéliumi szakaszát, Leó pápa arra mutatott rá, hogy Jézus minden keresztény közösségnek legalább két módot javasol a kölcsönös szeretet gyakorlására. Az első lépés, hogy legyünk képesek a testvéri korrekcióra.
2: Correzione fraterna.
1: Ez egy kényes és túl gyakran elfeledett adottság, ami őszinteséget és fokozatosságot igényel. Őszintén beszélni egymással, először kettesben, majd a szükséges két-három ember között, végül amikor kell, az egész közösséggel. Azt jelenti, hogy szembenézzünk a valósággal és a problémákat, a konfliktusokat a növekedés felé vezető lépések kialakítjuk át. A panaszkodás és a rossz indulatú petkálás ugyan könnyebb, de semmi eredményt nem hoz, és számos helyzetet megbénít. Az evangélium viszont a szeretetben megélt szabadságra nevel minket. A testvéri szeretetnek van egy másik módja is, amely Jézus szerint még az imádságot is átalakítja. Megegyezni egymás közt. Nem csupán konfliktusok esetén, hanem akkor is, amikor valamilyen ajándékot kérünk Istentől. Az Úr így szól: ha ketten közületek egyetértve kérnek valamit a földön, meg fogják kapni mennyei atyámtól. Ez az ígéret arra utal, hogy lehetnek közös vágyaink, közös fájdalmaink, közös reményeink, és az imádságon keresztül növekedhetünk az egységben. Hit nélkül mindenki magányosnak érezhetné magát, és gyanakodhatna a többiekre, idegeneknek és ellenségeknek tekintve őket. A kegyelem által azonban fivérek és nővérek vagyunk, akik képesek megtalálni az összhangot, találkozunk, megbocsátunk egymásnak, és meghallgatjuk egymást az Úrban. Kérjük Máriát, szólt végül a pápa, aki az angyal üdvözletét követően sietve felkereste unokanővérét, Erzsébetet, hogy megossza vele a várandóság örömét és fáradalmait, tanítson meg minket a testvéri szeretet örömteli kötelezettségére.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae.
1: Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa ismételten felhívást intézett minden erőszak befejezésére, kifejezve közelségét az évek óta háborútól szenvedő ukrán néphez.
2: Con animo adolorato.
1: A pápa szívében fájdalommal követte a híreket azokról az erőszakos támadásokról, amelyek a közelmúltban több ukrán várost és polgári infrastruktúrát sújtottak, ártatlan emberek halálát okozva. A Szentatya egyesül a lakosság szenvedésével, akik évek óta szorongásban és félelemben élnek. Leó pápa most újabb felhívást intézett az erőszak befejezésére, a pusztítás megállítására, valamint arra, hogy a felelősök nyissák meg szívüket a párbeszédnek és a békének. Annak a reményének adott hangot, hogy a tárgyalások újraindítására az ezekben a napokban tett erőfeszítések konkrét eredményeket hoznak és teret nyitnak a diplomáciának. Imádkozzunk az Úrhoz,
2: eleviamo la nostra preghiera al Signore,
1: hogy a világ minden konfliktusában az egyetértés uralkodjon, buzdított rá a Szentatya. A pápa ezután üdvözölte a római híveket és a különböző országokban érkezett zarándokokat, köszönetét fejezve ki jelenlétükért. Külön kiemelte a németországi Szent Lambert papnevelő intézet közösségét, valamint az olasz zarándokcsoportok között köszöntötte Oppido Mamertina Palmi kalábriai egyházmegye kórusát, amelynek tagjai püspökök kíséretében zarándokoltak el Rómában. A pápa végül mindenkinek szép vasárnapot kívánt, arra bíztatva, hogy miközben a nyári szünet után fokozatosan visszatérünk szokásos tevékenységeinkhez, kérjük az Urat, kísérjen utunkon és támogasson bennünket világosságával. Leó pápa a vatikáni család ünnepen. Nagy csoda vagytok, adjátok életeteket másokért. A vatikáni családok ünnepét tartották immár harmadízben szeptember 5-én szombat délután is este a vatikáni kertekben, amelyen megjelent Leó pápa és köszöntötte a családokat, majd kötetlen beszélgetés folytatott főként a gyermekekkel. A Szentatya köszöntő beszédében felidézte II. János Pál pápa szavait. A család Isten tükre, Isten látni akarja magát a közösségünkben, családjainkban. Immár harmadik alkalommal tartotta meg a vatikáni családok ünnepét éppen a nyár végén, és még az itt Olaszországban hétfőn kezdődő iskolai év előtt. Több száz család ült egybe a Szent Péter Bazilika mögött, a vatikáni domban emelt kormányzóság épülete előtt. Jelen volt természetesen Raffaella Petrini nővér, a vatikáni kormányzóság elnöke, akit még Ferenc pápa nevezett ki 2025. február 15-én erre a tisztségre. A vatikáni családünnep 3 éve született még Ferenc pápa alatt, bár ő betegsége miatt már nem tudott részt venni rajta, de tavaly a résztvevők igazi nagy meglepetésére megjelent az új pápa. Ennek nyomán a vatikáni családok nagyon remélték, hogy Leó pápa idén ismét eljön hozzájuk, hiszen ő a Vatikán város állam államfője. 19 órakor bukkan fel a Szentatya fehér ruhás alakja a kormányzóság zöld nagykapujában, miközben egy zenekar a közismert Szent Ferenc film Dolce Sentire dalát játszotta. A családok, de különösen a gyermekek lelkes tapssal köszöntötték Leó pápát. A gyerekek közül sokak számára ismerős volt a terep, hiszen közülük sokan részt vettek azon a vatikáni nyári táboron, amelyet itt a közelben tartottak, a vatikáni kis csúszoltók táborában, ahol egy hetet töltöttek együtt játékkal, sporttal, énekkel, ünnepléssel. A Szentatya érkezése előtt a Vatikánban dolgozó családok a vatikáni kertek felső részén emelt Lourdes barlang előtt közös szentmisén vettek részt, majd onnét érkeztek a kormányzósági palota elé. Leó pápát az egybegyűltek nevében Raffaella Petrini nővér, a kormányzóság elnöke köszöntötte, hálásan megköszönve a Szentatya jelenlétét. Kiemelte, nagy öröm mindnyájunk számára, hogy munkájuk révén részt vehetnek abban a nagyszerű küldetésben, amelyet az Úr bízott őre. Leó pápa válaszával megköszönte a szép ünnepet, amelyet a kormányzóság felelősei szerveztek, akik közt jelen volt Franco Fontana Szalézi atya, aki a kormányzóság igazgatóságainak és központi hivatalainak káplányait koordinálja, és aki a vatikáni nyára táboromban résztvevő összes gyermek lelkipásztora volt. Leó pápa háláját fejezte ki a kormányzóság korábbi elnökeinek, Giuseppe Bertello és Fernando Verges Alzaga bíborosoknak, akik Ángel Fernández Ártime bíborossal együtt jelen voltak a családi ünnepen. Leó pápa jelenlévő összes család figyelmébe ajánlotta II. János Pál pápa egyik gyönyörű mondatát. A család az a tükör, amelyben Isten önmagát látja. Kezdjük mi is ezzel, buzdított Leó pápa. Képzeljük el a családunkat, és képzeljük el ezt a családot is, amelyben most mi összegyűltünk. Isten látni akarja magát a közösségünkben, a családunkban, a ti családotokban. Isten jelen van itt. Második János Pál pápa még hozzátette, hogy a család az a tükör, amelyben Isten önmagát látja, és látja a két legszebb, a két legnagyobb csodát. Az egyik az élet adásának a csodája, a másik pedig a szeretet átadásának a csodája. Pontosan ebben áll Szent Második János Pál pápa felhívása, életet adni és szeretetet adni. Szeretném mindnyájatoknak, családjaitoknak megköszönni ezt a nagy csodát, ami vagytok, szólt Leó pápa. Minden nap valamiképp mi is úgy tekintetünk a családunkra, mint Isten tükrére, és újra felfedezhetjük Isten szeretetét, mit jelent nekünk az életünket adni, mit jelent nem csak önmagunknak élni, és nem önzőnek lenni, hanem másokért adni az életünket a családban, barátok között és azok közt, akik még nem is a barátaink. Legyen a mai esti ünneplésünk is Isten szeretetének tükre, hangzott a Szentatya záró kívánsága. Érezzük meg igazán ezt az örömet, amelyet csak Isten adhat nekünk, és adja meg nekünk ma is azt az örömet, hogy Isten szeretete tükreként együtt ünnepelhetünk. Leó pápa rövid beszédét viharos tapsal felkiáltásokkal köszönték meg, mire a Szentatya mikrofontól ellépe a családok közé ment és belebegyült a szülők és gyermekek lelkes közösségébe. Megpróbált kezet fogni minden részvevővel, és különösen azoknál a családoknál időzött el, ahol nemrég gyermek született, akiket nagy szeretettel megáldott. Ezek azok a családok, amelyeknek újszülött gyermekeit a Szentatya rendre megkereszteli a Sixtus kápolnában minden év január 2. vasárnapján Urunk keresztsége ünnepén. És végül egy személyes megjegyzés. Az említett szombati napon, éppen az esti órákban a Szent Péter tértől 100 méterre eső rendházunk teraszán sétáltam, kezemben rózsafüzérrel. A teraszunkról csodálatos kilátást nyílik az egész városra, a Szent Péter térre és az apostoli palotára. 8:30 lehetett, amikor Michelangelo kupolája mögül tűzijáték fényei lobbantak fel, és azonnal tudtam, hogy azok a petárdák most a családokat éltetik. Igen, a Vatikán egy nagyon kicsi állam, de ugyanakkor egy nagyon nagy család.
3: XIV. Leó pápa fogadta Edgars Rinkevics lett elnököt. A Szentszék sajtóterme az alábbi közleményt adta ki a találkozóról. 14. Leó pápa audiencián fogadta Edgars Rinkevicset, a lett köztársaság elnökét, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, Paul Richard Gallagher érsek, az államközi és a nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár kíséretében. Az államtitkárságon folytatott szívélyes légkörű megbeszélések során a felek megelégedéssel szóltak a Szentszék és a Lett köztársaság között fennálló jó kapcsolatokról. A megbeszéléseken érintették a közös érdeklődésre számot tartó kérdéseket nemzetközi és regionális szinten egyaránt, különös tekintettel a jelenleg is zajló ukrajnai konfliktusra. Ennek kapcsán ismételten hangsúlyozták, hogy a nemzetközi közösség részéről nagyobb elkötelezettségre van szükség a békés megoldások előmozdítása érdekében.
1: Taglebi Boros az új egyházok új püspökeihez. Járjunk együtt a missziós megtérés idejében. Az evangelizációs dikasztérium hivatása, hogy kísérje, támogassa és együttműködjön az új részegyházakkal, tiszteletben tartva azok saját autonómiáját, jelentette ki Luis Antonio Taglebi Boros, az evangelizációs dikasztérium pro prefektusa szeptember 3-án csütörtök reggel a missziós dikasztérium illetékességébe tartozó területek új püspökeinek most indult vatikáni képzésén. A kurzus első napján a résztvevő új püspökök a Szent Péter apostol pápai kollégiumban megismerkedtek egymással, majd Taglebi Boros a kollégium kápolnájában szentmisét mutatott be az új püspökök koncelebrálásával. Taglebi Boros homiliájában először felidézte a római kúria reformját, amelyet Ferenc pápa kezdeményezett a Predicate Evangelium kezdeti apostoli konstitúcióval, amelyet 2022. március 19-én hirdette ki, és amely ugyanazon év június 5-én lépett hatályba. Az új konstitúció egyesítette a korábbi népek evangelizációjának kongregációját és az új evangelizáció előmutításáért felelős pápai tanácsot, létrehozva az evangelizációs dikasztériumot. A dikasztérium két szekcióból áll, az egyik a világ evangelizációjának alapvető kérdéseivel, a másik pedig az első evangelizációval és az új részegyházakkal foglalkozik. A dikasztérium megkülönböztető jegye, hogy prefektusa a római pápa. A Predicate Evangelium apostoli konstitúció, miközben megismétli, hogy a római kúria szervei jogilag mind egyenlőek, az evangelizációs dikasztériumot a dikasztériumok listájának élére helyezi. Ez a választás kiemeli a római kúria reformjának átható missziós irányultságát. Ennek jegyében az evangélium hirdetése és az egyház evangelizáló küldetésének szolgálata a római pápát és az egyetemes egyházat szolgáló kúria középpontjába került. Az első evangelizációs szekció az új részegyházakat szolgálja, és konkrét célja a missziós tevékenység és az újonnan evangelizált népek körében egyházak megszületése. Isten igényének magvából születnek azok, és fejlődnek az őshonos részegyházak, amelyeket segíteni kell érlelődésükben. Taglebi Boros homiliájában emlékeztetett arra, hogy a szekció támogatja az evangélium hirdetését és a hitélet elmélyítését az első evangelizáció területein, és többek között felelős az új egyházkerületek felállításáért, módosításáért, valamint azok vezetőkkel való ellátásáért. A római kúria és a helyi egyházok kapcsolatában új egyházi és missziós tudatosság alakult ki, hiszen az új részegyházak képesek lelkipásztori és kormányzási felelősséget vállalni. Ezért a dikasztérium szerepe, hogy elkísérje, támogassa és együttműködjön velük, tiszteletben tartva jogos autonómiájukat. A missziós tevékenység nem ér véget a helyi egyházak születésével és megszervezésével, hiszen az indító szakasz lezárulásába sem szűnik meg az egyház további missziós tevékenysége, hangsúlyozta Taglebi Boros homiliájában, amelyet az új egyházok új püspökeihez intézett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelj! figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
4: A Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
0: 12 óra 30 perc. Mai Guzsolyosunkban a Bástya Citera zenekar felvételei szólnak.

0: Mai guzsolyosunkban a Bástya Citera zenekar felvételeiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és kormánytisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke október 1-jei hatállyal. A hivatal keddi tájékoztatása szerint Brassói Sándor 2020. szeptember 1-je óta vezeti elnökként az oktatási hivatalt. Azt írta, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak, több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatát. A Duna rekord alacsony szintje miatt a lágymányosi öböl kotrásával biztosították a Veolia csoporthoz tartozó Budapesti Erőmű ZRT kelenföldi erőművének vízellátását. A válsághelyzet megelőzésére 20 millió forintot fordítottak, közölte az erőmű az MTI-vel kedden. A kitermelt 300-400 köbméternyi hordalékot a part élen terítették szét a tájékoztatás szerint. Az erőmű több mint 110 éves történetében még nem volt arra példa, hogy az üzemvitel biztonsága és az öböl élővilágának megtartása érdekében kotrást kelljen alkalmazni. Október 12-e és 18-a között ismét megrendezik a TESZED akciót, ami Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter kedden a közösségi oldalán közzétett videóban. Gajdos László elmondta, az illegális hulladék ellen az állam képviseletében határozottan fel kell lépni, de nincs olyan hatóság, amely helyettesíteni tudná azt, amikor egy közösség maga is vigyáz arra a helyre, ahol él. Jelentkezni a www.szelektálok.hu oldalon lehet, kettől az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Már bankkártyával is lehet fizetni egyes fővárosi buszvonalakon a járművezetőnél megváltott vonaljegyért. A szolgáltatás kettől egyelőre a 105-ös, a 210-es és a 210B autóbuszokon érhető el, közölte a Budapesti Közlekedési Központ az MTI-vel. Közleményük szerint a tesztprogramban résztvevő járatokon továbbra is a papíralapú helyszínen váltott vonaljegy vásárolható meg, azonban a járművezetőknél lévő hordozható POSZ bankkártya terminálokon is lehet fizetni. A fizetést követően az utasnak a megvásárolt papírjegyet ugyanúgy érvényesítenie kell, mint a készpénzzel vásárolt jegyeket, hívta fel a figyelmet a BKK. Szeptember 8-án Kisboldogasszony napján egyházunk Szűz Mária születésnapját ünnepli. A jeruzsálemi hagyomány a Betesda fürdő mellett tisztelte Mária születésének helyét. Az 5. század elején Szent Anna tiszteletére templomot építettek itt, melynek felszentelési évfordulóján szeptember 8-án emlékeztek meg Mária születéséről. A nyugati egyházba valószínűleg első Szergiusz pápa vezette be az ünnepet a 7. század végén, majd 4. Ince pápa a 13. században nyolcadot csatolt hozzá, mely 1955-ig élt. Végül a várható időjárásról. Kedden túlnyomóan derült napos, csapadékmentes időre számíthatunk, a nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk Önöket, köszönjük figyelmüket! Tizenhárom óra 4 perc. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban Kávéház című műsoromat sugározzuk, amelyben Szent Genéziuszról, a színészek védőszentjének életéről és vele kapcsolatos érdekességekről beszélgetek Mikita Gáborral, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusával. Érdemes lesz velünk tartani. Műsorunkhoz további jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok!
4: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
3: Mikita Gáborral, a Miskolci Színház történeti és színész múzeum muzeológusával beszélgetek. Ezúttal nem programokat ajánlunk a kedves hallgatók figyelmébe, hanem egy különleges szentről, Szent Genéziuszról, a színházi alkotók védő szentjéről beszélgetünk. Kezdjük ott, hogy hogyan is került az ön látókörébe és látószögébe ez a szent, hiszen úgy gondolom, hogy a Szent István Rádió kedves hallgatói előtt, és talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy sokunk előtt ismeretlen ez a szent.
5: Meg kell mondjam, hogy én is a közelmúltban fedeztem fel az ő alakját egész véletlenül színházi szokásokról, babonákról, rituálékról kerestem, és akkor az egyik szöveg említette meg az ő nevét, mint a színháziak védőszentjét, és magam is akkor csodálkoztam rá, hogy létezik ez a szent, és akkor kezdtem el magam is utána járni, utána keresni, hogy ki ő, hogyan lett a színháziak védőszentje, hogyan él ma a kultusza, és egy nagyon izgalmas történet bontakozott ki, és egy nagyon példaértékű kultusz is, ami mai napig is él vele kapcsolatban.
3: De hol talált rá?
5: Internetes keresés folyamán valamilyen wikipédiás cikk az, ami kidobta az ő nevét is, mint a színészek védőszentje. Meg kell mondjam, hogy más szentekről már hallottam, akik köthetőek a színház világába, ugye Szent Cecília az énekeseknek, a zenészeknek a védőszentje, tehát az énekművészet kapcsán, opera kapcsán az ő neve már előkerült. Vagy akik járnak ugye Prágában a Szent Vitus katedrálisba, besétáltak egy imára, és utána néztek annak, hogy ki is lehet ez Szent Vitus, akkor olvashatták, hogy a tánc soknak is, a táncművészetnek is a védő szentje, a Vitus tánc kapcsán egy elég erős áttétellel, de őt tekintjük ennek a műfajnak a védőszentjeként, és Genéziusz nevem, ahogy említettem, számomra is ismeretlen volt. Közben kiderült, hogy Szent Pelágia néven a színésznőknek is van külön egy védőszentje, akinek szintén ismert a története, de ő talán még kevesebbet emlegeti a köztudat, viszont Genéziusz nagyon markánsan jelen van a egyházi köztudatban, illetve a vallásos művészeknek a köztudatában, elsősorban a nyugati világban.
3: Javaslom, hogy akkor ismerjük is meg őt. Ki volt ő, hanyadik században élt, és életének milyen fontosabb mozzanatai voltak?
5: Diokleciánus császár korában élt, tehát időszámítás szerint a 3. század végén, a 4. század legelején vagyunk. Ez már a birodalomnak az a korszaka, amikor nagyon-nagyon nagy a római birodalom, úgyhogy maga a császár is arra jutott, és igazából ezzel írta be magát a történelembe, hogy társcsászárokat választott maga mellé, tehát 4 voltak, mint császárok, hiszen irányítani, figyelni, reprezentálni a birodalomban, ezt már egy ember nem tudta uralkodóként ellátni. És ami pedig a keresztény vallás történetében fontos, Diokleciánusz alakja a keresztény üldözéseknek az egyik fő szereplője, megtestesítője lett. Egy darabig hagyta, hogy a birodalom különböző részein levő gyakorolják azt a hitet, amit ők a magukénak vallanak, tehát nem tette kötelezővé Róma vallását a birodalom többi részére. Ám aztán jött egy fordulat, amikor viszont nagyon erősen szembefordult a keresztény vallással. Egyrészt nagyon zavarossá vált a korszak. Természeti csapások, a barbár csapatoknak a egyre erőteljesebb betörése a birodalomba. A különböző zavargások, egy nagyon zűrzavaros korszak született meg, és valószínű, hogy kerestette maga a császár is azokat a megoldásokat, lehetőségeket, amelyek próbálják ezt az űrzavart visszafogni. És ennek az egyik módja lehetett az, hogy egy erős római birodalmi vallást teremtsünk meg, és ezzel szemben nyomjuk el azt a vallást, a keresztény vallást, ami pedig ugye egyre erőteljesebb, egyre elterjedtebbé válik, és bizony nagyon szigorú törvénykezések születtek, tehát az élet minden területén szabályozták, hogy fel kell adni a keresztény hitet, és akár ember áldozattal is járt az, hogyha valaki megtartotta a maga keresztény hitét. És hát ebben a korszakban maga a színház pedig elsősorban szórakoztató színház volt, a római színház. Tudunk egy-két tragédiaszerzőről, tragédiaíróról, Livius Andronicusról, Senecáról, Ovidiusról, de ez csak egy nagyon szűk rétegnek, egy nagyon szűk művelt rétegnek volt a szórakozása. A színház, mint tömegművészet Rómában elsősorban a könnyű műfajt jelentette, a vígjátékokat, a komédiákat, a bohózatokat. Jelentette Plautus a legnagyobb mestere, a 72 katona című darabját mai napig játsszuk, és ekkor teremtődnek meg a klasszikus vígjátéki figurák is. A nagyszájú katona, a zsugori öregember, a felszarvazott öregférj, a butaszolga, a vidámszolga, a cserfeszobalány karaktere, ennek a korszaknak a szülötte, ez az, amit majd a Commedia dell'arte is továbbvisz, és egy nagyon könnyű műfaj, valóban határokat nem ismerő, burleskbe forduló, már a maszkok, a korabeli komédiásokról megmaradt rajzok is azt mutatják, hogy egy nagyon szabad szájú, gátlásokat nem ismerő, olcsó művészeti terület volt ebben az időben a római színháznak a világa, és ennek a világnak volt a népszerű színésze Genézius.
3: Ez is volt a neve? Így is hívták őt?
5: Így jegyezték le a nevét, igen, igen, tehát más megnevezését nem ismerjük. És az ő fő szórakoztató területe pontosan a keresztényeknek az üldözése volt. Tehát olyan előadásokat hozott létre, olyan produkciókkal szórakoztatta a közönséget, amiben a keresztény vallást, a keresztény vallásnak a szertartásait parodizálta ki, gúnyolta ki. Így kerülhetett a legenda szerint a császárnak a figyelmébe is, aki a legenda szerint megbízta azzal, hogy írjon egy olyan darabot, amelyben a császár szinte egy napisteni figuraként jelenik meg, megteremthet ezzel, megmutathat ezzel egy új államvallást, és teljesen megsemmisíti a darabban a keresztényeket. És egy korabeli legenda az, ami őrzi ezt a történetet. A 7. században született meg a Vértanúk cselekedetei című összefoglalás, ez meséli el a történetet, ami úgy folytatódik, hogy Genézius elkezd foglalkozni a keresztény vallással, még inkább, hogy még jobban meg tudja segíteni, és valószínű, hogy beépül egy közösségbe, hogy saját bőrén érezze a szokásokat, és egyre inkább a hatása alá kerül a kereszténységnek. És valószínűleg sokáig vívódik is, vonza is, fél is ettől a hitvilágtól, majd elkövetkezik az előadás, tehát létrehozza azt a produkciót, amit a császár tőle megrendelt. Ám az előadás csúcselenetében egyszer csak megjelent egy angyal, vagy egy galamb, a legenda szerint, és ebben a pillanatban felvállalta a maga hitét, és nyíltan a császár és a közönség szemébe vágta, hogy ő maga is vallja ezt a hitet. És idézzük ezt a részt a Vértanúk cselekedeteiből, a Genézius monológiát, megtélését. Azért jöttem ma ide, hogy egy földi császár kedvében járjak, de amit tettem, az az, hogy a mennyei király kedvében járjak. Azért jöttem ide, hogy ne vettesselek benneteket, de amit tettem, az az, hogy örömet szerezzek Istennek és angyalainak. Ettől a pillanattól fogva hidd el, soha többé nem fogom kigúnyolni ezeket a nagy rejtélyeket. Most már tudom, hogy az Úr Jézus Krisztus az igaz Isten, a fény, az igazság és az irgalmassága mindazoknak, akik megkapták a keresztség ajándékát. Ó, nagy császár, higgy ezekben a titkokban. Megtanítalak titeket, és megtudjátok, hogy az Úr Jézus Krisztus az igaz Isten.

0: Van arról valamilyen információnk, hogy ezután, az előadás után kapott egyfajta retorziót a császártól Genézius, hiszen nem azt ért el, amit a császár szeretett volna, hogy elérjen ezzel az előadással, sőt, megtért, Isten hívővé vált.
1: A legenda le is írja, két változat ismert. Az egyik szerint azonnal még a színpadon leszúrják, a másik változat szerint kínozzák, és arra kényszerítenék, hogy vonja vissza ezt a vallomását, de ő kitart a hite mellett. Tehát egy mártírrá vált, tehát a kereszténység egyik mártírjaként is tekinthetünk rá.
0: Életének még milyen fontosabb mozzanatait emelhetnénk ki, amely valóban a színházi emberek és a színházi világ védő szentjévé tette őt?
1: Igazából ez az egyetlen történet, amit tudunk róla, tehát ez a pillanat, ez a színpadi megtérés az, és a mártíromsága az, ami őt szentté emelte.
0: A mártírsága után rövid időn belül szent lett.
1: Már a IV. Században, tehát nem sokkal a halála után templom épül Rómában, tehát ez azt jelzi, hogy nagyon hamar megkezdődött az ő tisztelete.
0: És hogyan élt ez tovább? Valamint hogyan él tovább napjainkban? Ezzel kapcsolatosan milyen információkat talált?
1: Sok szálon fut a történet, hát ami nagyon fontos és nagyon példaértékű, hogy például Londonban a Covent Garden mellett van egy templom, ami rendszeresen helyet ad a katolikus színházi embereknek, rendszeres heti rendszerességgel külön misét tartanak itt, és itt is van egy kegyhelye Genéziusnak, akit az angol színészeknek a szervezete, a British Catholic Stage Guide a védőszentjeként tekint külön is, tehát ennek a szervezetnek is ő a védőszentje. Ha pedig elmegyünk New Yorkba, akkor a Broadway közelében van a Szent Malachi templom, ez is egy római katolikus templom, ahol szintén kegyhelye van, és ami szintén egy találkozási pont a katolikus színészeknek. Kaliforniában, Hollywoodban a Saint Mary of the Angels templomban van egy hatalmas ólomüvegablak, ami az ő tiszteletét hirdeti és testesíti meg. Tehát nagyon szép példa az, hogy nagyon markánsan a egyházi intézmény rendszeren belül is megtalálható az ő tisztelete, de a konkrét épületeken és helyeken túl 2007-től működik a Genézius testvériség is. Eznek a kezdeményezése két pápának a nevéhez is kötődik. János Pál pápa indította el, és aztán 16. Benedek pápa pedig folytatta ennek a testvériségnek a megteremtését. Írország, ami a központja ennek, de határokon átív határokat nem ismerő mozgalom ez. Gyakorlatilag egy ima közösségként lehet leginkább értelmezni a Genézius testvériséget. Akik érdeklődnek ez iránt, azok egy külön honlapot is találnak, amin részletesen elmeséli, hogy hogyan jött létre ez a testvériség, mi a cél, megtaláljuk az imákat, az ima szándékokat. Ezen az oldalon olvashatjuk a létrejöttéknek a célját és okát. Felismerve a színházi és filmművészetben dolgozó kihívásait és időnként nehézségeit, mindenekelőtt tagjainak imáit és lelki támogatását ajánlja fel nekik, hogy felismerjék azt a fényt, amelyet Isten rájuk bízott. Krisztus, az evangélium és az emberiség öröme. A testvériség tagjai a kultúra megújításáért is igyekeznek dolgozni. A színház, és különösen a mozi és a média ma a világ legerősebb és legbefolyásosabb intézményei, és olyan területek, ahol az evangéliumot is hallani és meg kell élni. János Pál pápa és 16. Benedek pápa is hangsúlyozta a kultúra fontosságát a világban, és azt a megfelelő helyet, amelyet az evangélium népszerűsítésében elfoglal. Ebben a szellemben a testvériség igyekszik kivenni a részét a kultúra megújításából, elsősorban imával és áldozatvállalással, de a keresztény kultúra és eszmék előmozdításában is segít. Azok, akik nincsenek megkeresztelve, nincsenek kizárva a testvériség imáiból. Mint Isten által teremtett nép, minden férfi és nő között létezik egy közös emberi kötelék, amelyet az Atya teremtő keze kovácsolt össze, és amelybe a fiú kötötte be a megtestesülése során. Bár lehet, hogy nem mindenki fogadja el Krisztust, vagy nem egyesül vele a keresztség által, a testvériség tagjai remélik, hogy imáikat és áldozataikat a jó akarat gesztusának tekintik, amely azoknak a javát keresi, akikre emlékezünk. Ebben nem akarják megbántani azokat, akik nem keresztények, vagy nem hisznek a személyes Istenben. A testvériség szellemisége olyan kötelékek létrehozására törekszik, amelyek, ha nem is hitből és egyesületből, de jó indulatból és barátságból állnak. Tehát ezeket a gondolatokat olvashatjuk az ő oldalukon, érdemes felkeresni, és akár megnézni az imákat. Ők megteremtettek egy ikonképet is, az ikon művészet szabályai szerint, például a Szent Genéziuszra, ez is ott meglátható, megtekintető.
0: Pontosan erre lettem volna kíváncsi, hogy létezik róla egy kép, hogy hogyan nézett ki?
1: Hiteles kép nincsen, de a művészetben, művészek által többször is megörökítésre került. Festészetben például a római Santa Susanna templomban vannak freskók. Aztán Giovanni Battista Pozzónak van egy festménye, a Szent Genéziusz megtérése, ez a leghíresebb, de találunk más festőktől is, későbbi korokból alkotásokat, amelyek előtte tisztelegnek, sőt szobrokat is, tehát ha például Rómában járunk a Szent Péter Bazilika előtt, akkor ugye a téren egy szobor sort is láthatunk, ezek között ott van Szent Genéziusznak is a szobra, vagy a Milánói Dómnak a szobrai között, a szentek között szintén megtaláljuk Szent Genéziusz alakját, ugye egyértelműen a maszkkal jelképezve, és ez a szobor alkotás az, ami felhívja a figyelmet arra, hogy van egy másik Szent Genéziusz, és a kettő kicsit össze is mosódik, Árléi Szent Genéziusz, aki szintén ugyanekkor ért Diocletianus császár. Korábban ő ügyvédi pályán működött, és amikor megkapta az ő ügyvédi közössége Diocletianusnak a keresztényeket üldöző felhívását, akkor megtagadta annak a végrehajtását, és ő így lett szintén mártír, mert ezért kivégezték. Vannak olyan vélemények is, amelyek ötvözik a két szentnek az alakját, vegyítik, de így még van, aki azt mondja, hogy még izgalmasabb a történet, ez a kétarcúság, és ami mind a kettő, ugye a Diocletianus császár törvénykezéséhez kötődik.
0: De ha jól veszem ki a szavaiból, úgy ismerhetjük meg, és úgy ismerhetjük fel Szent Genéziusz alakját, hogy maszkkal ábrázolják.
1: Pontosan, ugye a színháziaknak fontos jelképe a maszk, és hát nem véletlen, hogy ugye drámaírók közül is többen feldolgozták az ő történetét. Elsőként Lope de Vega, ugye a spanyol drámairodalomnak a legnagyobb alakja, 1608-ban írt egy drámát, a Színlelt igazság címen. Nálunk nem fordították le, nem játszották, de például az Amerikai Egyesült Államokban több fordítása is létezik, és az elmúlt időszakban előkerült ez a színdarab. Egy francia drámaíró 1645-ben írt drámát Szent Genéziuszról, a komikus címen Henry Guyonnak van 1933-ból egy színdarabja, és ezekből az időkből való Hevesi Sándornak a Császár és a komédiás című színdarabja, ami szintén ezt a történetet dolgozza fel. Komédiás az ugye Genéziusz, a császár pedig Diocletianus. Ezt a történetet utoljára Hevesi Sándor színház Zalaegerszegen játszotta. És a alakját a regényírók is megörökítették, hogy mennyire élő az ő alakja, azt jelzi, hogy például 2000-ben nálunk Bodnár Dániel írta meg a Genéziusz a színész című könyvét, 2021-ben pedig egy amerikai írónő, Donna Lee Davis írt regényt Genéziusznak az alakjáról. És zeneszerzők sem hagyták figyelmen kívül az ő történetét, többen is, Anna Kárlőv például, aki egy oratóriumot szentelt Szent Genéziusnak. 1892-ben Felix Weingartner írt egy operát Genézius alakjáról, és a kortárs zeneszerzők között is van, aki megörökíti az ő alapját. Philip Auclair készített el a Szent Genézius legendája című oratóriumot. Hiszen ugye izgalmas a történet, ugye az a drámai pillanat, amikor egy komédiásból, egy pojácából ugye szent lesz, ugye azáltal, hogy eldobja a maszkot, a csörgősipkát, és helyette a keresztet mutatja fel. Ez egy nagyon izgalmas drámai színpadra, festői vászonra, vagy akár hangszerek által megszólaltatott zenei drámának kiválóan alkalmas.
0: Minden szentnek van ünnepe, emléknapja a katolikus egyházban. Arról tudunk valamit, hogy Szent Genézius ünnepe mikorra esik?
1: Augusztus 25-e az ő ünnepnapja, de azt gondolom, hogy például a színházi világnapon is nyugodtan emlékezhetünk, tisztelekhetünk az ő emléke előtt.

0: úgy kezdtük a beszélgetést, hogy a színházi alkotók védőszentje ő. Csak a színházi alkotók védőszentje, vagy időközben kibővült ez a kör?
1: Igen, a Szent Genizius testvériség már a filmművészek védőszentjeként is tekint rá, de például a bűvészeknek is ő a védőszentje. A katolikus bűvészek céhének ő a pártfogója, tehát az illúzionistáknak is a védőszentje patronája.
0: Megszokhatták a kedves hallgatók, hogy ha mi ketten beszélgetünk, akkor általában idézetek is előkerülnek. Most sem lesz ez másképp, természetesen témánkkal, Szent Genizius-szal kapcsolatosan gyűjtött össze idézeteket. Miből is fogunk idézni, és milyen idézetek lesznek ezek?
1: Bodnár Dánielnek a könyvét nagy szeretettel ajánlom az érdeklődőknek, aki nagyon részletesen megírta ezt a történetet. A művészi fantáziát, az írói képzeletet szabadon engedve gondolta végig ennek a történetnek a részleteit, hogy hogyan is mehetett végbe ez a folyamat, hogyan mehetett végbe ez a hittérítés. Nagyon markánsan rajzolja meg nem csak a gondolkodó művésznek az alakját, de például a császárnak a személyiségét is, és azt gondoltam, hogy érdemes ebből a könyvből felidézni magát az előadást, a hitnek a felvállalását, hiszen az én mondataimnál sokkal érzékletesebben, mélyebben, átérezhetőbben írja le egy író ezt a pillanatot. Tehát Bodnár Dániel, a Genizius, a színész szerzője így idézi fel ezt a pillanatot. Az előadás megkezdődött. Genizius bohóc száma ezúttal az est elejére került. A színész pipiskedve lépdelt, a közönség már akkor tombolt, amikor meglátta. Zugott a tapsvihar, őrjöngve várták a keresztség felvételének rítusát kigúnyoló jelenetet. Genéziusról ömlött a víz izgalmában, ahogyan válaszolt a feltett kérdésekre. Ellentmondasz-e az ördögnek és minden hatalmának, követed-e a te urad, parancsolód, Jézus Krisztus parancsait? Követem, ellentmondok, hangja ércesen zengett, határozottan, erőt sugározva, nyoma sem volt most a korábbi affektáló stílusának. A nézők közül többen fújolni kezdtek, mert hozzászoktak, hogy ebben a jelenetben kedvencük affektál, és most is ezt követelték tőle, többen be is kiabáltak. Genizius, nehogy tényleg megtérjél, s már kacagtak is. Előbb foglalják el Rómát az elemannok, mint hogy Genizius megtérjen. A színész nem hagyta magát megzavarni. Minél nagyobb lett a hangzavar, annál magabiztosabban beszélt. Igenlő válaszai szívből jöttek. Soha nem érzett, csodálatos nyugalom szállta meg, amire oly régóta vágyott. Lelkében már egy szemernyi félelem sem volt, mintha egy zsilip nyílt volna meg benne, amely engedi szabadon áramolni jobbik énjének minden érzelmi gazdagságát. Engedelmesen hagyta, hogy a segédkező színészek hófehér köntöst húzzanak rá. Szerepe szerint a kereszt hurcolása és a megfeszítés következett volna. A színész itt megtorpant kissé, megzavart, hogy egy bedobott fonnyat gyümölcs arcon találta. Néhány másodpercig ismét érezte a megfelelni akarás kényszerítő erejét, de ekkor megjelent előtte a szőkehajú angyalarcú lány. Szigorúan nézett rá, mintha azt kérdezné, mire vársz? Miért nem teszed meg végre, amit akarsz, amire már régóta készülsz? Miért nem vallod meg a hited? Mire vársz, Genizius? Az angyal felmutatta neki a pergamentekercset, ami most üres volt. És akkor, mintha egy hatalmas fehér galamb szállt volna be a színpadra, a színész lebegést érzett, s így lábaival néhány centiméterrel a felszíntől a színpad közepére irányította magát. A szilárd talajt érezve a lába alatt, határozott tekintettel nézett szembe a közönséggel. Elsősorban Diokleciánus tekintetét kereste. Mélyen a főcsászár szemébe nézve kiáltotta. Keresztény vagyok, hiszek az egyigaz Istenben. A közönség tombolt, mint oly sokszor a múltban. Őrjöngve ünnepelte Genesius. Repültek a színpadra a szeszterciuszok, a rothadt gyümölcsök, a záptojások, de a színész nem kezdett el fetrengeni, sem pipiskedni. Változatlanul a színpad közepén állt, egyenesen, határozott testtartással. Erős, harsogó hangon kiáltotta, hogy mindenki hallja. Ne kacagjatok, híveim! Ez most nem játék. Én most valóban keresztényé lettem. Nem titok előttetek, Róma derékpolgárai, hogy engem a császár egy színdarab megírásával bízott meg, melynek le kellett volna lepleznie a keresztény vallást. De én nem találtam ebben semmi elítélendőt. Sőt, megismerve a Jézusi igazságot, keresztényé lettem. S felszólítalak most benneteket is, hogy mondjatok ellene a gonosznak. Aki nem más, mint Diokleciánus, a ti császáratok, ő maga az Antikrisztus, aki titeket tévútra visz. De ne hagyjátok ezt, mert most már a lelketek üdvösségéről van szó, és a birodalom sorsáról. Ha nem akarjátok, hogy Róma sorsa a pusztulás legyen, tagadjátok meg császárotok, ne kövessétek, hanem esküdjetek a keresztre, Jézusra. Genesius a magasba lendítette a keresztet, így mutatta. A nézők szájtátva bámultak, Diokleciánus rezzenéstelen arccal ült a helyén, komoran tekintve az átszellemült arcú színészre. A császárnak intenie sem kellett, a testőrök tudták a kötelességüket. Felrohantak a színpadra, és többször keresztül löfték Genesiust. A színész lerogyott a színpadon, testéből ömlött a vér. Utolsó pillanataiban még látta a szőke lányt, aki azt mondta, megbocsátattak a te bűneid. Köszönöm, uram, suttogta Genesius. Érezte a testébe döfött láncsák által okozott kínzó fájdalmat, de lelkét immár végleg betöltötte a hatalmas nyugalom.
0: Köszönöm szépen önnek ezt az idézetet. Valóban, ahogy említette is, olyan szimbolikusan leírta Bodnár Dániel a megtérésnek a szép pillanatait, hogy szinte el tudtuk képzelni, ahogy ön most felolvasta nekünk ezt az idézetet. Köszönöm szépen még egyszer. Beszélgetésünk végéhez közeledve összefoglalásként, konklúzióként mit is fogalmazhatnánk meg Szent Genesiusszal kapcsolatosan? Sokan ismerik őt, de remélhetőleg most már még többen tudnak majd és hallanak róla. Mi lehet az ő üzenete?
1: Először is arra a kérdésre válaszolva, ugye, hogy mennyire ismerik, ugye említettem a külföldi példákat, illetve ugye egy magyar példát, Hevesi Sándornak a drámáját. Ennek ellenére jó pár példát tudunk mondani arra, hogy itthon is ismert az ő neve. Például a 90-es években, amikor Zentán határon túli magyar színházcsinálók a különböző területekről, Felvidékről, Kárpátaljáról, Vajdaságból összegyűltek, hogy közös színházi előadást csináljanak, akkor Genesius nevét vették fel, Genesius színházként. Kezdték meg a tevékenységüket, a Mandragóra volt az első bemutató Vinyánszky Attila rendezésében. Aztán létrejött például a Veszprémben is egy kezdeményezés, a Genesius Kulturális Kommandó, ami a színház mellett próbált különböző színházi művészeti programokat szervezni. Szegeden pedig a mai napig működik a Genesius Színház, többek között klasszikus darabokat is játszanak, tehát nem ismeretlen az ő neve. Itthon sem, még akkor is, hogyha nem egy széles körben elterjedt szentről van szó, de ez mutatja azt, hogy azért akinek meg kell jelennie, az meg tud jelenni ebben a környezetben, a mi világunkban is, és megerősít bennünket abban, hogy igenis érdemes az ő személyiségevel, az ő példájával foglalkoznunk. Létrehozzuk Szent Genesiusnak a kultuszát hazánkban is, illetve szeretnénk létrehozni, terjeszteni ezt a kultuszt, és a Genesius ünnep néven indítjuk fogadjuk el azt a sorozatot, programsorozatot, ami segíti azokat, akik hittel élnek, érdeklődnek a hit iránt, hogy ezen a művészeti területen belül, a színházművészet területén belül is megélhessék a maguk hitét, találkoztassanak olyan gondolatokkal, olyan művészeti alkotásokkal, olyan művészeti hitvallásokkal, amely erőt adhat nekünk. És hogy mi lehet az üzenet, nagyon sok üzenetet adhat természetesen Genézius. Az egyik, azt gondolom azt, hogy nagyon fontos a megismerés, nagyon fontos az elmélyülés, ahhoz, hogy bármilyen gondolat megerősödjön bennem, hogy bármilyen gondolatot felvállalhassak, vagy akár egy hitet felvállalhassak, ahhoz szükségem van, hogy minél mélyebben átérezzem, minél mélyebben megértsem, feldolgozzam, hogy átszűrjem saját magamon.
0: A Szent Genéziushoz szóló imát, akkor arra kérem most Önt, hogy mondjuk el ezt az imát a Szent István Rádió kedves hallgatóinak is. Hogyan szól?
1: Szent Genézius, Krisztus vértanúja. A Szentlélek kegyelméből színészi hivatásod révén ismerted fel a keresztény hit igazságát. E hit első megvallásakor véred ontásával részesültél a keresztségben. Életedet ajánlva fel, Urunk, Jézus Krisztus dicséretére és dicsőségére. Könyörögj azokért, akik életüket a színház és filmművészetnek szentelik. Találják meg az Úr jelenlétét munkájukban, és nagylelkűen nyissák meg szívüket tanítása előtt, hivatásuk kihívásai és követelményei közepette. Amen.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Mikita Gábornak, a Miskolci Színház Történet és Színész Múzeum muzeológusának. Remélhetőleg kedves hallgatóink is gazdagabbak lettek, és többet megtudtak Szent Genéziusról, a színházi világban dolgozók védőszentjéről. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Nagyon szépen köszönöm.

Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikai munkatárs Karkus István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra. Jó napot kívánok! Híreket mondunk. A bemondó Ungvári Judit, a szerkesztő Rátonyi Sára. Köszöntjük a hallgatókat! A béke szolgálatára és Isten jelenlétének felismerésére buzdított 14. Leó pápa a Róma közeli Genazzánóban adta hírül keddi cikkében a Vatikán News. A katolikus egyház fő hétfőn Szűz Mária születésének előestéjén mutatott be szentmisét a Jó Tanács szűzanyja kegyhelyén. A Szentatya homíliájában hangsúlyozta, Máriában az üdvösség otthonra talál, a béke pedig Isten ajándékaként növekedhet az emberekben és a világban. Országos zarándoklatra várják az egyetemistákat szeptember 19-én és 20-án Mátraverebélyi Szentkútra, írta keddi cikkében a Magyar Kurír. A kétnapos program Salgó Tarjánból indul, majd szentmisével, dicsőítő imaestel, szentségimádással és katekézissel folytatódik a Nemzeti Kegyhelyen. A jelentkezési határidőt szeptember 10-ig meghosszabbították. 100 éves korában elhunyt dr. Szél Kálmán, orvosprofesszor, Szombathely díszpolgára, tudatta kedden a Szombathelyi Egyházmegye. A professzor az anesteziológia és az intenzív betegellátás egyik hazai meghonosítója volt. Több évtizeden át dolgozott a Markusovszki kórházban, ahol vidéken az elsők között hozott létre önálló anesteziológiai és intenzív betegellátó osztályt. Hivatalos látogatásra Németországba utazik csütörtökön Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, közölte kedden az országgyűlés sajtóirodája az MTI-vel. A házelnököt Berlinben a Bundestag ülésén köszöntik, majd Julia Klöcknerrel, a német parlament alsóházának elnökével tárgyal. Forsthoffer Ágnes német politikusokkal is egyeztet, este pedig beszédet mond a Konrad Adenauer alapítvány rendezvényén. A magyar családi vállalkozások mindössze 14%-ának van hivatalos utódlási terve, derül ki az évály kedden ismertetett vállalkozói barométer kutatásából. A felmérés szerint a vállalkozók 43%-a családon belül adná tovább a cégét, miközben csak minden ötödik tervez tulajdonosváltást a következő 4 évben. A kutatásban 173 magyar vállalkozó vett részt. 21 embert fogtak el egy nemzetközi kábítószerkereskedelmet finanszírozó és pénzmosással foglalkozó bűnözői hálózat felszámolása során, derült ki az Europol keddi jelentéséből. A spanyol hatóságok mintegy 20 millió euró értékű vagyont foglaltak le, vagy zároltak, köztük 48 ingatlant és számos luxusautót. A gyanúsítottakat egyebek mellett kábítószerkereskedelemmel és pénzmosással gyanúsítják. Mintegy 3000 közalkalmazott tüntet kedden Hágában a holland kormány tervezett szociális megszorításai ellen. Az NL Times cikke szerint a demonstrálók a pénzügyminisztérium elé vonulnak, ahol alternatív költségvetési javaslatokat mutatnak be. A szakszervezetek a teljes megszorító csomag visszavonását követelik, szerdára pedig országos közösségi közlekedési sztrájkot hirdettek. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. A déli-délnyugati szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénklökések. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Késő estére 18 és 25 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 15 órakor jelentkezünk.
3: Tizennégy óra 4 perc. Következik a Hangárium. A szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és ahogy megígértük, folytatjuk a zenés beszélgetést kiváló barátunkkal, nemzetközi hírű és színvonalú fonogram és Barta Tamás díjas csodás gitáros barátommal, énekes, előadó, zeneszerző, hangszerelő művésszel, Heinz Gáborral, Bigával. Szia!
1: Sziasztok! Nagyon szép napot a hallgatóknak!
0: Nemes egyszerűséggel azt a címet adtam a műsornak, és már el is hallgatok, hogy Biga ősz, Biga tél, esetleg Biga nyár, visszamenőleg vagy előre. Tehát miután a legutóbb a hangszerelési fortélyokat kifaggattam, meg a tanári pályádat is, most egy kicsit úgy tényleg rólad. Mi volt, mi van, mi lesz?
1: Hát nálam zene volt, zene van, és zene lesz valószínűleg. Ez már így marad, én így születtem, és imádom is csinálni, iszonyatosan motivál. Úgyhogy gyakorlatilag a mai napig nem sikerült más hobbit találnom, én nem horgászom, nem nézek teniszt, Forma 1-et, focit. Sajnos nálam ezek így kiestek, minden időmet a zenében töltöm, és iszonyatosan tölt, olyan sok sikerélményt ad, ezáltal nagyon-nagyon motivál. És itt motivál, ahogy a múltkor beszéltük már, a zeneszerzés, vagy annak a továbbadása, a fiatalokkal való együtt alkotás, nyilván ebből én is fejlődöm, ők is, de ugyanúgy tölt a koncertezés, és nem feltétlenül csak a színpadon töltött része, tölt az, hogy más zenészekkel beszélhetek, utazhatok, megosztjuk az élményeinket, a tapasztalatainkat egymással. Most talán egy kicsit az elmúlt két évben egy picit talán a koncertezés része visszaesett, amiről én tehetek, mert sokkal nagyobb hangsúlyt fektettem a zeneszerzés és alkotói részére, mert így szerettem volna. Ettől függetlenül még most is rengeteget koncertezem. Játszunk egy zenevonat produkcióval, Karácsony James-el, Solti Jánossal, igen, illetve lett egy generál verziója is ennek a sztorinak, amiben a Várkonyi Matyi, Novai Gabi is benne van, úgyhogy volt egy teltházas kölcseink Debrecenben. Nagyon-nagyon éltük, nagyon-nagyon szeretük, ennek is lesz folytatása természetesen, most a következő dátum októberben lesz, meg nem mondom, hogy hol.
0: Úgyhogy majd generállal... ránézünk, migára itt szeptember így eleje van, ugye?
1: Így van, generállal is, zenevonattal is játszunk, a saját zenekarommal is szoktunk, azért szólóban is nagyon sokat játszom, most például 6-án a Parlamentnél lesz egy színpad, ahol Karácsony James-el duó akusztik verzióban fogunk játszani majd délután 5-től, úgyhogy James-el egyébként sokat kollaborálunk általában, főleg ez az akusztik duó verzióban. Úgyhogy iszonyatosan élem ezt a részét is. Jövök, megyek, éjjel-nappal megvan a dolgom, miközben utazom A-ból B-be, szöveget írok fejben, csinálom a jegyzeteket, úgyhogy ebben utazom én.
0: Milyen jó, hogy ilyen jó hangod is van, amit ugye dicsértem, hát ki vagyok én, hogy dicsérjem, de hát miért ne dicsérném, ugye? Rajongó is vagyok, nem csak műsorvezető, a gitárjátékodat, ugye? És hát a hangod is. Ugye itt generált is csípőből énekled, a Lokomotív GT-ket is, nyilván persze a saját remek produkcióidat is, úgyhogy azért ez nagy, nyertek is veled azért a fiúk, nem véletlenül, hogy ezek a nagy öreg legények örömmel vettek be a buliba, vagy egymást támogatva nagyon, csináljátok, nagyon ugye?
1: Nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. Én pontosan tudtam, hogy az ő generációknak is nekik nagyon-nagyon-nagyon fontos, és minden hasonlókorú előadónál ezt látom, hogy az életművük iszonyatosan fontos. Tehát úgy olyan óvatosan és kesztyűst kézzel kell bánni ezzel az életművel, hogy amikor a generállal elkezdtem, vagy a zenevonattal foglalkozni zeneileg, hogy a koncertműsor nagy részét ugye általában én raktam össze. Tehát a dalok összekötése, a színpadi hangszerelés, a koncert verzióknak az összerakása, és pontosan tudtam, amikor generált elkezdtük közösen csinálni, hogy itt is nagyon-nagyon óvatosan kell hozzányúlni a dalokhoz, hogy lesz ma élvezhető, ahogy megkapják azok a rajongók ugyanazt az értéket, és ugyanazokat a dallamokat, amiket megszoktak, és amitől megszerették a generált, és hogyan lesz egy picit talán más, egy kicsit mai, egy kicsit friss. Ez nem azt jelenti, hogy megváltoztattuk a dalokat, semmit nem változtattunk meg. Egyszerűen maga a zenei közeg, vagy a zenei hozzáállás lett egy picit talán más, és egy kicsit élőbb lett, egy kicsit maibb lett a sztori tőle. Én iszonyatosan meg vagyok tisztelve ilyenkor, hogy velük dolgozhatom együtt. Nekem talán azért nagy dolog, mert valóban, amikor én elkezdtem zenélni, és egészen tényleg a zenei szocializálódás hajnalán, ezek az előadók is dalok kúsztak be a fejembe, apu ezeket a dalokat hallgatta otthon. Bob Dylan, Stones-t, Zeppelint, Beatles-t, LGT-t, ezeket hallgatta otthon, tehát amikor én tizenévesen ezeket a dalokat hallgattam, akkor ilyen akaratlanul is ezek az arcok ikonikus nem is tudom, ilyen magasztos legendákká váltak az én fejembe, és amikor mi személyesen találkoztunk, akkor nekem ez egy sokkal, de sokkal nagyobb dolog volt, mint ahogy ők azt gondolták. Úgyhogy nekem egy borzasztóan megtisztelő dolog, hogy a mai napig barátomnak tudhatom őket, és nem csak zenész kollégáknak. Úgyhogy szerencsés vagyok.
0: És ugye, mint igazi tehetséges és belevaló srác, az abszem-szindróma nyilván hamar elmúlt, és inkább a legjobbat hozza ki belőled ez a tudat, ez a lelkület, hogy adrenalin, itt vannak a maestrók, igen, velük nyomom azt, amit az előtt.
1: Hát az elején azért remeg a lábam. Igen. Azért legelőször nagyon remegett a lábam, amikor a zenevonat kapcsán még Somló Tomi barátom felhívott, hogy lenne kedvem csatlakozni a produkcióhoz, és akkor még Somló Tomi is benne volt, Solti Jancsi, Karácsony Jancsi, és akkor elmentem az első próbára, és azért énekelnem kellett egy pár dalt, azért ott remegett a láb, hogy ott állnak mellettem, és hát nyilván hallgatták, hogy akkor az most milyen lesz.
0: Még sörözésnél is meg lettél volna illetődve, ha ők hívnak erre kocsmázni, nem hogy fellépni.
1: És tudod, nem azért, mert pedagógiai szemmel nézték a dolgokat, és nagyon szigorúan, mert ők hullalazán ült. Tehát semmi, csak nekem volt bennem egyfajta megfelelés, hogy szerettem volna jól csinálni.
0: Hát úgy néz ki, hogy sikerült. Na, akkor egy percben Csiga Biga azt mondja, hogy most mit csinál. Hallottuk a generál emlék életkoncert, ugyanez lokomotívval, zenevonattal. Van ugye saját jogán Biga, vagy Biga Band, gondolom, de itt el is akadtam. A tanárt még mondom, Biga tanárbácsit. Biga másoknak rengeteget ír. Mi az, amit kihagytam? Van neked saját kombód, amivel mész koncertezni?
1: Hát jelenleg most ezeket csinálom, amellett egyébként most speciálisan építkezünk is, úgyhogy elköltözöm Budapestről, úgyhogy ráadásul ez most egy kicsit nehezíti azt, hogy ha eddig nem voltam idő szempontjából kimaxolva, akkor majd most, úgyhogy az év hátralévő része egy kicsit ilyen ingázós lesz, Pécs mellé költözünk, úgyhogy az nincs is ráadásul közel. Úgyhogy egy picit ingázós lesz egy ideig, úgyhogy még ez párosul még amellé, hogy ennyi mindent csinál. Úgyhogy van mivel foglalkozom, nem unatkozom.
0: De hát szerencsénkre csodálatosan nézel ki, árad belőle az energia, tölt a művészet, a zene, az adni vágyás és az adás lehetősége, úgyhogy ebben az adásban is nagy szeretettel fogadtalak, hogy még vicceskedjek is. Örülök, hogy ránk értél. Heinz Gábor Biga, természetesen zenével köszönünk el. Köszi, hogy jöttél. Szia.
1: Én köszönöm szépen, sziasztok.

0: Elhangzott a hangárium. A szerkesztő Balog Tibor volt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14:30. A rádiós regénytár következik.

A gyönyörűséges órákat és az újbóli ismerkedésünk szép hónapjait, nem sok idő elmúltával pedig azoknak megkoronázása is követte. Atya áldását adta Frigyünkre, s a tavasz érkeztekor Emilim ujjára gyűrűt húzhattam. Mélységes békességben éltünk ez időben. Bár az év tavasza és nyarának eleje forrongó idő volt, vészes híradásokkal terhes. Napóleon visszatértének, s végső legyőzetésének ideje. S ekkor alig észrevehetőn, de mutatkozott már azon csapás is, mely a következő évben reánk teljes nagyságában elérkezett. Az idő hideg volt, sok esővel, s viharokkal, mely a termést igen megkurtította. Ez nagy teherként ért mindeneket, bár az is igaz, hogy talán éppen ez a váratlanul hideg s esős idő hozta meg 1815. június 18-án a szövetséges csapatok győzelmét, midőn az ágyúk elakadtak a beállt sártengerben, s az amúgy is éppen betegeskedő császár nem tudta csapatait kellő gyorsasággal és előrelátással mozgatni. Itt kell megemlékeznem sötét lelkű Diabolos Theophilusom elvesztéről, ki üzlettársam volt valaha, s hogy ezt éppen itt, e nyár eseményeit követvén rögzítem papírra, oka történetében vagyon. Szánnivaló halálát elégülést nem hozó pénzvágyának, s így elővigyázatlanságának köszönhette. Hol halálát lelte, e fent emlegetett dicső csatamező volt, s szomorú szülei hősként temethették el emlékét, s véráztatta zubbonyát, melyet a hír átadásához magammal nekik elvittem. A való igazságot soha nem volt lelkem eléjük tárni. Hazugságért ugyan nem, de két őszinte lélek összetöretéséért feleltem volna akkor az igaz bíró s magam előtt. Utóbbi vétek súlyát nagyobbnak ítélvén az előbbit választottam hát. Nem a teljes valót mondtam el nekik fiúk halálának körülményeiről. Fiúk napóleoni csatában veszett el, mondám. Ellenség kezétől, rebegi édesanyja. Hős volt hát, bólintott rá könnyekkel szemében apja. Hős, bólintottam egyetértőleg magam is, igyekezvén a percben nem gondolni arra, miféle hősiesség a csatában elesett holtak fogainak kihúzása fogprotéziseket készítők jó pénze reményében. Miféle hősi halál eközben egy holtnak vélt, de megéledő francia tiszt golyójától megsebesítetni, s később a haslövés szörnyű kínjai közt kimúlni. Hogy a béltraktus obstrukciós záródása miatt a végső órákban enyhíthetetlen bélgörcsöktől gyötörtetett, s végórájában fekáliát hányt, szintén nem említettem. Egyet minden esetre igaz szóként vallhattam meg. Halála előtt papot hivatott, s vele, amennyire kínjai engedték, igen sokáig beszélt. Mindezen részletet közös barátunktól, John Thomsontól hallottam, ki vele volt ekkor, s ki őt nálam is régebbről ismerte. Szemében végül béke volt, midőn eltávozott. Olyan, minőt pénz láttán, soha azelőtt nem láttam, bármilyen előnyös üzletet kötött is. Mesélte el az eseményeket John Belgiumból hazatérvén. Így mégsem állítottam teljesen valótlant, amikor úgy írtam le végóráját, mint ki méltó halállal távozott. Mr. Thomson beszédünkkor átadta nekem Theophilus levelét is, s egy lezárt faládát. A napóleoni bukás így Theophilus végakarata nyomán megdöbbenésemre még némi bevételt is hozott nekem,
midőn megtakarításai nagy részét végrendelkezése szerint rám, utolsó barátjára íratta. S rám hagyta a különös ládát is, melyet ágya alatt találtak meg, rajta nevemmel. A láda felnyitásakor döbbent szemeim elé elmondhatatlan látvány tárult. Több száz szépen elkészített, főzött fog volt található benne, anatómiai rendjük szerint négy nagyobb, s ezekben további kisebb rekeszek berendezvén. Legelső sorban megborzadtam, rádöbbenvén, hogy a waterlooi csatában elesett ifjak maradványait szemlélem, mely amellett, hogy igen felkavaró látvány, valójában vérdíj is. Ezek gyűjtése okozta Theophilus idő előtti vesztét. Mindezek miatt komoly ideig tanácstalanság kínzott e tárgyban, majd végül észszerű döntésre jutottam. Ezen fogakat a megholtaknak vissza nem adhatom. Őket életre semmiképp nem kelthetem. De velük, fogbetegség következtében megcsúnyultaknak, hosszú időre boldogságot szerezhetek, mivel ezen fogak szépek és egészségesek, így gyönyörű pótlások alapjai leenthetnek. Ládikámat megőriztem hát, egészen addig, míg egy testében, lelkében derék, spótlásokban jártas fogmesterre leltem. Oly nemes gondolkodású, s adakozó lelkű férfiút kerestem, mint amilyen mostani munkálkodásaimban felettesem, példaképem és barátom, Grósz Frigyes, a nemes orvosdoktor, ki a szegények szemkórházát saját pénzén tartja fenn, s ott a rászorultakat mindenkor válogatás nélkül segíti. Kit biztató szóval, kit orvossággal, s kit kell két biztos, finom keze gyönyörű műtéseivel. Ilyen nemes mesterre végül John Thomson személyében leltem, ki Joseph Fox tanítványa volt, s ahogy mestere, ő is szíve mélyéről, s nem csupán külső színlelésképpen élt jó baptistaként. S magam láthattam, hogy rászorultaknak mindenkor önzetlen buzgósággal, bőven s szívesen adakozott. Nagy értékű, remek gyűjteményemet így nyugodt szívvel adhattam tehát kezeibe. És bizonyos lehettem, hogy magának tisztestől eltérő hasznot abból kivenni nem fog. S ilyeténképpen Theophilus végtére jót cselekedhetett. Ugyan holtában és tudtán kívül, de mégis valamiképp. S mindezzel talán elmondhatjuk, hogy a szegény katona ifjak halála sem volt teljesen hiába való. Magam a magasztos hősi halálban egyéb iránt egyre kevésbé hiszek. A világ háborúit én, ha nagy tisztességben, így kérdésekben döntéshez jutnék, nem halandó emberekkel játszanám. Hanem miképpen a plotting boardon, a katonai térképtáblán mímelik a lövéstávot, vagy terepasztalon a csatát, végrehajtanám ezeket így, sok ezer ártatlanok halálba taszítása nélkül. Avagy hasonlatosképpen, miként Dávid ügyes csellel legyőzi a diadaloktól ittas Góliátot, csupán a vezéreket bocsátanám a harcba. Tudom, mindez lehetetlenség, s ostoba elgondolás. De nem nagyobb lehetetlensége, midőn ifjú életek, s velük nagyszerű álmok törnek szét hideglelkű hatalmasságok nagyra törő harcában. Ezen gondolatok első ízben akkor gyötörték meg lelkemet, amikor Londonba indulásom előtt alig egy hónappal az óriás pöti, törpe, ahogy atyám Napóleont nevezi, oroszországi hadjáratában és fagyhalálba meneteltette dicsőséges Grand arméját. Mennyi hiába veszett élet, mennyi fájdalom, szenvedés a harcmezőn.
S mennyi keserves könny a hon maradt kedvesek arcán. S a háborúkról gondolkodván megrendítette lelkemet az a gondolat is, hogy míg sok ezrek meghaltak szörnyű szenvedések közepette, ez alatt én magam oly gondokban emésztődtem kényelmes otthonomban, hogy kettő vagy három felöltőt tétessek utazóládámba, s azok mély színekben készítessenek. Illetve, hogy összehajtható író ládikámat is betegyem melléjük, vagy maradjak csupán orvosi műszereimet tartalmazó kisebb ládám elvitelénél. Aki ezen világ dolgait megérteni szeretné, állapítottam meg ekkor, jobb, ha együtt sóhajt a nagy és bölcs Salamon királlyal. Minden hiába valóság. Legjobb tehát, fogalmaztam meg árszpoetikámat, ha az ifjú életét boldog foglalatosságokkal tölti ki, a dolgoknak nagyobb értelmet nem keres. Ma már mosolygás környékez, visszaidézvén egykori tem magam, látva, hogy mi alacsonyan gondolkodtam még ekkor, milyen csekély bölcsességgel. S így, mint éretlen zöld dió indultam utamra Angolhomba, tanulmányaim s jövőm felé.

0: Részlet Zicsi Zsuzsanna katonai tábori ápolónő naplójából.
1: szeptember 21. Bár a harcok végső célja magyar szabadságunk, mely nekem is igen kedves, szívemnek tetsző gondolat, mégis, amikor fiatal gyermekek s alig zsendülő ifjak szenvedéseit látom, igencsak el kell gondolkodnom azon, igaz-e, hogy csak vér árán születhet szabadság. Hiszen akkor nem vagyunk többek, mint a tavasszal érkező kiéhezett farkasok. Megöljük a legelsőt, ki előnkbe téved, csak hogy mi magunk élhessünk. Ismeretlen barátom, ki a könyv lapjairól szól hozzám, ugyanezt a gondolatot emlegette egy ízben. Csatákat, gondolata szerint, ártatlan vérontása nélkül a hatalmasok maguk vívják meg, s nem más halandót küldjenek háborúkba céljaik eléréséhez. Gyermetek gondolat, nemigen kivihető, belátom. Mégis, azt magam sem tagadhatom. Hőst, csatában, avagy csata után én, Zicsi Zsuzsanna még nemigen láttam. Csata előtt, büszke zászlók alatt, leányok csokraitól felvirágozva, igen. De ugyanezek a lelkes ifjak, a csata reggelén már riadt, sápadt gyermekek, elveszve, eltévedve. Halni még semmiképpen nem készen. S csata után, kik még élhetnek, azok is anyjukat sírva hívó, könyörgő, jajgató, fájdalmukban s a haláltól való félelmükben eszüket vesztő szerencsétlenek. Hős ekkorra már egyedül csak az, ki csendesen mosolyogva, halva feküszik. Nem vagyok anya, de mégis teljes bizonyosságom van arról szívemben. Az anyák nem hősnek szülik fiaikat.

Életünk Emilyvel azon a tavaszon, készfogunk után is nyugalmas, szép mederben folyt. Bár kedves időtöltésünknek, a vidéken való kocsizásnak s a mezőkön tett sétáknak igen ritkán örvendhettünk. A nyár szokatlanul hideg volt, és sok esővel, ismeretlenül nagy szélviharokkal érkezett, hetekre elzárván minket bármiféle külső idő múlatástól. Lilim ez alatt két ízben is hosszú napokra visszavonulni kényszerült. Ilyenkor gyengeség lett urrá rajta, köhögés rohamok, s enyhe láz kínozták. Minthogy mindkét alkalommal viszketős szemgyulladás is gyötörte, s ez a virágok érkezésének idejében történt, s ezekből végül hamar felépült,

0: két, akár három teljesen különböző betegsége a pacientnek.
1: Saját esetemre értelmezvén, Emilym okuláris érzékenységi szimptomáival egy időben jelentkező köhögéses rosszullétei minden bizonnyal azoktól függetlenek. Tüdőbetegsége kezdeti tünetei voltak már. Tehát a második, elsőnek sem következménye, sem egytőről fakadó ága nem volt. Két külön kór támadta egyazon időben, de ezekből én csak egyiket ismertem fel. S mentségem lehet még a késlekedésre, hogy ne rója fel nekem bűnömül a mindenható. Gyengélkedését eleinte neveltetése finomságából adódó kényességének is gondoltam. Visszanézvén mégis bizonyosságom teljes, hogy ellene tehetni, annak felismerése esetén sem lett volna módunkban. Így talán égi kegyelem mégis, hogy nem voltam tisztábban fontoló ez időben. Így adódhatott, hogy jövőnk egére felhő, legalább ezen a nyáron még nem borult. Boldog óráinknak végül nem betegség, hanem váratlan levél vetett véget. Az 1815-ös év júliusának 7. napján. Anyám aggodalmas sorai. Ebben részletesen elbeszélte, miféle rossz emésztési bajok kínozzák atyámat, s hogy kínjai enyhítésében a legjobb konziliáriusok sem járnak sikerrel. Hazahívott féltő szavakkal, s egy hajójegyre való angol bankjeggyel. Ebből lelkem tiltakozása ellenére is megértettem, hazautazásom eszméje nem választásul, hanem parancsként érkezett. Mikor fiúi kötelességemből adódó váratlan utazásom tervét Lilimnek feltártam, szeme oly komoly, oly keserű, szemrevető kifejezésű volt, hogy szinte elijedtem. Mint ki érzi az idő szorító parancsát, s együtt létünk napjainak magas értékét. Utazásom miatt augusztus havára tervezett esküvőnket is halasztani kényszerültünk, mivel Fitzgerald herceg a siettetett készfogót kiváltképp ellenezte, rossz akaratú irigyeinek semmiképpen nem akarván tárgyat szolgáltatni. Sophia Charlotte felindultságában ekkor nem felé, hanem anyám felé élt kritikus szavakkal, nem tudhatván, hogy az igazság eltúlzása reá nem volt soha jellemző, s ok nélkül bizonyára nem rendelt volna haza így fontos ünnep előtt. Emily napokon át zokogott, s még kis húga, az éppen 14 évét betöltő, s utólag tudom, hogy ekkor már szintén beteg Louisa is keserves nézésekkel háborított. Nyomorúságos napok voltak mindannyiunknak. Első s egyetlen vitánk is Emilyvel e tárgyban folyt le, s szívem zaklatottsága emiatt igen erős volt, nem ismervén még belső parancsa valódi forrását. Ma már tudom, hogy testünk megérzése és belső lényünk néma szava is erős szó, s arra figyelmezni nem hiába valóság, sokkal inkább megfontolt bölcsesség. Szomorúsággal, nyugtalan szívvel, s igen vonakodva hagytam ott végül Angolhont. Fájdalmas búcsú után. Tervem szerint elenyészőn rövid időre.

Ugye súlyosabbnak bizonyult, mint elsőre sejthettük. S hamar előadódott, hogy voltaképpen hosszas búcsúra érkeztem. Utolsó gondtalan napjaink apámmal Európa nagy ünnepére, a napóleoni háborúk lezárása utáni Szent Szövetség megülésének idejére, szeptember végére esett. A hosszú háború befejeztét mind jó szívvel ünnepeltük. A Habsburg birodalom erejének újbóli felmutatásán ugyanakkor kevésbé örvendezvén. S alig ocsúttunk, családunk már az adventre készülődött. A karácsony odáig is kedves ünnepünk volt, s a bécsi divat nyomán sokak ekkor már fát is állítattak aranydióval és almával díszítvén. Egy ilyet atyám jó barátjánál, Batki Alexnél vendégeskedvén nekünk is alkalmunk volt megcsodálni, s egy ágat anyám maga is elkészített ennek a látványnak nyomán. Lilimnek viszont adventi érkezésem helyett csak csomagot küldhettem, bár igen szép ajándékokkal, s ráadásnak egy ilyen mód feldíszített ággal is. Ez, leveléből tudom, igen örömére volt. De az annyira várt találkozást nem pótolhatta semmiképp. Az ünnep elmúltával aztán a kevés gondtalan nap is tova tűnt. Atyám állapota fokozatosan romlott, s az új esztendő érkeztére már a teljes napra ágynak esett úgy, hogy abból felkelni semmiképpen sem tudott. E hónapokban én a pesti orvoskar klinikáit gyakran látogattam, s így akaratlanul is alkalmam nyílt a viszonyok megismerésére. Ez évben a Hatvani utca és az Új Világ utca sarkán állott a sebészeti kóroda, s ágyainak egyikét hosszas konzíliumok után vízkereszt elmúltára atyámnak adták ki. Itt nem volt követelése a felvételnek, hogy a betegnek pénze legyen a temetésére, mely szabály Londonban teljes érvényben volt. Megfontolásom szerint kevés gyógyulási erőre számíthat az, ki ezzel az előfeltevéssel indul kórházi kezelésére. Ezért e szabály hiányának igen örültem. Sajnos végül a fenntartott hely szükségtelennek bizonyult, mert atyám a Piskovics János által végzendő hasi műtéte előtti hajnalon elhalálozott. Meglátásom szerint, s aszerint, ahogy hirtelen rosszul létét elmesélték, tüdejében előállt embóliás zárlat okozta hirtelen vesztét. Hogy a tervbe vett műtét után esetleg éveket élhetett volna még, lehetséges feltevés. Hogy ezzel sok gyötrelmes órák vártak volna rá, s e halállal viszont nem szenvedett, ez is bizonyos. Ezen időkben, még halála előtt, míg ügyében sebész kollégáimmal tárgyaltam, a szemkórházat is gyakran fölkerestem. Azon évben már komoly tervei voltak az önálló szemklinika megalakításának, mely aztán nem sok idővel későbben, 1817-ben a nemes Fabini János Teofil vezetésére bízva meg is történt. Itt kell szólnom őróla, ki életemnek valódi Teofil Teofilusza volt, s nekem szívbéli jó barátom, s egyben oktatóm. Sokszor elgondolom, magam elé sorolván életem esztendeit. Mi történhetett volna, ha atyám nem idegenkedik a bécsi iskoláktól? Akkor minden bizonnyal a bécsi univerzitásra vezetett volna első utam, ahol magát a nagy Bert is hallgathattam volna. De ekkor valószínű, hogy életem gyökeresen más irányt vesz, s nem lehetett volna tanítóm e nagyszerű Fabini János sem, ki nekem kortársam s barátom volt, s ki nem csupán műtéti tudományára,
de emberségére és hitére is jó példával tanított. Általa tudott nyugvó pontra kerülni, s egész képpé formálódni bennem végül mindaz, mit a londoni évek alatt megtanultam. Az orvosi tudományok és a teológia tárgyában is.

0: sosem volt nyarunk ragyogása. Széchenyi Rita regényének rádiós változatát hallották. A 10. rész hangzott el. Közreműködött a főszereplő Asztai Bíró András szemorvos szerepében Zámbori Soma. A Szabadságharc katonai tábori ápolónővére a naplói Rózicsi Zsuzsanna szerepében Bubi Kréka. A felvételt készítette és gondozta Liszkai Károly és Gera Csilla hangmester. Zenéjét szerezte Lange Krisztina, zenei szerkesztő és zenei rendező Bögös Henrietta, dramaturg rendező munkatárs Győri József. Rádióra alkalmazta Sáros Pataki Zsuzsanna. A mű a Harmad kiadó gondozásában jelent meg 2023-ban. A rádiós regénytárt hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Ungvári Judit. Jó napot kívánok! A béke szolgálatára és Isten jelenlétének felismerésére buzdított 14. Leó pápa a Róma közeli Genazzánóban, adta hírül keddi cikkében a Vatikán News. A Szentatya hétfőn Szűz Mária születésének előestéjén mutatott be szentmisét a Jó Tanács Szűzanyja kegyhelyén. Homiliájában hangsúlyozta, Máriában az üdvösség otthonra talál, a béke pedig Isten ajándékaként növekedhet az emberekben és a világban. Elindítja a kormány a Szent István vidékfejlesztési programot, jelentette be kedden az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. Elsőként 10 vidéki térség 100 településén próbálják ki az új rendszert, ahol a helyiek bevonásával határozzák meg a szükséges fejlesztéseket. A kormányfő közölte, 2027. augusztusa után kezdődhet a program országos bevezetése, amely több mint 2000 települést érinthet. A kísérletezés lesz az idei Lisztünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál vezérfonala, jelentette be kedden Budapesten K.L. Csaba, a MÜPA vezérigazgatója. Az október 8-a és 22-e közötti fesztivál Liszt Ferenc újító munkásságát állítja középpontba. A program sorozatban komoly, könnyű és világzenei koncertek, valamint táncelőadások és kiállítások is helyet kapnak. Világszerte romlott a 15 éves diákok teljesítménye a 2025-ös PISA felmérés szerint. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Budapesten közölte, a magyar diákok eredményei is visszaestek, szövegértésből pedig az OECD által átlag alatt teljesítettek. Szlovákiában ugyanakkor matematikából átlag feletti eredmény született, jelentette kedden a TASZR. Izraelben mindhárom vizsgált területen jelentős visszaesést mértek, közölte kedden az izraeli média. Az izraeli oktatási tárca szerint ebben a háború miatt megszakadt oktatás is szerepet játszott. Szeptember második felében találkozóra számít Donald Trump amerikai elnökkel Volodymyr Zelenszky, közölte kedden az ukrán államfő újságírói kérdésekre válaszolva. A tervezett egyeztetésen Ukrajna ballisztikus rakéták elleni védelmének megerősítéséről tárgyalna. Volodymyr Zelenszky közölte, Kijev a Freya rakétavédelmi programon is dolgozik, amelyhez amerikai támogatást remél. Tervezett szabotázs akciót akadályoztak meg Romániában, derült ki a román hírszerző szolgálat keddi jelentéséből. A román hatóságok szerint egy 40 éves, Romániában élő orosz állampolgár katonai támaszpontokról, NATO kommunikációs központokról és más fontos infrastruktúráról készített felvételeket. A férfit őrizetbe vették. Mintegy 3000 közalkalmazott tüntet kedden Hágában a holland kormány tervezett szociális megszorításai ellen. Az NL Times cikke szerint a demonstrálók a pénzügyminisztérium elé vonulnak, ahol alternatív költségvetési javaslatokat mutatnak be. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, napos csapadékmentes időre számíthatunk. A déli-délnyugati szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénklökések. A csúcs hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Késő estére 18 és 25 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 16 órakor jelentkezünk. 15 óra 4 perc.

kulturális palettánk az akvarell következik. A szerkesztő Tóth János András, a műsorvezető Ungvári Judit. Mai műsorunkban ellátogatunk a Magyar Nemzeti Múzeum, Amerikai Álom, Magyarok az Egyesült Államokban 1776-2026 címmel nyílt kiállítására. Továbbá ma is lesz kultúrmorzsák rovat, s benne ezúttal is a közeljövő kulturális program kínálatából adunk hírválogatást. Mindezek előtt pedig a nyitott templomok hétvégéje, szentendrei kínálatáról szólunk. Tartsanak velünk!

0: Most pénteken immár a 6. alkalommal nyitják meg a kapuikat Szentendre különböző felekezeteinek templomai, a szakrális fesztivál keretében a zenei, irodalmi, egyházművészeti és képzőművészeti programok előtt. A Dunamenti kisvárosba hétvégén ellátogatók, amellett, hogy találkozhatnak Szalóki Ágival, Bősze Ádámmal, a Szent Efrémmel vagy akár Grillusz Dániellel, olyan templomokba is bemehetnek, amelyek csak ebben a 3 napban mutatják meg rejtett kincseiket. A részletekről Borbély Tardi Annát, a Ferenci Múzeumi Centrum múzeumigazgatóját Zsoldos Szilvia kérdezte.
1: Tulajdonképpen abból a vágyból indult el ez a kezdeményezés, és nőtt ki ez a fesztivál, hogy mi is szeretnénk jobban ismerni azt a kincset, ami a miénk itt Szentendrén, és mi is szeretnénk, hogyha folyamatosan lenne arra fórum, hogy bemutassuk, hogy milyen gazdag az épített öröksége, és milyen gazdag az élő közössége Szentendrének, amelyek természetesen a nagymúltú templomainkhoz kapcsolódnak.
2: Ugye 9 templomról van szó, és 3 imaházról, ami gondolom kifejezi Szentendrének a vallási és kulturális sokszínűségét már önmagában.
1: A templomaink számából következik, hogy a legtöbb nagy vallási irányzat ezt képviselteti magát, természetesen aktív nálunk. A katolikus közösség, a református közösség, külön evangélikus közösség, zsidó imaházunk is van, és emellett ugye az ortodoxiának központi székesegyháza is itt kapott helyet, tehát Magyarországon megtalálható őshonos közösségek mind megmutatkoznak itt Szentendrén. Hihetetlen izgalmas adottság, hogy egy ilyen pici belvárosi szakaszon, mint amely Szentendréjé, ennyi templom és aktívan használt szakrális tér kapott helyet. Csodálatosak az épületek maguk is, de az a csodálatos, hogy a leglényegibb vonását, azt, hogy békésen egymás mellett tudunk élni, ezt meg tudta tartani Szentendre. Úgyhogy végtelen büszkeség, hogy ezt ilyenkor a nyitott templomok hétvégéjén szélesebb közönség számára is meg tudjuk mutatni, fel tudjuk mutatni, és bízunk benne, hogy ezzel tulajdonképpen példát is tudunk mutatni, és itt a 2020-as évek derekán is lehet ebből előnyt kovácsolni.
2: A hétvégének az idei mottoja a megújulás és az új arculat.
1: Egy nagyon tehetséges, fiatal grafikus hölgy csatlakozott a csapatunkhoz, Kis Borbála, és ő kapta azt a feladatot, hogy egy kicsit nézzen rá friss szemmel erre a fesztiválra és erre az arculatra, és áttekintve az elmúlt 5 évnek a programját és a fesztiválnak a lényegét megértve, ő a fénynek a vizualitását helyezte az új arculatnak a középpontjába, ami tulajdonképpen a fénynek az egyfelől a sejtelmességét, a lényeg megvilágítását, való alkalmasságát, játékosságát, ugyanakkor a tisztaságát is képes megmutatni, és bízom benne, hogy az arculattal megjelenített program az tovább tudja mélyíteni azt a jelentéstartalmat, amit mi az idei évben különösen fontosnak tartottunk.
2: A fesztivál egyik része az zenei programokból áll. Az idei zenei vezérfonal Bach örökérvényű muzsikája köré épül. Ez hogyan jelenik meg a különböző zenei programokban?
1: Ugye ezeket a szakrális tereket ilyenkor kulturális programokkal töltjük fel. A kulturális programok egyik legkönnyebben hozzáférhető része az a zenei program, úgyhogy ilyen módon itt a koncertek sorában most egy picit nagyobb hangsúlyt helyeztünk a klasszikusra. Ki tudom emelni a programból a szombati napon, tehát szeptember 12-én délután Keresztelő Szent János plébánia templomban Zétényi Tamás csellóművész érkezik egy Bach koncerttel, de nagyon fontos lesz majd a vasárnapi nap programjában is egy válogatott Bach műsor Róman Ditta interpretációjában, ez pedig az evangélikus templomban a Sétáló utca elején lesz, úgyhogy több különböző feldolgozásban és több megközelítésben is találkozhatunk Bach muzsikájával, és természetesen, ha már Bachról beszélünk, nem csak Bachot fog játszani, Virág András orgonaművész a nyitónapon, szeptember 11-én pénteken a Péter Pál templomban fog egy kis orgona muzsikával segíteni nekünk a hétvégéhez elcsendesedni, és hozzá csatlakozik majd Seleljó Erzsébet szaxofonművész. Itt valóban Bachtól indulva, de egészen a kortársig el fogunk tudni jutni, úgyhogy én biztatok mindenkit, hogy ne csak a Bach rajongók kezdjék el böngészni a Kínát, ajánlatot, hanem nyugodtan a lazább műfajok iránt érdeklődők is jöjjenek hozzánk. Nem csak a különböző felekezetek párbeszéde, hanem a generációk párbeszéde is megvalósul. Végtelen boldogság, hogy fiatal alkotók, fiatal művészek is csatlakoznak hozzánk, úgyhogy egy az idei évben induló pálya is megmutatkozik Lár Janka fuvola művész koncertjével az izbégi Szent András templomban, és itt a generációk párbeszéde mellett ezt is el kell mondanom, hogy például olyan ismert népzenészek is velünk tartanak, mint Tímársára, hozzá csatlakozik Nádasdy Fanni és Pár Julcsi, ők mindig gyermekbarát és családbarát módon nyúlnak hozzá a népzenei örökséghez. Fontos még, hogy vannak visszatérő vendégeink. Úgy tűnik, hogy nem csinálhatunk nyitott templomok hétvégéjét anélkül, hogy a Szent Efrém vokális együttes meghívnánk, úgyhogy az idei évben is várjuk őket a szombat esti nagy koncertre a Péter Pál templomba.
2: A koncertek mellett lesznek templomséták is, amint említette. Ez például mit jelent a gyakorlatban? Tehát körbejárják az összes templomot, vagy egy-egy templomról lesz hosszabb ismertető?
1: Mind a kettőre van példa. Komáromi Rajsz Borbála, aki nagyon sokszor vezet különböző művészettörténeti sétákat Szentendrén, ő egy összefüggő sétát vezet, ahol több templom érintésével ismerhetjük meg nem csak a templomépületeknek, hanem Szentendrének a történetét, de természetesen arra is figyelünk, hogy aki egy-egy épület vagy egy-egy közösség történetét szeretné mélyebben megismerni, annak is legyen rá lehetősége. A Preobrazsenszka templomról tart egy igazán mély bevezetést Vukovics Kosta, aki nem csak a templomot tudja bemutatni, hanem a kapcsolódó egyházi gyűjteményt is. Ugye mindig ilyenkor mutatják be a Szerbegyházi Múzeum által választott évműtárgyát is. Ez is Vukovics Kostához fűződő program, úgyhogy ezt is nagyon meleg szívvel ajánljuk. De ilyenkor meg lehet ismerni egyébként nem csak a város és nem csak egy-egy templom, hanem a templomokban szereplő műalkotásokat, a történetét. Ugye fantasztikusan izgalmas, hogy a templomdombon álló keresztelő Szent János templomnak kifejezetten modern freskói vannak, a Szentendrére érkező festőművészek alkották újra az oltárképeket, tehát ezzel önmagában is érdemes megismerkedni. Ebben az évben ünnepeljük a Szentendrei Régi Művésztelep alapításának 100. évfordulóját, tehát ez egy 100 évvel ezelőtt indult történet, és egyébként az ehhez kapcsolódó kiállításunk is folyamatosan látogatható lesz a Művészetmalom kiállítóterünkben. Ott megismerkedhetünk a templomot díszítő festmények alkotóinak egyéb alkotásaival is, tehát egész művészettörténeti barangolásokra is lehetőséget nyújt ez a hétvége.
2: A kerékpáros templom túra mit akar, és kik vállalkozhatnak erre? Mert ugye Szentendre elég dimbes, dombos.
1: Bár kicsi a belvárosunk, de azért azt nem szabad elfelejteni, nem csak a belvárosunk, városban vannak templomaink, hanem az Izbég város részben is, és kint a Szentendrei skanzenben is. Úgyhogy Szentendre egészét érdemes ilyenkor megtekinteni, és természetesen a skanzen területén elhelyezett különböző tájegységekből visszaépített templomokat is érdemes megnézni, úgyhogy nem arra kell számítani, hogy egy komolyabb piliskört kell ilyenkor letekerni, de azért a skanzenben egy komolyabbat körbe menni, az is egy tulajdonképpen már sportérték bíró tevékenység, de ettől függetlenül biztatunk mindenkit, sportos anyukák, apukák, nagypapák, nagymamák, és már önállóan biciklizni tudó gyerekek nyugodtan csatlakozzanak, és akkor lehet egy szép kört menni és megtekinteni, akár különböző tájak templomait is.
2: A gyerekeket is, a családokat is várják.
1: Mindig van gyerekprogram, mindig figyelünk arra, hogy az egész családnak legyen megfelelő kikapcsolódási lehetőség, kézműves program találkozhatnak tulajdonképpen egész nap a Preobrazsenszka templomnak az udvarába. Általában a református közösség által összeállított égre nyíló kert program az mindig főleg olyan elemeket tartalmaz, amely a gyermekeket hívja és várja, úgyhogy oda is érdemes mindenképpen elmenni, és a zenei kínálatból azért szeretném kiemelni, hogy a vasárnapi záró koncerten azt hiszem, hogy minden család és minden gyermek kedvence Grillus Dán Dániel érkezik Szabó T. Annával, bár nem kifejezett gyermekprogrammal, de egészen biztos, hogy a gyermekek számára is egy élvezhető és egy befogadható programmal zárják így a 2026-os Nyitott Templomok Fesztiválját.
2: Az esti programokra belépőjegyet kell váltani, de ez is jótékony célt szolgál.
1: A fesztivál szervezése és a fesztivál lebonyolítása az a résztvevő közösségekkel együtt történik. És velük döntöttük azt el, hogy ugyan elkerülhetetlen, hogy belépőjegyet szedjünk, de ha már belépőjegyet szedünk, akkor segítsünk közösen, és minden évben a bevétel jelentős részét jótékony célra ajánljuk, az ősz folyamán által adjuk, és az elmúlt években így nagyon-nagyon sok nehezebb helyzetben lévő család és gyerek nyári táborosztatásához tudtunk így a Caritason keresztül hozzájárulni, úgyhogy büszkék vagyunk a fesztiválnak erre az aspektusára is, és bízunk benne, hogy ez idei évben is sikerült olyan zenei kínálatot összeállítanunk, amely elindítja az érdeklődőket Szentendrére, és ezzel csatlakoznak ehhez a karitatív tevékenységhez is.
0: Borbé Tardi Annával, a Ferenci Múzeumi Centrum múzeum igazgatójával Zsoldos Szilvia beszélgetett. A szeptember 11-én kezdődő Nyitott Templomok hétvégéjének részletes programjáról a femusz.hu portálján és az esemény Facebook oldalán érdemes tájékozódni.

0: Itt a Magyar Katolikus Rádióban folytatjuk az akvarelt. Amerikai álom, magyarok az Egyesült Államokban 1776-2026 címmel kiállítás látható a Nemzeti Múzeumban. A helyszínen Szerdahelyi Csongor járt.
1: Radnóti Klára és Orgona Angelika a beszélgetőtársam. A Nemzeti Múzeumban nyílt a közelmúltban, július végén egy kiállítás az Egyesült Államok születésének 250. évfordulója alkalmából, és ennek a kiállításnak ők a kurátorai. Ahogy belép az ember a Nemzeti Múzeumban, rögtön egy T-modell, egy gyönyörű, szép 30-as évekbeli filmekből ismert autó fogadja az embert, és aztán fönt a kupolateremben és a szomszédos termekben állítanak emléket azoknak a magyaroknak, akik az Egyesült Államokat gazdagították, és a magyarok hírnevét öregbítették. Mi volt a koncepció? Mind a kettőjüktől kérdezem. Kedves Angelika!
2: Az az igazság, hogy nem szerettük volna a hagyományos kronológiai rendet tartani, hanem sokkal izgalmasabbnak találtuk azt, hogy a kivándorlás célja szerint csoportosítsuk a magyarországi kivándorlókat, és hát mi lehetett a kivándorlás célja Amerikába? Elsősorban ugye a szabadság. Ezért a kupolateremben a szabadságra vágyók, a szabadságharcosok, ugye, mint például Kossuth Lajos, vagy akár a legelső megjelenített alak, Fabrici Kovács Mihály kapott helyre, de sorolhatnám itt a Kossuth emigráció nagy alakjai, de ezt inkább a Radnóti Klárára hagynám, mert ez az ő témája volt. És egészen az 1956-os forradalomig és szabadságharc és az 56-os nagy kivándorlási hullámig jelenítjük meg, és egyébként nagyon sok művész és író is helyet kap ebben a szabadság részben, például Márai Sándor, vagy Karádi Katalin, csak ismert
1: Szelecki Zita
2: bizony, akinek egy csodálatosan szép magyar rozika jelmezén keresztül elevenítjük fel az ő alakját, vagy akár nagy zeneszerzőnk Bartók Béla, aki szintén az Egyesült Államokban fejezte be az életét.
1: Klárához fordulok. Mikor érkezhettek az első magyarok Amerikába? Emigránsként, nem utazóként, fölfedezőként, hanem akik menekültek az országból, vagy keresték a szabadságot a börtön helyett.
3: Aki kereste a szabadságot, az lehetett korábbi is, mert volt ilyen, nem is egy, de valóban Kossuth az, akinek a neve, illetve az 1848-49-es forradalmi szabadságharc olyan hatást tett az Egyesült Államokra is, hogy igazából Magyarország ekkor került fel ott az Európa vagy a világ térképére az amerikai számára. Tehát amikor 1848-49-ben Európában egy forradalmi hullám zajlik, akkor ez Amerikában elég nagy figyelem követi, mert úgy érezték, hogy igazából Európa követi az ő útjukat. Ugye 1776-ban a függetlenség nyilatkozattal ők függetlenedtek a brit koronától, ők egy demokratikus berendezkedést akartak létrehozni, és úgy ítélték meg, hogy Európában az ő példájukat követik. Úgyhogy nagy lelkesedés fogadta például a magyar függetlenség nyilatkozatnak az aláírását, illetve Kossuthot is figyelemmel követték, és mikor leverték a szabadságharcot, utána úgy érezték, hogy be kell avatkozni a demokrácia mártírjának az érdekében. Az Amerikai Egyesült Államok a kongresszusa az meghívta őt és a kíséretét az Egyesült Államokba. Eredetileg arról volt szó egyébként, hogy Kossuth számára megélhetés földet biztosítanak, tehát hogy új életet kezdhet Amerikában. Kossuth nem pont így értelmezte a dolgot, és mindesetre 1951. szeptemberében a Dardanelláknál felszállt arra a hajóra, amit az Amerikai Egyesült Államokból értekültek, ez a Mississippi fregatt. Itt jelezném például, hogy olyan érdekes tárgyak kerültek a kiállításba, mint például a Mississippi fregattnak a hajónaplója, ami egy unikális darab, egészen fantasztikus, hogy megmaradt, egyébként egy magyar gyűjtőnek köszönhetően, aki Amerikában ezt megszerezte, és aztán a Nemzeti Múzeum filiáljának, a Sárospataki Rákóczi Múzeumnak ajándékozta. Úgyhogy onnét kértük kölcsön, egyébként ott egyébként látható. Itt van ugye ez a hajónapló, de itt látható úgynevezett Kossuth üveg is, ezt Amerikában gyártották ajándéktárgynak. Az egyik oldalon Kossuthnak az arca van, az ő képe, tollas Kossuth kalapban, magyaros ruházatban, a másik oldalon a Mississippi fregatnak a képét látjuk, vagy van itt például sok más egyéb ilyen tárgy, amit az emigránsoknak a megsegítésére is készítettek, vagy ajándékok, amiket Kossuth kapott. A legnevezetesebb ezek között, azok fegyverek tulajdonképpen.
1: Kapott puskákat.
3: kapott puskát pontosan a feltalálótól, nem is egyet, van egy híres Colt pisztolypárunk is, vagy olyan puskákat, amiket úgy gondoltak, hogy az újraindítandó szabadságharcban, mert persze a magyar demokráciát, a magyar függetlenséget továbbra is kivívni akart a Kossuth és az ő követői, hogy majd ilyenekkel kell felszerelni az új hadsereget.
1: Ez egy politikai emigráció volt, és aztán utána jött a tömeges megélhetési kivándorlás a 20. század fordulóján. Arról vannak emlékek.
2: A nagy kivándorlási hullám tulajdonképpen az első világháborút megelőző 5 évtizedről beszélünk, és bizony-bizony maradtak fenn nagyon szép számban tárgyi emlékek, ezért a kupolával szomszédos északi kandalló terem lett a Jólét ígéretének a terme, tehát, hogy mit, tehát nem csak a szabadságot jelentette Amerika a kivándorlók számára, hanem természetesen a jólétet és a jólét ígéretét. Ezek a szegény, egyszerű kivándorlók, akik általában az ország kevésbé iparosodott peremvidékéről voltak valók, őróluk is maradt nagyon sok érdekes műtárgy, például a Nemzeti Múzeum gyűjteményében is. Ugyanis ők voltak azok, akik a templomokat építettek, egyleteket alapítottak, megszerveződött ott az amerikai-magyar közösségi élet. Tulajdonképpen Magyar-Amerikáról is szoktunk beszélni, azokban az államokban, ahol ők letelepedtek, leginkább az északkeleti államokban, ugye a bányatelepeken és az iparvidékeken a nagyon kemény fizikai munkát végeztek. Itt kiemelném egy csodálatosan szép zászlót, a Rákóczi Betegsegélyező Egyesület szép és impozáns méretű zászlója.
1: Hatalmas zászló.
2: Igen, igen, gyönyörű szerintem, és a közepén természetesen Rákóczi arcképével. És kiemelnék egy nagyon izgalmas műtárgy együttest, amely szerencsés módon érkezett erre a kiállításra egyenesen Clevelandből, ugye, minden, talán sokak által ismert, hogy Clevelandnek milyen komoly magyar, tehát egy magyar negyede hát volt.
1: A harmadik legnagyobb város talán a 1905-ben Cleveland volt, vagy Bukarest, nem tudni pontosan.
2: Igen, így van, és Cleveland tényleg nagyon érdekes egyébként. Mikor Kossuth Lajos ott járt, mert Clevelandben is járt természetesen, hát körülbelül 500 beszédet mondott el az Egyesült Államokban, akkor még egyetlen magyar lakosa sem volt, tehát a nagy kivándorlási hullámmal érkeztek oda a magyar bevándorlók, és egy magyar negyed is létrejött, ugye a Bakályrúd is környéken. És Clevelandből érkezett egy nagyon szép műtárgy együttes, a clevelandi Szent Erzsébet katolikus templomnak a relikviái.
1: Van is egy ilyen kvázi egyenruha ráírva, hogy Szent Elizabeth.
3: Az egy baseball ruha, tehát ez gyakorlatilag a templomnak, aki egy kicsit több volt az a templom, mint egy sima templom.
1: Hiszen persze, egy közösség.
3: És egy iskola csatlakozott hozzá, sok egyéb más is, és volt egy baseball csapatuk is. És egy ilyen baseball ruha, egy serülő fiúnak a ruhája egyébként, amit megkaptunk erre a kiállításra, a Szent Erzsébet templomtól.
2: Nagyon érdekes egyébként, vastag posztó anyagból készült, tehát úgy gondolom, hogy inkább ilyen felvonulásokon vagy ünnepségeken használták, és nem a mindennapi sporttevékenységhez, de származik Clevelandből, és be is tudtuk mutatni a kiállításunkon a gyönyörű templomi zászlót a Madonnával a közepén, amit szintén ajánlok a rádióhallgatók figyelmébe.
1: És ez most az önök gyűjteményében van, vagy ez kölcsön van?
2: Nem, és csak kölcsön kaptuk a kiállítást, és itt szeretném elmondani, hogy Máté Zsolt kollégánk, aki külsős történész szakértőként vett részt a kiállításban, egy pécsi történész PhD hallgató kollégánk hozta el személyesen Clevelandből egy tavaszi konferencia kapcsán, és így érkezett bőrönben mind a templomi zászló, mind ez a bizonyos baseball ruha, és még sok nagyon szép fénykép és dokumentum, amelyet mind nem tudtunk így bemutatni tárgyi valójában, viszont az érintőképernyőn teljes egészében megnézhető. És hogyha szegény, egyszerű kivándorlókról beszélünk, akkor a burdosházakról is mindenképpen szót kell ejtünk. Nem tudom, tudják a rádióhallgatók, hogy a burdosház, a boarding house, tehát egy ilyen szállás, egyszerű munkás szállásként működött.
1: És ez van is egy ilyen versike, amiben ilyen amerikai-magyar keveréknyelv fogalmazódik meg, valami ott olvastam.
2: Igen, így van, ez egy népdal, ez egy amerikás-magyar népdal, csodálatos magyar, amerikás-magyar népdalok születtek, és azt gondolom, hogy ez az egyik legszebb, ez a magyar vagyok, amerikás foriner, sörön viszkim, hordószámla, lenhever, nem parancsol nékem a bász, de nem ám, ha kicsászol, akad majd jab, más tanyán, de ez egy félig angol, félig magyar keveréknyelven is, és nagyon jó, és nagyon igaz, és nagyon szépen megfogalmazza ezt az életérzést.
1: Dixátnak van a Nosztifű esete, Tóth Mari van, egy képzelt amerikás magyar, a Kifli király. Hát volt-e Kifli király? Voltak-e gazdag magyarok, akik szellemileg gazdagították Amerikát, és abból mit látunk?
3: Valóban voltak ilyenek, hát pont Kifli királyról nem is tudok, de nagyon sokan hozzájárultak ahhoz, hogy az úgynevezett amerikai álom, ez azért kiteljesedjék, és ugye nem csak ez nem kizárólag az amerikai népnek az álma, hanem egy ilyen állandósult vágy a jólétre, a demokráciára, a szabadságra, és ehhez nagyon sokan hozzájárultak magyarok is. Itt ugye pont az első tárgy, amiről beszéltünk, ez a legendás T-modell, ez a Ford T-modell, ami egy makói születésű mérnöknek a nevéhez fűződik, Galamb Józsefnek a nevéhez fűződik, aki rengeteg sok találmányával járult ahhoz hozzá, hogy ez egy olyan népautó legyen, ami mindenki számára hozzáférhető. 1904-ben került a Ford művekhez, és akkor a Ford műveknek az volt a célkérdése, hogy olyan autó legyen, ami mindenki hozzá tud férni aránylag kis összegből, és nagyon sok újítása volt Galamb Józsefnek, többek között ez a bolygóműves sebességváltó, ami lehetővé tette, hogy az autót könnyű legyen vezetni, de sok egyéb más is, és gyakorlatilag egy olyan autót sikerült megalkotniuk, ami olyan nagy mennyiségben tudott elkészülni.
1: 26 milliót olvastam, készült belőle, mint a táblájukon.
3: Szerintem 20 millió környékén.
1: Az is elég.
3: De az a lényeg, hogy igazából csak 1970-es években sikerült túlszárnyalni annak a bizonyos Volkswagennek, ami szintén
1: a bogár hátul.
3: A bogárnak, pontosan.
1: És akkor még egy csomó pontról 56, van egy gyönyörű zászló, egy óriási Lukas zászló, amit egy szabadságharcos menekített ki, ugye, mint legféltettebb kincsét.
2: Így van, és nagyon szép a története is, mert ez ajándékként került a Nemzeti Múzeum gyűjteményébe, tehát ez már a mi gyűjteményünkben tartozik. És nagyon szép az a kísérőlevél, amelyben a Szabadságharcos Szövetség elnöke megfogalmazza azt, hogy milyen fontos volt számukra ez a zászló ott az emigrációban, hogy segített megmaradni annak, aminek Isten teremtett minket, magyarnak.
1: Tudós és művész világ.
3: Ugye Bartók ugye végül is a fasizmus terjedés elől menekült ki, és ugrott a bizonytalanból a még bizonytalanabbba, azt kell, hogy mondani. Ő nagyon tartott attól, hogy Európában milyen fordulat következik, és ebben Magyarországnak is kilátástalannak látta a sorsát, és ezért vándorolt ki, de ő nem szándékozott kint maradni. Rosszul érezte magát kint, akárhogy is nézzük. Ő neki honvágya volt, ő mindenképpen vissza akart jönni. És aztán a későbbiekben az is probléma volt, hogy az egészsége megromlott, ugye leukémiája volt. Tehát nem tudott vállalni olyan koncertezést, mint korábban. Tehát elég súlyos gondjai voltak, anyagi gondjai is, és ugye egészségügyi gondjai is. Volt egy nagy utolsó fellángolás, és akkor remek műveket alkotott még, de az utolsó, ugye, mert az a harmadik zongora verseny, amit a feleségének, Pásztori Dittának írt, azt már sajtos nem tudta befejezni. Nem mindenki volt így, volt, aki nagyon sikeres volt. Nekem az egyik kedvenc tárgyam a kiállításban az az utazótáska, amivel a Szentgyörgyi Albert vándorolt ki. Jól szimbolizálja egyébként azt, hogy valaki elmegy egy táskával, és akkor milyen karrier tud befutni.
1: Orgona Angelika. Önnek mi a kedvenc tárgya a kiállításon?
2: Szelecki Zita magyar rozika jelmeze a kedvenc tárgyam. Ugye beszéltünk itt Bartókról és a Bartók honvágyáról, és valóban magát a honvágyat semmihez sem fogható is, nagyon kegyetlen érzés, leginkább a művészek keresztül tudjuk megragadni itt a kiállításban, hiszen az írók a regényeiken keresztül és a színésznők az előadásaikban tudták átadni, és azt gondolom, hogy ez az egész amerikai magyar társadalomra igaz volt. Ugyanakkor tegyük persze hozzá, hogy második otthonra találtak a tengeren túlon, és ez Amerika segítsége, ami nagyon fontos. Különösen ugye a Kádár korszakban, amikor nem tudtak többet hazajönni, csak vágytak arra, hogy hazajönnek, és itt számos színésznőt és számos írót mutatunk be.
0: Az Amerikai Álom Magyarok az Egyesült Államokban című kiállítás a Nemzeti Múzeumban október végéig látogatható. A tárlat kurátoraival, Orgona Angelikával és Radnóti Klárával Szerdahelyi Csongor beszélgetett.

most talán az ellenség golyója jár át. Én rátok gondolok, s úgy érzem, nincs halál.

0: Az Akvarell hátra lévő műsor idejében kulturális kis híreink következnek. Kultúrmorzsák rovatunkat a szerkesztőtől hallják.
1: A legbátrabb gyermekek rajzaiból nyílt Lélekrajzok a fényben címmel időszaki kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. A tárlat egy kárpát-medencei társadalmi és kulturális kezdeményezésnek köszönhetően jött létre, amely daganatos betegséggel küzdő, a gyógyulás útján járó 195 gyermek alkotásait mutatja be. Az október 4-ig látható kiállítás nem a betegségre helyezi a hangsúlyt, hanem éppen ellenkezőleg. Központi gondolata az élet, a remény és az összetartozás. A legfontosabb üzenete, hogy a betegség része lehet az életnek, de nem veheti el a kapcsolatokat, az álmokat, a játékosságot, a szeretetet, a kíváncsiságot, vagyis mindazt, ami a gyermeket gyermekké teszi. Az alkotásokban megjelennek negatív témák, úgy mint a kórházi élmények, a félelem vagy a magány, de a kis művészek rajzain a pozitív, erőt adó gondolatok a hangsúlyosabbak. Ezek a család, a szerelem, a barátság, a hit, illetve a hétköznapibb, számukra fontos témaköröket, például az állatok, sport, zene vagy tájak témaköreit sem hagyták ki. A kezdeményezés másik meghatározó eleme a nemzeti összetartozás, hiszen a kiállítás felhívása a határon túli magyar gyermekeknek is szólt. A szlovéniai Mariborban rendezett nyári bábkikötő fesztiválon nemzetközi díjat, mégpedig fődíjat nyert a Kabóca Bábszínház babaszínházi előadása. A Maribori Bábszínház 1990 óta rendezi meg a nyári bábkikötőt, amelynek nemzetközi versenyébe idén 24 produkciót hívtak meg a szervezők, közölte a Kabóca Bábszínház. Mint írták, a fesztivál gyerekközönsége aranycsillagokkal pontozza az előadásokat, és a legtöbb csillagot gyűjtő produkció kapja meg az aranyzsiráf díjat. Idén a Markó Valentyik Anna által tervezett, rendezett és játszott Billenések című babaszínházi előadást választották. A Billenések egy olyan sorozat második darabja, amelyel az alkotók Markó Valentyik Anna mellett Szántó Viktória, a Kabóca Bábszínház igazgatóhelyettese, aki dramaturgként működik közre, a gyerekek korai kognitív, szenzoros és anyanyelvi fejlesztését célozzák meg. A hangoló és a billenések is látható az évadban a Kabóca Bábszínházban, és készül a folytatás. Szeptember 13-án a debreceni Vojtina Bábszínházban lesz a fogódzó bemutatója, amely a markoló reflexen keresztül a csecsemő reflexek beépülésének fontosságára hívja fel a figyelmet. Megkezdődött a közönségszavazás a kiemelkedő művészi teljesítményt és közösségépítő szerepet elismerő Kaszás Attila díjra. Jelentették be a díj sajtótájékoztatóján az Örkény István Színházban. A szakmai szavazatok alapján az idei évben Barta Baróka, a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színházból, Kelemen Zoltán, a Szombathelyi Vörös Sándor Színházból, Ötvös András, a Budapesti Vígszínházból, és Pap Lujza, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházból mérkőzik meg az elismerésért. A közönségszavazás szeptember 15-én éjfélig tart. Szavazni a kaszasatilladíj.hu oldalon lehet, ahol a jelölteket bemutató kisfilmek is megtekinthetőek. Magát az elismerést pedig szeptember 17-én a Vígszínházban a Padlás című előadás előtt adják át a győztesnek. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg az egyik legkülönlegesebb létesítményét az érdeklődők előtt. Szeptember 18-a és 20-a között a Rákosszentmihályi víztárolóban megismerhetjük Budapest vízellátását egy rövid, 10 perces előadás keretében, Majd lesétálhatunk a medencetérbe is, az oszlopok közé. A vízvezetés nevű programokra jegyet kell venni, részletes információk a Fővárosi Vízművek közösségi oldalán találhatóak. Saját szerzeményekkel gazdagodott a Szent Efrém együttes repertoárja. Az együttes szeptember 4-én jelentette meg Égre kiáltó című albumát, amelynek bemutatóját szeptember 10-én, most csütörtökön tartják a Magyar Zeneházában, mondta el az együttes művészeti vezetője az MTI-nek. Bubno Lőrinc kiemelte, hogy a Szent Efrém együttes korábban is rendszeresen átdolgozott műveket, készített saját hangszereléseket, és korábban is születtek a Szent Efrém számára komponált darabok. Az új album egyik különbsége, hogy a dalokhoz ezúttal saját szövegek is kapcsolódnak. Az új lemezen 12 saját szerzemény kapott helyet, melyek hangulata összességében inkább befelé forduló, melankolikusabb, hiszen több szerzeményben megjelenik az önvizsgálat, az önmagunkról való gondolkodás és a kétségek. A dalok műfaji szempontból sokfélék, egységüket az együttesre jellemző sajátos hangzásvilág teremti meg. Az énekesek a lemezen a korábbiaknál is bátrabban alkalmaztak elektronikus zenei megoldásokat, miközben a vokális megszólalás továbbra is meghatározó maradt.

0: Kedves hallgatóink, Kultúrmorzsák rovatunk egyúttal a mai akvarell véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a zenéket válogató Bögös Henrietta és Tóth János András szerkesztő nevében is a műsorvezető Ungvári Judit.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: 15 óra 50 perc. Kedves hallgatóink, műsorajánlónkat hallják hamarosan, hiszen itt ül mellettem a stúdióban Sáy András, aki a mai Kerengőnek a szerkesztője. Milyen témákkal várod a hallgatókat ezúttal a műsorban?
5: Szokás szerint kétszer fél óra, egy-egy vendéggel az első fél óra a foci. A dolog előzménye az, hogy hosszú idő után voltam egy foci meccsen. És meg kell, hogy mondjam, nagyon érdekes volt. A dolog úgy történt, hogy egy barátom és a felesége voltak itt Magyarországon vendégségben Erdélyből, és kitalálta a férj, hogy foci, hát lesz egy foci meccs, amit ő meg akar nézni, menjünk el. És én mondtam, jó, hát majd veszek jegyet. Gondoltam, mint a moziban ez a dolog úgy történik, hogy fölmegyek a honlapra, és akkor kijelölöm, hogy ezt a négy ülést kérem, és akkor kész. De nem így történt, mert kiderült, hogy szurkolói kártya kell mindenkinek. Tehát nem tudom azt megcsinálni, hogy én veszek négy darab jegyet, úgyhogy előtte kiváltam a szurkolói kártyát. Nem. Mindenkinek kell szurkolói kártya. A barátaim pedig csütörtökön érkeztek, a meccs is csütörtökön volt, és közölték a jegypénztárba, miután fölhívtam őket, nem könnyen, hogy addigra már nem lesz jegy. Na mindegy, a dolog lényeg, hogy szereztem. Soha nem látott másodunoka testvérem segítségével jegyet szereztem, és ott voltunk. De, ami érdekes volt, teli volt a stadion, tehát mindenki ott volt, aki számított, és a hangulat nagyon érdekes. Tehát én nagyon rég voltam focballmeccsen, nagyon érdekes volt. És tulajdonképpen jól láttam, egy dolog nagyon hiányzott, a visszajátszás. Tehát amikor a góloknál az, a visszajátszás a tévében...
0: Hát vagy
5: amikor,
0: ez a lelátóról azért kicsit nehézkes.
5: Hát igen, egyébként van két nagy LED fal, tehát akár lehetne is, nyilván valami egyéb ok miatt ez, mert időnként egy-egy jelenet azért megjelent ezen a nagy LED falon, de pont azok a dolgok, azok nem. Nyilván azért nem, mert nem lehet. Na de, ennek kapcsán az a kérdés merült fel, hogy egyébként hogy van ez? Hogy a foci a gazdasági életben milyen szerepet játszik? Tehát ott volt nem tudom hány ezer ember a stadionban, iszonyú hangzavar volt, ők jegyet vettek, zárójelbe jegyzem meg, a jegy sem olcsó. Ez mit jelent? De egyébként voltak ott mindenféle árusok, és voltak, akik egyen trikóba mentek, és amit el lehet képzelni. Mit jelent a foci a gazdasági élet szempontjából? Ez az egyik kérdés. A másik, hogy a futbolisták. Hát a futbolisták annyi pénzt keresnek, legalábbis az átlagember így gondolja, hogy egy menő futbolista az hetente vesz egy olyan sportautót, ami 3 másodperc alatt eléri a 100 km/h sebességet, és neki ez nem gond. Hogy van ez Magyarországon? És egyáltalán mi a siker titka? Az, hogy valakinek sok pénze van? Megveszem az egészet.

0: megveszem az összes nagy játékost, és kész van, és akkor én vagyok a császár. Na, ez az egyik kérdés. A másik kérdés, vagy harmadik, hogy egyébként a nemzeti bajnokságok, azok végül is milyenek? Tehát én most nem számoltam össze, de abban a magyar csapatban, amit láttam, magyar állampolgár, olyan nagyon sok nem volt. De voltak külföldiek, volt, aki Afrikából jött, volt, aki szomszédos országokból, de ténylegesen magyar. Tehát nemzeti bajnokságról beszélünk, de hogy van ez a dolog? És ha megnézzük akár a spanyol, a holland, a német, a svájc, bármelyik nemzeti bajnokságot, ott valójában külföldi játékosok játszanak. Na, ez hogy van? Na, szóval a foci, ez az egyik kérdés, és persze számtalan egyéb dolog van. Például az is egy érdekes kérdés, hogy a nemzeti válogatott, az igazi nemzeti válogatott, az hogyan viszonyul egyébként a nemzeti NB1-hez, vagy nem tudom, vagy Bundesligához, bajnokság. Na, ez az egyik, Dénes Ferenc sportközgazdász lesz a vendégem. Azt mondta a mesterséges intelligencia, hogy a Bundesligában 14 millió forintnak megfelelő eurót keresnek átlagosan, nem havonta, hetente. Na, a másik téma az meg környezet. A dolog onnan jött, hogy állandóan hallottam a madarakat május-június környékén, mindig énekeltek, a sárgarigó, rengeteg sárgarigót hallottam. Te láttál már sárgarigót?
1: Hát látni még nem láttam.
0: Na hát ez az. Hallani hallottam, de látni, életemben egyszer láttam a sárgarigót, azt is véletlenül, olyan sárga volt, mint a citrom. Na de most, augusztusban már egy madár se dalol, kivéve a galambokat, ők búgnak, de egyébként se a sárgarigó, se senki. Na ez az egyik dolog, ami eszembe jutott. A másik, hogy látom a fecskéket, ahogy gyakorlatoznak, ők elmennek most? De hát itt a klímaváltozás, hát jó idő van.
1: Igen, ez hogyan érdekes kérdés, állítólag én is olvastam valami ilyen cikket, hogy állítólag eltolódott hát, a vonulási indulás ideje.
0: Hogy akkor később mennek, vagy az is lehet, hogy itt maradnak? Mint a Fekete István könyvnek a gólyája, persze ő nem azért maradt itt. De hogyan alakul ez a dolog? És még egy nagyon érdekes ügy, Erdélyben jártam, és Marosvásárhelytől ment autóztam Csíkszereda felé. Nincs autópálya, rengeteg falu, egyik falu vége, után rögtön jön a másik falu kezdete, lassan lehet csak menni, és nem tudom hány kilométert mentem, hát ez a távolság körülbelül. Gyakorlatilag minden egyes lámpaoszlopon ott a falvakban, ott volt a gólyafészek, de mindegyikben, életemben ennyi gólyát nem láttam. És a fészkekben kis gólyák is voltak, nem egy, nem kettő volt, hogy három egyszerre. Honnan jött ennyi gólya? És kérdeztem az ottaniakat, hogy mindig ennyi gólya van? Nem, az idén nagyon sok a gólya, mondták. Hogy van ez? És egyáltalán a madarak. Van egy könyv vagy film, ami arról szól, hogy nincsenek madarak. Nem énekelnek a madarak, mert nincsenek. Hogy vagyunk mi a madarakkal? Szaporodnak? Többen lesznek? Fogyóban vannak? Verebeket nem látok a városban, pedig régen annyi volt. Persze lovak sincsenek, a kettő valahogy összefügg. Na, ez a lényeg. Haraszti László ökológus lesz a vendégem, aki számtalan alapművet írt a madarakról. 17 óra 4 perccel és 17 óra 30 perccel a Kerengő hihetetlenül érdekes lesz.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
0: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulás támogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Ungvári Judit. Jó napot kívánok! Új főlelkészükkel ünnepelték Szent István királyt az angliai magyar katolikusok Londonban, adta hírül keddi cikkében a Magyar Kurír. A vasárnapi magyar nyelvű szentmisén mutatkozott be a közösség előtt Csigi Péter, az angliai magyarok új lelkésze. Az ünnepségen mintegy 100-an vettek részt, majd 2 személynek Szent István díjat adományoztak közösségi és lelkipásztori szolgálatért. Országos zarándoklatra várják az egyetemistákat szeptember 19-én és 20-án Mátraverebélyi Szentkútra, összegezte keddi cikkében a Magyar Kurír. A kétnapos program Salgó Tarjánból indul, majd szentmisével, dicsőítő imaestel, szentségimádással és katekézissel folytatódik a nemzeti kegyhelyen. A jelentkezési határidőt szeptember 10-éig meghosszabbították. Megszűnik az önálló gazdálkodási karra a Pannon Egyetem zalaegerszegi kampuszán, és intézetként működik tovább, jelentette be Abonyi János rektor a keddi zalaegerszegi sajtótájékoztatón. Az átalakítás február közepéig zárul le, miközben a gazdasági, informatikai és mérnöki képzések megmaradnak. Az intézményben idén 202 új hallgató kezdi meg tanulmányait, 34%-kal több, mint tavaly. Több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat 2030-ban az országfásítási program, közölte kedden az élő környezetért felelős minisztérium az MTI-vel. A tervek szerint 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdőt hoznak létre, és 20 ezer kilométernyi csatornaszakasz fásítását is elvégzik. A tárca szerint a program célja egyebek mellett a klímaalkalmazkodás javítása és az erdőtüzek kockázatának mérséklése. Mintegy 5000 új egészségügyi dolgozóra van szükség a Kongói Demokratikus Köztársaságban az ebola járvány elleni védekezés bővítéséhez, jelentette kedden az Egészségügyi Világszervezet. A járvány már 6 tartományt érint. A WHO szerint további 1600 betegágy kialakításával 3000-re növelnék a kezelési kapacitást, ehhez azonban összesen 9000 fős egészségügyi személyzetre lenne szükség. 21 embert fogtak el egy nemzetközi kábítószerkereskedelmet finanszírozó és pénzmosással foglalkozó bűnözői hálózat felszámolása során, derült ki az Europol keddi jelentéséből. A spanyol hatóságok mintegy 20 millió euró értékű vagyont foglaltak le vagy zároltak, köztük 48 ingatlant és számos luxusautót. A gyanúsítottakat egyebek mellett kábítószerkereskedelemmel és pénzmosással gyanúsítják. Szeptember 2. felében találkozóra számít Donald Trump amerikai elnökkel Volodymyr Zelenszky, közölte kedden az ukrán államfő újságírói kérdésekre válaszolva. A tervezett egyeztetésen Ukrajna ballisztikus rakéták elleni védelmének megerősítéséről tárgyalna. Volodymyr Zelenszky közölte, Kijev a Freya rakétavédelmi programon is dolgozik, amelyhez amerikai támogatást remél. A főváros közlekedési hírei következnek.
3: A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Csatornajavítás miatt lezárták a 14. kerületben a Császár András utcát a Tököli út közelében, ezért az István mezei út felől Zsák utca lett. A forgalom egy sávban váltakozva halad a második kerületben a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, napos csapadékmentes időre számíthatunk, a déli-délnyugati szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, késő estére 18 és 25 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 17 órakor jelentkezünk. 16 óra 5 perc. Koszorúk. Emlékezés és tisztelgés nagyjaink előtt.
4: A mikrofon előtt a szerkesztő Liptai Katalin. Köszöntöm hallgatóinkat és üdvözlöm stúdió vendégemet, Sárközi Péter irodalomtörténészt. Ma egy elfeledett 20. századi költőnőről, Nagy Médáról emlékezünk meg. Abból az alkalomból is, hogy verseiből megjelent egy válogatott kötet a Szent István Társulatnál, amelynek a szerkesztője és az előszó írója, Sárközi professzor úr. Velünk van a stúdióban kolléganőm Kovács Éva Rebekka színművész is, akit ezennel megkérek, hogy hangulatteremtésül olvasson fel két kis verset a friss kötetből.
5: Mosoly. Figyelted már, hogy minden ember arcát megszépíti a mosoly? A pap arcán olyan, mintha áldást osztana. Az apácájéból tiszta, szent béke ragyog. A gyermekén tűnő napsugár. Az öregen ritka, kettős szivárvány. A férfi arcán, ha fölragyog, fejed fölé képzeled a napot. De egy arcon se rajzol ki annyi fényt, mint a bölcső fölé hajló asszonyén. Fűszeresebb, mint Magdolna olaja. Üdébb, mint a hajnalba nyíló virág. Símogatóbb, mint a tavaszi szél a völgyből áradó. Édesebb, mint a húsvéti jácint illata. Fűszeresebb, mint Magdolna olaja, mellyel hódolt egykor az Úrnak. Illatosabb a tegnap kaszált fűnél, ízesebb a barack húsánál, frissebb a csurgatott méznél, finomabb a lepke szárnyánál, puhább a galamb pejhénél, lágyabb a bárány gyapjánál, melegebb, mint minden szeretet, Isten remeke, szirom csoda, kislányom arca.
4: Ami elsőre engem megfogott ezekben a versekben, az egyszerűség, hitelesség, őszinteség. Továbbá az is, azt hiszem, hogy rögtön megragadja a hallgatót, illetve majd az olvasót is, hogy a költő ritmikus szabad versben fejezi ki magát. A szabad vers, Kassák Lajostól most eltekintve, bár ő tőle nem lehet eltekinteni, azért elég ritka növény volt a két világháború közötti magyar líra virágos kertjében, hogy ezekkel a kifejezésekkel éljek.
6: Azért majdnem mindegyik nyugat költőnek van szabad vers, hogy ez mindegyik igaz. Csinál, Szabó Lőrinc, ez az egyik.
4: De József Attila is.
6: A költőnő, Nagy Méda, az tulajdonképpen költőnő volt természetesen, mert verseket írt, meg történelmi regényeket és ifjúsági regényeket. A történelmi regényekben általában női főszereplők, tehát a magyar történelem hős nő alakjai jelennek meg a regényekben, ifjúsági regényeiben pedig a saját gyerekkorának élményeit, amikor kollégista volt, amikor kint voltak Svájcban, és így tovább, ezekből, az élményekből írta az ifjúsági regényeit. Amikor Pestre kerültek a férjével, akkor elvégezte a pedagógiai főiskolát, és általános iskolai tan felső tagozatának tanárnője lett, de emellett járt a nyugatestekre, a Tormai Cecil féle körbe is, Szabó Dezsőhöz is, tehát körbe járt, és elkezdte írni a verseit is, amit részint a nő létről, az asszony sorsról, ugye, az is az első kötetének a cím, hogy Asszonyoknak üzenem. Ez a 30-as évek eleje, és akkor 34-ben és 36-ban, miután már lapokban megjelent, akkor adta ki a két verses kötetét két év időközzel, ugyanarról a témáról, hogy egy asszony, akinek férje van, gyereke van, rendesen élnek.
4: Pedagógusként dolgozik.
6: Ugyanakkor családanya, jó, van, aki besegít a házba, a gyerekeknél, még a főzésnél is, de végeredményben egy normál polgári asszony, aki feleségként funkcionál otthon. Ez az egyik legnagyobb problémája is, mert úgy érzi, hogy a férje őt ugye csak mint egy egyszerű cicababát tartja otthon, akit mutogathat a kollégáinak, hogy neki milyen szép felesége van, ő pedig úgy gondolja, hogy nem csak szép feleség, hanem jó anya, jó tanárnő, jó regényeket tud írni, és jó verseket is tud írni, és a verseiben pont ezt szólaltatja meg. A másik nagyon lényeges dolog, hogy az összes problémája abban a percben, amikor ez komolyabb problémává válik, akkor nagyon erős istenhite van a költőnőnek, külön mindegyik kötetében legalább 10 kimondottan a Jóistenhez szóló vers, amelyben elmondja asszony panaszát is természetesen az úrnak, és emiatt ő, mint költőnő is érdekessé vált, tehát a nyugatban megjelentek a versei, Pándi Pálnak a papája írt, Kardos László írt
4: nem
6: róla.
4: Nem téveszted össze a két kardos, igen.
6: Nem a két kardos, nem.
4: Zalaci szóval bács. Elismerőleg írt róla.
6: Ugyanez.
4: És ő nagy szaktekintély
6: igen,
4: volt.
6: Igen, és hát a Vas István is ír a kötetről, ott ugyan probléma volt, mert a Vas István úgy gondolja, hogy szabad verset egyedül csak a Kassák tud, ugye az apósa tud írni. Na mindegy, szóval Rónai György írt róla, az akkori Tormai Cecil körötti hölgyírók befogadták maguk közé, és később a Tormai Cecil halála után ő lett ennek a női íróegyletnek, tehát ahol benn volt Török Szofi, benne volt Kosztolányi felesége, mindenki, aki...
4: Tehát a korabeli irodalmi élet meglehetősen értékelte őt.
6: Ez hátulütő volt később.
4: Még ne szaladjunk ennyire előre,
6: nem megyünk előre.
4: Hadd mondjam el, hogy Nagy Méda születési nevén Nagy Margit, férje nevén Kovács Antalné. A művész nevet azért vette föl, mert akkor már létezett egy Nagy Margit nevű pályatárs. Ugye azt elmondtad, hogy a tanult szakmája hivatása szerint pedagógus, és sokáig tanított is iskolában. Eközben feleség és édesanyja volt, aki a kevés szabad idejében folyton írt. Nem csak verseket, hanem regényeket is. Az előbb említetted a történelmi ifjúsági könyveket, de ezen kívül úgynevezett lányregényeket is írt, tehát igen. A Pöttyös meg a Csíkos sorozatnak az előzményei voltak részben az ő munkái. És hát a Nyugatban, a Napkeletben, más fórumokban is rendszeresen publikált. Mi lehet annak az oka, hogy ellentétben mondjuk Kafka Margittal, Tormai Cecillel vagy Erdős Rönével és másokkal, akiket azért emlegetünk olykor, róla alig tud valamit az utókor? Vajon miért kopott ki az irodalomból Nagy Méda?
6: Hát egyszerű okból, egyrészt, mert hogy ő a Nemzeti Nőegyletnek lett az egyik vezetője.
4: A Manszlak.
6: Másrészt egyértelmű volt, hogy ő majdnem minden újságban, ahol verseket közöttek, ott istenes versei megjelentek.
4: Tehát a hite a vallása volt az, na most ami problematikusnak
6: 45 után később? Még a Gergely Sándor vezette írószövetség fölvette a tagjai közé, de aztán a 48-as változások alkalmával gyakorlatilag tőle nem publikáltak semmit.
4: Tehát nem volt jó ajánlólevél, a vallásos költő címke abban a korban. Tudjuk minnyájan, ezt számtalanszor megvallotta ő a költészetében, hogy milyen hívő ember volt, ugyanakkor nagyon sokrétű és gazdag az ő írói költői termése, tehát nem gyömöszölhető be egyszerűen a katolikus költő.
6: Nem, ő egy skatujájába. Akkor ő egy feminista költő volt, csak a feministák között nem azon költőnők közé, akik férfiak akartak lenni, és férfi verseket akartak írni. Ő,
4: éppen ellenkezőleg a női vén, hát
6: semmi,
4: akarta.
6: Semmi egyéb, és azt is a családanya, a dolgozónő formájában. Tehát erős jelleme tartása volt, és azt érezte, hogy kell egy olyan fajta költészetet is csinálni, ami kimondottan asszonyoknak szól. A két kötet tulajdonképpen összefügg, mert az első, az asszonyoknak üzenembe vannak a megszólító versek. A mélyből hoztam a második kötet, abban vannak a válságversek. Hát ezekben a kötetekben mindegyikben van istenes vers, és hát azért is a kötetben a két megjelent kötet versein túl az istenes versekből az, amit a vigíliában Rónai György 1961 után elkezdi támogatni.
4: Tehát nagy, már időskorában még megadatott neki ez a kis jó áttétel?
6: Igen, de hát ez mondjuk ugye tanárnőként nem egészen gazdag életet élt.
4: Hát ez már
6: korábban se. Férje meghalt, özvegy asszony volt, és hát ő tartotta el a családját. Jó, hát 45 után természetesen a lánya és a lányának a férje, Szauter József professzor segítették őt, de ő tovább élt, mint a lánya, aki az én tanárnőm volt egyébként.
4: Sajnos el kellett temetni a gyermekét, igen. Tehát ő maga is a családos dolgozó asszonyok sorsát élte, és ezért tudott erről hitelesen hírt adni. Erős volt benne a közösség, a szolidaritás érzéke. Azok helyett is szólt, ezt mondja is az egyik versében, akik saját maguk a napi robotban nem tudnák hallatni a hangjukat. Ebben azt hiszem, hogy korszakos jelentőségű az ő kezdeményezése. Sok tekintetben talán mondhatjuk, hogy a mai kortárs költőnők és írónők elődjének tekinthető Nagy Méda.
6: Igen, de ő ragaszkodott ahhoz, hogy a női létnek a lényege azért mégiscsak az, hogy családja legyen egy hölgynek. És felelősséggel tartozik azt, hogy a gyerekeit felnevelje, főleg amikor már a férjét elvesztette. Valóban sikerült is, két gyereke volt.
4: Egy fiú és egy lány.
6: Egy fiú, egy lány. A lány az pedig az én tanárnőm lett, Szauder Mária, aki a férjének a segítőtársa volt a Kölcsei kiadásban, és így tovább. Ilyen szempontból rendben volt. Tehát ő neki nem feminista problémái vannak, hogy mi nők átveszük a férfiaktól a dirigálást, hanem azt, hogy a férfiaknak meg kell ismerni,
4: el kell fogadni,
6: hogy ők nem egyszerűen csak nő, hanem ugyanakkor anya is, ugyanakkor háziasszony is, azon kívül dolgozónő. Na most ez, ami később a feminista költészetből, ez egy kicsit kimaradt.
4: Más irányban a dolog. Ez a mostani kötet úgy tudom, hogy Nagy Méda unokájának, Szauder Ipoly orvos professzornak az iniciatívájára született meg, és említett, hogy mellette nagy segítséget nyújtott a szerkesztői munkában Földesi Ferenc, az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárának.
6: Igen,
4: a
6: mert ott megvannak még a kiadatlan regényeinek a kézirata is. 47-ben 4 könyvének már megvolt a kiadói szerződése, és azok kéziratban maradtak.
4: Azok már nem jelenhettek meg.
6: Igen, és nagyon szépen összegyűjtötte a halál előtt, összegyűjtötte a kéziratait, a hozzáírt leveleket, majdnem minden magyar íróval, jelentős íróval.
4: Levelezett.
6: Természetesen nem a saját levelei vannak meg, hanem a válaszlevelek.
4: Amit
6: neki írtak. Tehát egy nagyon gazdag, és hogyha valaki ezt a témát foglalkozik vele, át kellene nézni. Na most én hogy kerültem ebbe az egészbe bele? Én nekem ma...
4: Hát mint Szauder tanítvány,
6: hát,
4: nem?
6: Mind a két Szaudernek a tanítványa. De hát olaszországi létemben döbbentem rá, hogy a két világháború közti magyar irodalomból a nagyokat leszámítva gyakorlatilag nincs szó még egy kicsit a mai napig, a korábbi 50 évben pedig semmi nem volt, pedig itt jelentős írók voltak. Nem tudom, Aszlányi Károlytól kezdve Márai Sándorig, mert azért Márai Sándornak vannak bestseller regényei is, de ezek komoly írók voltak, ezek tudtak írni. egyszerűen érthetetlen, hogy miközben ezeket az írókat külföldön, én Olaszországot tudom, mert ugye Rómában voltam tanár és a diákjaimnak, én olaszra fordítva ezeket a könyveket tudtam odaadni. Nem tudom, Körmendi Ferencnek a Budapesti kalandját, azt most adták ki újból, nem tudom, a 13. kiadást a Bompiáni kiadó.
4: Ez azt a mondást igazolja, hogy senki sem proféta a saját hazájában, de itt még bizonyos irodalompolitikai sandaságok vannak, mert mondjuk Tormai Cecil a mai napig nem lehet része a kánonnak.
6: Hát igen, és sőt, a utóbbi években pedig nagyon kifutotta azt, hogy ilyen politikailag érdekes embereknek a felfedezés.
4: Na most celebek, igen, a mai világ nézőpontjából.
6: Amit politikai szempontból föl lehetett használni, a többi azzal meg nem foglalkozott, és nem foglalkozik senki. Én nekem személy szerint annyi volt csak a feladatom, hogy a Szabda Ripoly, aki egyébként a szívorvosom, és nagyon jó kezel, hála Istennek, megkért, hogy ezt a könyvét, Szabdár Józsefnek két könyvét szerkesztettem, és jelentettük meg a hátra maradt tanulmányokat is, hogy ezt is segítsek kiadni. Így kerültem, de nem bánom, mert én sem ismertem a verseit.
4: És most kénytelen voltál alaposan megismerkedni vele.
6: Ezek gyönyörű, majd ha halljuk, amikor a művésznő előadja, ezek nagyon jól megírt, nagyon jó versek, és teljesen érthetetlen, hogy erre nem figyelt föl eddig még a szakma.
4: Hát reménykedjünk benne, hogy most e könyv megjelenésével erre is lehetőség nyílik.
6: Hogyha
4: még olvasnak az emberek.
6: Ha elkerülne a normál könyvforgalmazásba a Szent István társulatnak a kiadójánál meg lehet találni, az Eklézsiában is meg lehet rendelni, meg a Szent István társulatnál is, de hát ehhez már vadászni kell. Ugyanakkor pedig esküszöm, hogyha ez az asszonyoknak üzenem kötet kint van a polcon, akkor a hölgy olvasók közül nagyon sokan megvennék.
4: És a hölgy olvasókra már nagyon régen számítanak a magyar írók, költők.
6: Igen.
4: Két életében megjelent verses kötete, és akkor külön ciklusban az Istenes versek képezik az Asszonyoknak üzenem című válogatott verskötet alapját. Érdemes vele megismerkedni.
6: Sőt, ezek a versek kétszer is szerepelnek, mert a kötetben, ugye arhoz ragaszkodtunk, hogy a kötet egyben maradjon.
4: Igen.
6: És utána az Istenes verseket hozzátettük.
4: Még egy külön csokorba,
6: hogy együtt legyenek a vigíliában megjelent versekkel.
4: A beszélgetésünkből az is kiderült számomra, hogy Nagy Méda tulajdonképpen egy literátus família alapító tagja, tekintve lányát, Szalder Máriát és vejét, Szalder Józsefet. A beszélgetésünk vége felé közeledve megkérdezném, hogy neked van kedvenced ebből a saját magad által szerkesztett kötetből?
6: Van.
4: Több is?
6: Az egész kötet úgy, ahogy van, mert nem ismétli ugyanazt, variálja. Gyönyörű verseket ír, tehát a Istenes versek mellett nagyon szépek a természetről szóló versei. Majd azt hiszem, fogjuk
4: ilyet
6: hallani.
4: Ilyet hallunk is még, igen.
6: Igen, a fákról írt versek, a természet szépségéről. Természetesen a természet szépsége az nem csak a természettől magától van, hanem a teremtőtől van.
4: A teremtett világ szépsége.
6: És így van, ez teremtett világtól van, és ő ezt erősen kiemeli. Ezek tényleg megfogható, gyönyörű versek.
4: Ő a természetben is a transzcendenciát éli át.
6: A Sajnálok emberben gyönyörű vers arról, hogy ő sajnálja azt az embert, aki nem ismeri Istent. Mi lesz veled? Mi lesz veled? Üres lett az életed. Nem vádlás vagy valami, hanem azt, hogy tényleg sajnálja.
4: Visszatekintve még magára az Istenes versek kategóriára, ez is inkább dicsőség, mint szégyen, hiszen kikérdőjelezné meg Paul Claudel vagy Pilinszky János költészetének a nagyságát.
6: Szegény Pilinszky, de azért ő is azért nagyon nehéz sorsot futott be, mint költő egy bizonyos ideig. Aztán a végén már nem lehetett elhallgatni.
5: Mert fáklyái, erősségei ők a hitnek. Az Úr épülő templomaihoz nem csak a szentek és a szerzetesek hordták a követ. de mindig segítettek a megtiport, megalázott asszonyok. Bizony mondom, Kongó üres boltozat volna Isten háza, ha nem koptatná kövét, térdük szelíd súlyával a szeretet vezeklők. Az asszonyok. A hajnali roráték fekete fejkendős nénikéi épp úgy, mint az esti misék megfáradt arcú munkáslányai. Mert elhagyták őt a tanítványok. El a férfiak. Sokszor csak az utolsó sóhajjal menekülve hozzá. De halk kísérői, a nők, életük terhével együtt az övét is viszik. S az imák dadogó örömhangján több foházt bocsátanak a tág ég felé, mint ahány fűszálat érlel smaragdzöldé a föld. Mert fáklyái, erősségei ők a hitnek, az otthon védői, a feltámadott Krisztus örök látói, az asszonyok. Testvérem a fa. Miért akarsz írni? Mert a fa akkor is hozza gyümölcsét, ha földre rázza a szél, és soha nem érinti az emberkéz. Ezért választottam testvéremé a fát. Terem akkor is, ha rejtekben áll. Zamata nem kevesebb, édessége nem ritkább. Tanulj tőle, ne zárd be lelked.

Mai műsorunkban egy elfeledett 20. századi költőnő Nagy Méda költészetét idéztük meg Sárközi Péterrel, aki olaszországi hungarológus és magyarországi italianista, de én elsősorban mégiscsak magyar irodalomtörténésznek nevezném. Vendégem szerkesztette a közelmúltban a Szent István Társulatnál megjelent Asszonyoknak üzenem című Nagy Méda verses kötetet. A műsorban közreműködött Kovács Éva Rebekka. Munkatársaim Bögös Hendiett a zenei szerkesztő, Urbán Péter hangmester és Werner Eszter gyártásvezető nevében is elköszönök. A koszorúkban a szerkesztőt, Liptai Katalint hallották.

0: Elhangzott a koszorúk.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Következik a Dallamív. A szerkesztő Marton Árpád.
3: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a római vakációnk második útján, második kedd délutánunkon, amikor Róma által ihletett zenéket hallgatunk. Elsőként az egyik legismertebb és legdrámaibb operai jelenet következik római helyszínről, ez pedig a Tosca első felvonásának fináléja. Legutóbbi adásunkban ugye egy mizerérével búcsúztunk, itt viszont egy Tedeum hangzik, fölközben pedig a Rómát ostromló francia csapatok ágyúszava hallatszik. A Tosca részlete következik, tehát egy Tedeummal. Scarpia szerepében Ingvar Wixell, a Covent Garden királyi operaház ének és zenekarának élén Sir Colin Davis, ami pedig a helyszínt illeti, a Tosca első felvonása a római San Andrea della Valle templomban játszódik, amely egy létező templom, méghozzá Róma második legmagasabb kupolájával, a Szent Péter székesegyház után ez a következő rekorddel, 80 méteres kupolájával. A templom egy ókeresztény templom helyén épült 1590 és 1650 között, következik tehát a Tosca részlete.
4: Tre sbirri, una carrozza, prezzo,

A Toszka első felvonása történelmi helyszínen a Sant Andrea della Valle templomban játszódik, a mű zárlata ugyancsak történelmi helyszínen az Angyalvárban zajlik Toszka öngyilkosságának, márpedig Hadrianus mauzóleuma Krisztus után 123-ban emelt hatalmas épület ad színteret. A címszerepben ma szerett Cabaye, a Covent Garden királyi operaház énekei zenekarának élén továbbra is Sir Colin Davis.

A napóleoni háborúk idejéből ugorjunk vissza a római reneszánsz nagy fénykorába. Giovanni Pierluigi da Palestrina, akinek a neve egész stílust képviselt, 1525 és 1584 között élt, és a művészete olyan fontosnak számított a római, meg az egyetemes egyházzenében, hogy még zsinat is foglalkozott azzal, hogy vajon a többszólamúság alkalmas-e arra, hogy az áhítat tereibe emelje az ember lelkét. Hogy ez így van, arra bizonyossága a nagyszombati Jeremiás Silamainak második olvasmánya, amelyet a Scolacantorum Basiliensis előadásában hallunk.

Róma zenei emlékeit kutatva nem hagyhatjuk figyelmen kívül Liszt Ferenc itteni munkáit, Liszt Ferencet egyaránt lenyűgözte az örökváros kulturális hagyatéka és természetesen a katolicizmus lenyűgöző hatalma. A Róma harangjai címen is ismert Ave Maria változatok következnek Stephen Hawke előadásában. Marton Árpádot hallották, Rómában egy hét múlva találkozunk, a viszonthallásra.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 17 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Ungvári Judit. Jó napot kívánok! Térítésmentes nevelőszülő képzést indít októberben Székesfehérváron a Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ, adta hírül keddi cikkében a Magyar Kurír. A 60 órás tanfolyamra olyan 24 év feletti büntetlen előéletű jelentkezőket várnak, akik megfelelő körülményeket tudnak biztosítani a családjukból kiemelt gyermekek számára. Folytatódik a magyar mentális egészségügyi ellátórendszer átalakítását előkészítő szakmai konzultáció, közölte kedden a Magyar Tudományos Akadémia az MTI-vel. A csütörtöki budapesti tanácskozáson egyebek mellett a szakemberhiányról, a gyermekpszichiátriai kapacitásokról és a pszichoterápiás ellátásról egyeztetnek. A javaslatokat később egy a kormánynak szánt fehér könyvben összegzik. Újvidék fejlesztési programról, az uniós forrásokról és a költségvetés módosításáról is vitáztak kedden az országgyűlésben, számolt be az MTI. A képviselők visszaállították a megye és a kormány megbízott elnevezéseket, valamint megválasztották a független közmédia testület 6 tagját. A kormány emellett 3,7-ről 7,5%-ra emelni az idei költségvetési hiánycélt. A magyar családi vállalkozások mindössze 14%-ának van hivatalos utódlási terve, derül ki az EY kedden ismertetett vállalkozói barométer kutatásából. A felmérés szerint a vállalkozók 43%-a családon belül adná tovább a cégét, miközben csak minden ötödik tervez tulajdonosváltást a következő 4 évben. A kutatásban 173 magyar vállalkozó vett részt. Elítélte több magas rangú szerb tisztségviselő részvételét Ratko Mladic hétfői belgrádi temetésén Ursula von der Leyen és António Costa, közölték kedden az X-en. Az uniós vezetők hangsúlyozták, a népirtásért és háborús bűncselekményekért elítélt volt boszniai szerb főparancsnok temetésének hivatalos támogatása ellentétes azokkal az értékekkel, amelyek Szerbia Európai Uniós csatlakozásának alapját képezik. Tervezett szabotázs akciót akadályoztak meg Romániában, derült ki a román hírszerző szolgálat keddi jelentéséből. A román hatóságok szerint egy 40 éves, Romániában élő orosz állampolgár katonai támaszpontokról, NATO kommunikációs központokról és más fontos infrastruktúráról készített felvételeket, a férfit őrizetbe vették. Mintegy 5000 új egészségügyi dolgozóra van szükség a Kongói Demokratikus Köztársaságban az ebola járvány elleni védekezés bővítéséhez, jelentette kedden az Egészségügyi Világszervezet. A járvány már 6 tartományt érint. A WHO szerint további 1600 betegágy kialakításával 3000-re növelnék a kezelési kapacitást, ehhez azonban összesen 9000 fős egészségügyi személyzetre lenne szükség. Az Útinform hírei következnek. A 2-es főúton Szendehely és Récsák között egy műszaki hibás pótkocsis teherautó akadályozza a forgalmat. Az 50-es kilométernél útszűkületre kell számítani. A 21-es főúton Salgó-Tarján határában egy személyautó korlátnak ütközött. Az 52-es kilométernél félpályán halad a forgalom. A 86-os főúton egy defektes kamion akadályozza a forgalmat Zalalövő elkerülő szakaszán. A 30-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Az M60-as autópályán, az M6-os autópálya felé vezető oldalon a 6-os jelű Szederkény-Bój csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak. A 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a belső és a leálló sávot. Végül az időjárásról. Éjszaka többnyire felhőtlen, csapadékmentes idő várható, csak északnyugaton lehet kevés felhő. A déli délnyugati szél az Észak-Dunántúlon időnként megélénkülhet. Hajnalra általában 10 és 15 fok közé hűl le a levegő. A hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 18 órakor jelentkezünk. 17:05. Következik a kerengő.

0: Heti 14 millió forintnak megfelelő euró. Áll szemben heti 1,5 millió forinttal körülbelül. Foci a téma, kedves hallgatók, foci. A Bundesligában van ez a bizonyos heti 14 millió, és a magyar NB1-ben van ez a bizonyos heti 1,5, de nem biztos, hogy egész pontosak a számok, mert a mesterséges intelligenciát kérdeztem meg. A dolog onnan indul, hogy foci meccsen voltam nagyon régóta, és meg kell, hogy mondjam, hogy megkapott a hangulata. Különleges volt, teli volt a stadion, és az egésznek volt egy, az előttem ülő ember, aki mikor bejött, akkor úgy hidegen rám nézett, mikor a meccs közepén jártunk, akkor összepacsisztunk, mert akkor már szinte barátok voltunk. Szóval a foci, a gazdaság, és az emberi kapcsolatok, erről lesz szó a következő közel fél órában. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Dénes Ferenc sportközgazdást, én Sályi András vagyok. Illik olyat kérdezni, hogy mikor volt utoljára foci meccsen, vagy ezt inkább ne firtassam?
1: Ne, abszolút, én nagyon szeretem a labdarúgást, tavasszal voltam, alapvetően MTK meccsekre járok, de mivel...
0: MTK Drucker.
1: Így van.
0: De hát ezt nem szabad elmondani, vagy ezt csak a sportriportereknek nem szabad elmondani?
1: Nem tudom, kinek nem szabad elmondani, én nem érzem korlátozva magam ebbe, hogy elmondjam. Furcsa dolog, mert alapvetően Manchester United szurkoló vagyok. Lehet-e valaki Manchester United szurkoló és MTK szurkoló egyszerre? Igen, lehet.
0: Na most akkor a következőt mondom. A foci... Ez nem én találtam ki, ez egy állítás, valaki nekem szegezte ezt a dolgot. A foci az a legjobb reklámja az Egyesült Európai Államoknak, mondta ő. Tekintettel arra, és akkor mondott ilyeneket, hogy például 50 évvel ezelőtt egy magyar gyereknek sem jutott eszébe 12 évesen, hogy a Real Madridnak szurkoljon az esetleg Puskás miatt, de hogy egyébként valamilyen európai klub legyen a kedvence, és nem a helyi nagy sztárok, Albert, vagy Varga Zoltán, vagy nem tudom ki, vagy Göröcs János, vagy Bene Ferenc, ez akkor elképzelhetetlen volt. Ma a fiatalok, azok úgy tekintenek a spanyol, vagy az angol, vagy a francia, vagy a német bajnokságra, mint a sajátjukra. Na, erre mit mond?
1: Arra, hogy indulunk kicsit korábbról. Mert arról a korszakról, amiről beszél, az akkor ugye volt a falusi csapatunk, a lokális csapat, kizárólag a lokális csapat. Aztán...
0: Bocsánat, mi az, hogy lokális? A nemzet...
1: Nem, a helyi csapat.
0: A helyi, a faluban.
1: A falusi csapat, értem. Balatonboglár.
0: Igen, jó.
1: Jövök, akkor Balatonboglár Medosznak hívták, az én gyerekom volt csapatot, és neki szurkoltunk. Aztán kitágult a világ, ahogy a kommunikációs lehetőségek bővültek, megjelent a televízió, először a rádió, aztán a televízió, egyre inkább lett természetesen egy országos csapat is kedvenc.
0: Ráadásul az 50-es években ugye világverő csapatunk volt. 1950-es.
1: Nem a válogatról beszélek, mondjuk a Ferencvárosról.
0: Aha, jó.
1: Tehát Balatonboglár mellett te lehettél ferencvárosi szurkoló is. 20 évente egyszer találkozott a két csapat, amikor a Fradi játékokból búcsúba eljött, és jó pénzért, vagy nem jó pénzért játszott a helyi csapattal, de te jól megfértek egymás között. És ennek a harmadik állomása az, amikor már a kommunikációs csatornák olyanok, hogy nyugodtan lehet egy globális márkának is lehet szurkolni, például a Manchester Unitednek, Real Madridnak, vagy Bayern Münchennek.
0: Na most akkor tovább megyek. Megint ennek az idézett úrnak a gondolatmenetét folytatom. Vannak nemzeti bajnokságok, de a nemzeti bajnokságokban valójában nem csak, vagy sőt, nem azok játszanak, akik azon országnak a szülöttjei, hanem mindenfélék. Attól függően, hogy milyen gazdag az a klub. Ha nagyon gazdag, akkor a világ minden tájáról szerepelnek játékosok. Ha szegény, akkor is, de akkor kevesebben. Ez így stimmel?
1: Ez is egy folyamat, amiben ugye vannak híres állomások, amikor az Arsenal először kifutott csupa nem angol játékossal a kezdőcsapatban, és így tovább.
0: Hát ez akkor értak a lapok, hogy most mi történt.
1: Mi történt? És sok szempontból nagyon fontos tehát történelmi, tehát társadalmi történeti változás volt. Szerintem ez már mindennapos. Mondok egy olyan dolgot, nem próbálom jól elmondani, ugye nekem nagyon jó barátom volt Sárközi Tamás, akivel azon morfondíroztunk, vagy aki azon morfondírozott, hogy mi történik akkor, hogyha nem csak, hogy nem ferencvárosi, nem csak, hogy nem magyar, de mondjuk fekete bőrű játékosok fognak játszani a Ferencváros. Na, az, amikor erről beszélünk, nem volt ez természetes.
0: Ma már ez így van.
1: És semmi probléma nem történt. Tehát, hogy teljes mondok egy másik példát, Mo Salah fénykorában, amikor a Liverpoolhoz igazolt, azt mérték, hogy a Twitteren a gyűlöletkeltő, a rasszista tweetek száma 20%-kal csökkent Liverpoolban és annak környékén. Tehát nem csak, hogy egyszerűen elfogadásra került, hozzásegített egy társadalmi elfogadáshoz.
0: Értem, másfelől viszont van az a gondolatmenet, hogy egy nemzeti bajnokság akkor már nem nemzeti, hanem még egyszer mondom, attól függ, hogy melyik klub mennyire gazdag.
1: Ez más összefüggésben érdekes, de engedje meg, hogy inkább egy más megközelítést alkalmaznak. Sokkal inkább márkákhoz vagyunk, márkahűség van, amely egyre inkább elszakad az egyéni teljesítmény. Tehát amikor még a mondjuk Ferencvárosnak szurkoltam, volt ilyen időszak a 70-es években.
0: Na, ez majd erre kérdezek, igen.
1: Akkor tudtuk az összeállítást, de a cserét is tudtuk. Ha feltűnt egy 18 éves tehetség, akkor még, ugye nálunk még most is 18 éves korban tehetségesek a játékosok, akkor arról is tudtunk. De Debrecenben is tudtak, hát ott meg még jobban tudták ezeket a dolgokat. Ma már lehet, hogy nem tudja, alig van olyan ferencvárosi szurkoló, aki el tudja mondani úgy kompletten az összeállítást, meg a cseréket, hogy kik mindenkit játszanak, de ettől még ferencvárosi szurkoló, egy márkához hű.
0: De akkor mégis igaz lehet az az állítás, amit ez az úr mondott nekem, hogy a foci az ilyen értelemben az Európai Egyesült Államok egyik legjobb reklámja, hiszen eltűnnek a nemzetek közötti különbségek, és marad az európai foci. A Európán kívül kevésbé tekintünk.
1: Ez egy érdekes gondot, amióta mondja, az kattog az agyam, hogy ez mennyiben van. Én nem érzem ezt. Tehát én annak a típusú futball globalizációnak vagyok híve, tehát én ezt tudom támogatni, meg tök mindegy, hogy én híve vagyok, hogy nem, ez történik, tehát ezt jól le tudom írni. De hogy ebből következne az, hogy nem tudom, ez egy érdekes gondolat, mert én azon kevesek közé tartozok, akik például nagyon pártolnának egy pán-európai bajnokságot. Tehát nem kuparendszer.
0: Hát ez a következő lépés, amikor nem nemzeti bajnokságok vannak, hanem egy nagy európai bajnokság. És nem kupa, hanem nem bajnokság. Bajnokság.
1: Igen, ez egy fontos különbség, ezt akartam hangsúlyozni. De ezek a távolságok Európán belül mindig kisebbek, mint például Amerikában. Tehát, hogyha a 49ers az én kedvenc amerikai futballcsapatom Seattle-be megy, hát ez egy komoly távolság. Vagy ha a Miami megy Seattle-be, az egy nagyon-nagyon komoly távolság.
0: Na de akkor mégiscsak igaz az a kijelentés, hogy egy futballklub sikere attól függ, hogy mennyire gazdag az a klub?
1: Az abszolút igaz. Azt szoktam mondani, úgy tanítom az óráimon, hogy a győzelmet megvásárolják.
0: Nem. Na de ennek örüljünk, bár bocsánat, de hát ez éppen a sport a, nem tudom, a lényegét veszi el.
1: Ez nem így van? Mindig így működött a hivatásos sport. Azért lett ez ennyire erőteljes és feltűnő, mert nagyjából a 90-es évektől Európában, mert Amerikában a kezdetektől is így volt, megjelent a profitorientáltság, a profit szempont. De az, hogy a gazdagabb csapatoknak volt lehetőségük játékjogokat vásárolni, azaz jó játékosokat leigazolni, ez mindig is így működött a világon, amióta a sport van.
0: Csak most már nem úgy van, hogy az országon belül igazolunk, hanem Európán belül igazolunk. Nem.
1: A világ minden tájáról igazolunk.
0: Fordítok egy kicsit a beszélgetésen. Nevezetesen azt mondta, hogy akkor még a Ferencvárosnak szurkolt.
1: Igen.
0: Volt ilyen időszak.
1: Igen.
0: Lehet váltani? Lehet azt mondani, hogy én Vasas, Ferencváros, Barcelona, nem tudom milyen szurkoló vagyok, és aztán holnap után már Real Madrid.
1: Sokat nem lehet váltani szerintem. Viszonylag nincs nagy csoda mellette. Tehát engem úgy, tehát én bele születtem a ferencvárosi szurkolói létbe, a családi legenda szerintem nem igaz, ez volt a legenda. Előbb mondtam azt, hogy Fradi, mint azt, hogy anya, de hát ez az apám.
0: De milyen? A B közép akkor keblére ülelni mindjárt.
1: Tehát amikor elkezdett a tudatom úgy saját tudat lenni, mondjuk óvodáskor, vagy kisiskoláskorban, természetesen voltam labdarúgó, vagy Ferencváros szurkoló. Engedje meg, röviden elmondok egy másik példát. Amikor megszületett a fiam, sokat voltunk együtt, és akkor ahányszor meccset néztem, oda kuporodott mellém, és akkor együtt néztük meccset, nagyon szép időszak volt. Azt hiszem, aki apa fiaként néz meccset, az átérzi ennek az örömét. És akkor egy év, eltelt egy jó pár időt, és megkérdeztem a fiamat, hogy tényleg, Ábel, te kinek szurkolsz? És rám nézett, és nem értette a kérdést. És azt mondta, hát a Manchester Unitednek. És rájöttem, hogy ő egész életében mellettem csak Manchester United meccset látott. Hát kinek szurkolt volna másnak, mint a Unitednek. És aztán, amikor aztán én ezzel elkezdtem professzionálisan, tehát szakmaszerűen foglalkozni a sportgazdaságtannal, akkor váltottam arra, hogy a Manchester Unitednek szurkoltam. Az angol futballt amúgy is szerettem már előtte is, és az a típusú üzleti dolog az nekem sokkal inkább
0: az
1: közelebb
0: van. Angol foci, csupa futás, semmi csel, semmi izgalom, semmi érdekesség, csak ott a mechanikusan rohangálnak össze-vissza, ez a 6-3-ban 1954-ben megmutatkozott.
1: Imádom ezt a futballt.
0: Az angolt.
1: Igen, a csupa szív esze nincs játékot, én ezt nagyon szeretem.
0: Na most egy pillanatra még, hogy értem, a fiával együtt nézte a meccset, egyébként kivitte a pályára is?
1: Nagyon érdekeset kérdezem. Mert próbálkoztam, akkor már MTK meccsekre.
0: Mert akkor már MTK drukker volt.
1: Igen, meg hát, hogy menjünk együtt meccsre. Arra már nem volt nagyon kevés.
0: Tehát csak a tévén?
1: Tévén mindig együtt néztünk, de pályára kijönni már nem volt igazából kedve, és amikor ő elkezdett meccsre járni, akkor a barátaival járt.
0: És akkor buli volt.
1: És akkor a Diós Győr meccsre jártak, mert miskolciak voltak a
0: barátok.
1: És akkor tök mindegy volt.
0: Na most akkor egy pillanatra egy rövid megjegyzés. Erdélyből jöttek barátaink, és kitalálta az én barátom, hogy lesz egy Fradi meccs, ez a bizonyos törökök elleni meccs, és ő szeretné megnézni. És én mondta ezt hétfőn. És a meccs sütörtökön volt, és én gondoltam, hogy fölmegyek a honlapra, és akkor, mint a moziban, kiválasztok 4 ülőhelyet, és megveszem. És kiderült, hogy nem. Kezdődött azzal, hogy nekem legyen szurkolói kártyám. Ahhoz oda kell menni. Kiderült, oda kell menni, és akkor nem tudom, talán van valami új lenyomat, vagy én nem tudom. Igen ám, de az is kiderült, hogy hiába van nekem szurkolói kártyám, hogyha a többieknek nincs, akkor ők nem jöhetnek be. Tehát én nem tudok úgy jegyet venni szurkolói kártyával sem, hogy rajtam kívül még 3 ember. Igen, de ők csak csütörtökön értek volna ide, és azt mondták a pénztárban, amit nagy nehezen elértem, azt mondta a hölgy, hogy hát akkor már nem lesz jegy. Végül is kalandos úton összes rokoni kapcsolataimat bevetve és hálás szívvel gondolva másodunokatestvéremre ott voltunk a meccsen, és nagyon érdekes volt, mert volt egy hangulat, és abszolút pozitív élmény volt. Tehát a meccsről az ember azt gondolja, ó, hát itt a huligánok meg mindenféle, pozitív élmény volt. Ez helytálló?
1: Hát ez még sokkal inkább lehet színezni, de hadd kérdezzek vissza. Az összeállítást el tudja mondani?
0: Ja, fogalmam nincs. Hát azt tudom, hogy volt egy Nagy Ádám nevű futballista, aki nem tudom, hol, valahol Olaszországban játszott korábban.
1: Látja, ez az igazán érdekes. Elmegy egy mérkőzésre, és Magyarországon mi mindig azt hisszük, hogy a futball a lényeg, és amiről beszélgetünk szerintem helyesen, az a hangulat, az az élmény, az, hogy együtt voltunk, hogy néz ki, hogy fogyasztottunk, stb., és nem tudjuk, hogy ki játszik lent a pályán.
0: De hát azt tudjuk, hogy hát most elmondhatjuk, hogy a Ferencváros játszott a pályán, mert ez egy ilyen...
1: A Ferencváros az egy márkanév.
0: Hát lehet, de nekem csak egy foci csapat. Ez lehet?
1: Lehet, de akkor is az egy márka. Most derült ki. De jót beszélgetünk, remélem nem azt gondolja, hogy agresszív vagyok.
0: Nem, dehogy is. Hát én agresszív leszek, hogyha úgy van.
1: Nem, tehát pont ez az érdekes, erről beszélgetünk, hogy elmegy egy mérkőzésre, és megkapja a hangulat. Egyébként ez Amerikában sokkal inkább lehet színezni, és színezik is, mert nagyon sok pénzt kérnek a jegyért, amihez már nem elég az, hogy ott emberek szaladgálnak.
0: Jó, hát ott lányok táncolnak, meg nem tudom, micsoda.
1: De sokkal komplexebb szolgáltatás. De Németországot is tudom mondani, Münchent is tudom mondani.
0: Jó, akkor én a saját élményeimből még annyit teszek hozzá, hogy ott ült mellettem, egy szék üres volt, és akkor ott egy úriember, nyakkendő, öltöny, nagyon jó szituált, tehát szerintem valami helyettes államtitkár lehetett, vagy nem tudom micsoda, és olyan hűvösen ült. És aztán mondjuk a 30. perctől kezdve intenzív társalgást folytatott velünk, és mindig mondta, hogy mit, meg hogy, meg stb. Azt se zavarta, hogy mi nem válaszolunk, de időnként azért válaszoltunk. Szóval, hogy mondjam, a futballnak ez az igazi ereje?
1: A sportnak általában ez az igazi ereje, a közösségteremtő ereje. Tehát az a, ugye a két alapfelfogás szerint egy színház, egyrészt, tehát bemegyünk, mint egy színházba, a másrészt pedig, hogy részesei vagyunk, közös értékteremtői vagyunk, például azzal, hogy szurkolunk, vagy éppen közösségteremtő, ez egy kicsit más jelent, erejevel bír, hogy összebarátkozunk, összeölelkezünk. Hát, ha azonos csapatnak szurkolunk, és
0: igen, akkor hátrafordultunk, és a színházról ott volt egy sas, egy emberrel, egy sólymásszal, és akkor az ember fölvitte a sast a lelátó majdnem tetejére, ő maga leszaladta focipálya közepére, ott volt egy ilyen kis emelvény, és amikor intett, akkor a sas leröpült oda. Ez volt a színház része egyébként. Nagyon érdekes volt, mert a sas egész, én azt gondoltam, hogy majd magasan repült, de nem. Egész alacsonyan repült az emberek feje fölött, és nagyon érdekes volt. Milyen szolgáltatások vannak még? Ez a sas madár, ez Fradi, gondolom.
1: Igen, hát nagyon sok félek van. Először is vannak, nem fel se tűnik, de rendkívül sok információval találkozunk magával a mérkőzés helyszínének közepén. Van kísérlet arra, hogy bevonják a közönséget, nem csak egyszerűen
0: Ilyen interjú közben, igen.
1: Nem. Közös szurkolás, és akkor most ugye mennyit nem vettünk, amikor először szembesültünk az amerikaiak, akkor feltartanak egy táblát, hogy csak zajt.
0: Igen.
1: És rögtünk, hogy mi
0: igen, nem mondom, hogy milyen amerikaiak. Igen.
1: De aztán rájöttünk, hogy ennek van valós tartalma. Vannak a kiegészítő szolgáltatások, ugye nálunk mindenkinek a cheerleaderek jutnak eszébe, de rendkívül sok játék, de például ilyen ezek szerint sas röptetés is van, vagy Nótár Mari is énekelhetett volna éppenséggel, hát máshol Bruce Springsteen énekel, tehát sok vagy, tehát ezek a típusú. De az egyik ilyen, amit ki ne hagyjam, a legfontosabb, ez a vendéglátás típusú dolog.
0: Hát, tehát, hogy igen, ott teszünk, iszunk, nem lehet üveget bevinni, palackot bevinni, csak pohárba, stb.
1: Igen, de ez, amikor én előbb az első esettanulmányomat készítettem ezelőtt 20 évvel, nekem azt tűnt fel, hogy nem az, hogy hány darab van, hanem milyen sokszínű. Uh-huh. Tehát nem csak arról van, hogy van egy büfé, sör, kukorica, meg zsíros kenyér, hanem Subway van, McDonald's van, kávézó van, tehát ezen
0: mindenféle van.
1: De voltam, akkor még a Championship-ben volt a Wimbledon, az angol másodosztályban, most már harmadosztályban, és annak is a szünetben, a kiszolgáló részlegében ott is tucatnyi, nem viccelek, tucatnyi különböző típusú vendéglátói, indiai, ilyen sör, olyan.
0: Na most akkor a futball VB, ami a legnagyobb esemény a sportvilágban, és a futball VB kapcsán kicsit visszatérek ahhoz a gondolathoz, ott nemzeti csapatok játszanak egymással. Tehát most éppen a spanyolok nyerték meg a világbajnokságot, de tehát nemzeti csapatok. De közben, és ez egy közösségteremtő erő, ha én jól értem. Tehát közben ezekben a nemzeti csapatokban is ugyanígy egy csomó olyan játékos van, aki tegnap előtt még nem tudom hol volt, és semmi köze nem volt ahhoz az országhoz, de mégis ott van. Ez megint abba a körbe illeszkedik, amiről a műsor elején beszéltünk?
1: Ez hosszú lenne, megpróbálom rövidre fogni. Tehát miközben azt gondoljuk, hogy a labdarúgás, a hivatásos labdarúg egy monolit egység, tehát vannak a nemzeti bajnokságok, nemzeti kupák, válogatottak, ezek valamilyen egymásra épülő rendszerek, nem, ezek versenyző rendszerek. A magyar OTP Bankliga az versenyzik a bajnokok ligájával, vagy a Premier League-gel. Tehát ha nekem választanom kell, hogy kimenjek-e meccsre, vagy a Manchester United meccset nézem, rendszerint a Manchester United mérkőzését nézem a tévében, mert nekem az az elsődleges szórakozás. Tehát amiről beszélt, vagy amiről kezdte a beszélgetés, hogy ezek egyrészt kiegészítők, de másrészt egy versenyző terméket kínálnak. Ugyanígy van a nemzeti válogatott. Nem szívesen hallják az emberek, De az az igazság, hogy a nemzeti válogatottak futballrendszere, az versenyzik a különféle klubversenyekkel. És azért fontos ez a gondolat, mert ugyanez a logikája annak, amikor már például egy svájci válogatott, főleg korábban most már nem, hát leigazolt. Tehát a válogatott hát igazolt
0: játékos. Született svájci nem sok volt. De a végére, mert az időnk az szalad. Milyen súlyt képvisel mondjuk a futball egy nemzet gazdasági életében?
1: Hát attól függ, milyen a futballja.
0: Hát mondjuk magyar. De hát mondhatom Németországot, vagy Spanyolországot, vagy nem. Angliát, ha éppen.
1: Nem, a német és a spanyol az nem a magyar. Tehát ez más ligában
0: világos, játszunk. Értem.
1: Például nagyon hiányzik a turizmus, tehát a futball turizmus Magyarországon. Tehát az, hogy olcsó pályán, ugye, hogy hány darab felcsúti szurkoló megy el mondjuk Kisvárdára, hogy szurkoljon a csapatának. Márpedig ezek a típusú turisztikai, gazdasági hatások azok, amelyek ezt igazán... Meg az, hogy nem vagyunk hozzászokva, hogy vásároljunk.
0: Na de mondjuk, tehát lehet mondani olyat, hogy hogy a foci egy adott országban a GDP-nek ennyi százalékát hozza, vagy ilyeneket nem is érdemes?
1: De lehet mondani, azért szerintem nem annyira meggyőzőek, ezek számok, Magyarországon pedig szerintem elhanyagolható, nálunk ez túl van hype-ol. Nagyon keveset fizetünk a futballért, és nincs is meg az a futballban az az eladási szándék. Tehát ha elmegyek Manchesterbe, akkor engem kifosztanak. A United.
0: És akkor sokszor megy Manchesterbe, csak zárójelesként.
1: Igen, mert szívesen költök, mert olyasmit kapok, amit szeretek. Én ha elmegyek egy vasas meccsre, MTK meccsre, ott nem akarnak kifosztani.
0: Na de most, amit, és megint csak egy nagyon rövid kérdés, amit eddig mondott, annak alapján azt lehet állítani, hogy mondjuk a Magyar Nemzeti Bajnokság egy idő után el fog tűnni, hiszen versenyez a világbajnoksággal, az UEFA kupával, a bajnokok ligájával, a nem tudom micsodával, és azok sokkal érdekesebbek, mert ott sokkal több pénz van, sokkal jobb játékosok vannak.
1: Nem fog eltűnni, helyére fog kerülni. Mindig azt mondjuk a sportközgazdaságtanban, hogy minden csapat megtalálja azt az osztályt, azt a ligát, azt a versenyzési rendszert, amit el tud tartani. Mi nem tudjuk eltartani a bajnokok ligáját. Mi július 14-én befejeztük a bajnokok ligáját, kiesett a győr. Mosolyog rajta.
0: De értem, de hát ez abba a dologba tartozik, hogy ott több pénz van, Izlandom? Jobb játékosok. Hát nem tudom, hogy Izlandon mennyi. Záró kérdés. Miért keresnek ilyen sokat a futballisták?
1: Nem Magyarországról beszélünk.
0: Nem Magyarországról.
1: Azért, mert megtermelik ezt a pénzt.
0: Na de mondjuk minden héten tud venni egy olyan sportkocsit, ami 3 másodperc alatt eléri a 100 kilométeres
1: sebességet. Ez az ő dolga.
0: De ez nem túlzás?
1: Egyáltalán nem. Mert először is olyan, az ember olyan, hogy 1 forinttal több mindig jobb, mint 1 forinttal kevesebb. 2, ezt a pénzt ténylegesen meg tudja kapni, mert meg tudja termelni. Ő többet termel annál, mint amit fizetésként elvisz.
0: Záró kérdés. Ott vannak a sztárok a nagy csapatokban, rengeteg pénzt kapnak. Az edző még több pénzt kap?
1: Nem. A sztárok kapják a nagy pénzt.
0: Na de hát akkor az edző az akkor hogyan tud dirigálni, hogyha egyszer a, hogy is mondjam, mindent pénzzel mérünk a mai világban?
1: Hát ahhoz elég karizma kell, hogy ezt például azért a magyar edzőknek ez a tragédia, hogy van ez a karizmád, hogy egy heti 300 ezer fontot kereső játékoshoz te úgy tudjál hozzászólni, hogy figyeljen rád, hogy te mit mondasz. José Mourinho ilyen.
0: Hát, kedves hallgatók, itt tartunk a futball kapcsán. Dénes Tamás sportközgazdász volt a vendégünk.
1: Dénes Ferenc.
0: Bocsánatot kérek. Dénes Ferenc sportközgazdász volt a vendégünk. Technikus kollégám Polc Péter és Bixa Levente, a szerkesztő Sáj Jandás. Itt folytatjuk valamikor.
1: Szíves.
0: A viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.

0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Belehallgattak egy beszélgetésbe Haraszti Lászlóval, aki a Madártani Egyesület elnöke, és a mai műsor vendége, én Sályi András vagyok. Jó napot, jó estét mindenkinek! A dolog onnan kezdődik, hogy itt a klímaváltozás. És valaki azt mondta nekem, hogy de hát akkor majd nem mennek el a költöző madarak. Hát nem lesz hideg, itt maradnak. Butaság?
1: Nem butaság, valóság, ha nem is minden faj esetében. De ugye a költöző madarak nem a hideg miatt mennek csak el, hanem a táplálékhiány miatt is. Tehát ugye azok a rovarevő madarak, mondjuk a légykapók, hasonlók, amik repülő rovarokat fogdosnak, hát értelemszerűen
0: fecskék,
1: ezek télen nem tudnak táplálékozni, ezért elvonulnak, viszont megéri visszajönni, mert olyan mennyiségű táplálék áll rendelkezésükre a mi földrajzi régiumban, a Palearktikumban, amiért visszajönnek, költenek, és mennek megint vissza. Na most nagyon sok fajnál már van nagyon jelentős eltolódás. Ki elmennek esetleg korábban, például a gólyák, ugye mindig augusztus 20, most már korábban mennek, mert nincs táplálék, indulniuk kell.
0: Fölírtam magamnak egy kérdést, hogy mi a fontosabb, a klímaváltozás vagy a vízhiány?
1: Hát ez a kettő nem független egymástól.
0: Hát nem.
1: A hőség, amit mi a klímaváltozásból érzékelünk, meg persze mást is, a hőséget... Azt, hogyha az egyéb feltételek adottak, azért a madarak bírják, hiszen lemennek Afrikába, ahol
0: melegebb van.
1: Ahol bizony sokkal melegebb is tud lenni, de a vízhiány az nagyon-nagyon nagy probléma.
0: Na most a gólyák. Akkor elmesélem, hogy Erdélyben jártam, és Marosvásárhelyről mentünk Csíkszereda irányába, és ott nincs autópálya, kis falvak követik egymást, falu vége, rögtön a másik falu eleje. És azt néztem, hogy hosszú kilométeren keresztül minden lámpaoszlop tetején ott volt a gólyafészek, és gólyák, kis gólyák is voltak, volt ahol három. És kérdeztem az ottaniakat, hogy mindig ilyen sok gólya van itt? Nem, az idén nagyon sok gólya van. Hogy van ez a gólyákkal?
1: Hát ugye a fészekbe kikelő gólyák, tehát a fiatalok, azok a következő évben már visszajövögetnek, de még nem költenek, általában 3-4-5 éves korában kezdenek el költeni. Tehát az, hogy sok van, vagy kevés van, az egy valamilyen mértékű természetes hullámzás, hiszen 5 évvel korábban egy jó év volt, és lehet most akkor jó év újra, vagy egy gyengébb év volt, és akkor lesz kevesebb. Az erdélyi gólya történetnek azért az egy nagyon fontos eleme, hogy például az idén, amikor nálunk 35 fokok, meg még annál melegebbek voltak, és hónapok óta nincs csapadék, addig Erdélybe fűtöttek, és esett az eső éjjel-nappal. Na most ez azt jelenti, hogy ugye azok a rétek, amelyeket az ott élő magyar testvéreink rendszeresen kaszálnak, legeltetnek, az tele van táplálékkal. Tehát könnyű gólyának lenni Erdélybe.
0: És nehezebb itt Magyarországon.
1: Hát egyre nehezebb, mert egyre szárazabb, egyre kevésbé tud táplálékozni. Igen, ez egy valós probléma.
0: Na de egyébként a madarak száma csökken vagy nő? Értem, ahogy van egyfajta hullámzás, de azért nyilván egy időtávlatban le lehet mérni, hogy több van vagy kevesebb van.
1: Hát ugye fajon belül lehet hullámzás, hogy az egyik évben több, kevesebb, sikeresebb volt a költés, vagy a vonulás kevesebb áldozatot hozott, de összességében néhány tucat faj kivételével nagyon durva a csökkenés.
0: Nagyon?
1: Tehát például a füstifecske és a molnárfecske esetében egy 30-40 évvel ezelőtti állapotnak a 10-15%-ánál tartunk.
0: Na most akkor azt megint gyermekkori élményt mondok, a Bach csomóponttal szemben vannak házak.
1: Igen.
0: Amikor én nagyon pici óvodás gyerek voltam, vagy még olyan nagy sem, akkor ott minden teli volt fecskével.
1: Igen.
0: Ilyen nyitott folyosók vannak, ilyen lámpák, amiknek széles karimája van, és ott rengeteg fecske volt. Ma egy sincs.
1: Ezek az elmondás alapján valószínűleg füstifecskék voltak. Az hát nem annyira az jön be
0: még,
1: az árt.
0: Még kicsi város. Voltam, még nem
1: igen,
0: tudtam utána nézni.
1: De a molnárfecskék a 70-es évek és a 80-as évek a műegyetem fala roskadásig, a Lövőház utcába tehát, ami ott a mamut mögött
0: igen,
1: megy,
0: tudom.
1: Roskadásig, a 10. kerületben az Ihász utcai lakótelepen roskadásig voltak molnárfecskefészkekkel. Füstifecskét 2-3 pár költ tudomásom szerint a városba, ehhez adjunk hozzá még ugyanennyit, amiről nem tudunk, tehát az azt jelenti, hogy szinte semmi, és Molnár fecskéből a Nagykörút egyik főépületén néhány, egy-két éve még volt egy 8-10 páros telep.
0: De ezt honnan tudja?
1: Hát a Nagykörút itt azt onnan tudom, hogy látom. Mentem arra is, megláttam. A Füstiket pedig onnan tudom, hogy a mi egyesületünknek van egy vadártávlat nevű magazinja, aminek van egy rovata, hogy úgy hívják, hogy érdekes fészkelések. És azt én szerkeztem, és akkor jönnek be az információk.
0: Hogy hol
1: van a érdekes? Hol van valami érdekes. Olyan különleges helyen, különleges módon, későn, korán, másfaj fészkét elfoglalva, stb. Stb.
0: Na most akkor mondok további élményeket. Balaton, madarak, és olyan felhőben, tehát el nem tudom, elsötétült az ég. Annyi madár volt egyszerre, tehát a fürdőzők így fölnéztek, hogy mi történt, hogy itt valami tör. Mi volt ez? Hát seregélyek, gondolom én. Én gondoltam, hogy seregélyek.
1: Hát a Balaton seregélyek. Környékén valószínűleg seregélyek. Ugye ott azért a szőlőre, vagy a nyár végén már összejönnek. Tehát a seregélyből is brutális a csökkenés.
0: Igen?
1: Magyarországon nem tudok számot mondani, de Németországon 100 millió pár seregély hiányzik. 100 millió pár.
0: De hát akkor hány van összesen Németországban?
1: Hát sokkal kevesebb. Sokkal kevesebb. Na most azért ezt fordítsuk le rovarra. Tehát mennyi rovart eszik meg egy seregély család, amikor fölneveli a két szülő a fiókákat, kilószám, és akkor ezt 100 millióval szorozzuk be.
0: Régen volt,
1: és helyette szórunk vegyszert.
0: Régen volt ez a megkülönböztetés, hogy hasznos meg haszontalan. Ma már gondolom ezt a tudomány nem használja.
1: Nem használjuk ezt egyáltalán, és az is tele volt ellentmondásokkal, mert ugye például a ragadozó madarak közül a sólyomfélék. Ugye azt elfogadták, ezek ritkák, és azért védeni kell őket, kivéve abba az időben, amikor a mit tudom, milyen hasznos vadból fognak. Vagy ott volt a szürkegém, ami halastavakon gyéríthető. Na most hát persze, hogy oda megy, mert ott a kaja. Tehát akkor igazándiból ez egy csapda helyzet. Tehát nagyon nehezen volt az értelmezhető. Nyilván egy fecske, egy gólya, egy légykapó, egy barázda billegető, tehát ezek az abszolút rovarevő fajok, ezek autentikusan mentek a hasznos kategóriába, baglyok is, vércsék is, de már a nagyobb testű ragadozók azok már ellenségnek számítottak.
0: Azt mondja, hogy nagyon csökkent a madarak száma. Miért?
1: Hát ennek nagyon összetett okai vannak, de a legfontosabb okok a mértéktelen vegyszerhasználat.
0: Tehát mezőgazdaság.
1: Mezőgazdaság is, de azért csak gondoljunk bele abba, hogy a televízió meg más borzalmas reklámaiba mi mindenféle sprét, meg ilyen rovarellenest, meg műfűvet, meg az íjvilágon mindent kínálnak, csak nehogy egy kis természet legyen. Ha bemegyünk egy üzletbe, akkor az ajtó fölött ott sistereg az a valamilyen szerkezet, ami minden berepülő rovart azonnal szénné éget. És hát ennek azért hosszú távon megvan a hatása. Ehhez jönnek a különböző klímaproblémák, jönnek azok, hogy azért a Mediterránumban, meg Afrikában azért nem feltétlenül optimálisak a körülmények. Persze lehet azt mondani, hogy 100 évesek voltak, csak a 100 évvel ezelőtti módszer az ugye mi volt, íjjal, nyillal, csúzlival, most pedig 100 kilométer hosszú hálókkal, és más eszközökkel dolgoznak.
0: Fogják a madarakat?
1: Hát jön a fehérje. Jön az ingyen fehérje.
0: Tehát az és megeszik a
1: hát
0: madarakat?
1: Természetesen.
0: Hol?
1: Hát az egész mediterrán Franciaországtól kezdve Belgium már betiltott, tehát az az egész karé, és aztán lenne a mediterránban végig Egyiptom, ami belefér.
0: Hogyan?
1: Málta, Ciprus.
0: És kimondottan a fecskék?
1: Hát nem kimondottan a fecskék, amit meg tudnak fogni. Egy füsti fecske az mondjuk átlagosan 25 gramm. Tehát két
0: hát,
1: is.
0: Hát abba hány kell ahhoz, 10 000. Hogy egy leves?
1: 10 000. Nem számít.
0: És ők nem tudják, vagy nem akarják tudni?
1: Ingyen fehérje. Tudják, hát, de nem érdekli őket. Hát ő nekik jön az ingyen fehérje. Évszázadok óta ebből élnek. És az, hogy most már van baromfi hús helyette, meg sertéshús, meg marhahús, meg innen, ez a szokásaikat nem feltétlenül változtatja meg.
0: A gazdaság hogyan hat a madarakra? Tehát az ipar?
1: Hát egy csomó ipari tevékenység az semleges, és azért vannak olyanok, amik bizony nagyon súlyos problémát okoznak. Hát például az áramszolgáltatást ide vehetem, már pedig az nyilván az iparnak egy része, mert ugye anélkül nincsen.
0: Szélkerék.
1: Akkor ugye az áramszolgáltatásnál az a probléma, az oszlop típusok fejszerkezetének a kiképzése olyan, hogy azon áramütés érheti a madarakat. A transformátorok a lakóterületeket, a szélkerék természetesen szintén.
0: De mi baj a szélkerékkel?
1: Az, hogy megkirepül a madár.
0: Na de nem látja.
1: Tessék megnézni egy szélkerek, megállni egyszer és megnézni egy szélkereket, nézni a rotort.
0: Ez egy 50 méteres.
1: 100 méter fölötti lap.
0: Igen, a sugara 50.
1: Na de a 100 méteres, az 200-al megy már olyan a sebessége a végén.
0: Ja, hogy olyan gyorsan forog a vége.
1: Hát a közepén az ott az csavar. Lassan. Hát igen, de minél hosszabb a kar, annál hosszabb, nagyobb a sebesség. Na de hát, a vége az már 100 fölött megy.
0: És a madarak ezt akkor nem látják?
1: Hát látja, vagy, de nem érzékeli ezt az iszonyatos sebességet. És akit egyszer eltalál, az nem tudja átadni ezt a tudást, hogy gyerekek, ne menjetek arra, mert adnak darált hús.
0: Na de akkor, mint a Madártani Egyesület elnöke, akkor mit szól ahhoz, hogy a kormányzat az erőteljesen szélkerék irányba fordult energiaügyekben?
1: Hát azt szólom, hogy kidolgoztuk azokat a szakmai javaslatokat, amelyekkel ezt a problémát lehet kezelni, vagy minimális közelébe mérsékelni. Ezt átadtuk a...
0: Na de hogyan? Tehát ha a madár neki repül, 200
1: Oké, de az nem mindegy, hogy hol van az a szélkerék. Tehát vannak olyan területek, amelyek Natura 2000, védett természetterület, vonulási útvonal, ritka ragadozóvonal, a fészkelő területe, ökológiai hálózat, stb. Ugye ebből a sokból, amit felsoroltam, a mi feladatunk ugye a madarakkal kapcsolatos dolog, kidolgoztuk azokat a javaslatokat, amik szükségesek, átadtuk a két minisztériumnak, tehát a élőkörzetnek és a gazdasági minisztériumnak, nagyon hasznosnak ítélték, köszönik, és a kiírás...
0: meghallgatták? Tehát
1: hát több, mint meghallgatták, figyelembe is vették.
0: Figyelembe vették.
1: Azért ma már Magyarországon sem, meg az Európai Unióban sem nem lehet akármit megcsinálni, hogyha egy kormányzat normálisan működik, és a társadalmi reflexek is működnek.
0: Magyarországon a madarak szempontjából mi az, amit leginkább védeni kell? Mi a legnagyobb érték madár szempontból? Vízi madarak? Nem tudom, a könyve készül-e már hogy a vízi madarakról?
1: A helyzet az, hogy az előző 50 évben a ragadozó madárvédelem volt a központban, indokoltan és szükségszerűen.
0: Sólyom, sas és egyebek.
1: A keresen sólyom, a kipusztulás szélén parlag és a rét is a kipusztulás. Ez a kipusztulás szélén azt jelenti, hogy 10 pár, meg 15 pár. Most azért 100 fölötti állományok vannak, tehát azt lehet mondani, hogy a munkát elvégeztük. Ez nem a Madártani Egyesület egyedüli tevékenysége, hanem a Nemzeti Park igazgatása. Tehát az ország elvégezte a munkát. Na de most itt van a következő probléma, hogy egyszerűen nincsenek vizek. A kis vizek tűnnek el. Évtizedek óta a Duna-Tisza közén több száz kis víz eltűnt. Most a kis víz azért azok ilyen, azok nem egy ilyen háromszobányi, hanem akár sok 10 hektárosak is, vagy néhány hektárosak is. Tehát minden, ami vízhez kötődő életet folytat, tehát a récék, a parti madarak, bíbic, nagygodal, nem sorolom tovább, ezek mind-mind kritikus helyzetben vannak, és még kritikusabbak lesznek, tehát a erőforrásokat, tudást, pénzt, pályázati lehetőséget, kommunikációt, mindent ebbe az irányba kell folytatni.
0: És mi az, amit nem kell féltenünk?
1: Nem kell féltenünk azokat a fajokat, amelyek urbanizálódnak. Tehát bejöttek a városba. Szarka, dolmányos varjú, lassan bent van a holló, a parlagi galamb. Ezeket nem kell félteni.
0: A varjú, nagyon sok a varjú.
1: Hát ez a nagyon sok, ez egy hát, jó meghatározás, csak nem pontos.
0: Hát csak több, mint volt.
1: Nem.
0: Nem?
1: Az 1970-es évekhez képest, amikor 200 valahány ezer pár varjú volt Magyarországon, ez leesett 20 ezerre. Az írtások következtében.
0: Tizedére.
1: Most mászik vissza, és most mindenkinek sok. De azért... azt el kell mondanunk, hogy nem a varjú változott, hanem a társadalom.
0: Hát mert a varjúnak csúnya hangja.
1: Hát lehet mindent mondani. Ugye az első probléma az, hogy a múltban a termelőszövetkezeti vagy állami gazdasági területeken egy varjútelep nagyon nem foglalkozott vele senki. Abban a pillanatban, hogy ezek a területek magántulajdonban kerültek, és valakinek van 4 hektárja, másiknak 8, a harmadiknak 21, és abba tevékenykedik a varjú, az már egy kicsit más.
0: Na de ott a varjú az pozitív hős a gazda szempontjából?
1: Ez az előbbi kérdéshez visszavezett, a hasznos vagy a káros.
0: Igen.
1: Amikor a pajorokat szedi, akkor ugye hasznos, amikor a kukorica csírát szedi ki, akkor káros. Na most tessék eldönteni, hogy akkor kell-e varjú, vagy nem. A gazdálkodók azt mondják, hogy azért jobb, ha nem ott van. Oké. Bekergettük a varjút a lakott területekre, mert ez ezt jelentette. Nem volt előtte a lakott területek. Egy kevés volt, de nem volt érdemi. A lakott területen a varjú hova megy? A magas fákra, a magas fák hol vannak? Lakótelepen, utak mellett, temetőkbe, stb. A temetőbe nem probléma. Hát kimegyünk, kárunk, el van intézve. De amikor a harmadik emeleti ablakkal egy magasságba tőle 4 méterre reggel 3:30-kor elkezd ordítani 20 varjú fióka, hogy éhes, Hát ott azért nem fog aludni senki. Akkor újabb probléma. És aztán ez elkezdi az önkormányzat akkor felszámolni, van egy telep, elkezdi felszámolni, 10 lesz belőle. Ez garantált. Tehát Isten őriz, hogy hozzányújjon, mert csak rosszabbat tesz.
0: Mert akkor, mert hogy mondjam, tehát, hogyha azt akarjuk, hogy a varjak szaporodjanak, akkor egy telepet föl kell számolni, mert akkor 10 lesz helyette?
1: Hát igen, körülbelül ezt ki lehet mondani.
0: Az egy klasszikus kép, hogy ott áll a varjú az út szélén,
1: igen.
0: Csőrében a dió,
1: igen.
0: És akkor oda totyog az útra, lerakja a dió.
1: Autóval föltöröm, ő visszajön és megeszi.
0: A varjú ilyen okos?
1: Még ennél sokkal okosabb.
0: Melyik a legokosabb, mondál?
1: A varjúfélék és a papagájuk.
0: És a bagoly?
1: A bagoly az nem okos.
0: A bagoly nem okos? De hát akkor miért lett a bagolya, nem
1: tudom. Mert olyan okosnak néz ki. A ránézésre van bölcs, nem? Hogy hatalmas nagy szemei vannak, néz, forgatja a szemét, igazi bölcsbenyomást kelt, de az nem okos.
0: Elsikkadt egy kérdés az imént, hogy a vízi madarakról szóló könyv,
1: igen.
0: Amit ír, az hol tart?
1: Hát nem írom, hanem szerkesztem, ami azt jelenti, hogy írom is, megszerkesztem is, tehát
0: igen, hát az
1: másokkal közösen csináljuk.
0: Értem.
1: Most ugye a vízimadarak az egy nagyon tág fogalom, mert benne vannak a ludak, hattyúk, récék egyik oldalon, a másik oldalon az összes parti madár, tehát cankók, partfutók, sirályok, szerkők, stb. De benne vannak a gázló madarak is, tehát a gémek, a gólyák, a flamingó, a kanalas gém, batla. Na most ez a kötet készül.
0: Batla, nem is tudom, hogy néz ki, mi az, hogy batla.
1: Ez egy barna, élénk, fénylő színű madár, és lefelé hajlik a csőre, rendkívül különleges megjelenése van, nálunk elég ritka, de attól még azért néha van, meg néha költ, és most ez a kötet készül,

0: tör, és a többiek a profik?
1: Hát ebben a tekintetben igen. Igen. Tehát ha fölmegyek arra a honlapra, ahol a természetfotósok a képeiket gyűjtik, hát a probléma egyedül az, hogy a 10 legjobbból azt melyik az a kettő, amit kiválasztak. Nem az a probléma, hogy honnan szerzek kettőt, hanem hogy tudom kiválasztani, mert fantasztikus.
0: Na most nem, igazság szerint nem madár, de muszáj elmondanom, hogy a Balaton parton ültem a 3 méterre a víztől, és akkor egyszer csak megjelent velem szemben egy vidra.
1: Igen.
0: Na de a vidráról én azt hittem, hogy a vidra az egy olyan állat, amelyik rejtőzködik. Balatonpart, nyár, fürdőzők, és akkor ott a vidra velem szemben, majdhogy nem szemezünk, és valami halat rágcsált, és ott nyugodtan, és elég nagy volt, mint egy nagy macska.
1: Hogyne, hát az a helyzet, hogy nem csak a madarak jönnek be a városba, hanem más állatok is, illetve nem kell feltétlenül bejönni a városba, mert az például a Balatonon, vagy más út, ahol rendszeresen megfordulnak emberek, és egyébként nincs konfliktusuk az állatokat. Ül a horgász békésen, horgászik, odaúszik a hód, odaúszik a vidra, odaúszik a szárcsa, a vizityúk, mert tegnap is ott ült valaki, meg tegnap előtt is, az se, akkor se bántotta, ma se, megszokta.
0: És nem volt nálam fényképezőgép, illetve telefon, de hát én azt olvastam Fekete Istvánnál, hogy a vidra az soha. De
1: Fekete István azért nem ma írta a könyveit, azóta nagyon sok minden megváltozott, a vidra is megváltozott, és nem idegenkedik az emberi létesítményektől.
0: Na most akkor viszont, ami...
1: Akkor azért lenyúzták a bőrét. Tehát ugye vadázták, csapdázták, nyúzták a bőrét. Na, náhogy menekült. Azóta ez azért...
0: Ez batilos.
1: Hát persze. Fokozottan védett a vidra.
0: Na most akkor még egy madár, ami számomra különleges, mert a hangja különleges, az a sárga rigó.
1: Igen.
0: Fütyül a rigó, írta Móra Ferenc, meg stb. De soha nem látom. Életemben egyszer láttam minden nap... Június környékén minden nap hallottam a sárga rigót.
1: Igen.
0: Ott volt a közelben. Életemben egyszer láttam, olyan sárga volt, mint a citrom. De azóta mindig nézem, ott a hang, és nem találom.
1: Valószínűleg egy nyárfán ül.
0: Hát halvány gőzöm nincs, mert nem látom.
1: Az a helyzet, hogy az élénk sárgasága a hímnek, és a tojónak egy sokkal inkább egy ilyen fehéres alsóteste és ilyen kicsit zöldes szárnya, ez bármennyire is hihetetlen, rendkívüli mértékben bele tud olvadni a levelek közé.
0: De olyan sárga, mint a citrom, no, tényleg.
1: Még, tehát, igen, tehát az a zebra zöld... esete. Hát a zebra is azt mondjuk, hogy atya úristen, hát ez a borzalmas csikos állat, hát az oroszlán más se csinál, csak ránézés, de nem így működik. Azok a csikok, azok nagyon is segítik az ő rejtőzködését, és a sárga rigónak is az élénke is képes segíteni a rejtőzködését.
0: Megint megkérdezem a macskákat, mert a kertünkbe bejárnak a macskák, a szomszéd macskák, és ezek a macskák, ezek igazából senkié, nem az enyém, mondja a szomszéd, meg senki se, de bejárnak a macskák. Mennyire áldozatai ennek a madarak?
1: Leírhatatlan a pusztítás.
0: Leírhatatlan?
1: Leírhatatlan. Tehát 100 milliós nagy, USA 100 millió madár per év. És nem is az a fő probléma, hanem az, hogy ugye a világ minden részére, szigetekre, stb. Bevitték a házi macskát. Ez tulajdonképpen ma is majdnem teljesen vad. Nagyon ügyes vadász, nagyon kedves állat, stb. És azokat a fajokat, amik úgymond endemikusak, tehát egy szigeten élnek, kis állományokban, számtalan fajt már kipusztított a földről. Most a Magyarországon a helyzet a következő, hogy vannak emberek, akik tudatos macskatartók, és ennek megfelelően viselkednek, és vannak emberek, akik tartanak macskát, aztán szaporodik, aztán lesz bele valami.
0: Úgymond szeretik.
1: Hát szeretik, de a vége az, hogy kirakják az autóparkolóba a kicsiket, mondjuk. Na most, hogyha valaki nyitott szemmel jár az országba, nekünk van egy adatbázisunk, több 10 000 elgázolt macska adata van benne.
0: Tehát több 10 000 Magyarországon.
1: Igen, kérdezem.
0: És ez csak az elgázolt.
1: Igen, kérdezem, hogy azok, akik imádják a macskákat, erről mit gondolnak? Tehát, hogy azt szeretném érzékeltetni, hogy azért az kevés, hogy szeretem és simogatom, hanem valamiféle felelősség is terheli a macskatartókat, És ebbe előbb-utóbb Magyarországon is rendet kell tenni, mert ez így nem mehet tovább.
0: Na de a macskával mit lehet csinálni? Tehát
1: hát az a...

0: tartalanítani lehet. Másodszor is nem feltétlen szükséges, hogy kóboroljon legalábbis a kertvárosi részekbe.
1: Na de akkor hogy? Hát be a lakásban hát marad?
0: Miért, aki a harmadik emelten lakik, annak mi van a macskájával?
1: Hát az kimegy a tetőre, meg lemegy mindenhova.
0: Hát vagy igen, nem? Vagy nem, vagy igen, vagy nem. Nyilván a vidéki térségek, ahol a macskának megvan a funkciója, fogja az egeret, fogja a patkányt, stb. Az egy nehéz kérdés, de ott nem a madár az elsődleges.
1: Na de van még ilyen? Hogy a macska azért van, mert a...
0: Hát hogyne.
1: Igen?
0: Hát ahol egy faluban, ahol állatot tartanak, kukorica, góré van, meg minden. Hát ott a macska az alapvető fontosságú.
1: Szóval a macska a madarakra nézve az egyik legnagyobb veszély, ezt kijelenthetjük?
0: Ezt bizonyos fajokra nézve igen. Tehát azok a fajok, amik lejönnek a földre, akár inni, akár táplálkozni, azok tekintetében a macska borzalmas pusztítást végez.
1: Van egy könyv, de lehet, hogy film, és nem emlékszem rá, ami arról szól, hogy nincsenek madarak, nincs madárdal. Ez mennyire
0: van? Ez a néma tavasz?
1: Nem emlékszem. Lehet, fogalmam sincs, csak ilyen halvány. Mennyire veszélyes ez a dolog?
0: Olyan nincs, hogy nincs madár, olyan van, hogy összeomlik az élővilág, és abban a madarak. Na most ugye akkor csak egy számot, vagy egy példát hadd mondjak. Magyarországon termesztett összes növény, tehát amit a szántóföldön megtermelnek, amit a gyümölcsös kertben megtermelnek, meg amit a zöldséges kertben megtermelnek, tehát akkor a sárgarépától a kukoricáig, a búzától kezdve a görögdinnyéig. Négy, illetve a gabonafélék és a kukorica szélbeporzású, az összes többi rovarbeporzású. Akkor ha nincs rovar, akkor kiporozza be Kínába, ott az emberek már porozgatják ilyen porozó vackokkal, de ez az Európában nem járható út.
1: Na de akkor megfordítod, mert a madarak megeszik a...
0: Ha nincs madár, akkor az azért nincs, mert addigra a rovarvilág olyan állapotba kerül, hogy már nem tud fennmaradni, és nem attól lesz kevesebb rovar, hogy a madarak megeszik, mert a madaraknak egy olyan szabályozó tevékenységük van a rovarvilágot illetően, meg a rovarvilág ragadozó fajainak is, meg a darazsaknak, meg sok mindenkinek, amelyek egy nagyon bonyolult összefüggés rendszert alkotnak, és jusson is maradjon is alapon, fogyasztják a rovarokat, de megmaradnak.
1: Csak egy félszavas kérdés, mennyire járunk közel ahhoz, hogy ezt az egyensúlyt, ezt felborítsuk?
0: Hát erre nagyon nehéz válaszolni, mert azért itt országokként is nagyon nagy különbség van, illetve hát nem is országonként, a régiónként, az északi félteke nem áll jól. Tehát az USA, ugye az USA-ban már ugye Európában a méhész, az bérel magának egy területet,
1: és
0: ott méhészkedik. Elviszi a repceföld mellé, a napraforgó mellé, és örül a gazda, mert a napraforgóját beporozzák. Az USA-ban ez fordítva van. A gazda fizet, hogy legyél szíves idejönni, és segíteni nekem a beporzásban. Mert a természetes rovarvilág annyira összeomlott, hogy anélkül az ő termése kérdéses.
1: Akkor itt tartunk. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Haraszti László, a Magyar Madártani Egyesület elnöke volt. Itt folytatjuk, és remélhetőleg jó hírekkel folytatjuk majd alkalmattán.
0: Köszönöm szépen.
1: Így legyen. Technikus kollégám Biksa Levente és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.

0: Elhangzott a kerengő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Ungvári Judit. Jó estét kívánok! Térítésmentes nevelőszülő képzést indít októberben Székesfehérváron a Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ, adta hírül keddi cikkében a Magyar Kurír. A 60 órás tanfolyamra olyan 24 év feletti, büntetlen előéletű jelentkezőket várnak, akik megfelelő körülményeket tudnak biztosítani a családjukból kiemelt gyermekek számára. Újvidék fejlesztési programról, az uniós forrásokról és a költségvetés módosításáról is vitáztak kedden az országgyűlésben, számolt be az MTI. A képviselők visszaállították a megye és a kormány megbízott elnevezéseket, valamint megválasztották a független közmédia testület 6 tagját. A kormány emellett 3,7-ről 7,5%-ra emelné az idei költségvetési hiánycélt. Világszerte romlott a 15 éves diákok teljesítménye a 2025-ös PISA felmérés szerint. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Budapesten közölte. A magyar diákok eredményei is visszaestek, szövegértésből pedig az OECD átlag alatt teljesítettek. Szlovákiában ugyanakkor matematikából átlag feletti eredmény született, jelentette kedden a TASZR. Izraelben mindhárom vizsgált területen jelentős visszaesést mértek, közölte kedden az izraeli média. Az izraeli oktatási tárca szerint ebben a háború miatt megszakadt oktatási szerepet játszott. Több száz állásajánlattal rendezik meg szeptember 16-án és 17-én a 4. Budapest állásbőrzét a Biodomban, közölte kedden a főpolgármesteri hivatal. A kétnapos rendezvényen több mint 30 munkáltató mutatkozik be, emellett ingyenes önéletrajz, munkajogi és életvezetési tanácsadással is várják az álláskeresőket. A részvétel valamennyi programon ingyenes. Elítélte több magasrangú szerb tisztségviselő részvételét Ratko Mladic hétfői belgrádi temetésén, Ursula von der Leyen és Antonio Costa, közölték kedden az X-en. Az uniós vezetők hangsúlyozták, a népirtásért és háborús bűncselekményekért elítélt volt boszniai szerb főparancsnok temetésének hivatalos támogatása ellentétes azokkal az értékekkel, amelyek Szerbia Európai Uniós csatlakozásának alapját képezik. Kiutasítottak két szerb diplomatát Bosznia-Hercegovinából, jelentette be kedden Elmedin Konaković, boszniai külügyminiszter. A tárcavezető közölte, Szerbia szarajevói nagykövetségének katonai attaséját és a szerb hírszerzés egyik munkatársát nyilvánították nem kívánatos személynek. A két diplomatának 48 órán belül el kell hagynia az országot. Határozottabb uniós fellépést sürgetett Marokkóval szemben Juan Jesús Vivas Ceuta elnöke kedden Brüsszelben. Az észak-afrikai spanyol terület vezetője az Európai Parlament szakbizottsága előtt azt kérte, hogy a Frontex hozzon létre állandó képviseletet Ceutában. Emellett uniós támogatást sürgetett a határinfrastruktúra megerősítéséhez. Végül az időjárásról. Éjszaka többnyire felhőtlen, csapadékmentes idő várható, csak északnyugaton lehet kevés felhő. A déli-délnyugati szél az Észak-Dunántúlon időnként megélénkülhet. Hajnalra általában 10 és 15 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 18 óra 30 perckor a Hírtükörben jelentkezünk. 18 óra 4 perc. Következik a Pannon Panoráma.
1: A Pannon Panoráma készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok.
3: Mai magazinunk második felében egy a magyar rock and roll legendájának emléket állító balatoni padról tudósítunk önöknek. Adásunkat pedig az önzetlenség és a segíteni akarás néhány szép példájával kezdjük. Pár nappal ezelőtt 90 rászoruló családot lepett meg óvoda kezdési csomaggal az Ökumenikus Segélyszervezet Kaposváron. A Szent Jakabi Művelődési Házban olyan szülőket és gyerekeket köszöntöttek, akik korábban részt vettek a biztos kezdett gyerekház fejlesztő foglalkozásain.
4: Novákné Pintér Gabriella vagyok, a Kaposvári Biztos Kezdett Gyerekház intézmény vezetője. Az idei évben is az EON segítségével több mint 1000 gyermeknek tudtunk az Ökumenikus Segélyszervezettel segíteni. A mai napon a szegregátumban, a Szent Jakabi városrészben 90 kisgyermek kap óvodakezdési csomagot. A csomagokban pizsoma, tisztálkodási szerek, mosási szerek és különböző higiéniai eszközök találhatók. Ezen kívül pedig az írólap, a festék és a gyurma is megtalálható a kis csomagjaikba.
3: Az OVIS csomagok kiosztásában évek óta segítkezik a Somogyi Vármegyeszékhely alpolgármestere Borhi Zsombor is.
5: De hosszú-hosszú évek óta van az Ökumenikus Segélyszervezettel is, meg az EON-nal is egy ilyen együttműködés, hogy minden évben a tanévkezdéskor csomagokat ad az EON segítségével az Ökumenikus Segélyszervezet a rászoruló tanévkezdő gyerekeknek. A város nagyon sok módon próbálja, például tanévkezdési támogatással, azt mindenki ismeri, hogy az elsős diákoknak tolltartót adunk, próbáljuk segíteni azt, hogy azok a kisdiákok is egyenlő esélyekkel tudjanak elindulni minden tanévben, akiknek esetleg a családja rászorul a segítségre.
3: A kaposvári húsüzem pedig hosszú évek óta szendvicsekkel lepi meg az elsős kisdiákokat. A cég tulajdonosa Giacomo Pendranzini egy intézményt személyesen is felkeres tanévkezdéskor, méghozzá a gyógypedagógiai munkájáról jól ismert Bárci Gusztáv módszertani központot.
6: Iskola kezdete mindig egy fontos pillanat, nem csak fontos, gyönyörű is. Itt az iskola épül a jövünk, és ezért a Kométa különös figyelmet szentel ennek a napnak. A Bárci Gusztáv iskola azokról a gyerekekről gondoskodik, akiknek talán nagyon szükségük a figyelmükre, ezért pont itt vagyunk. És én is úgy gondolom, hogy nagyon alasnak kéne lenni ennek az iskolaknak, tanáraiknak. A munkának nagyon elkötelezettséget igényel, és néha nagyon nehéz is. Ez a lényeg.
3: Hasonló gondolatokat fogalmazott meg a kaposvári tejüzem ügyvezetője Szommerné Egyedlinda is. A vállalkozás néhány éve vegán édességekkel csatlakozott a kezdeményezéshez.
7: Kevés olyan nap van az évben szerintem, amire ennyire készülnek a gyerekek és családok, úgyhogy mi nagy örömmel csatlakoztunk idén is a Kométának a kezdeményezéséhez, mert hogy aktív részesei szeretnénk lenni kaposvári cégként a helyi életnek, és hát bízunk abban, hogy ezzel a kis hozzájárulással ezt az első hetet megédesíthetjük a gyerekek számára. Azt gondolom, hogy fontos tudniuk, hogy Kaposváron ilyen jó közösség van, ilyen jó élelmiszereket lehet enni, és ezzel szeretnénk hozzájárulni ehhez a tudáshoz és megismerethez.
3: A Bárci Gusztáv módszertani központ főigazgatója Kovács Attila azt mondja, a gondjaikra bízott gyerekek minden látogatásnak és meglepetésnek nagyon tudnak örülni.
8: Minden támogatást nagy szeretettel elfogadunk. Hál' Istennek egyre több olyan kaposvári cég és magánszemély van, aki bennünket támogat. A Kométával több mint 10 éves a kapcsolatunk, és az utóbbi években a Fino Food is felsorakozott úgymond a támogatóink köré. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy kaposvári cégekről van szó. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó példát mutatnak ezek a cégek a rászorulók támogatásában, illetve hát tudom, hogy mindegyiknél nagyon komoly dolgozóbarát intézkedések is vannak. A mi gyerekeink meg mindig örülnek, ha valaki jön hozzánk, ha meg nem üres kézzel jön, annak pedig duplán tudnak örülni.
3: Kaposváron ugyanakkor az idei évtől egy másik kedves kezdeményezés is útjára indult. Mostantól szív alakú párnákat kapnak a bölcsődébe készülő kisgyerekek. Az ötlet a város kisgyermeknevelő koordinátorától és a város tündérkeresztanyjától, Kálmánné Kovács Katától származik.
9: Andics Andrea keresett meg a bölcsődéktől, és akkor leültünk, beszélgetünk, és olyan szeretettel beszélt erről az egész munkáról, hivatásról, a kisgyerekekkel való, szülőkkel való kapcsolatról, hogy igazából felajánlottam a segítségemet, hogy egy finom szállal valahogy összehozzuk még jobban ezt a dolgot, és kitaláltam ezeknek a textilszíveknek a készítését, amit majd aztán a bölcsődei dolgozók a beszoktatás ideje alatt el tudnak vinni a szülőkhöz, és egy még erősebb bizalom talán ki tud alakulni így közöttük. Ez most indult, ez a kezdeményezés, nagyon jó visszhangja van, nagyon szeretik a dolgozók is, nagyon szeretik, hálásak érte. Nem volt kérdés, hogy segítek ebben. Én szerintem most ebben a világban egyébként is a bizalommal nagyon komoly problémák vannak, és hogyha szeretettel fordulunk egymáshoz, és a szülők felé is megvan ez a kapcsolat, akkor talán egy kicsit, ha messzebbről is, de a gyerekeken keresztül át lehet ölelni egy egész családot.
3: A Búzavirág bölcsőde vezetője, Szeremlei Csilla azt mondja, nagyon sok olyan hozadéka van ezeknek a valóban szívmelengető párnáknak, amire nem is gondolnánk.
10: Most fognak nálunk kezdődni a bölcsődei beszoktatások. Ugye egész évben fogadjuk a gyermekeket, de azért ez az őszi időszak az, amikor a legtöbben elkezdik itt az intézményt. Ezt tudni kell a bölcsődei beszoktatásról, hogy ez egy különösen érzékeny időszak az egész család számára. Ugye arról sokat beszélünk, hogy miért nehéz, hogyan éli meg a gyermek ezt az időszakot, de mi azért azt itt pontosan látjuk, hogy az édesanyáknak is tanulni kell azt, hogy elengedjék a gyermekeiket, hogy rábízzák valaki másra. Mi itt szeretnék bennük megerősíteni azt az érzést, hogy ők sem láthatatlanok a számunkra, és szeretnénk őket arról biztosítani, hogy itt az ő érzéseiknek is van helye. Ezért vagyunk különösen hálásak a bölcsődei központunknak, hogy felvették Katával a kapcsolatot, aki ilyen nagyon tündéri kis szívecskéket készített a számunkra, amiket a kisgyermeknevelők majd a családlátogatások során fognak átadni. Bízunk abban, hogy ez egy kis emlékeztető lesz majd a szülőknek, elsősorban az édesanyáknak arról, hogy bár most el kellett engedniük a gyermekük kezét, és külön kell tölteniük napközben tőlük néhány órát, azért az a szeretetteljes kapcsolat, ami köztük van, az nem szűnik meg.
3: A Széles út Motoros Egyesület mindeközben az elnök Tisza Kovács Balázs vezetésével, több zsáknyi ruhával és cipővel kopogtatott be a Borostyán Virágonya otthonba.
11: Az egyesület tagsága gyűjtött, nem hirdettünk külsősöknek gyűjtést, gyakorlatilag év folyamán tudtuk, hogy valamikor adományozunk. Egy 2-3 nap alatt összehozták az év folyamán összegyűjtött adományokat, javarészt ruhákat, cipőket. Hogy miért pont az a nyóthon? 10 éve járunk ide, mint motoros Mikulások, és úgy gondoltuk, hogy egy év folyamán ne csak egyszer, és ne csak játékokkal és csokoládéval lepjük meg az anyotthonnak a lakóit, hanem egyéb olyan szükséges eszközökkel, ruházattal, ami felmerülhet náluk igényként.
3: Az intézmény családgondozója, Török Anna, az átadás alkalmával elmondta, az anyaotthonnak mindig szüksége van a támogatásokra, hiszen szinte folyamatosan teltházzal üzemelnek, a családok pedig gyakran cserélődnek.
12: Alapvetően hatalmas nagy segítség, hiszen itt folyamatosan forognak a családok, illetve olyan sorsú élethelyzetű édesanyák és gyermekeik jönnek az anyaotthonban, akik sokszor egy hátizsákkal jönnek, nincs semmiük, és pont ezért mindenfajta adományra nagyon nagy szüksége van az intézménynek, és nagyon-nagyon hálás szívvel fogadjuk őket. Úgyhogy biztos, hogy nagyon jó helyük lesz, és minden nemű adományt, ami egy átlagos család életében megfordul, és szükségük van rá, a pelenkától kezdve a popsikrémig, tényleg minden adományra amúgy meleg szívvel fogadjuk őket, és fel is fogjuk őket használni.
3: Fenyő Miklós tiszteletére egy fekete-fehér kockás napszemüveget formázó emlékpadot avattak nemrégiben Zamárdiban a Margó Edesétányon. Ennek ünnepélyes leleplezését Radnai Péter televízió szakember, kreatív producer vezette.
13: 2023-ban volt a Zemgem Fesztivál, aminek a line-upjában nagyon sok legenda lépett fel, köztük Fenyő Miklós is, és akkor azt találtuk ki, hogy készítünk egy filmet felvezetésképpen erre a szuper eseményre, és hát engem kért meg Norris, hogy próbáljam össze trombitálni azokat a legendákat, akik akkor erre a fesztiválra hivatalosak voltak, és azt kell mondjam, hogy a legkönnyebb azért volt Fenyő Miklós, mert ő neki itt Zamárdiban van telke, mert ez most is van, és ő neki Zamárdi egyfajta második otthona is volt a Szent István Park mellett. És emlékszem, amikor beszéltem vele, akkor ő, aki egyébként nem volt egy ilyen azonnal ráugrik egy interjúra, tehát nem volt az a típus, aki bármikor mindenféle ipari kamerának nyilatkozott, de azt mondta, hogy ha Zamárdiról van szó, akkor boldogan jön. És emlékszem erre a napra, egy májusi nap volt, és nagy mákunk volt, mert direkt gyönyörű idő volt, és egy kicsi valahogy, nem tudom, majd mindjárt megkérdezem a polgármestert, hogy hol van pontosan az a szobor, ahol az interjú készült, az a szív formájú szobor. Ott készültek a beszélgetések, többek között Miklóssal is, és akkor volt szerencsém készíteni egy olyan fényképet, amikor kint állt a stégen és nézte a Balatont, és ugyanott nem látszik az arca, csak hátulról, de az egyik kedvenc képem róla, és nyilván ezek is nagyon szuper képek, meg minden, akinek az emberek fejében, mindenkiben van szerintem egy kép Fenyő Miklósról, és azon feltételezem, hogy mindenki mindig mosolyog, amikor meglátja, mert az ő kisugárzása, az ami belőle jött, az ő zenéjéből és az ő egész életéből, az rengeteg embernek adott örömet, de azon a fényképen csak hátulról lehet látni, de ahogy nézi a Balatont, abban benne van az, hogy mit jelentett számára a Balaton. És még annyit elmondanék, hogy ott csináltunk vele interjúkat, és akkor elmondta, hogy több dal is felmerült, ugye adja magát a gyere, Juli, amikor ad kölcsön a robogódat, és lerucanunk az aranypartra. Ezt nagyjából mindenki ismeri. De van a Halló Mancika című dal, ami szintén nagyon-nagyon kötődik a Balaton, és van a Szerelemre Hívott című dal, ami nem a Szerelemre Hívlak, mert van egy Szerelemre Hívlak is még a 70-es évekből, de van a Szerelemre Hívott című dal, és az is Balaton ihletésű. Az a történet, ami abban a dalban van, ezt ő mesélte el, az történetesen nem Zamárdihoz, hanem Földvárhoz kötődik, de az biztos, hogy a Balaton fontos volt neki. És hogy miért fontos Zamárdinak az, hogy itt legyen egy emlékpad, azt megkérem a polgármester Csákovics Gyulát, hogy mondja el.
14: Nagy öröm, amikor valaki szereti Zamárdit. És ha egy ismert, sokak által tisztelt és szeretett személy teszi ezt, az még különlegesebb érzés számomra. Fenyő Miklós művész úr ilyen ember volt. Ragaszkodott, kötődött a településhez, és köztudott, hogy itt tudott igazán kikapcsolódni, pihenni. Ezt a városhoz, Balatonhoz való kötődést, ragaszkodást szeretnénk meghálálni, és ezzel az emlékpaddal egy kicsit tisztelgünk is a kötődés előtt. Én azt gondolom, hogy, sőt biztos vagyok benne, hogy ez az emlékpad hamarosan egy közkedvelt helyszíne lesz Zamárdinak, egy közkedvelt selfie pont.
3: Az egyik ötletgazda, a Strand Fesztivál alapítója, Lőbenbe Norbert pedig arról beszélt, hogy személyes életútjára is nagy hatással volt a magyar rock'n'roll legenda.
15: Mi Strand Fesztivál szervezőiként most már több mint közel másfél évtizede vagyunk jelen Zamárdi életében, és hát azt fontosnak tartjuk, hogy túl azon, hogy itt lehet sörözni, koncerteket nézni, fürödni a Balatonban és így tovább, szeretünk olyan érzelmi pluszt is adni a közönségnek, amit mi fontosnak tartunk, és például a megemlékezés a számunkra fontos magyar popsztárokról, művészekről, az mindig közel állt hozzánk, Somló Tamásról, Cipőről, Fábián Juliról, idén sajnos Szolnoki Péterről is utcákat nevezünk el itt a fesztivál ideje alatt, és hát azt gondolom, hogy Fenyő Miklós nem csak amiatt áll közel hozzánk, amit polgármester úr is elmondott az erős zamárdi kötődés miatt, hanem nekem az sok helyen elmeséltem már, hogy a saját életem, a saját karrierem szempontjából igazán meghatározó jelentősége volt az 1981-es évnek, amikor egy 7 éves voltam, és a Limbo Hintóval Hungária megnyerte a Tánc és Popdal Fesztivált, mert hogy emlékszem arra napra, hogy én onnantól kezdtem el kacsingatni abba az irányba, hogy én szeretnék megvalósítani olyasmit, mint amiről a Hungária, amiről Fenyő Miklósnak a dalai szólnak, utcabálokat, koncerteket és sok minden mást.
3: Az emlékpad avatásán Fenyő Miklós gyermekei, Dáci és Diú is részt vettek.
4: Apunak a család nagyon fontos volt, ezért vagyunk itt mi mindannyian. Amellett, hogy ő egy nagyszerű előadó volt, amellett egy nagyszerű családapa is volt, aki borzasztóan szerette és ragaszkodott a családjához. És az Amárdi egy pár éve nyaralunk itt, egy pár éve építették föl apujék a kis nyaralónkat, és talán többen tudjátok, hogy két unokával is büszkélkedett, Dáci kislányával és az én kisfiammal. És Zamárdi azért is jelentett nagyon sokat nekünk család szempontból, mert itt hosszabb időt tölthettünk együtt apuval, itt voltak az unokák, sokat játszottak, dumáltak együtt, olvasgatták apu könyvét, sétáltunk a parton, ettünk a bisztrókban, fényképezkedtünk a Balaton szíveszobornál. Szóval Zamárdi főleg a családi életünkben játszott nagy szerepet az utóbbi években, úgyhogy ezért külön szintén köszönjük Zamárdinak, hogy Zamárdi is a szívébe zárt minket, illetve aput. Live!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
0: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulástámogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 2026. szeptember 8-a, 18 óra 30 perc.
0: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál
3: a bemondó Ungvári Judit, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Rátonyi Sára. Köszöntjük a hallgatókat. Főbb híreink először röviden. A béke szolgálatára és Isten jelenlétének felismerésére buzdított 14. Leó pápa. Az új vidékfejlesztési programról, az uniós forrásokról és a költségvetés módosításáról is komoly vita alakult ki kedden az országgyűlésben. Halálos áldozatokkal járó orosz rakéta és dróntámadás érte Kijevet. A béke szolgálatára és Isten jelenlétének felismerésére buzdított 14. Leó pápa, miközben Magyarországon országos zarándoklatra készülnek az egyetemisták. Londonban pedig új főlelkészével ünnepelte Szent István királyt a magyar katolikus közösség. Az egyházi híreket Kövér Tamás ismerteti.
4: A béke nem pusztán emberi erőfeszítés eredménye, hanem Isten ajándéka, amelynek növekedéséért mindenki tehet. Erről beszélt 14. Leó pápa a Róma közeli Genazzánóban, adta hírül kedden a Vatikán News. A katolikus egyházfő hétfőn Szűz Mária születésének előestéjén mutatott be szentmisét a Jó Tanács szűzanyja kegyhelyén. A szentatya homiliájában arra buzdította a híveket, hogy életükben ismerjék fel Isten jelenlétét és álljanak a béke szolgálatába. 14. Leó pápa úgy fogalmazott, Máriában az üdvösség otthonra talál. Példája pedig arra tanít, hogy az ember bizalommal fogadja Isten akaratát. Hangsúlyozta, ebből a bizalomból születhet meg az a béke, amely először az emberek szívében, majd családjaikban, közösségeikben, és végül a világban is növekedhet. Közben országos zarándoklatra várják az egyetemistákat szeptember 19-én és 20-án Mátra-Verebély Szentkútra, összegezte keddi cikkében a Magyar Kurír. A kétnapos esemény Salgótarjánból indul, ahonnan a résztvevők közösen zarándokolnak el a nemzeti kegyhelyre. Szentkúton szentmise, katekézis, dicsőítő ima est és szentségimádás is várja a fiatalokat. A kezdeményezés célja, hogy az egyetemisták a tanév elején közösen tölthessenek időt imádsággal és lelki elmélyüléssel. Új főlelkészükkel ünnepelték Szent István királyt az angliai magyar katolikusok Londonban, számolt be róla ugyancsak a Magyar Kurír. A vasárnapi magyar nyelvű szentmisén mutatkozott be a közösség előtt Csigi Péter, az angliai magyarok új lelkésze. Az ünnepi liturgián mintegy 100-an vettek részt. A londoni magyar katolikus közösség az államalapító István király ünnepéhez kapcsolódva két személy munkáját is elismerte, Szent István díjat adományoztak nekik a közösségért végzett, illetve a lelkipásztori szolgálatukért.
3: térítésmentes nevelőszülő képzést indít októberben Székesfehérváron a Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ, adta hírül keddi cikkében a Magyar Kurír. A 60 órás tanfolyamra olyan 24 év feletti, büntetlen erőéletű jelentkezőket várnak, akik megfelelő körülményeket tudnak biztosítani a családjukból kiemelt gyermekek számára. Az új vidékfejlesztési programról, az uniós forrásokról és a költségvetés módosításáról is komoly vita alakult ki kedden az országgyűlésben. A képviselők közben döntöttek a megye elnevezés visszaállításáról, és megválasztották a független közmédia testület első tagjait is. A parlamenti ülés részleteit Kövér Tamás foglalja össze.
4: A Szent István vidékfejlesztési program elindítását jelentette be napi rend előtti felszólalásában Magyar Péter miniszterelnök, számolt be az országgyűlés keddi üléséről az MTI. A kormányfő közölte, 10 település évente 1 milliárd forintos közösségi fejlesztési keretet kapna, és a helyi önkormányzatok maguk dönthetnének a forrás felhasználásáról. A programot az ellenzéki pártok több oldalról bírálták. Dúró Dóra, a Mi Hazánk frakcióvezető helyettese kevésnek nevezte az összeget, Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője pedig arra emlékeztetett, hogy Magyar Péter már júniusban beszélt a tervről. Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője a program finanszírozását kérte számon. Kis Máté Zsolt, a Tisza párt frakcióvezető helyettese ugyanakkor azt hangsúlyozta, a cél, hogy a fejlesztési döntések közelebb kerüljenek a helyi közösségekhez. Az uniós forrásokról is vita alakult ki. Juhász Hajnalka, a KDNP képviselője szerint még egyetlen euró sem érkezett meg az országnak. Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter viszont azt mondta, a szükséges dokumentáció 85%-át már benyújtották, a kifizetések pedig szeptember végétől indulhatnak. A parlament közben 134 igen és 52 nem szavazattal visszaállította a megye és a kormány megbízott elnevezéseket a vármegye és a főispán helyett. A képviselők 6 tagot választottak a független közmédia testületbe is, amelynek elnöke Bayer Judit médiajogász lett. Megkezdődött a 2026-os költségvetés módosításának vitája is. Kármán András pénzügyminiszter szerint a változtatás a büdzsé valós gazdasági helyzethez igazítását szolgálja. A kormány 3,7%-ről 7,5%-ra emelné az idei hiány célt, miközben több mint 700 milliárd forintos megtakarítással számol. A pénzügyminiszter szerint 2027-től ismét csökkenő pályára állíthatják az államadósságot.
3: Folytatódik a magyar mentális egészségügyi ellátórendszer átalakítását előkészítő szakmai konzultáció, közölte kedden a Magyar Tudományos Akadémia az MTI-vel. A csütörtöki budapesti tanácskozáson egyebek mellett a szakember hiányról, a gyermekpszichiátriai kapacitásokról és a pszichoterápiás ellátásról egyeztetnek. A javaslatokat később egy a kormánynak szánt fehér könyvben összegzik. Világszerte romlott a 15 éves diákok teljesítménye a 2025-ös PISA felmérés szerint. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Budapesten közölte, a magyar diákok eredményei is visszaestek, szövegértésből pedig az OECD által átlag alatt teljesítettek. Szlovákiában ugyanakkor matematikából átlag feletti eredmény született, jelentette kedden a TASZR. Izraelben mindhárom vizsgált területen jelentős visszaesést mértek, közölte kedden az izraeli média. Az izraeli oktatási tárca szerint ebben a háború miatt megszakadt oktatás is szerepet játszott. Mintegy 5000 új egészségügyi dolgozóra van szükség a Kongói Demokratikus Köztársaságban az ebola járvány elleni védekezés bővítéséhez, jelentette kedden az Egészségügyi Világszervezet. A járvány már 6 tartományt érint. A WHO szerint további 1600 betegágy kialakításával 3000-re növelnék a kezelési kapacitást, ehhez azonban összesen 9000 fős egészségügyi személyzetre lenne szükség. Elítélte több magas rangú szerb tisztségviselő részvételét Ratko Mladic hétfői belgrádi temetésén Ursula von der Leyen és António Costa, közölték kedden az X-en. Az uniós vezetők hangsúlyozták, a népirtásért és háborús bűncselekményekért elítélt volt boszniai szerb főparancsnok temetésének hivatalos támogatása ellentétes azokkal az értékekkel, amelyek Szerbia Európai Uniós csatlakozásának alapját képezik. Kiutasítottak 2 szerb diplomatát Bosznia-Hercegovinából, jelentette be kedden Elmedin Konakovics boszniai külügyminiszter. A tárcavezető közölte, Szerbia szarajevói nagykövetségének katonai attaséját és a szerb hírszerzés egyik munkatársát nyilvánították nem kívánatos személynek. A 2 diplomatának 48 órán belül el kell hagynia az országot. Halálos áldozatokkal járó orosz rakéta és dróntámadás érte Kijevet, miközben Ukrajna újabb légvédelmi rendszerek beszerzésén dolgozik. A diplomáciai egyeztetések is folytatódnak, Nyíri Kata jelenti.
5: Súlyos éjszakai csapás érte Kijevet. Az orosz hadsereg ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadta az ukrán fővárost. Az Ukrajinska Pravda szerint 3 ember meghalt, többen megsebesültek. A támadás nyomán 14 lakóépületben, egy iskolában, egy kórházban és a Taras Shevchenko metróállomáson is károk keletkeztek. Emellett több mint 2 tucat gépkocsi és raktárépület rongálódott meg. Az ukrán légierő adatai szerint Oroszország az éjszaka folyamán 166 támadó drónt, valamint ballisztikus és cirkáló rakétákat vetett be. A támadás fő célpontja a kijevi és az odesszai terület voltak. A légvédelem a célpontok többségét megsemmisítette. Odessa térségében egy piacot is találat ért. A 7 kilométer néven ismert kereskedelmi központnál 3 ember sérült meg. A fronton sem csillapodott a harci tevékenység. Az ukrán vezérkar szerint az elmúlt egy napban 244 összecsapást jegyeztek fel, ezek közül 39 a Pokrovszk irányban történt. A háború diplomáciai rendezésének lehetősége közben továbbra is napirenden van. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök azt mondta, hogy a hónap második felében várhatóan találkozik Donald Trump amerikai elnökkel. A megbeszélés egyik fontos témája az Ukrajnának szánt amerikai katonai támogatás lehet. Kijev emellett újabb légvédelmi eszközöket próbál szerezni. Sajtóértesülések szerint több Patriot rendszerrel rendelkező ország vizsgálja, hogyan tudná gyorsan átadni ezeket Ukrajnának. Nagy-Britannia pedig több mint 100 millió euró értékű téli légvédelmi csomagot jelentett be, amely Patriot rakétákat, lőszert és drónokat is tartalmaz.
3: Tervezett szabotázs akciót akadályoztak meg Romániában, derült ki a román hírszerző szolgálat keddi jelentéséből. A román hatóságok szerint egy 40 éves Romániában élő orosz állampolgár katonai támaszpontokról, NATO kommunikációs központokról és más fontos infrastruktúráról készített felvételeket. A férfit őrizetbe vették és felforgató tevékenység kísérlete miatt indítottak ellene eljárást. Meglepő akadályok Hargita megyei bölcsődék működése előtt, Gáspár Sándor tudósít.
6: Hargita megyében 3 új bölcsődét is átadtak július és augusztus folyamán, de csak Csikbán falván működik, üresen maradtak a Parajdi és a Siménfalvi új bölcsődék, mert a szükséges pedagógus állásokat még nem hagyta jóvá a bukaresti kormány. Demeter Levente főtanfelügyelő tisztázta. A Csikbánfalvi új bölcsődében is csak annak köszönhetően indulhatott el a gyermekek foglalkoztatása, hogy a tanfelügyelőség tartalék állásait használták föl. A Szent Anna projekt keretében, amelyet az RMDS nagyon támogatott és elégedetten jelentették is be, hogy 110 bölcsödét sikerült már felépítetniük, egy harmadukat magyarok által is lakott településeken, de kiderült, hogy jó néhánynak a működtetése még várat magára, pedig a gyerekek, ám talán még inkább a szülők erősen várják. Az új, korszerű épületek Csikbánfalván, Barajdon és Siménfalván egyenként 40 gyermek befogadására alkalmasak, de a tanügyminisztériumtól még nem kapták meg a jóváhagyásokat. Simén falván egyelőre türelmesek, mert a villanyszereléssel is megkéstek, csak 95%-ban végeztek, így kivárják, amíg az épület teljesen működőképes lesz. De Parajdon az épület egésze, a csoportszobák is tökéletes állapotban vannak. Nyágrus László polgármester ugyancsak várja, hogy megkezdődhessen a tevékenység az új parajdi bölcsődében. Az országos bölcsődeépítési programnak köszönhetően néhány hónapja Korondon és Farkaslakán is átadták az új bölcsődét, a csoportok elindításához szükséges állások jóváhagyása is megoldódott. Korondon be is teltek a helyek, de a farkaslaki bölcsődét 70 gyermek helyett csak 48 gyermek látogatja. Pedagógusok vannak. A kisegítő személyzet versenyvizsgáit most bonyolítja le a helyi önkormányzat. De meg kell nyernünk a szülők bizalmát, és akkor nagyobb létszámmal tudunk működni, mondta a bölcsődét is magába foglaló Tamási Áron általános iskola igazgatója Mihály Edit.
7: Kárpát-medencei lapszemle. Csíkszereda a központi regionális fejlesztési ügynökséghez pályázott annak érdekében, hogy támogatást szerezzen elektromos buszok beszerzésére, amelyeket az országos helyreállítási terv lezárásáig nem szállítottak le, olvasható a Székelyhon cikkében. Soron kívüli ülésen döntöttek kedden a csíkszeredai önkormányzati képviselők a város integrált fejlesztési stratégiája mellékletének módosításáról, ami az elsőbségi listát tartalmazza a pályázatokat illetően. Bors Béla alpolgármester emlékeztetett, a pályázatok kiértékelése megkezdődött, ezért is kellett dönteni a módosításokról. Hozzátette, tudni kell azt is, hogy most már nem dedikált összegekről van szó, hanem versenypályázat van a központi regionális fejlesztési ügynökségnél megmaradt összegekért. Ha sikerül támogatást nyerni, ezeket a beruházásokat 2028-ban be is kell fejezni. Egy másik határozat tervezet elfogadása lehetővé tette a Csíki Sportcentrum Kft. Ügykezelésében lévő sportlétesítmények támogatását, amelyet a versenytanács is elfogadott. Így a helyi költségvetésből 1.899.000 lejt biztosítanak ebben az évben különböző munkálatokra. Várják a szervezők a veterán lábbuszozókat, biztatják az újakat, hogy csatlakozzanak a gyalogos iskolába járáshoz. Egyelőre három útvonalon közlekedik reggelente a rendhagyó járat, de a művelődési központ nyitott új útvonalak indítására is, írta meg a Hargita Népe. Az új tanév második napján indult a lábbusz program Székelyudvarhelyen. Első héten a polgármesteri hivatal munkatársai kísérik azokat a gyermekeket, akik gyalog mennének iskolába. A lap megtudta, az előző tanévben átlagosan mintegy 65 gyermek választotta a gyalogos iskolába járást a program keretein belül, és hogy a hűséges lábbusz utasok számára első alkalommal sikerült megszervezni július végén az egyhetes és ingyenes lábbusz tábort több mint 50 gyermek részvételével. A rendezvény ezúttal is szerepel a művelődési központ tervei között. A Kárpát-medencei lapszemlét Fülöp Tamástól hallották.
3: Hazánk időjárásáról. Szerdán eleinte országszerte napos, száraz idő várható. Délutántól azonban a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Este északnyugat felől hideg front érkezik, egyre több felé esővel, zivatarokkal és megerősödő helyenként viharos széllel. A csúcs hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. A béke szolgálatára és Isten jelenlétének felismerésére buzdított 14. Leó pápa. Az új vidékfejlesztési programról, az uniós forrásokról és a költségvetés módosításáról is komoly vita alakult ki kedden az országgyűlésben. Halálos áldozatokkal járó orosz rakéta és dróntámadás érte Kijevet. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Rátonyi Sára, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Ungvári Judit volt. Köszönjük figyelmüket!
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Multidéző, Zsoldos Szilviát hallják.
8: Ma 2026. szeptember 8-a kedd van. Kis boldogasszony napja, Szűz Mária születésének ünnepe. A mai ünnep eredetileg annak a jeruzsálemi templomnak felszentelésé évfordulója, amely a Betesda fürdő mellett állt ott, ahol a hagyomány szerint Mária szülőháza. Bizáncban és Rómában már a 7. században megünnepelték Mária születésnapját. Az övén kívül csak Jézus és keresztelő Szent János földi születésnapját ünnepli az egyház. A mai nap a Nagy Mária ünnepek közé tartozik. Isten éltesse Mária és Adrien nevű kedves hallgatóinkat. A Mária bibliai név eredeti héber formája Miriam volt, jelentésének valamennyi magyarázata vitatott. Az Adrien az Adriana név franciás alakja. Férfi párja az Adrián, a latin Hadrianus névből származik. 1570 évvel ezelőtt földrengés döntötte romba Szaváriát, a mai Szombathelyt. Ez volt az első földrengés a mai Magyarország területén, amelyről feljegyzések maradtak fenn. A földrengés a Vitus uralkodásának idejében történt. Az eseményre két forrás utal, a Ravennai krónika és a Passaui püspök élettörténete. A rengés valószínűleg nem volt katasztrofális, mert erre utaló geológiai nyomokat nem találtak. Ma 130 éve született Gyömrői Edit pszichoanalitikus, költő, író József Attila kezelő orvosa. Irodalmi pályáját Kassák körében háború ellen.

0: RT vált, tagja volt a Brit Pszichoanalitikai Társaságnak. 180 éve, 1846. szeptember 8-án nyílt meg az első magyar felsőbb leányiskola, a Miskolci Nőnevelő Intézet. Itt a lányok az elemi ismereteket meghaladó műveltség birtokába juthattak, mégpedig magyar nyelven. Az első tanévben az iskolának 69, 12 és 16 év közötti polgárlány volt a diákja. Az intézet vezértanítónője 13 évig Karacs Teréz volt. Az első években minden tárgyat ő tanított, a német, ének és a rajz kivételével. Amit tanított, mindig szemléltette is. Nem engedte a magolást, értelmező tanulást követelt meg. A református tanoda később részt vett a szabadságharc támogatására szervezett gyűjtésekben is. 120 éve született Smolár Pálné Rotter Emília műkorcsolyázó, a magyar páros műkorcsolyázás első világbajnoki aranyérmese. 1924-től a Budapesti Korcsolyázó Egylet műkorcsolyázója volt. 1925 és 1936 között szerepelt a magyar válogatottban, és páros műkorcsolyázásban ez idő alatt a világ élvonalához tartozott. Szabó Gyulával, majd Szollás Lászlóval versenyzett, utóbbival 1931-ben Berlinben, 1933-ban Stockholmban, 1934-ben Helsinkiben és 1935-ben Budapesten is elnyerték a páros műkorcsolyázás világbajnoki címét. Berlini győzelmük a magyar páros műkorcsolyázás első világbajnoki aranyérme volt. Részt vettek az 1932-es és az 1936-os téli olimpián is, ahol egy-egy bronzérmet nyertek, így a téli olimpiák történetében a Rotter Emília Szollás László páros nyerte az első két magyar érmet. Aktív pályafutásukat az 1936-os olimpia után fejezték be. Rotter Emília 97 évesen 2003-ban hunyt el Budapesten. Ma van az olvasás világnapja. 1965. szeptember 8-án az UNESCO által Teheránban összehívott világkongresszus úgy döntött, hogy ezt a napot minden esztendőben az írástudatlanság elleni küzdelemnek szenteli. A 20. század végén az emberiség 16%-a számított írástudatlannak, Magyarországon a felnőtt népesség 6-7%-a funkcionális analfabéta, azaz súlyos szövegértési problémákkal küzd. A cél az, hogy 2030-ra egyetlen olyan gyermek se legyen az Európai Unióban, aki nem végzi el az általános iskolát. 185 éve, 1841. szeptember 8-án született Antonin Dvorák, cseh zeneszerző, a 19. századi cseh nemzeti zeneirodalom kiemelkedő alakja. Szláv táncok című műve sikert aratott egész Európában. New Yorkban is dolgozott, amerikai spirituálékat és zongokat ismert meg. Ez adott ösztönzést legismertebb 1893-as Újvilág szimfóniájának megkomponálásához. Hazatérte után a prágai konzervatóriumban tanított, és főleg szimfonikus költeményeket és operákat írt. Dvorák emellett kamaraműveket, kantátákat és egyházi zenét is írt.
1: A mai múltidézőt Zsoldos Szilvia készítette.

Antonin Dvorzsák émol szláv táncát a Budapesti Fesztivál zenekar játszotta, vezényelt Fischer Iván. Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istennek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, onnan jön el ítélni élőket és voltakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítja.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Rózsafűzérünket felajánljuk a Szűzanya szeplőtelen szent szívének szándékára és a Szűzanya születésnapjára. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
4: asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek
3: szent anyja,
1: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között,
2: asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Ima szándékukat kérjük jelezzék a 061-255-3333-as telefonszámon.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük, örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 31 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Ungvári Judit. Köszöntjük a hallgatókat. Térítésmentes nevelőszülő képzést indít októberben Székesfehérváron a Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ, adta hírül keddi cikkében a Magyar Kurír. A 60 órás tanfolyamra olyan 24 év feletti, büntetlen előéletű jelentkezőket várnak, akik megfelelő körülményeket tudnak biztosítani a családjukból kiemelt gyermekek számára. Az új vidékfejlesztési programról, az uniós forrásokról és a költségvetés módosításáról is vitáztak kedden az országgyűlésben, számolt be az MTI. A képviselők visszaállították a megye és a kormány megbízott elnevezéseket, valamint megválasztották a független közmédia testület 6 tagját. A kormány emellett 3,7-ről 7,5%-ra emelni az idei költségvetési hiánycélt. Mintegy 1 millió embert foglalkoztatnak a vidéki mikro-, kis- és középvállalkozások Magyarországon. Derül ki a modern és stílusos vidék üzleti közösség és az Opten kedden ismertetett elemzéséből. A vidéki KKV-k létszáma megközelíti a 300 000-et, tavalyi összesített árbevételük pedig csaknem 39 ezer milliárd volt. A legtöbb bevételt a kereskedelem, a feldolgozóipar és az építőipar adta. Folytatódik a magyar mentális egészségügyi ellátórendszer átalakítását előkészítő szakmai konzultáció, közölte kedden a Magyar Tudományos Akadémia az MTI-vel. A csütörtöki budapesti tanácskozáson egyebek mellett a szakember hiányról, a gyermekpszichiátriai kapacitásokról és a pszichoterápiás ellátásról egyeztetnek. A javaslatokat később egy a kormánynak szánt fehér könyvben összegzik. Világszerte romlott a 15 éves diákok teljesítménye a 2025-ös PISA felmérés szerint, derült ki az MTI keddi összefoglalóiból. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Budapesten közölte, a magyar diákok eredményei is visszaestek, szövegértésből pedig az OECD átlag alatt teljesítettek. A nemzetközi eredmények ugyanakkor jelentős különbségeket mutatnak az egyes országok között. Szlovákiában matematikából átlag feletti eredmény született. Izraelben ezzel szemben mindhárom vizsgált területen jelentős visszaesést mértek. Az izraeli oktatási tárca szerint a gyenge eredményekhez a háború miatt megszakadt oktatás is hozzájárult. Átfogó oktatási reformot indít Szlovénia, a legfrissebb PISA eredmények miatt jelentette be kedden Borut Rončević oktatásügyi miniszter. A 15 éves szlovén diákok 20 éve nem teljesítettek ilyen gyengén. A legnagyobb visszaesést szövegértésből mérték, de matematikából is az OECD átlag alatt teljesítettek. Elítélte több magasrangú szerb tisztségviselő részvételét Ratko Mladić hétfői belgrádi temetésén Ursula von der Leyen és António Costa, közölték kedden az X-en. Az uniós vezetők hangsúlyozták, a népirtásért és háborús bűncselekményekért elítélt volt boszniai szerb főparancsnok temetésének hivatalos támogatása ellentétes azokkal az értékekkel, amelyek Szerbia Európai Uniós csatlakozásának alapját képezik. Végül az időjárásról. Éjszaka többnyire felhőtlen, csapadékmentes idő várható, csak északnyugaton lehet kevés felhő. A déli délnyugati szél az Észak-Dunántúlon időnként megélénkülhet. Hajnalra általában 10 és 15 fok közé hűl le a levegő. A hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Félix Salten, Bambi. 9. rész.

0: a vadászat javában tartott. Az ordítás őrjöngővé fokozódott. 10-12-szer ropogott fel a dörgés, melyet az ő keze szórt. Bambi szinte megsüketült, és szíve majd kővé dermedt a rémülettől. Az anya a dörgő lármában tervszerűen haladt lépésről lépésre előre. Össze-vissza szaladgáltak a fácánok, a hóban nyomakodtak, újra kiugrottak, és újra szaladni kezdtek. A nyúl egész családja ide-oda bugdácsolt, leült, tovább bugdácsolt. Senki se szólt egy szót sem. Valamennyien kimerültek a félelemtől, és szinte megdermedtek az ordítástól és a menkő csapásoktól. Bambi és anyja előtt világosabb lett. A bokrok rácsán át felcsillant a tisztás. Mögöttük egyre közelebb recsegett az üldözők dobolása a fatörzseken. Egyre közelebb roppantak a széttörő ágak. Harsogott a ha-hó! Közvetlenül mellettük porzott most el nyúlbarát, két unokatestvérével, ki a tisztáson át. Bum, peng, bam! Csattogott a menkő. Bambi látta, ahogy nyúlbarát futtában puha bukfencet vet, fehér hasát az ég felé fordítja, és úgy maradt fekve. Még izget mozgott egy keveset, azután elcsöndesedett. Bambi megkövülten nézte. De mögöttük már felhangzott. Itt vannak. Menekülni! Sebesen kibontott szárnyak széles zúgása, sípolás, zokogás, tollak borzolása, csattogás. A fácánok felszálltak, csak nem egyidejűleg, egész kévégben. A levegő szinte meghasadt a sokféle dörgéstől, s hallani lehetett az elesettek tompa zuhanását és a megmenekültek finom sípoló távolodását. Bambi lépteket hallott, és hátra nézett. Ott állt ő. A bokrok közül tört elő itt is, ott is, amott is. Mindenhonnan ő bukkant fel. Szétcsapkodott maga körül, szétnyitotta a bokrokat, dobolt a tölgyeken, és iszonyatos hangon üvöltött. Most, mondta az anya, egyenesen előre, mögöttem, de ne nagyon közel. Szempillantás alatt hűntermet, a hó porzott a lába nyomán, Bambi mögötte. A minden oldalról felhangzó dörgés összecsapott felettük, mintha a föld ketté nyílt volna. Bambi nem látott semmit, rohant. A felgyűlt vágy, hogy kikerüljön ebből a vad hangzavarból, az orrát korbácsoló szag légköréből, féken tartott ösztöne, elmenekülni innen, a sóvárgás, hogy megmentse magát, mind-mind végre kirobbant belőle, rohant. Egy villanásra úgy tűnt, mintha anyját felbukni látná, de nem tudta, vajon tényleg felbukott-e. Fátyol homályosította el a szemét. Ezt a fátylat a sűrű dörgéstől való, s mindeddig visszafojtott rettegés borította a szemére. Nem tudott gondolkodni, megfigyelni, csak rohant. Túl volt a tisztáson. Új bozót fogadta magába. Mögötte még egyszer felhangzott a kiáltás, még egyet dördült élesen. S fölötte a bokrokban kurtán pattogott valami, mint a közelgő jégeső. Aztán csendesebb lett. Bambi rohant. A hóban egy haldokló fácán feküdt, kifordult szemekkel, és szárnyával már csak bágyattan verdesett. Amikor Bambit közeledni hallotta, görcsös száncsapkodását abba hagyta, és így suttogott. Mindennek vége. Bambi nem ügyelt rá, csak rohant tovább. A sűrű bozót, ahova tévedt, kényszerítette, hogy futását mérsékelje, és kivezető ösvényt keressen. Türelmetlenül csapkodott szét maga körül lábaival. Erre! Kiáltott valaki megtört hangon. Bambi önkéntelenül követte a hangot, és mindjárt járhatóbb helyre bukkant. De akkor valaki fáradtan felemelkedett előtte. Nyúlbarát felesége volt. Ő kiáltott az imént. Nem tudna egy kicsit segíteni nekem? Kérdezte. Bambi ránézett, és mélyen megrendült. Nyúlné hátsó lábai élettelenül hevertek a hóban, mely forró lecsöppenő vérétől pirosra festve szétolvadt. Még egyszer mondta, nem tudna egy kicsit segíteni nekem? Úgy beszélt, mintha egészséges volna. Higgadtan, csak nem vidáman. Nem tudom, mi történhetett velem, folytatta. Biztosan nincs jelentősége, csak épp, hogy most nem tudok menni. De a mondat közepén oldalra hanyatlott, és meghalt. Bambit újra elfogta a borzalom, és elrohant. Bambi! Hirtelen megtorpant, az övéi közül szólította valaki. Még egyszer felhangzott. Bambi! Te vagy? Gobó hevert ott a hóban, gyámoltalanul. Egészen erőtlen volt. Már a lábára se tudott állni. Mint egy a hóba temetve, már fejét is csak bágyattan emelgette. Bambi felhevülten lépett hozzá. Hol van az anyád, Gobó? Kérdezte zihálva. És hol van Faline? Bambi gyorsan, izgatottan és türelmetlenül beszélt. A félelem még egyazon erővel dobogtatta szívét.
1: Anyának és Falinénak el kellett szaladniuk,
0: felelte Gobó megadóan. Halkan beszélt, de olyan komolyan és okosan, mint egy felnőtt.
1: Itt kellett hagyniuk a hóban.
0: Elestem. De neked is futnod kell, Bambi.
2: Fel! Kiáltott Bambi. Fel, Gobó! Eleget pihentél! Nincs több idő rá! Fel! Gyere velem!
1: Nem. Hagyd csak, mondta Gobó csöndesen. Nem tudok felállni. Lehetetlen. Szívesen mennék, Bambi, elhiheted, de nagyon gyönge vagyok hozzá.
2: Mi lesz hát veled?
0: Türelmetlenkedett Bambi.
1: Nem tudom. Alig, ha nem meghalok, mondta Gobó egyszerűen.
0: Újra felhangzott a lárma, és a fülükhöz csapódott, és új menkő csapások. Bambi megreszketett. A bokorban gyors roppanás, a havon át teljes vágtában rohant feléjük a fiatal Karus. Futni! Kiáltotta, hogy Bambit meglátta. Senki se maradjon állva, aki futni tud! Szempillantás alatt elrohant mellette, és vad menekülése Bambit is magával rántotta. Bambi jóformán nem is tudta, hogy újra elkezdett rohanni, s csak egy idő múlva mondta, Isten veled, Gobó! De akkor már jó messzire volt tőle. Gobó nem hallotta.

0: ide-oda rohangált estig az erdőn, amelyet a lárma és a mennykőcsapások alaposan felbújgattak. Ahogy leszállt a homály, elcsöndesedett minden. A könnyű szél hamar elvitte a mindenünnen settenkedő utálatos szagot, de az izgalom megmaradt. Az első ismerőse, akit Bambi viszont látott, Ronnó volt. Jobban bicegett, mint valaha. Oda át a tölgyek alatt, mesélte Ronnó, seblázban fekszik a róka. Épp az előbb mentem el mellette, iszonyatos mennyit szenved. A hóba és a földbe harap kínjában. Anyámat nem látta? Kérdezte Bambi.
1: Nem,
0: felelte Ronnó félszegen, és gyorsan odébb állt. Később, éjszaka, Netla asszonnyal és Falinéval találkozott. Mind a hárman örültek a találkozásnak.
1: Anyámat nem láttad?
0: Kérdezte Bambi.
1: Nem,
0: felelte Faline. Még azt sem tudom, hol az én anyám.
2: Na, mondta Netla asszony vidáman, szép história. Olyan boldog voltam, hogy nem kell többé gyerekekkel vesződnöm, és most íme egyszerre kettő van, akiről gondoskodnom kell. Köszönöm szépen!
0: Bambi és Faline nevettek. Aztán Gobóról beszéltek. Bambi elmesélte, hogyan találta meg a hóban, és olyan szomorúak lettek, hogy elkezdtek sírni. De Netla asszony nem engedte, hogy sírjanak.
2: Mindenek előtt nézzünk utána, hogy valami harapnivalót találjunk, mégiscsak hallatlan. Egész nap egy falatot sem ettünk.
0: Olyan helyekre vezette őket, ahol még itt-ott kevéske lomb volt, mely alacsonyan függött, s még nem száradt el egészen. Netla asszony remekül kiismerte magát. Ő maga nem nyúlt az eleséghez, csak Bambit és Falinét hajtotta, hogy egyenek. Füves helyeken eltakarította előlük a havat, és rájuk parancsolt.
2: Itt, ez jó!
0: Vagy azt mondta.
2: Nem, várjatok, mindjárt találunk valami jobbat.
0: Közben azonban egyre szitkozódott.
2: Milyen ostobaság! Mennyit kell vesződni ezekkel a gyerekekkel?
0: Egyszerre csak megpillantották Ena nénit, és elébe rohantak.
2: Ena néni!
0: Kiáltott Bambi. Ő pillantotta meg először. Faline magán kívül volt örömében, és a nyakába ugrott.
2: Anya!
0: De Ena sírt, és halálosan fáradt volt.
1: Gobó eltűnt, panaszolta. Kerestem. Ott voltam az ágyánál, ott a hóban, ahol összeesett. Üres volt. Eltűnt. Szegény kicsi gobom.
0: Netla asszony mormogta,
2: inkább a nyoma után nézett volna, okosabb, mint sírni.
1: Nem hagyott nyomot maga után, mondta Ena néni, de ő sok nyomot hagyott ott. Ő volt Gobó ágyánál.
0: Hallgattak. Aztán Bambi bátortalanul megkérdezte.
1: Ena néni, nem láttad az anyámat?
3: Nem,
0: felelte Ena néni halkan. Bambi sose látta többé az anyját.

0: Felix Salten, Bambi. A 9. rész hangzott el. Felolvasta Dunai Tamás. Fordította Fenyő László. Hangmérnök Liszkai Károly és Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendező Elromán Kata.
1: A kiskakas gyémánt félkrajcárja.

0: Volt a világon egy szegény asszony. Annak volt egy kis kakasa. Csak ott keresgél, csak ott kapargál a kis kakas a szemétben, egyszer talál egy gyémánt félkrajcárt. Arra megy a török császár. Meglátja a kis kakasnál a gyémánt félkrajcárt, és azt mondja neki. Kis kakas, add nekem a gyémánt félkrajcárodat! Nem adom bizén, kell a gazdasszonyomnak! De a török császár erővel is elvette tőle, hazavitte, betette a kincses kamrájába. A kis kakas megharagudott, felszállott a kerítés tetejére, elkezdett kiabálni. Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom! A török császár, csak hogy ne hallja, bement a házba, de akkor meg a kis kakas az ablakába repült, onnan kiabálta. Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom! Megharagudott erre a török császár.
1: Eredj, te szolgáló, fogd meg azt a kiskakast, hogy ne kiabáljon, vesd bele a kútba!

0: Pest belé, az égő kemencébe. A szolgáló megint megfogta a kiskakast, s az égő kemencébe vetette.
1: De a kiskakas megint csak elkezdi. Eriszt ki, begyem a vizet, hadolcsa el a tüzet! Eriszt ki, begyem a vizet, hadolcsa el a tüzet!
0: Erre a begye mind kieresztette a vizet, eloltotta a tüzet. Akkor megint csak felszállott az ablakba.
2: Kukurikú, török császár, add vissza a gyémád, félkrajcárom!
0: Még nagyobb méregbe jött erre a török császár.
3: Erecs, te szolgáló, fogd meg azt a kis kakast, vesd bele a mékasba, hadd csípjék agyon a darazsak.
0: A szolgáló belevetette a kis kakast a mékasba. Ott megint elkezdi a kis kakas.
2: Szíd fel, begyem a darást! Szíd fel, begyem a darást!
0: Arra a begye mind felszítta a darást. Akkor megint felszállott a török császár ablakába.
2: Kukurikú, török császár, add vissza a gyémát, félkrajcárom!
0: Már a török császár nem tudta, mi csináljon vele.
3: Eredj, te szolgáló, hozd ide azt a kis kakast, hadd tegyem ide a bő bugyogóm fenekébe.
0: Megfogja a szolgáló a kis kakast, a török császár beteszi a bő bugyogója fenekébe.
1: Akkor a kis kakas megint csak elkezdi.
2: Ereszt ki, begyem a darást, hadd csípje meg a farát! Ereszt ki, begyem a darást, hadd csípje meg a farát!
0: A begye mind kieresztette a darást, azok jól megcsípkedték a török császár farát. Felugrik erre a török császár.
3: Jaj, jaj, a fránya egye meg ezt a kiskakast! Vigyétek hamar a kincses kamarába, hadd keresse meg a maga gyémánt félkrajcárját!
0: Bevitték a kiskakast a kincses kamarába, ott megint elkezdi a maga nótáját.
2: Szíd fel, begyem a sok pénzt! Szíd fel, begyem a sok pénzt!
0: Erre a begye mind felszítta a török császár 3 kát pénzét. A kiskakas hazavitte, odaadta a gazdasszonyának, gazdagasszony lett belőle, máig is él, ha meg nem hal.

kiskakas gyémánt félkrajcárja. A magyar népmesét Festbaum Béla olvasta fel. Hangmérnök Liszkai Károly, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendező Elromán Kata.

Kis kezemet összetéve szépen, hozzád szólok, jó Isten az égben. Imádkozom szívemből te hozzád, hallgasd meg jó gyermeket fohászát. Este van már, kis ágyamba térek,

0: Mikola Péter felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 20 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Ungvári Judit. Köszöntjük a hallgatókat. Térítésmentes nevelőszülő képzést indít októberben Székesfehérváron a Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ, adta hírül keddi cikkében a Magyar Kurír. A 60 órás tanfolyamra olyan 24 év feletti, büntetlen előéletű jelentkezőket várnak, akik megfelelő körülményeket tudnak biztosítani a családjukból kiemelt gyermekek számára. Az új vidékfejlesztési programról, az uniós forrásokról és a költségvetés módosításáról is vitáztak kedden az országgyűlésben, számolt be az MTI. A képviselők visszaállították a megye és a kormány megbízott elnevezéseket, valamint megválasztották a független közmédia testület 6 tagját. A kormány emellett 3,7-ről 7,5%-ra emelni az idei költségvetési hiánycélt. Mintegy 1 millió embert foglalkoztatnak a vidéki mikro-, kis- és középvállalkozások Magyarországon. Derül ki a modern és stílusos vidék üzleti közösség és az Opten kedden ismertetett elemzéséből. A vidéki KKV-k létszáma megközelíti a 300 ezret, tavalyi összesített árbevételük pedig csaknem 39 ezer milliárd volt. A legtöbb bevételt a kereskedelem, a feldolgozóipar és az építőipar adta. Folytatódik a magyar mentális egészségügyi ellátórendszer átalakítását előkészítő szakmai konzultáció, közölte kedden a Magyar Tudományos Akadémia az MTI-vel. A csütörtöki budapesti tanácskozáson egyebek mellett a szakemberhiányról, a gyermekpszichiátriai kapacitásokról és a pszichoterápiás ellátásról egyeztetnek. A javaslatokat később egy a kormánynak szánt fehér könyvben összegzik. Világszerte romlott a 15 éves diákok teljesítménye a 2025-ös PISA felmérés szerint, derült ki az MTI keddi összefoglalóiból. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Budapesten közölte, a magyar diákok eredményei is visszaestek, szövegértésből pedig az OECD átlag alatt teljesítettek. A nemzetközi eredmények ugyanakkor jelentős különbségeket mutatnak az egyes országok között. Szlovákiában matematikából átlag feletti eredmény született. Izraelben ezzel szemben mindhárom vizsgált területen jelentős visszaesést mértek. Az izraeli oktatási tárca szerint a gyenge eredményekhez a háború miatt megszakadt oktatás is hozzájárult. Átfogó oktatási reformot indít Szlovénia, a legfrissebb PISA eredmények miatt jelentette be kedden Borut Roncsevics oktatásügyi miniszter. A 15 éves szlovén diákok 20 éve nem teljesítettek ilyen gyengén. A legnagyobb visszaesést szövegértésből mérték, de matematikából is az OECD átlag alatt teljesítettek. Elítélte több magasrangú szerb tisztségviselő részvételét Ratko Mladic hétfői belgrádi temetésén Ursula von der Leyen és António Costa, közölték kedden az X-en. Az uniós vezetők hangsúlyozták, a népirtásért és háborús bűncselekményekért elítélt volt boszniai szerb főparancsnok temetésének hivatalos támogatása ellentétes azokkal az értékekkel, amelyek Szerbia Európai Uniós csatlakozásának alapját képezik. Végül az időjárásról. Éjszaka többnyire felhőtlen, csapadékmentes idő várható, csak északnyugaton lehet kevés felhő. A déli délnyugati szél az Észak-Dunántúlon időnként megélénkülhet. Hajnalra általában 10 és 15 fok közé hűl le a levegő. A hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! 20 óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Borsodi Heni.
3: Szeretettel köszöntöm Önöket Kisboldogasszony ünnepének estéjén. Egyházunk szeplőtelen fogantatás ünnepe, vagyis december 8-a után 9 hónappal, szeptember 8-án ünnepli Jézus Krisztus édesanyjának születését. Az ünnep latin neve Nativitas Beate Mariae Virginis. Magyar népi nevén kisboldogasszony vagy kisasszony. Egy énekszöveggel készültem erre az estére, mely énekszövegre Megyesi S. Norbert művelődés történész a Nyugat-Dunántúl egyházzenei anyanyelve című monográfiájában találtam rá. Négy szép énekek a celi boldogságos Szűz Máriához. Nyomtattatott Sopronban 1731-ben. Ez az egyik legkorábbi magyar nyelvű Mária celi ponyva. Ennek első éneke az Idvez légy Mária, Celnek asszonya kezdetű, 17 versszakos Mária köszöntő. Ad notam, Idvez légy Mária, szép lilium szál. Gencsapátiban 1958-ban még ismerték az éneket. A ponyváról búcsúvezető előénekesek kéziratos énekkönyveibe került, így élhetett még a 20. század közepén is. Mária cél mindig kedves búcsújáró helye volt népünknek. Templom a Nagy Lajos király támogatásával épült a 14. században. A kegyhelyéke a késő román stílusú, majd 900 éves szobor, egy Madonna karjának is Jézussal. A hásfából faragott, közel fél méter magas Mária szobor egy zarándok szerzetesé volt, aki egy fatörzsre helyezve idézőjeles cellát épített köré a 12. században. Innen ered a név. Maria in der Celle. A családi elbeszélésekből tudom, hogy egyik dédapám is elgyalogolt Mária cellbe. Öreg apát kenyeret meg egy darab szalonnát kötött a hátára. Úgy ment gyalog Mária cellbe. Nagyszüleim így idézték föl időnként dédapám Mária celi búcsújárását. 7 évvel ezelőtt magam is a nyomdokaiba léphettem, és végigjárhattam ezt a nem könnyű, de felejthetetlen zarándokutat. Erre is gondolok most, amikor ennek a majd 300 éves Mária köszöntőnek a szövegét olvasom, és ajánlom kedves hallgatóink figyelmébe kisboldogasszony napján. Így köszöntöm Urunk Jézus Krisztus édesanyját. Az 1731-ben kiadott apró nyomtatvány szövege így hangzik. A minden versszakban visszatérő refrént csak az első szakaszokban olvasom. Idvez légy Mária celnek asszonya, hozzád járulóknak ó pátronája. Ó, melyékes vagy Mária, Mária celnek csillagja. Vigassággal teljes én bűnös lelkem, ha téged Mária lát az én szemem. Ó, melyékes vagy Mária, Mária celnek csillagja. Én szívem Mária ég szeretettel, nálad kívül éppen semmit nem kedvel. Jézust óhajt lelkem, ő benne bízik, csak ő szeretetével lángadozik. Csak Jézus Mária lelkem mátkája, néktek nyitva vagyon szívem ajtaja. Ajándékul adom néktek szívemet, oltalmatok alá bűnös lelkemet. Ah, idvez légy tehát, lilium virág, te Mária, belben tündöklő csillag. Mária cél néked, mint szűz virágnak, Isten malasztjával bimbózó ágnak. Céllát adott, melyben te sok csodákkal fén lesz, és Istennek bő malasztjával. Nyisd meg, ó Mária, szíved ajtaját, hozzád járulóknak mutasd gráciát. Hogy mi dönte hozzád szívből járulunk, fáradtságunk után légy nyugodalmunk. Képed előtt térdre esvén könyörgünk, magyarok asszonya, rajtunk könyörülj. Jelen nem lehetvén küldöm szívemet, hogy ez idvezlettel áldjon tégedet. Boldog Mária cél malasztal teljes, mely igen tündöklő csillaggal fény lesz. Minden nap szemléled Mária képét, láthatod anyai jelenlétét. Én is, ó Mária, buzgó lelkemmel, jó szívből származott szeretetemmel, hozzád folyamodom, végy bé szívedbe. Lelkemet mennyei Mária celbe. Ó, melyékes vagy Mária, Mária celnek csillagja. Az Idvez légy Mária celnek asszonya című a 18. századból fennmaradt Mária köszöntő szövegét olvastam. 4 soros versszakokból épül fel a vers, a 3. és 4. sor refrén, minden versszakban visszatérő Mária dicséret, a kegyhely nevének említésével, melyhez az ének kapcsolódik. Ó, melyékes vagy Mária, Mária celnek csillagja. A vers a legismertebb Mária imádságból származó köszöntéssel kezdődik. Idvez légy Mária. Ezután már is megnevezi az egykori költő a kegyhelyet a következő megszólításban. Celnek asszonya. Majd a második sorban, a köszöntés után azonnal a szent, ez esetben Isten anyja és az ember viszonyára kerül a fókusz. Hozzád járulóknak, ó pátrónája! Mert kicsoda is Mária nekünk, a földön élő embereknek. Égi édesanyánk és patrónánk, vagyis védelmezünk, segítünk és szószólunk az Úrnál, Fiánál, Jézus Krisztusnál. Közbenjárását kérjük, hozzájárulunk, különösen is a kitüntetett helyeken, kegyhelyeken, búcsújáró helyeken, sok fáradtságot vállalva, zarándokutat járva. Hogy a fáradtság, az útrakelés, az otthon, a megszokott tér és megszokásaink elhagyása hozzájáruljon a kért kegyelme kiérdeméséhez. Az első versszak, hallottuk, általános, a közösség nevében mondott köszöntő. A következő öt versszakban azonban váltás következik. Egyes szám első személyben szól a versbeszélő, de még nem a kérés hangján. Először örömét fejezi ki, melyet Mária közelében érez. És magát kicsinyíti, ellentét beállítja a szenttel, akinek közelébe érkezett. Vigassággal teljes az én bűnös lelkem, ha téged, Mária, lát az én szemem. Aztán a Mária és fia Jézus iránt érzett kivételes, kizárólagos szeretet kifejezése következik. Kívülük a szív semmit nem kedvel, a lélek csak Jézus szeretetével lángadozik. Szépséges, jóízű magyar anyanyelvünk. Milyen különleges, ritka, régies alakjával találkozunk itt a lángoligének. A következő versszakok arról tesznek tanúságot, hogy a bűnös lélek a szentnek ajánlja, az ő oltalmába helyezi magát. A versbeszélő elmondja, hogy szíve ajtaja Máriának és Jézusnak vagyon nyitva. Ezután az önfelajánlás után ismét a dicséret általános, nem egyes szám első személyű hangja szólal meg. Liliumvirág, tündöklő csillag, szűzvirág, bimbozó ág. Mária énekekből, litániákból olyan ismerős képek, szép metaforák ezek. És itt a versnek ezen a pontján következik, a dicséretből bomlik ki a következő tematikus egység. A dicsérő attitűdöt a kérő, könyörgő követi. A zarándok kifejezte, hogy szíve ajtaját Mária előtt kitárta, majd szebbnél szebb toposzokkal dicsérte az Isten anyját. S most ugyanazt a gesztust kéri a közbenjárótól. Nyissa meg szíve ajtaját ő előtte és kérései előtt. A zarándok fáradtságaira hivatkozik, irgalmat kér. Az ének végén pedig ismét a dicséret szólal meg. A legismertebb Máriaima, az Üdvözlégy Mária régebbi, malasztal teljes fordulata, majd a fénymotívum a tündöklő csillagképben. Legvégül ismét a kérőhang szólal meg, fokozással. Hozzád folyamodom, végy bé szívedbe, lelkemet mennyei Mária celbe. A zarándok már nem csak a szívajtajának kitárásáért esd, de helyet kér a maga számára Mária anyai szívében. A földi élet útján Mária anyai szívébe vágyakozik, a földi út befejezése után pedig a mennyországba. És mennyire szépen kifejezően jelenik meg ez a vágy ennek a zarándok éneknek a szövegében. Vedd lelkemet mennyei Mária celbe. A kegyhelyeken a szent közelsége és jelenléte erősebben érződik, ezáltal ezek a helyek olyanok, mint kisföldi mennyországok. Ezt olvassuk ki az ének szövegéből. Láthatjuk, milyen szépen, arányosan váltakozik ebben a 18. századi Mária celi búcsúsénekben a dicséret, valamint a kérés, könyörgés. Méghozzá úgy, hogy az előbbi, vagyis a dicséret marad végig a hangsúlyosabb, s nem csak a 17-szer visszatérő dicsérő refrén miatt. Csodálhatjuk régisége, szép régies nyelve miatt is, és csodálhatjuk harmonikus arányossága okán is. A hangsúly a dicséreten, a bűnös ember, a földi halandó zarándok finom közeledésén van a szent, ez esetben Szűz Mária, az Isten anyja, az égi édesanyja felé. Először dicsér a versbeszélő, majd újra dicsér, hűségéről, szeretetéről biztosít, s mindeközben halkan, szelíden, szerényen kér. Nem mást, mint közelséget és oltalmat. Leginkább és legfőképpen csak ennyit. És a legfontosabbat, az üdvösséget. Túl a földi életen, a fényes kegyhelyet már látván, annak szent sugárzását megtapasztalván, azért esd, hogy helyet kapjon majd egyszer a mennyei Mária celben. Köszönöm szépen a figyelmüket!
0: Borsodi Henit hallották. A következő percekben Wolfgang Amadeus Mozart 515-ös köheljegyzékszámú C-dur vonós ötösének első tételét hallják.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 515-ös köheljegyzék számú C-dur vonós ötösének első tételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, ma ünnepli születésnapját Kincses Veronika, Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas operaénekesnő, érdemes művész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja, egyetemi tanár. A Hangolóban az ő felvételeiből hallanak összeállítást. Elsőként hallgassák meg a Figaro házasságából a grófné áriáját.

Kedves hallgatóink, Kincses Veronika énekelte a grófné áriáját Mozart Figaro házassága című operájából. Most hallgassanak meg két részletet Puccini Pillangó kisasszonyából.

Kedves hallgatóink, Puccini Pillangó kisasszonyából hallottak két részletet, Kincses Veronika és Takács Klára előadásában. Most hallgassák meg Mimi áriáját, Puccini Bohém élet című operájából.

Kedves hallgatóink, Mimi áriáját hallották Puccini Bohém élet című operájából. Most Verdi Simon Boccanegra című operájából az apa-lány duettje következik. Kincses Veronika partnere Miller Lajos.

Kedves hallgatóink, Kincses Veronika és Miller Lajos előadásában hallották Amália és Boccanegra kettősét, Verdi Simon Boccanegra című operájából. A hangulót Violetta dalával zárjuk, Kálmán Imre a Montmartre-i Bolya című operettjéből.

0: Kedves hallgatóink, a születésnapos kincses Veronika énekelte Violetta dalát Kálmán Imre a Montmartre-i Ibolya című operettjéből. A hangulót Bögös Henrietta szerkesztette.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 21 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Ungvári Judit. Köszöntjük a hallgatókat. Országos zarándoklatra várják az egyetemistákat szeptember 19-én és 20-án Mátraverebély-Szentkútra, összegezte keddi cikkében a Magyar Kurír. A kétnapos program Salgótarjánból indul, majd szentmisével, dicsőítő imaesttel, szentségimádással és katekézissel folytatódik a Nemzeti Kegyhelyen. A jelentkezési határidőt szeptember 10-ig meghosszabbították. Megszűnik az önálló gazdálkodási kar a Pannon Egyetem zalaegerszegi kampuszán, és intézetként működik tovább, jelentette be Abonyi János rektor a keddi zalaegerszegi sajtótájékoztatón. Az átalakítás február közepéig zárul le, miközben a gazdasági, informatikai és mérnöki képzések megmaradnak. Az intézményben idén 202 új hallgató kezdi meg tanulmányait, 34%-kal több, mint tavaly. Elindítja a kormánya a Szent István vidékfejlesztési programot, jelentette be kedden az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. Elsőként 10 vidéki térség 100 településén próbálják ki az új rendszert, ahol a helyiek bevonásával határozzák meg a szükséges fejlesztéseket. A kormányfő közölte, 2027. augusztusa után kezdődhet a program országos bevezetése, amely több mint 2000 települést érinthet. Hivatalos látogatásra Németországba utazik csütörtökön Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, közölte kedden az országgyűlés sajtóirodája az MTI-vel. A házelnököt Berlinben a Bundestag ülésén köszöntik, majd Julia Klöcknerrel, a német parlament alsóházának elnökével tárgyal. Forsthoffer Ágnes német politikusokkal is egyeztet, este pedig beszédet mond a Konrad Adenauer alapítvány rendezvényén. A magyar családi vállalkozások mindössze 14%-ának van hivatalos utódlási terve, derül ki az EY kedden ismertetett vállalkozói barométer kutatásából. A felmérés szerint a vállalkozók 43%-a családon belül adná tovább a cégét, miközben csak minden ötödik tervez tulajdonosváltást a következő 4 évben. A kutatásban 173 magyar vállalkozó vett részt. Világszerte romlott a 15 éves diákok teljesítménye a 2025-ös PISA felmérés szerint. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Budapesten közölte. A magyar diákok eredményei is visszaestek, szövegértésből pedig az OECD átlag alatt teljesítettek. Szlovákiában ugyanakkor matematikából átlag feletti eredmény született, jelentette kedden a TASZR. Izraelben mindhárom vizsgált területen jelentős visszaesést mértek, közölte kedden az izraeli média. Az izraeli oktatási tárca szerint ebben a háború miatt megszakadt oktatási szerepet játszott. 100 éves korában elhunyt dr. Szél Kálmán orvosprofesszor, Szombathely díszpolgára, tudatta kedden a Szombathelyi Egyházmegye. A professzor az anesteziológia és az intenzív betegellátás egyik hazai meghonosítója volt. Több évtizeden át dolgozott a Markusovszki kórházban, ahol vidéken az elsők között hozott létre önálló anesteziológiai és intenzív betegellátó osztályt. Végül az időjárásról. Szerdán eleinte országszerte napos, száraz idő várható, délutántól azonban a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Este északnyugat felől hideg front érkezik, egyre több felé esővel, zivatarokkal és megerősödő helyenként viharos széllel. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus Krisztus születése így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt. József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott. Íme a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti, velünk az Isten. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának első fejezetéből a 18-tól a 23. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc. A Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából.

Leó pápa a Genazzano kegyhelyén, Máriában az üdvösség otthonra lel, Isten velünk van. 14. Leó pápa a nyugat-afrikai fiatalokhoz, legyetek a szeretet, az igazságosság és a béke tanúi.

0: Leó pápa homíliája Genazzánók egyhelyén. Máriában az üdvösség otthonra lel, Isten velünk van. Szűz Mária születése ünnepének előestéjén, szeptember 7-én Leó pápa a Róma közeli Genazzánó jó tanár szűzanynak egyhelyére látogatott, amelyet ágostorrendi szerzetesek gondoznak. Leó pápa szentmisét mutatott be rendtársai koncelebrálásával, majd aranyrózsát ajándékozott Szűz Máriának, végül pedig lelepezte azt a freskót, amely őt magát ábrázolja, imádkozva a kegykép előtt, ahogy ez szokássá vált az ide zarándokló pápa elődeinek példái nyomán. A Szentatya homíliája kezdetén felidézte első látogatását itt, a jó tanár szűzanynak egyhelyén, amelyet alig 2 nappal megválasztása után tett, amikor ezt írta a bazilika vendégkönyvébe.
1: Come ricorderete, già nei primi giorni del pontificato ho sentito il dovere e un profondo desiderio di avvicinarmi a Genazzano, al santuario della Madonna di Buon Consiglio.
0: Pápaságom első napjainak, kötelességemnek és mély vágyamnak éreztem, hogy közel kerüljek a Genazzánói jó tanár szűzanyag egyhelyéhez, aki egész életemben elkísért anyai jelenlétével, bölcsességével és fia iránti szeretetének példájával, aki mindig is hitem középpontjában állt. Örömmel vagyok ismét itt, hogy veletek ünnepeljem a Szent Szűz születésének vigíliáját, és hogy a gyermek Máriára bízzam mindazt, ami megszületik ebben a szegény és nagyszerű emberiségben, amely oly törékeny, mint egy hajtás, mégis Isten hűségének jele, folytatta a pápa. Igen, Mária egy másfajta napnak a hajnala, egy olyan világi, amely végre megszabadult a gonosztól. Mi itt vagyunk mellette, az oltár körül, amelyről üdvösség köszönt ránk, ami átalakít minket, fiában a gyermekeit. Kérjük tőle az ő jó tanácsát, hogy befogadjuk az Isten ígét, hogy megőrizzük azt magunkban, és világra húzzuk bölcs döntések és hiteles megtérés által. A pápa szentmise bibliai üzenetét Villanovai Szent Tamás, ágostorrendi szerzetes és püspök segítségével értelmezte, aki életét a szegények szolgálatának szentelve mélyen behatolt a hit igazságába. A szent püspök képes volt meglátni Mária kicsinségének és úgymond peremre szorult helyzetének paradoxonát, amelyet az üdvösség rendjének középpontjába helyezett. Leó pápa feltette a kérdést. Milyen lehetett egy kislány születés a Joachim és Anna idejében? Villanovai Szent Tamás mélyen belemerült ebbe a témába. Sokszor elgondolkodtam, írja, és megkérdeztem magamtól, hogy az evangelisták, akik oly sokat beszéltek Keresztelő Jánosról és az apostolokról, miért mesélik el nekünk olyan szűkszavúan Szűz Mária történetét, aki élete eseményeiben és személyes mivoltában mindenki mást felülmúl. Megkérdezem, folytatja a szent püspök, miért nem hallottunk még fogantatásáról, születéséről, neveltetéséről, szokásairól, az őt ékesítő erényekről, arról, hogy milyen emberi kapcsolata volt fiával, hogyan viszonyult hozzá, hogyan élt az apostolokkal mennybe menetele után. Mindezek a dolgok fontosak voltak, és a hívek rendkívül állítottal olvasták volna őket, és az egyszerű emberek is gyönyörködtek volna bennük. Ó, evangélisták, hozzátok fordulok!
1: Perché avete tralasciato dettagli così gioiosi, così attesi, così piacevoli?
0: Miért fosztottatok meg minket hallgatásotokkal ilyen nagy örömtől? Miért hagytatok ki ilyen örömteli, oly régóta várt, oly gyönyörűséges részleteget? Leó pápa fontos jelzéseket talál a püspök szavaiban a hitünk számára. Először is, kérdezzük meg a Szentírást és szerzőit, vitassuk meg a szöveget, lépjünk párbeszédbe a Jelenések könyvének tanúival, mint barátokkal, ajánlotta a Szentatya. Valóban, szentek polgártársai vagyunk, és Istennek házanépe, ahogy Pál apostol tanítja, és magától Máriától tanuljuk meg a bölcsességet, amellyel Istennel beszélget, amikor kérdéseket tesz fel neki, értelmezi az eseményeket, őrzi és összekapcsolja azokat a szívében, ahogy Lukács evangélista beszámol róla. Máté evangélium azonban hallgatásával, mintha villanóvai Szent Tamást igazolná. Hallottuk a felolvasott evangéliumban, amin beszámol Mária jelenlétéről, aki maga egyetlen szót sem szól. Mégis Mária és a benne élő fia puszta jelenléte mozgatja az egész történetet, Józsefnek és egész háza népének a történetét. Mária jelenléte minőségi ugrást indít el a nemzetség történetében, mint egy váratlan újdonság, amely képes nem csak az új elvárásokat, hanem az ember kiszámítható viselkedését is módosítani. Amit József hall, amit eldönt és amit tesz, az voltaképpen válasz Istennek és a Máriában való jelenlétének, az ő abszolút különbözőségének, amely túlmutat minden lehetséges emberi elbeszélésen. Máriában az üdvösség otthonra talál. Isten velünk van. A villanóvai püspök így folytatja. Nos, ami az általam említett gondolatokat illeti, hogy miért nem írta könyvet a szűzony a tetteiről, mint ahogy Pál tetteiről tették, az egyetlen dolog, ami eszembe jut, mindez azért történt, mert a Szentléleknek így tetszett. Az evangelisták pedig ösztönösen hallgattak róla, egyszerűen azért, mert a szűzony a dicsősége, ahogyan a Zsoltárban olvassuk, teljesen benne volt Máriában. Vagy jobban elképzelhető a leírtaknál, mint ami elegendő lett történetének címbéri foglalataként, vagyis hogy Jézus tőle született.
1: Cos'altro vuoi sapere? Cos'altro cerchi nella Vergine? Ti basti sapere che è la madre di Dio.
0: Mit akarsz még tudni? Mit keresem még a szűzben? Elég, ha tudod, hogy ő Isten anyja. Kedves testvérek, folytatta Leó pápa, szédüljünk meg e nagy misztérium előtt, mert hiszen lehetetlen megszokni azt. Egy kislányka születését ünnepeljük, aki arra hivatott, hogy teremtőinek anyja legyen, az üdvözítő Istennek az anyja. Ő mégis egyszerűen gyermekként születik, akár csak a mi lánykáink és leány unokáink, kiket karjainkban tartunk. Nemes és magasztos címekkel illetjük őt, nagyasszony és királynő, de Isten útja egyszerűbb és csendesve volt és marad is, ám mégsem kevésbé erőteljes és kevésbé átformáló. Ez Jézus útja, aki az első szülött sok testvér között. Így Máriahoz hasonlóan mi is eleve arra vagyunk rendelve, hogy a fiú képmásához legyünk hasonlóak. Persze kegyelem által, de mégiscsak úgy, hogy az ő útját, az ő választását kívánjuk és részesítjük előnyben más utakkal szemben. Jézus Krisztusban Isten a legszerényebb történelmi körülményeket és a legszerényebb teremtményeket választotta, hogy kinyilvánítsa országának egyedülállóságát, amelyben az erőszakosnak nincs helye, és ahol a mindenhatóság maga a teremtés, a szolgálat és az életről való gondoskodás. Hosszú beszéde végén a Szent Atya hozzáfűzte még villanóvai Szent Tamás püspök szavait. Engedd szabadjára a képzeletedet, tágítsd ki megértésed határait, és fessél meg lelked mélyén egy olyan fiatal nőt, aki a legtisztább, a legokosabb, a legszebb, a legájtatosabb, a legalázatosabb, a legszelidebb, tele minden kegyelemmel, a legszentségesebb, minden erényelékes, minden karizmával feldíszített, Istennek teljesen tetsző. Tágíts ki őt, amennyire csak tudod, képzeld el, amennyire csak képes vagy rá. Szent Tamás erre a csodálatos képzelőerő gyakorlatra hív minket, és megjegyzi, a Szentlélek nem foglalta őt írásba, hanem arra várt, hogy te fessed meg őt belülről.
1: Cari fratelli e sorelle, è proprio così. Nella preghiera contemplativa prende forma ciò che il mondo non ci racconta, ma esiste già.
0: Kedves testvéreim, folytatta Leó pápa, pontosan így van. A szemlélődő imában az ölt testet, amit a világ nem tud elmondani nekünk, pedig már létezik, ami még láthatatlan, mégis egyfajta új erővel rendelkezik önmagában. Ez nem fantázia, hanem profécia. Nekünk pedig szükségünk van erre a proféciára napjainkban, a pusztítás és a bizonytalanság idején, hogy lássuk Isten munkáját és szolgáljuk azt. A Szent Mise olvasmányában a kicsiny Betlehemben Mikiás próféta megérezte a béke királyának felemelkedését, akinek köszönhetően végre biztonságban élhetünk a földön. És ma a Szent Mise első könyörgésében a kicsi Máriához fordulva azt kértük, hogy születésének ünneplése növelje a békénket. Igen, testvéreim, szeretnénk elképzelni a békét, szeretnénk kiszélesíteni a megértés határait, és lelkünkben megfesteni, hogy aztán felismerjük. Az már valójában létezik, hogy befogadjuk és szolgáljuk ezt a békét. Mindez Isten ajándéka, a feltámadott lehellete, a Szentlélek műve.
1: Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo.
0: Hagyjuk, hogy a béke növekedjen bennünk. Ki fog sarjadni a béke a világban? A jó tanács anyja pedig kísér minket ebben a küldetésünkben, zárta homíliáját 14. Leó pápa a Róma közeli Genazzano jó tanács üzenete kegyhelyén bemutató Szent Mise során.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
2: Amen.

0: 14. Leó pápa a nyugat-afrikai fiatalokhoz: legyetek a szeretet, az igazságosság és a béke tanúi. 14. Leó videó üzenettel fordult a szeptember 7-e és 12-e között megrendezett első nyugat-afrikai ifjúsági nap résztvevőihez. A Szentatya arra buzdította a fiatalokat, hogy a térséget sújtó válságok és bizonytalanság ellenére se veszítsék el reményüket. Nem vagytok egy feláldozott nemzedék, hangsúlyozta, emlékeztetve őket arra, hogy ők Isten jelene, az egyház jelene. Arra kérte a fiatalokat, hogy építsenek hidakat népek, kultúrák és vallások között, senkit se rekesszenek ki, és szavaikkal, tetteikkel tegyenek tanúságot a szeretetről, az igazságosságról és a békéről.
1: Peace be with you.
0: Béke veletek! Ezekkel a szavakkal köszöntötte 14. Leó a nyugat-afrikai ifjúsági nap résztvevőit. A Szentatya örömét fejezte ki, hogy videó üzenetével csatlakozhat az első alkalommal megrendezett találkozóhoz, és méltatta a térség püspöki konferenciáinak kezdeményezését, amelyek lelkipásztori prioritásai középpontjába helyezték a fiatalokat. A pápa meggyőződésének adott hangot, hogy az együtt töltött napok segítenek a résztvevőknek növekedni a hitben, ugyanakkor elmélyíteni azokat az értékeket is, amelyek a másokkal való találkozásból és a feléjük való nyitottságból fakadnak. 14. Leó nem hallgatta el azokat a nehézségeket sem, amelyekkel a nyugat-afrikai fiataloknak szembe kell nézniük. Sok válság sötétíti el látóhatárukat, a kételj, a bizonytalanság, és olykor a biztonság hiánya súlyos teherként nehezedik vállukra, és felboríthatja a jövőre vonatkozó terveiket.
1: At a time when so many crises seem to darken your horizon, I wish to encourage you to move forward without losing hope.
0: Arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy haladjatok előre, anélkül, hogy elveszítenétek a reményt, fordult hozzájuk a pápa. A Szentatya különösen is határozott üzenetet fogalmazott meg azokkal a véleményekkel szemben, amelyek szerint a mai afrikai fiatalok egy elveszett vagy feláldozott nemzedéket alkotnának. Nem vagytok egy feláldozott nemzedék, ahogyan azt sokan gondolhatják. Isten egyházának családjában ti vagytok Isten jelene, az egyház jelene, hangsúlyozta 14. Leó. A fiatalok előtt álló egyik nagy kihívás a pápa szerint az, hogy képesek legyenek együtt haladni, és ezáltal pozitív változást előidézni saját társadalmukban. Az együtthaladás pedig azt jelenti, hogy senki sem maradhat peremre szorult, kirekesztett. Ez különösen fontos egy olyan térségben, ahol különböző népek, kultúrák és vallási hagyományok élnek egymás mellett. 14. Leó ezért világos küldetést bízott a fiatalokra. Legyetek hídépítők népek, kultúrák és vallások között. Ehhez maga Jézus adja a példát. A keresztény embernek úgy kell élnie, ahogyan mestere és ura élt, aki senkit sem zárt ki útjából. Jézus felismerte Isten jelenlétét azokban is, akik a társadalom peremén éltek, sőt azokban is, akik nem tartoztak saját népéhez, emlékeztetett a Szentatya.
1: Cher jeune, je compte sur vous. Et je vous fais confiance. L'Église vous fait confiance.
0: Kedves fiatalok, számítok rátok, és bízom bennetek. Az egyház bízik bennetek, folytatta 14. Leó. A pápa arra kérte őket, hogy szavaikkal és tetteikkel erőteljes üzenetet közvetítsenek egy olyan világ számára, amelyet háborúk és különféle konfliktusok járnak át. Legyetek a szeretet, az igazságosság és a béke tanúi. A fiataloknak azonban ehhez meg kell tanulniuk felismerni azt is, mi az, ami valóban értékes, és mi az, ami csupán látszólag kínál boldogságot. Ne áldozzátok fel oly értékes fiatalságotokat a hamis élvezetek és a felszínesség oltárán, figyelmeztetett a pápa. 14. Leó ennek kapcsán saját, a 2025-ös ifjúsági világnapra írt üzenetéből idézett. A modern technológia, és különösen a mobiltelefonok világára utalva rámutatott. Az ember legmélyebb kérdéseire nem ad választ a képernyők előtt töltött végtelen idő. Legmélyebb kérdéseink sem meghallgatásra, sem válaszra nem találnak mobiltelefonjaink végtelen görgetésében, amely leköti figyelmünket, miközben elménket fáradtan, szívünket pedig üresen hagyja. A valódi vágyakat nem lehet önmagunkba zárva, vagy túlságosan szűk körökben megvalósítani, figyelmeztetett.
1: La réalisation de nos désirs authentiques passe toujours par le fait de sortir de nous-mêmes.
0: Hiteles vágyaink beteljesedése mindig megköveteli, hogy túllépjünk önmagunkon. Videó üzenete végén 14. Leó Szűz Mária, a béke királynője oltalmába ajánlotta a nyugat-afrikai fiatalokat. Különösen azokra az országokra gondolt, amelyek időről időre összetett válságokkal kénytelenek szembenézni.
1: May she intercede with her son Jesus Christ for the integral human development of your dear nations.
0: A pápa azért fohászkodott, hogy Mária járjon közben fiánál, Jézus Krisztusnál, e nemzetek teljes körű emberi fejlődéséért. Végül Isten bőséges kegyelmét kérte a fiatalokra, a papságra és mindazokra, akik a fiatalok szolgálatában dolgoznak, majd apostoli áldását adta a találkozó résztvevőire. Az Úr őrizzen meg benneteket mindig szeretetében. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Wolfgang Amadeus Mozart, C-dur, Fuvola négyesének Allegro tételét Győri Noémi és Kokas Katalin játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21:30, a rádiós regénytár következik.

A gyönyörűséges órákat és az újbóli ismerkedésünk szép hónapjait, nem sok idő elmúltával pedig azoknak megkoronázása is követte. Atya áldását adta Frigyünkre, s a tavasz érkeztekor Emilim ujjára gyűrűt húzhattam. Mélységes békességben éltünk ez időben. Bár az év tavasza és nyarának eleje forrongó idő volt, vészes híradásokkal terhes. Napóleon visszatértének, s végső legyőzetésének ideje. S ekkor alig észrevehetőn, de mutatkozott már azon csapás is, mely a következő évben reánk teljes nagyságában elérkezett. Az idő hideg volt, sok esővel, s viharokkal, mely a termést igen megkurtította. Ez nagy teherként ért mindeneket, bár az is igaz, hogy talán éppen ez a váratlanul hideg s esős idő hozta meg 1815. június 18-án a szövetséges csapatok győzelmét. Midőn az ágyúk elakadtak a beállt sártengerben, s az amúgy is éppen betegeskedő császár nem tudta csapatait kellő gyorsasággal és előrelátással mozgatni. Itt kell megemlékeznem sötét lelkű Diabolos Theophilusom elvesztéről, ki üzlettársam volt valaha, s hogy ezt éppen itt, e nyár eseményeit követvén rögzítem papírra, oka történetében vagyon. Szánnivaló halálát elégülést nem hozó pénzvágyának, s így elővigyázatlanságának köszönhette. Hol halálát lelte, e fent emlegetett dicső csatamező volt, s szomorú szülei hősként temethették el emlékét, s véráztatta zubbonyát, melyet a hír átadásához magammal nekik elvittem. A való igazságot soha nem volt lelkem eléjük tárni. Hazugságért ugyan nem, de két őszinte lélek összetöretéséért feleltem volna akkor az igaz bíró s magam előtt. Utóbbi vétek súlyát nagyobbnak ítélvén az előbbit választottam hát, nem a teljes valót mondtam el nekik fiúk halálának körülményeiről. Fiúk napóleoni csatában veszett el, mondám. Ellenség kezétől, rebegi édesanyja. Hős volt hát, bólintott rá könnyekkel szemében apja. Hős, bólintottam egyetértőleg magam is, igyekezvéne percben nem gondolni arra, miféle hősiesség a csatában elesett holtak fogainak kihúzása fogprotéziseket készítők jó pénze reményében. Miféle hősi halál eközben egy holtnak vélt, de megéledő francia tiszt golyójától megsebesítetni, s később a haslövés szörnyű kínjai közt kimúlni. Hogy a béltraktus obstrukciós záródása miatt a végső órákban enyhíthetetlen bélgörcsöktől gyötörtetett, s végórájában fekáliát hányt, szintén nem említettem. Egyet minden esetre igaz szóként vallhattam meg. Halála előtt papot hivatott, s vele, amennyire kínjai engedték, igen sokáig beszélt. Mindezen részletet közös barátunktól, John Thomsontól hallottam, ki vele volt ekkor, s ki őt nálam is régebbről ismerte. Szemében végül béke volt, midőn eltávozott. Olyan, minőt pénz láttán, soha azelőtt nem láttam, bármilyen előnyös üzletet kötött is. Mesélte el az eseményeket John Belgiumból hazatérvén. Így mégsem állítottam teljesen valótlant, amikor úgy írtam le végóráját, mint ki méltó halállal távozott. Mr. Thomson beszédünkkor átadta nekem Theophilus levelét is, s egy lezárt faládát. A napóleoni bukás így Theophilus végakarata nyomán megdöbbenésemre még némi bevételt is hozott nekem,
midőn megtakarításai nagy részét végrendelkezése szerint rám, utolsó barátjára íratta. S rám hagyta a különös ládát is, melyet ágya alatt találtak meg, rajta nevemmel. A láda felnyitásakor döbbent szemeim elé elmondhatatlan látvány tárult. Több száz szépen elkészített, főzött fog volt található benne, anatómiai rendjük szerint négy nagyobb, s ezekben további kisebb rekeszekbe rendezvén. Legelső sorban megborzadtam, rádöbbenvén, hogy a waterloo-i csatában elesett ifjak maradványait szemlélem, mely amellett, hogy igen felkavaró látvány, valójában vérdíj is. Ezek gyűjtése okozta Theophilus idő előtti vesztét. Mindezek miatt komoly ideig tanácstalanság kínzott e tárgyban, majd végül észszerű döntésre jutottam. Ezen fogakat a megholtaknak vissza nem adhatom. Őket életre semmiképp nem kelthetem. De velük, fogbetegség következtében megcsúnyultaknak, hosszú időre boldogságot szerezhetek, mivel ezen fogak szépek és egészségesek, így gyönyörű pótlások alapjai leenthetnek. Ládikámat megőriztem hát, egészen addig, míg egy testében, lelkében derék, s pótlásokban jártas fogmesterrel eltem. Oly nemes gondolkodású, s adakozó lelkű férfiút kerestem, mint amilyen mostani munkálkodásaimban felettesem, példaképem és barátom, Grósz Frigyes, a nemes orvosdoktor, ki a szegények szemkórházát saját pénzén tartja fenn, s ott a rászorultakat mindenkor válogatás nélkül segíti. Kit biztató szóval, kit orvossággal, s kit kell két biztos, finom keze gyönyörű műtéseivel. Ilyen nemes mesterre végül John Thomson személyében leltem, ki Joseph Fox tanítványa volt, s ahogy mestere, ő is szíve mélyéről, s nem csupán külső színlelésképpen élt jó baptistaként. S magam láthattam, hogy rászorultaknak mindenkor önzetlen buzgósággal, bőven s szívesen adakozott. Nagy értékű, remek gyűjteményemet így nyugodt szívvel adhattam tehát kezeibe. S bizonyos lehettem, hogy magának tisztestől eltérő hasznot abból kivenni nem fog. S ilyeténképpen Theophilus végtére jót cselekedhetett. Ugyan holtában és tudtán kívül, de mégis valamiképp. S mindezzel talán elmondhatjuk, hogy a szegény katona ifjak halála sem volt teljesen hiába való. Magam a magasztos hősi halálban egyéb iránt egyre kevésbé hiszek. A világháborúit én, ha nagy tisztességben, így kérdésekben döntéshez jutnék, nem halandó emberekkel játszanám. Hanem miképpen a plotting boardon, a katonai térképtáblán mímelik a lövéstávot, vagy terepasztalon a csatát, végrehajtanám ezeket így, sok ezer ártatlanok halálba taszítása nélkül. Avagy hasonlatosképpen, miként Dávid ügyes csellel legyőzi a diadaloktól ittas Góliátot, csupán a vezéreket bocsátanám a harcba. Tudom, mindez lehetetlenség, s ostoba elgondolás. De nem nagyobb lehetetlensége, midőn ifjú életek, s velük nagyszerű álmok törnek szét hideglelkű hatalmasságok nagyra törő harcában. Ezen gondolatok első ízben akkor gyötörték meg lelkemet, amikor Londonba indulásom előtt alig egy hónappal az óriás pöti, törpe, ahogy atyám Napóleont nevezi, oroszországi hadjáratában és fagyhalálba meneteltette dicsőséges Grand arméját. Mennyi hiába veszett élet, mennyi fájdalom, szenvedés a harcmezőn.
S mennyi keserves könny a honmaradt kedvesek arcán. S a háborúkról gondolkodván megrendítette lelkemet az a gondolat is, hogy míg sok ezrek meghaltak szörnyű szenvedések közepette, ez alatt én magam oly gondokban emésztődtem kényelmes otthonomban, hogy kettő vagy három felöltőt tétessek utazóládámba, s azok mély színekben készítessenek. Illetve, hogy összehajtható író ládikámat is betegyem-e melléjük, vagy maradjak csupán orvosi műszereimet tartalmazó kisebb ládám elvitelénél. Aki ezen világ dolgait megérteni szeretné, állapítottam meg ekkor, jobb, ha együtt sóhajt a nagy és bölcs Salamon királlyal. Minden hiába valóság. Legjobb tehát, fogalmaztam meg árszpoetikámat, ha az ifjú életét boldog foglalatosságokkal tölti ki, a dolgoknak nagyobb értelmet nem keres. Ma már mosolygás környékez, visszaidézvén egykori tem magam, látva, hogy mi alacsonyan gondolkodtam még ekkor, milyen csekély bölcsességgel. S így, mint éretlen zöld dió indultam utamra Angolhomba, tanulmányaim s jövőm felé.

0: Részlet Zicsi Zsuzsanna katonai tábori ápolónő naplójából.
1: szeptember 21. Bár a harcok végső célja magyar szabadságunk, mely nekem is igen kedves, szívemnek tetsző gondolat, mégis, amikor fiatal gyermekek s alig zsendülő ifjak szenvedéseit látom, igencsak el kell gondolkodnom azon, igaz-e, hogy csak vér árán születhet szabadság? Hiszen akkor nem vagyunk többek, mint a tavasszal érkező kiéhezett farkasok. Megöljük a legelsőt, ki előnkbe téved, csak hogy mi magunk élhessünk. Ismeretlen barátom, ki a könyv lapjairól szól hozzám, ugyanezt a gondolatot emlegette egy ízben. Csatákat, gondolata szerint, ártatlan vérontása nélkül a hatalmasok maguk vívják meg, s nem más halandót küldjenek háborúkba céljaik eléréséhez. Gyermetek gondolat, nemigen kivihető, belátom. Mégis, azt magam sem tagadhatom. Hőst, csatában, avagy csata után én, Zicsi Zsuzsanna, még nemigen láttam. Csata előtt, büszke zászlók alatt, leányok csokraitól felvirágozva, igen. De ugyanezek a lelkes ifjak, a csata reggelén már riadt, sápadt gyermekek, elveszve, eltévedve. Halni még semmiképpen nem készen. S csata után, kik még élhetnek, azok is anyjukat sírva hívó, könyörgő, jajgató, fájdalmukban s a haláltól való félelmükben eszüket vesztő szerencsétlenek. Hős ekkorra már egyedül csak az, ki csendesen mosolyogva, halva feküszik. Nem vagyok anya, de mégis teljes bizonyosságom van arról szívemben. Az anyák nem hősnek szülik fiaikat.

Életünk Emilyvel azon a tavaszon, készfogunk után is nyugalmas, szép mederben folyt. Bár kedves időtöltésünknek, a vidéken való kocsizásnak s a mezőkön tett sétáknak igen ritkán örvendhettünk. A nyár szokatlanul hideg volt, és sok esővel, ismeretlenül nagy szélviharokkal érkezett, hetekre elzárván minket bármiféle külső idő múlatástól. Lilim ez alatt két ízben is hosszú napokra visszavonulni kényszerült. Ilyenkor gyengeség lett urrá rajta, köhögés rohamok, s enyhe láz kínozták. Minthogy mindkét alkalommal viszketős szemgyulladás is gyötörte, s ez a virágok érkezésének idejében történt, s ezekből végül hamar felépült, tavaszi érzékenységnek tulajdonítottam bajait. Bölcs professzorom szavai csak jóval később idézték elém gondolkodásom, logikám tévességét. Amice, előadódhat ugyebár oly eset, mondta egy előadásában későbben Fabini János Teofil, hogy a beteg egyszerre református, de kéményseprő is. A kettő egymást nem lehetetleníti. Tehát, ha valamely esetben töprengésünk nem vezet eredményre, szükséges megvizsgálnunk, hogy nincs-e egyszerre több, két, akár három teljesen különböző betegsége a pacientnek. Saját esetemre értelmezvén, Emilim okuláris érzékenységi szimptomáival egy időben jelentkező köhögéses rosszullétei minden bizonnyal azoktól függetlenek. Tüdőbetegsége kezdeti tünetei voltak már. Tehát a második, elsőnek sem következménye, sem egytőről fakadó ága nem volt. Két külön kór támadta egy azon időben, de ezekből én csak egyiket ismertem fel. S mentségem lehet még a késlekedésre, hogy ne rója fel nekem bűnömül a mindenható, gyengélkedését eleinte neveltetése finomságából adódó kényességének is gondoltam. Visszanézvén mégis bizonyosságom teljes, hogy ellene tehetni, annak felismerése esetén sem lett volna módunkban. Így talán égi kegyelem mégis, hogy nem voltam tisztábban fontoló ez időben. Így adódhatott, hogy jövőnk egére felhő, legalább ezen a nyáron még nem borult. Boldog óráinknak végül nem betegség, hanem váratlan levél vetett véget. Az 1815-ös év júliusának 7. napján. Anyám aggodalmas sorai. Ebben részletesen elbeszélte, miféle rossz emésztési bajok kínozzák atyámat, s hogy kínjai enyhítésében a legjobb konziliáriusok sem járnak sikerrel. Hazahívott féltő szavakkal, s egy hajójegyre való angol bankjeggyel. Ebből lelkem tiltakozása ellenére is megértettem, hazautazásom eszméje nem választásul, hanem parancsként érkezett. Mikor fiúi kötelességemből adódó váratlan utazásom tervét Lilimnek feltártam, szeme oly komoly, oly keserű, szemrevető kifejezésű volt, hogy szinte elijedtem. Mint ki érzi az idő szorító parancsát, s együtt létünk napjainak magas értékét. Utazásom miatt augusztus havára tervezett esküvőnket is halasztani kényszerültünk, mivel Fitzgerald herceg a siettetett készfogót kiváltképp ellenezte, rossz akaratú irigyeinek semmiképpen nem akarván tárgyat szolgáltatni. Sophia Charlotte felindultságában ekkor nem felé, hanem anyám felé élt kritikus szavakkal, nem tudhatván, hogy az igazság eltúlzása reá nem volt soha jellemző, s ok nélkül bizonyára nem rendelt volna haza így fontos ünnep előtt. Emily napokon át zokogott, s még kis húga,
az éppen 14 évét betöltő, s utólag tudom, hogy ekkor már szintén beteg Luisa is keserves nézésekkel háborított. Nyomorúságos napok voltak mindannyiunknak. Első s egyetlen vitánk is Emilyvel e tárgyban folyt le, s szívem zaklatottsága emiatt igen erős volt, nem ismervén még belső parancsa valódi forrását. Ma már tudom, hogy testünk megérzése és belső lényünk néma szava is erős szó, s arra figyelmezni nem hiába valóság,

Atyám betegsége súlyosabbnak bizonyult, mint elsőre sejthettük. S hamar előadódott, hogy voltak éppen hosszas búcsúra érkeztem. Utolsó gondtalan napjaink apámmal Európa nagy ünnepére, a napóleoni háborúk lezárása utáni Szent Szövetség megülésének idejére, szeptember végére esett. A hosszú háború befejeztét mind jó szívvel ünnepeltük. A Habsburg birodalom erejének újbóli felmutatásán ugyanakkor kevésbé örvendezvén. S alig ocsúttunk, családunk már az adventre készülődött. A karácsony odáig is kedves ünnepünk volt, s a bécsi divat nyomán sokak ekkor már fát is állítattak aranydióval és almával díszítvén. Egy ilyet atyám jó barátjánál, Batki Alexnél vendégeskedvén nekünk is alkalmunk volt megcsodálni, s egy ágat anyám maga is elkészített ennek a látványnak nyomán. Lilimnek viszont adventi érkezésem helyett csak csomagot küldhettem, bár igen szép ajándékokkal, s ráadásnak egy ilyen mód feldíszített ággal is. Ez, leveléből tudom, igen örömére volt. De az annyira várt találkozást nem pótolhatta semmiképp. Az ünnep elmúltával aztán a kevés gondtalan nap is tova tűnt. Atyám állapota fokozatosan romlott, s az új esztendő érkeztére már a teljes napra ágynak esett úgy, hogy abból felkelni semmiképpen sem tudott. E hónapokban én a pesti orvoskar klinikáit gyakran látogattam, s így akaratlanul is alkalmam nyílt a viszonyok megismerésére. Ez évben a Hatvani utca és az Új Világ utca sarkán állott a sebészeti kóroda, s ágyainak egyikét hosszas konzíliumok után vízkereszt elmúltára atyámnak adták ki. Itt nem volt követelése a felvételnek, hogy a betegnek pénze legyen a temetésére, mely szabály Londonban teljes érvényben volt. Megfontolásom szerint kevés gyógyulási erőre számíthat az, ki ezzel az előfeltevéssel indul kórházi kezelésére. Ezért e szabály hiányának igen örültem. Sajnos végül a fenntartott hely szükségtelennek bizonyult, mert atyám a Piskovics János által végzendő hasi műtéte előtti hajnalon elhalálozott. Meglátásom szerint, s aszerint, ahogy hirtelen rosszul létét elmesélték, tüdejében előállt embóliás zárlat okozta hirtelen vesztét. Hogy a tervbe vett műtét után esetleg éveket élhetett volna még, lehetséges feltevés. Hogy ezzel sok gyötrelmes órák vártak volna rá, s e halállal viszont nem szenvedett, ez is bizonyos. Ezen időkben, még halála előtt, míg ügyében sebész kollégáimmal tárgyaltam, a szemkórházat is gyakran fölkerestem. Azon évben már komoly tervei voltak az önálló szemklinika megalakításának, mely aztán nem sok idővel későbben, 1817-ben a nemes Fabini János Teofil vezetésére bízva meg is történt. Itt kell szólnom őróla, ki életemnek valódi Teofil Teofilusza volt, s nekem szívbéli jó barátom, s egyben oktatóm. Sokszor elgondolom, magam elé sorolván életem esztendeit. Mi történhetett volna, ha atyám nem idegenkedik a bécsi iskoláktól? Akkor minden bizonnyal a bécsi univerzitásra vezetett volna első utam, ahol magát a nagy Bert is hallgathattam volna. De ekkor valószínű,

Nőhogy életem gyökeresen más irányt vesz. S nem lehetett volna tanítóm, e nagyszerű Fabini János sem, ki nekem kortársam s barátom volt, s ki nem csupán műtéti tudományára, de emberségére és hitére is jó példával tanított. Általa tudott nyugvó pontra kerülni, s egész képpé formálódni bennem végül mindaz, mit a londoni évek alatt megtanultam. Az orvosi tudományok és a teológia tárgyában is.

Sosem volt nyarunk ragyogása. Széchenyi Rita regényének rádiós változatát hallották. A 10. rész hangzott el. Közreműködött a főszereplő Asztai Bíró András szemorvos szerepében Zámbori Soma. A szabadságharc katonai tábori ápolónővére a naplóíró Zicsi Zsuzsanna szerepében Bubik Réka. A felvételt készítette és gondozta Liszkai Károly és Gera Csilla hangmester. Zenéjét szerezte Lange Krisztina. Zenei szerkesztő és zenei rendező Bögös Herjetta. Dramaturg, rendező munkatárs Győri József. Rádióra alkalmazta Sáros Pataki Zsuzsanna. A mű a Harmad Kiadó gondozásában jelent meg 2023-ban. A rádiós regénytárt hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 22 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Ungvári Judit. Köszöntjük a hallgatókat. Országos zarándoklatra várják az egyetemistákat szeptember 19-én és 20-án Mátraverebély-Szentkútra, összegezte keddi cikkében a Magyar Kurír. A kétnapos program Salgótarjánból indul, majd szentmisével, dicsőítő imaesttel, szentségimádással és katekézissel folytatódik a Nemzeti Kegyhelyen. A jelentkezési határidőt szeptember 10-ig meghosszabbították. Megszűnik az önálló gazdálkodási kar a Pannon Egyetem zalaegerszegi kampuszán, és intézetként működik tovább, jelentette be Abonyi János rektor a keddi zalaegerszegi sajtótájékoztatón. Az átalakítás február közepéig zárul le, miközben a gazdasági, informatikai és mérnöki képzések megmaradnak. Az intézményben idén 202 új hallgató kezdi meg tanulmányait, 34%-kal több, mint tavaly. Elindítja a kormánya a Szent István vidékfejlesztési programot, jelentette be kedden az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. Elsőként 10 vidéki térség 100 településén próbálják ki az új rendszert, ahol a helyiek bevonásával határozzák meg a szükséges fejlesztéseket. A kormányfő közölte, 2027. augusztusa után kezdődhet a program országos bevezetése, amely több mint 2000 települést érinthet. Hivatalos látogatásra Németországba utazik csütörtökön Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, közölte kedden az országgyűlés sajtóirodája az MTI-vel. A házelnököt Berlinben a Bundestag ülésén köszöntik, majd Julia Klöcknerrel, a német parlament alsóházának elnökével tárgyal. Forsthoffer Ágnes német politikusokkal is egyeztet, este pedig beszédet mond a Konrad Adenauer alapítvány rendezvényén. A magyar családi vállalkozások mindössze 14%-ának van hivatalos utódlási terve, derül ki az EY kedden ismertetett vállalkozói barométer kutatásából. A felmérés szerint a vállalkozók 43%-a családon belül adná tovább a cégét, miközben csak minden ötödik tervez tulajdonosváltást a következő 4 évben. A kutatásban 173 magyar vállalkozó vett részt. Világszerte romlott a 15 éves diákok teljesítménye a 2025-ös PISA felmérés szerint. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Budapesten közölte. A magyar diákok eredményei is visszaestek, szövegértésből pedig az OECD átlag alatt teljesítettek. Szlovákiában ugyanakkor matematikából átlag feletti eredmény született, jelentette kedden a TASZR. Izraelben mindhárom vizsgált területen jelentős visszaesést mértek, közölte kedden az izraeli média. Az izraeli oktatási tárca szerint ebben a háború miatt megszakadt oktatási szerepet játszott. 100 éves korában elhunyt dr. Szél Kálmán, orvosprofesszor, Szombathely díszpolgára, tudatta kedden a Szombathelyi Egyházmegye. A professzor az anesteziológia és az intenzív betegellátás egyik hazai meghonosítója volt. Több évtizeden át dolgozott a Markusovszki kórházban, ahol vidéken az elsők között hozott létre önálló anesteziológiai és intenzív betegellátó osztályt. Végül az időjárásról. Szerdán eleinte országszerte napos, száraz idő várható, délutántól azonban a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Este északnyugat felől hideg front érkezik, egyre több felé esővel, zivatarokkal és megerősödő, helyenként viharos széllel. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!
3: 22 óra 4 perc. Megismételjük a kerengő délutáni adását.

0: Heti 14 millió forintnak megfelelő euró. Áll szemben heti 1,5 millió forinttal körülbelül. Foci a téma, kedves hallgatók, foci. A Bundesligában van ez a bizonyos heti 14 millió, és a magyar NB1-ben van ez a bizonyos heti 1,5, de nem biztos, hogy egész pontosak a számok, mert a mesterséges intelligenciát kérdeztem meg. A dolog onnan indul, hogy foci meccsen voltam nagyon régóta, és meg kell, hogy mondjam, hogy megkapott a hangulata. Különleges volt, teli volt a stadion, és az egésznek volt egy, az előttem ülő ember, aki mikor bejött, akkor úgy hidegen rám nézett, mikor a meccs közepén jártunk, akkor összepacsisztunk, mert akkor már szinte barátok voltunk. Szóval a foci, a gazdaság, és az emberi kapcsolatok, erről lesz szó a következő közel fél órában. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Dénes Ferenc sportközgazdászt, én Sályi András vagyok. Illik olyat kérdezni, hogy mikor volt utoljára foci meccsen, vagy ezt inkább ne firtassam?
1: Ne, abszolút, én nagyon szeretem a labdarúgást, tavasszal voltam, alapvetően MTK meccsekre járok, de mivel...
0: MTK Drucker.
1: Így van.
0: De hát ezt nem szabad elmondani, vagy ezt csak a sportriportereknek nem szabad elmondani?
1: Nem tudom, kinek nem szabad elmondani, én nem érzem korlátozva magam ebbe, hogy elmondjam. Furcsa dolog, mert alapvetően Manchester United szurkoló vagyok. Lehet-e valaki Manchester United szurkoló és MTK szurkoló egyszerre? Igen, lehet.
0: Na most akkor a következőt mondom. A foci... Ez nem én találtam ki, ez egy állítás, valaki nekem szegezte ezt a dolgot. A foci az a legjobb reklámja az Egyesült Európai Államoknak, mondta ő. Tekintettel arra, és akkor mondott ilyeneket, hogy például 50 évvel ezelőtt egy magyar gyereknek sem jutott eszébe 12 évesen, hogy a Real Madridnak szurkoljon az esetleg Puskás miatt, de hogy egyébként valamilyen európai klub legyen a kedvence, és nem a helyi nagy sztárok, Albert, vagy Varga Zoltán, vagy nem tudom ki, vagy Göröcsi János, vagy Bene Ferenc, ez akkor elképzelhetetlen volt. Ma a fiatalok, azok úgy tekintenek a spanyol, vagy az angol, vagy a francia, vagy a német bajnokságra, mint a sajátjukra. Na, erre mit mond?
1: Arra, hogy induljunk kicsit korábbról. Mert arról a korszakról, amiről beszél, az akkor ugye volt a falusi csapatunk, a lokális csapat, kizárólag a lokális csapat. Aztán...
0: Mi az, hogy lokális? A nemzet...
1: Nem, a helyi csapat.
0: A helyi, a faluban.
1: A falusi jó, csapat, értem. Balatonboglár.
0: Igen, jó.
1: Jövök, akkor Balatonboglár Medosznak hívták, az én gyerekom volt csapatot, és neki szurkoltunk. Aztán kitágult a világ, ahogy a kommunikációs lehetőségek bővültek, megjelent a televízió, először a rádió, aztán a televízió, egyre inkább lett természetesen egy országos csapat is kedvenc.
0: Ráadásul az 50-es években ugye világverő csapatunk volt.
1: 1950-es. Nem a válogatról beszélek, mondjuk a Ferencvárosról.
0: Aha, jó.
1: Tehát Balatonboglár mellett te lehettél ferencvárosi szurkoló is. 20 évente egyszer találkozott a két csapat, amikor a Fradi
0: búcsúba
1: eljött, és jó pénzért, vagy nem jó pénzért játszott a helyi csapattal, de te jól megfértek egymás között. És ennek a harmadik állomása az, amikor már a kommunikációs csatornák olyanok, hogy nyugodtan lehet egy globális márkának is lehet szurkolni, például a Manchester Unitednek, Real Madridnak, vagy Bayern Münchennek.
0: Na most akkor tovább megyek. Megint ennek az idézett úrnak a gondolatmenetét folytatom. Vannak nemzeti bajnokságok, de a nemzeti bajnokságokban valójában nem csak, vagy sőt, nem azok játszanak, akik azon országnak a szülöttjei, hanem mindenfélék. Attól függően, hogy milyen gazdag az a klub. Ha nagyon gazdag, akkor a világ minden tájáról szerepelnek játékosok. Ha szegény, akkor is, de akkor kevesebben. Ez így stimmel?
1: Ez is egy folyamat, amiben ugye vannak híres állomások, amikor az Arsenal először kifutott csupa nem angol játékossal a kezdőcsapatban, és így tovább.
0: Hát ez akkor értek alapok, hogy most mi történt.
1: Mi történt? És sok szempontból nagyon fontos tehát történelmi, tehát társadalmi történeti változás volt. Szerintem ez már mindennapos. Mondok egy olyan dolgot, nem próbálom jól elmondani, ugye nekem nagyon jó barátom volt Sárközi Tamás, akivel azon morfondíroztunk, vagy aki azon morfondírozott, hogy mi történik akkor, hogyha nem csak, hogy nem ferencvárosi, nem csak, hogy nem magyar, de mondjuk fekete bőrű játékosok fognak játszani a Ferencvárosnál. Amikor erről beszélünk, nem volt ez természetes.
0: Ma már ez így van.
1: És semmi probléma nem történt. Tehát, hogy teljes mondok egy másik példát, Mo Salah fénykorában, amikor a Liverpoolhoz igazolt, azt mérték, hogy a Twitteren a gyűlöletkeltő, a rasszista tweetek száma 20%-kal csökkent Liverpoolban és annak környékén. Tehát nem csak, hogy egyszerűen elfogadásra került, hozzásegített egy társadalmi elfogadáshoz.
0: Értem, másfelől viszont van az a gondolatmenet, hogy egy nemzeti bajnokság akkor már nem nemzeti, hanem még egyszer mondom, attól függ, hogy melyik klub mennyire gazdag.
1: Ez más összefüggésben érdekes, de engedje meg, hogy inkább egy más megközelítést alkalmaznak. Sokkal inkább márkákhoz vagyunk, márkahűség van, amely egyre inkább elszakad az egyéni teljesítmény. Tehát amikor még a mondjuk Ferencvárosnak szurkoltam, volt ilyen időszak a 70-es években.
0: Na, ez majd erre kérdezek, igen.
1: Akkor tudtuk az összeállítást, de a cserét is tudtuk. Ha feltűnt egy 18 éves tehetség, akkor még, ugye nálunk még most is 18 éves korban tehetségesek a játékosok, akkor arról is tudtunk. De Debrecenben is tudtak, hát ott meg még jobban tudták ezeket a dolgokat. Ma már lehet, hogy nem tudja, alig van olyan ferencvárosi szurkoló, aki el tudja mondani úgy kompletten az összeállítást, meg a cseréket, hogy kik mindenkit játszanak, de ettől még ferencvárosi szurkoló, egy márkához hű.
0: De akkor mégis igaz lehet az az állítás, amit ez az úr mondott nekem, hogy a foci az ilyen értelemben az Európai Egyesült Államok egyik legjobb reklámja, hiszen eltűnnek a nemzetek közötti különbségek, és marad az európai foci. A Európán kívül kevésbé tekintünk.
1: Ez egy érdekes gondot, amióta mondja, az kattog az agyam, hogy ez mennyiben van. Én nem érzem ezt. Tehát én annak a típusú futball globalizációnak vagyok híve, tehát én ezt tudom támogatni, meg tök mindegy, hogy én híve vagyok, hogy nem, ez történik, tehát ezt jól le tudom írni. De hogy ebből következne az, hogy nem tudom, ez egy érdekes gondolat, mert én azon kevesek közé tartozok, akik például nagyon pártolnának egy pán-európai bajnokságot. Tehát nem kuparendszer.
0: Hát ez a következő lépés, amikor nem nemzeti bajnokságok vannak, hanem egy nagy európai bajnokság. És nem kupa, hanem bajnokság.
1: Igen, ez egy fontos különbség, ezt akartam hangsúlyozni. De ezek a távolságok Európán belül mindig kisebbek, mint például Amerikában. Tehát, hogyha a 49ers az én kedvenc amerikai futballcsapatom Seattle-be megy, hát ez egy komoly távolság. Vagy ha a Miami megy Seattle-be, az egy nagyon-nagyon komoly távolság.
0: Na de akkor mégiscsak igaz az a kijelentés, hogy egy futballklub sikere attól függ, hogy mennyire gazdag az a klub?
1: Az abszolút igaz. Azt szoktam mondani, úgy tanítom az óráimon, hogy a győzelmet megvásárolják.
0: Ne. Na de ennek örüljünk, már bocsánat, de hát ez éppen a sportnak a, nem tudom, a lényegét veszi el.
1: Ez nem így van? Mindig így működött a hivatásos sport. Azért lett ez ennyire erőteljes és feltűnő, mert nagyjából a 90-es évektől Európában, mert Amerikában a kezdetektől is így volt, megjelent a profitorientáltság, a profit szempont. De az, hogy a gazdagabb csapatoknak volt lehetőségük játékjogokat vásárolni, azaz jó játékosokat leigazolni, ez mindig is így működött a világon, amióta sport van.
0: Csak most már nem úgy van, hogy az országon belül igazolunk, hanem Európán belül igazolunk. Nem.
1: A világ minden tájáról igazolunk.
0: Fordítok egy kicsit a beszélgetésen. Nevezetesen azt mondta, hogy akkor még a Ferencvárosnak szurkolt.
1: Igen.
0: Volt ilyen időszak.
1: Igen.
0: Lehet váltani? Lehet azt mondani, hogy én Vasas, Ferencváros, Barcelona, nem tudom milyen szurkoló vagyok, és aztán holnap után már Real Madrid.
1: Sokat nem lehet váltani szerintem. Viszonylag nincs nagy csoda mellette. Tehát engem úgy, tehát én bele születtem a Ferencvárosi szurkolói létbe, a családi legenda szerintem nem igaz, ez volt a legenda. Előbb mondtam azt, hogy Fradi, mint az, hogy anya, de hát ez az apám.
0: De milyen, milyen? A B közép, akkor keblére ülelni mindjárt.
1: Tehát amikor elkezdett a tudatom úgy saját tudat lenni, mondjuk óvodáskor vagy kisiskoláskorban, természetesen voltam labdarúgó, vagy Ferencváros szurkoló. Engedje meg, röviden elmondok egy másik példát. Amikor megszületett a fiam, sokat voltunk együtt, és akkor ahányszor meccset néztem, oda kuporodott mellém, és akkor együtt néztük meccset, nagyon szép időszak volt. Azt hiszem, aki apa fiaként néz meccset, az átérzi ennek az örömét. És akkor egy év, eltelt egy jó pár idő, és megkérdeztem a fiamat, hogy tényleg, Ábel, te kinek szurkolsz? És rám nézett, és nem értette a kérdést. És azt mondta, hát a Manchester Unitednek. És rájöttem, hogy ő egész életében mellettem csak Manchester United meccset látott. Hát kinek szurkolt volna másnak, mint a Unitednek. És aztán, amikor aztán én ebben elkezdtem professzionálisan, tehát szakmaszerűen foglalkozni a sportgazdaságtannal, akkor váltottam arra, hogy a Manchester Unitednek szurkoltam. Az angol futballt amúgy is szerettem már előtte is, és az a típusú üzleti dolog az nekem sokkal inkább közelebb.
0: Az angol foci, csupa futás, semmi csel, semmi izgalom, semmi érdekesség, csak ott a mechanikusan rohangálnak össze-vissza, ez a 6-3-ban 1954-ben megmutatkozott.
1: Imádom ezt a futballt.
0: Az angolt.
1: Igen, a csupa szívesze nincs játékot, én ezt nagyon szeretem.
0: Na most egy pillanatra még, hogy értem, a fiával együtt nézte a meccset, egyébként kivitte a pályára is?
1: Nagyon érdekeset kérdezem. Mert próbálkoztam, akkor már MTK meccsekre.
0: Mert akkor már MTK drukker volt.
1: Igen, meg hát, hogy menjünk együtt meccsre. Arra már nem volt, ha nagyon kevés.
0: Tehát csak a tévén?
1: Tévén mindig együtt néztünk, de pályára kijönni már nem volt igazából kedve, és amikor ő elkezdett meccsre járni, akkor a barátaival járt.
0: És akkor buli volt.
1: És akkor a Diós Győr meccsre jártak, mert miskolciak voltak a barátok, és akkor tök mindegy volt.
0: Na most akkor egy pillanatra egy rövid megjegyzés. Erdélyből jöttek barátaink, és kitalálta az én barátom, hogy lesz egy Fradi meccs, ez a bizonyos törökök elleni meccs, és ő szeretné megnézni. És én mondta ezt hétfőn. És a meccs sütörtökön volt, és én gondoltam, hogy fölmegyek a honlapra, és akkor, mint a moziban, kiválasztok 4 ülőhelyet, és megveszem. És kiderült, hogy nem. Kezdődött azzal, hogy nekem legyen szurkolói kártyám. Ahhoz oda kell menni. Kiderült, oda kell menni, és akkor nem tudom, talán van valami új lenyomat, vagy én nem tudom. Igen ám, de az is kiderült, hogy hiába van nekem szurkolói kártyám, hogyha a többieknek nincs, akkor ők nem jöhetnek be. Tehát én nem tudok úgy jegyet venni szurkolói kártyával sem, hogy rajtam kívül még 3 ember. Igen, de ők csak csütörtökön értek volna ide, és azt mondták a pénztárban, amit nagy nehezen elértem, azt mondta a hölgy, hogy hát akkor már nem lesz jegy. Végül is kalandos úton összes rokoni kapcsolataimat bevetve és hálás szívvel gondolva a másodunokatestvéremre ott voltunk a meccsen, és nagyon érdekes volt, mert volt egy hangulat, és abszolút pozitív élmény volt. Tehát a meccsről az ember azt gondolja, ó, hát itt a huligánok meg mindenféle, pozitív élmény volt. Ez helytálló?
1: Hát ezt még sokkal inkább lehet színezni, de hát kérdezzek vissza. Az összeállítást el tudja mondani?
0: Ja, fogalmam nincs. Hát azt tudom, hogy volt egy Nagy Ádám nevű futballista, aki nem tudom, hol, valahol Olaszországban játszott korábban.
1: Ez az igazán érdekes. Elmegy egy mérkőzésre, és Magyarországon mi mindig azt hisszük, hogy a futball a lényeg, és amiről beszélgetünk szerintem helyesen, az a hangulat, az az élmény, az, hogy együtt voltunk, hogy néz ki, hogy fogyasztottunk, stb., és nem tudjuk, hogy ki játszik lent a pályán.
0: De hát azt tudjuk, hogy hát most elmondhatjuk, hogy a Ferencváros játszott a pályán, mert ez egy ilyen...
1: A Ferencváros az egy márkanév.
0: Hát lehet, de nekem csak egy foci csapat. Ez lehet?
1: Lehet, de akkor is az egy márka. Most derült ki. Nem... De hogy? Jót beszélgetünk, remélem nem azt gondolja, hogy agresszív vagyok.
0: Nem, dehogy is. Hát, vissza agresszív leszek, hogyha úgy van.
1: Nem, pont ez az érdekes, erről beszélgetünk, hogy elmegy egy mérkőzésre, és meg, megkapja a hangulat. Egyébként ez Amerikában sokkal inkább lehet színezni, és színezik is, mert nagyon sok pénzt kérnek a jegyért, amihez már nem elég az, hogy ott emberek szaladgálnak.
0: Jó, hát ott lányok táncolnak, meg nem tudom, micsoda.
1: De sokkal komplexebb szolgáltatás. De Németországot is tudom mondani, Münchent is tudom mondani.
0: Jó, akkor én a saját élményeimből még annyit teszek hozzá, hogy ott ült mellettem, egy szék üres volt, és akkor ott egy úriember, nyakkendő, öltöny, nagyon jó szituált, tehát szerintem valami helyettes államtitkár lehetett, vagy nem tudom micsoda, és olyan hűvösen ült. És aztán mondjuk a 30. perctől kezdve intenzív társalgást folytatott velünk, és mindig mondta, hogy mit, meg hogy, meg se, az se zavarta, hogy mi nem válaszolunk, de időnként azért válaszoltunk. Szóval, hogy mondjam, a futballnak ez az igazi ereje?
1: A sportnak általában ez az igazi ereje, a közösségteremtő ereje. Tehát az a, ugye a két alapfelfogás szerint egy színház, egyrészt, tehát bemegyünk, mint egy színházba, a másrészt pedig, hogy részesei vagyunk, közös értékteremtői vagyunk, például azzal, hogy szurkolunk, vagy éppen közösségteremtő, az egy kicsit más jelent, erejevel bír, hogy összebarátkozunk, összeölelkezünk. Hát, ha azonos csapatnak szurkolunk, és
0: igen, akkor hátrafordultunk, és igen. A színházról ott volt egy sas, egy emberrel, egy sólymásszal, és akkor az ember fölvitte a sast a lelátó majdnem tetejére, ő maga leszaladta focipálya közepére, ott volt egy ilyen kis emelvény, és amikor intett, akkor a sas leröpült oda. Ez volt a színház része egyébként. Nagyon érdekes volt, mert a sas egész, én azt gondoltam, hogy majd magasan repült, de nem. Egész alacsonyan repült az emberek feje fölött, és nagyon érdekes volt. Milyen szolgáltatások vannak még? Ez a sas madár, ez fradi, gondolom.
1: Igen, hát nagyon sok félek van. Először is vannak, nem fel se tűnik, de rendkívül sok információval találkozunk magával a mérkőzés helyszínének közepén. Van kísérlet arra, hogy bevonják a közönséget, nem csak egyszerűen
0: értetett. Igen, interjú közben, igen.
1: Nem. Közös szurkolás, és akkor most ugye mennyit nem vettünk, amikor először szembesültünk az amerikaiak, akkor feltartanak egy táblát, hogy csak zajt.
0: Igen.
1: És rögtünk, hogy mi
0: igen, nem mondom, hogy milyen amerikaiak. Igen.
1: De aztán rájöttünk, hogy ennek van valós tartalma. Vannak a kiegészítő szolgáltatások, ugye nálunk mindenkinek a cheerleaderek jutnak eszébe, de rendkívül sok játék, de például ilyen ezek szerint sas röptetés is van, vagy No Tármari is énekelhetett volna éppenséggel, hát mások Bruce Springsteen énekel, tehát ezek a típusú. De ez egyik ilyen, amit ki ne hagyjam, a legfontosabb, ez a vendéglátás típusú dolog.
0: Hát, tehát, hogy igen, ott teszünk, iszunk, nem lehet üveget bevinni, palackot bevinni, csak pohárba, stb.
1: Igen, de ez, amikor én az első esettanulmányomat készítettem ezelőtt 20 évvel, nekem azt tűnt fel, hogy nem az, hogy hány darab van, hanem milyen sokszínű. Uh-huh. Tehát nem csak arról van, hogy van egy büfé, sör, kukorica, meg zsíros kenyér, hanem Subway van, McDonald's van, kávézó van, tehát ezen
0: mindenféle van.
1: De voltam, akkor még a Championship-ben volt a Wimbledon, a angol másodosztályban, most már harmadosztályban, és annak is a szünetben, a kiszolgáló részlegében ott is tucatnyi, nem viccelek, tucatnyi különböző típusú vendéglátói, indiai, ilyen sör, olyan.
0: Na most akkor a futball VB, ami a legnagyobb esemény a sportvilágban, és a futball VB kapcsán kicsit visszatérek ahhoz a gondolathoz, ott nemzeti csapatok játszanak egymással. Tehát most éppen a spanyolok nyerték meg a világbajnokságot, de tehát nemzeti csapatok. De közben, és ez egy közösségteremtő erő, ha én jól értem. Tehát közben ezekben a nemzeti csapatokban is ugyanígy egy csomó olyan játékos van, aki tegnap előtt még nem tudom hol volt, és semmi köze nem volt ahhoz az országhoz, de mégis ott van. Ez megint abba a körbe illeszkedik, amiről a műsor elején beszéltünk?
1: Ez hosszú lenne, megpróbálom rövidre fogni. Tehát miközben azt gondoljuk, hogy a labdarúgás, a hivatásos labdarúg egy monolit egység, tehát vannak a a nemzeti bajnokságok, nemzeti kupák, akkor válogatottak, ezek valamilyen egymásra épülő rendszerek, nem, ezek versenyző rendszerek. A magyar OTP Bankliga az versenyzik a bajnokok ligájával, vagy a Premier League-gel. Tehát ha nekem választanom kell, hogy kimenjek-e meccsre, vagy a Manchester United meccset nézem, rendszerint a Manchester United mérkőzését nézem a tévében, mert nekem az az elsődleges szórakozás. Tehát amiről beszélt, vagy amiről kezdte a beszélgetés, hogy ezek egyrészt kiegészítők, de másrészt egy versenyző terméket kínálnak. Ugyanígy van a nemzeti válogatott. Nem szívesen hallják az emberek. De az az igazság, hogy a nemzeti válogatottak futballrendszere, az versenyzik a különféle klubversenyekkel. És azért fontos ez a gondolat, mert ugyanez a logikája annak, amikor már például egy svájci válogatott, főleg korábban most már nem, hát leigazolt. Tehát a válogatott hát igazolt
0: játékos. Született svájci nem sok volt. De a végére, mert az időnk az szalad. Milyen súlyt képvisel mondjuk a futball egy nemzet gazdasági életében?
1: Hát attól függ, milyen a futballja.
0: Hát mondjuk magyar. De hát mondhatom Németországot, vagy Spanyolországot, vagy nem. Angliát, ha éppen.
1: Nem, a német és a spanyol az nem a magyar. Tehát ez más ligában.
0: Világos, értem.
1: Például nagyon hiányzik a turizmus, tehát a futball turizmus Magyarországon. Tehát az, hogy olcsó pályán, ugye, hogy hány darab felcsúti szurkoló megy el mondjuk Kisvárdára, hogy szurkoljon a csapatának. Márpedig ezek a típusú turisztikai, gazdasági hatások azok, amelyek ezt igazán... Meg az, hogy nem vagyunk hozzászokva, hogy vásároljunk.
0: Na de mondjuk, tehát lehet mondani olyat, hogy a foci egy adott országban a GDP-nek ennyi százalékát hozza, vagy ilyeneket nem is érdemes?
1: De lehet mondani, azért szerintem nem annyira meggyőzőek, ezek számok Magyarországon pedig szerintem elhanyagolhatod nálunk, ez túl van hype-ol. Nagyon keveset fizetünk a futballért, és nincs is meg az a futballban az az eladási szándék. Tehát ha elmegyek Manchesterbe, akkor engem kifosztanak. A United.
0: És akkor sokszor megy Manchesterbe, csak zárójelesként.
1: Igen, mert szívesen költök, mert olyasmit kapok, amit szeretek. Én ha elmegyek egy vasas meccse, MTK meccse, ott nem akarnak kifosztani.
0: Na de most, amit, és megint csak egy nagyon rövid kérdés, amit eddig mondott, annak alapján azt lehet állítani, hogy mondjuk a Magyar Nemzeti Bajnokság egy idő után el fog tűnni, hiszen versenyez a világbajnoksággal, az UEFA kupával, a bajnokok ligájával, a nem tudom micsodával, és azok sokkal érdekesebbek, mert ott sokkal több pénz van, sokkal jobb játékosok vannak.
1: Nem fog eltűnni, helyére fog kerülni. Mindig azt mondjuk a sportközgazdaságtanban, hogy minden csapat megtalálja azt az osztályt, azt a ligát, azt a versenyzési rendszert, amit el tud tartani. Mi nem tudjuk eltartani a bajnokok ligáját. Mi július 14-én befejeztük a bajnokok ligáját, kiesett a győr. Mosolyog rajta.
0: De értem, de hát ez abba a dologba tartozik, hogy ott több pénz van, Izlandon? Jobb játékosok. Hát nem tudom, hogy Izlandon mennyi. Záró kérdés. Miért keresnek ilyen sokat a futballisták?
1: Nem Magyarországról beszélünk.
0: Nem Magyarországról.
1: Azért, mert megtermelik ezt a pénzt.
0: Na de mondjuk minden héten tud venni egy olyan sportkocsit, ami 3 másodperc alatt eléri a 100 kilométeres sebességet.
1: Ez az ő dolga.
0: De ez nem túlzás?
1: Egyáltalán nem. Mert először is olyan, az ember olyan, hogy egy forinttal több mindig jó, mint egy forinttal kevesebb. Kettő, ezt a pénzt ténylegesen meg tudja kapni, mert meg tudja termelni. Ő többet termel annál, mint amit fizetésként elvisz.
0: Záró kérdés. Ott vannak a sztárok a nagy csapatokban, rengeteg pénzt kapnak. Az edző még több pénzt kap?
1: Nem. A sztárok kapják a nagy pénzt.
0: Na de hát akkor az edző az akkor hogyan tud dirigálni, hogyha egyszer a, hogy is mondjam, mindent pénzzel mérünk a mai világban?
1: Hát ahhoz el is karizma kell, hogy ezt például az a magyar edzőknek ez a tragédia, hogy van ez a karizmád, hogy egy heti 300 ezer fontot kereső játékoshoz te úgy tudjál hozzászólni, hogy figyeljen rád, hogy te mit mondasz. José Mourinho ilyen.
0: Hát, kedves hallgatók, itt tartunk a futball kapcsán. Dénes Tamás sportközgazdász volt a vendégünk.
1: Dénes Ferenc.
0: Bocsánatot kérek. Dénes Ferenc sportközgazdász volt a vendégünk. technikus kollégám Polc Péter és Bixa Levente, a szerkesztő Sáj András. Itt folytatjuk valamikor.
2: Szíves.
0: A viszonthallásra.
2: Viszonthallásra.

0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Belehallgattak egy beszélgetésbe Haraszti Lászlóval, aki a Madártani Egyesület elnöke, és a mai műsor vendége, én Sályi András vagyok. Jó napot, jó estét mindenkinek! A dolog onnan kezdődik, hogy itt a klímaváltozás. És valaki azt mondta nekem, hogy de hát akkor majd nem mennek el a költöző madarak. Hát nem lesz hideg, itt maradnak. Butaság?
1: Nem butaság, valóság, ha nem is minden faj esetében. De ugye a költöző madarak nem a hideg miatt mennek csak el, hanem a táplálékhiány miatt is. Tehát ugye azok a rovarevő madarak, mondjuk a légykapók, hasonlók, amik repülő rovarokat fogdosnak, hát értelemszerűen
0: fecskék,
1: ezek télen nem tudnak táplálékozni, ezért elvonulnak, viszont megéri visszajönni, mert olyan mennyiségű táplálék áll rendelkezésükre a mi földrajzi régiumban, a Palearktikumban, amiért visszajönnek, költenek, és mennek megint vissza. Na most nagyon sok fajnál már van nagyon jelentős eltolódás. Ki elmennek esetleg korábban, például a gólyák, ugye mindig augusztus 20, most már korábban mennek, mert nincs táplálék, indulniuk kell.
0: Fölírtam magamnak egy kérdést, hogy mi a fontosabb, a klímaváltozás vagy a vízhiány?
1: Hát ez a kettő nem független egymástól.
0: Hát nem.
1: A hőség, amit mi a klímaváltozásból érzékelünk, meg persze mást is, a hőséget... Azt, hogyha az egyéb feltételek adottak, azért a madarak bírják, hiszen lemennek Afrikába, ahol
0: melegebb,
1: ahol bizony sokkal melegebb is tud lenni, de a vízhiány az nagyon-nagyon nagy probléma.
0: Na most a gólyák. Akkor elmesélem, hogy Erdélyben jártam, és Marosvásárhelyről mentünk Csíkszereda irányába, és ott nincs autópálya, kis falvak követik egymást, falu vége, rögtön a másik falu eleje. És azt néztem, hogy hosszú kilométeren keresztül minden lámpaoszlop tetején ott volt a gólyafészek, és gólyák, kis gólyák is voltak, volt ahol három. És kérdeztem az ottaniakat, hogy mindig ilyen sok gólya van itt? Nem, az idén nagyon sok gólya van. Hogy van ez a gólyákkal?
1: Hát ugye a fészekbe kikelő gólyák, tehát a fiatalok, azok a következő évben már visszajövögetnek, de még nem költenek, általában 3-4-5 éves korában kezdenek el költeni. Tehát az, hogy sok van, vagy kevés van, az egy valamilyen mértékű természetes hullámzás, hiszen 5 évvel korábban egy jó év volt, és lehet most akkor jó év újra, vagy egy gyengébb év volt, és akkor lesz kevesebb. Az erdélyi gólya történetnek azért az egy nagyon fontos eleme, hogy például az idén, amikor nálunk 35 fokok, meg még annál melegebbek voltak, és hónapok óta nincs csapadék, addig Erdélybe fűtöttek, és esett az eső éjjel-nappal. Na most ez azt jelenti, hogy ugye azok a rétek, amelyeket az ott élő magyar testvéreink rendszeresen kaszálnak, legeltetnek, az tele van táplálékkal. Tehát könnyű gólyának lenni Erdélybe.
0: És nehezebb itt magyarul.
1: Hát egyre nehezebb, mert egyre szárazabb, egyre kevésbé tud táplálékozni. Igen, ez egy valós probléma.
0: Na de egyébként a madarak száma csökken vagy nő? Értem, hogy van egyfajta hullámzás, de azért nyilván egy időtávlatban le lehet mérni, hogy több van vagy kevesebb van.
1: Hát ugye fajon belül lehet hullámzás, hogy az egyik évben több, kevesebb, sikeresebb volt a költés, vagy a vonulás kevesebb áldozatot hozott, de összességében néhány tucat faj kivételével nagyon durva a csökkenés.
0: Nagyon?
1: Tehát például a füstifecske és a molnárfecske esetében egy 30-40 évvel ezelőtti állapotnak a 10-15%-ánál tartunk.
0: Na most akkor azt megint gyermekkori élményt mondok, a Bach csomóponttal szemben vannak házak.
1: Igen.
0: Amikor én nagyon pici óvodás gyerek voltam, vagy még olyan nagy sem, akkor ott minden teli volt fecskével.
1: Igen.
0: Ilyen nyitott folyosók vannak, ilyen lámpák, amiknek széles karimája van, és ott rengeteg fecske volt. Ma egy sincs.
1: Ezek az elmondás alapján valószínűleg füstifecskék voltak, az hát nem annyira az jön be az árt.
0: Még kicsi voltam, még nem igen, tudtam utána nézni.
1: De a molnárfecskék a 70-es évek és a 80-as évek a műegyetem fala roskadásig, a Lövőház utcába tehát, ami ott a Mamut mögött
0: igen,
1: megy,
0: tudom.
1: Roskadásig, a 10. kerületben az Ihász utcai lakótelepen roskadásig voltak molnárfecskefészkekkel. Füstifecskét 2-3 pár költ tudomásom szerint a városba, ehhez adjunk hozzá még ugyanennyit, amiről nem tudunk, tehát az azt jelenti, hogy szinte semmi, és Molnár fecskéből a Nagykörút egyik főépületén néhány, egy-két éve még volt egy 8-10 páros telep.
0: De ezt honnan tudja?
1: Hát a Nagykörút itt azt onnan tudom, hogy látom. Mentem arra is, megláttam. A Füstiket pedig onnan tudom, hogy a mi egyesületünknek van egy Vadártávlat nevű magazinja, aminek van egy rovata, hogy úgy hívják, hogy érdekes fészkelések. És azt én szerkeztem, és akkor jönnek be az információk.
0: Hogy hol vannak
1: érdekes? Hol van valami érdekes. Olyan különleges helyen, különleges módon, későn, korán, másfaj fészkét elfoglalva, stb. Stb.
0: Na most akkor mondok további élményeket. Balaton, madarak, és olyan felhőben, tehát el nem tudom, elsötétült az ég. Annyi madár volt egyszerre, tehát a fürdőzők így fölnéztek, hogy mi történt, hogy itt valami mi volt ez? Hát seregélyek, gondolom én. Én gondoltam, hogy seregélyek.
1: Hát a Balaton környékén valószínűleg seregélyek, ugye ott azért a szőlőre vagy a nyár végén már összejönnek, tehát a seregélyből is brutális a csökkenés.
0: Igen?
1: Magyarországon nem tudok számot mondani, de Németországon 100 millió pár seregély hiányzik. 100 millió pár.
0: De hát akkor hány van összesen Németországban?
1: Hát sokkal kevesebb. Na most azért ezt fordítsuk le rovarra. Tehát mennyi rovart eszik meg egy seregély család, amikor fölneveli a két szülő a fiókákat, kilószám, és akkor ezt 100 millióval szorozzuk be.
0: Régen volt...
1: És helyette szórunk vegyszert.
0: Régen volt ez a megkülönböztetés, hogy hasznos, meg haszontalan. Ma már gondolom ezt a tudomány nem használja.
1: Nem használjuk ezt egyáltalán, és az is tele volt ellentmondásokkal, mert ugye például a ragadozómadarak közül a sólyomfélék. Ugye azt elfogadták, ezek ritkák, és azért védeni kell őket, kivéve abba az időben, amikor a mit tudom, milyen hasznos vadból fognak. Vagy ott volt a szürkegém, ami halastavakon gyéríthető. Na most hát persze, hogy oda megy, mert ott a kaja. Tehát akkor igazándiból ez egy csapda helyzet. Tehát nagyon nehezen volt az értelmezhető. Nyilván egy fecske, egy gólya, egy légykapó, egy barázda billegető, tehát ezek az abszolút rovarevő fajok, ezek automatikusan mentek a hasznos kategóriába, baglyok is, vércsék is, de már nagyobb testű ragadozók azok már ellenségnek számítottak.
0: Azt mondja, hogy nagyon csökkent a madarak száma. Miért?
1: Hát ennek nagyon összetett okai vannak, de a legfontosabb okok a mértéktelen vegyszerhasználat.
0: A mezőgazdaság.
1: Mezőgazdaság is, de azért csak gondoljunk bele abba, hogy a televízió meg más borzalmas reklámaiba mi mindenféle sprét, meg ilyen rovarellenest, meg műfűvet, meg az íjvilágon mindent kínálnak, csak nehogy egy kis természet legyen. Ha bemegyünk egy üzletbe, akkor az ajtó fölött ott sistereg az a valamilyen szerkezet, ami minden berepülő rovart azonnal szénné éget. És hát ennek azért hosszú távon megvan a hatása. Ehhez jönnek a különböző klímaproblémák, jönnek azok, hogy azért a Mediterránumban, meg Afrikában azért nem feltétlenül optimálisak a körülmények. Persze lehet azt mondani, hogy 100 évese voltak, csak a 100 évvel az ötti módszer az ugye mi volt, íjjal, nyillal, csúzlival, most pedig 100 kilométer hosszú hálókkal, és más eszközökkel dolgoznak.
0: Fogják a madarakat?
1: Hát jön a fehérje. Jön az ingyen fehérje.
0: Tehát az és megeszik a madarakat?
1: Hát természetesen.
0: Hol? Füst.
1: Hát az egész mediterrán Franciaországtól kezdve Belgium már betiltott, tehát az az egész karé, és aztán lenne a mediterránban végig Egyiptom, ami belefér.
0: Hogyan?
1: Málta, Ciprus.
0: És kimondottan a fecskék?
1: Hát nem kimondottan a fecskék, amit meg tudnak fogni. Ezek egy füsti fecske az mondjuk átlagosan 25 gramm. Tehát két
0: hát,
1: fecske.
0: Hát abba hány kell ahhoz, 10 000. Hogy egy leves?
1: 10 000. Nem számít.
0: És ők nem tudják, vagy nem akarják tudni?
1: Ingyen fehérje. Tudják, hát, de nem érdekli őket. Hát őnekik jön az ingyen fehérje. Évszázadok óta ebből élnek. Az, hogy most már van baromfi hús helyette, meg sertéshús, meg marhahús, meg innen, ez a szokásaikat nem feltétlenül változtatja meg.
0: A gazdaság hogyan hat a madarakra? Tehát az ipar?
1: Hát egy csomó ipari tevékenység az semleges, és azért vannak olyanok, amik bizony nagyon súlyos problémát okoznak. Hát például az áramszolgáltatást ide vehetem, már pedig az nyilván az iparnak egy része, mert ugye anélkül nincsen.
0: Szélkerék.
1: Akkor ugye az áramszolgáltatásnál az a probléma, az oszlop típusok fejszerkezetének a kiképzése olyan, hogy azon áramütés érheti a madarakat. A transformátorok a lakott területeket, a szélkerék természetesen szintén.
0: De mi baj a szélkerékkel?
1: Az, hogy megkirepül a madár.
0: Na de nem látja.
1: Tessék megnézni egy szélkerek, megállni egyszer és megnézni egy szélkereket, nézni a rotort.
0: Ez egy 50 méteres.
1: 100 méter fölötti lap.
0: Igen, a sugara 50.
1: Na de a 100 méteres, az 200-al megy már olyan a sebessége a végén.
0: Ja, hogy olyan gyorsan forog a vége.
1: Hát a közepén az ott csavar. Hát igen, de minél hosszabb a kar, annál hosszabb, nagyobb a sebesség. Na de a vége az már 100 fölött megy.
0: És a madarak ezt akkor nem látják?
1: Hát látja, de nem érzékeli ezt az iszonyatos sebességet. És akit egyszer eltalál, az nem tudja átadni ezt a tudást, hogy gyerekek, ne menjetek arra, mert adnak darált hús.
0: Na de akkor, mint a Madártani Egyesület elnöke, akkor mit szól ahhoz, hogy a kormányzat az erőteljesen szélkerék irányba fordult energiaügyekben?
1: Hát azt szólom, hogy kidolgoztuk azokat a szakmai javaslatokat, amelyekkel ezt a problémát lehet kezelni, vagy minimális közelébe mérsékelni. Ezt átadtuk a...
0: Na de hogyan? Tehát ha a madár neki repül, 200
1: Oké, de az nem mindegy, hogy hol van az a szélkerék. Tehát vannak olyan területek, amelyek Natura 2000, védett természetű terület, vonulási útvonal, ritka ragadozóvonal, a fészkelő területe, ökológiai hálózat, stb. Ugye ebből a sokból, amit felsoroltam, a mi feladatunk ugye a madarakkal kapcsolatos dolog, kidolgoztuk azokat a javaslatokat, amik szükségesek, átadtuk a két minisztériumnak, tehát a élőkörzetnek és a gazdasági minisztériumnak, nagyon hasznosnak ítélték, köszönik, és a kiírás...
0: meghallgatták? Tehát
1: hát több, mint meghallgatták, figyelembe is vették.
0: Figyelembe vették.
1: Azért ma már Magyarországon sem, meg az Európai Unióban sem nem lehet akármit megcsinálni, hogyha egy kormányzat normálisan működik, és a társadalmi reflexek is működnek.
0: Magyarországon a madarak szempontjából mi az, amit leginkább védeni kell? Mi a legnagyobb érték madár szempontból? Vízi madarak? Nem tudom, a könyve készül-e már hogy a vízi madarakról?
1: A helyzet az, hogy az előző 50 évben a ragadozó madárvédelem volt a központban, indokoltan és szükségszerűen.
0: Sólyom, sas és egyébek.
1: A keresen sólyom, a kipusztulás szélén parlag és a rét is a kipusztulás. Ez a kipusztulás szélén azt jelenti, hogy 10 pár, meg 15 pár. Most azért 100 fölötti állományok vannak, tehát azt lehet mondani, hogy a munkát elvégeztük. Ez nem a Madártani Egyesület egyedüli tevékenysége, hanem a Nemzeti Park igazgatása. Tehát az ország elvégezte a munkát. Na de most itt van a következő probléma, hogy egyszerűen nincsenek vizek. A kis vizek tűnnek el. Évtizedek óta a Duna-Tisza közén több száz kis víz eltűnt. Most a kis víz azért azok ilyen, azok nem egy ilyen háromszobányi, hanem akár sok 10 hektárosak is, vagy néhány hektárosak is. Tehát minden, ami vízhez kötődő életet folytat, tehát a récék, a parti madarak, bíbic, nagygodal, nem sorolom tovább, ezek mind-mind kritikus helyzetben vannak, és még kritikusabbak lesznek, tehát a erőforrásokat, tudást, pénzt, pályázati lehetőséget, kommunikációt, mindent ebbe az irányba kell folytatni.
0: És mi az, amit nem kell féltenünk?
1: Nem kell féltenünk azokat a fajokat, amelyek urbanizálódnak. Tehát bejöttek a városba. Sarka, dolmányos varjú, lassan bent van a holló, a parlagi galamb. Ezeket nem kell félteni.
0: A varjú, nagyon sok a varjú.
1: Hát ez a nagyon sok, ez egy hát, jó meghatározás, csak nem pontos.
0: Hát csak több, mint volt.
1: Nem.
0: Nem?
1: Az 1970-es évekhez képest, amikor 200 valahány ezer pár varjú volt Magyarországon, ez leesett 20 ezerre. Az írtások következtében.
0: Tizedére.
1: Most mászik vissza, és most mindenkinek sok. De azért... azt el kell mondanunk, hogy nem a varjú változott, hanem a társadalom.
0: Hát mert a varjúnak csúnya a hangja.
1: Hát lehet mindent mondani. Ugye az első probléma az, hogy a múltban a termelőszövetkezeti vagy állami gazdasági területeken egy varjútelep nagyon nem foglalkozott vele senki. Abban a pillanatban, hogy ezek a területek magántulajdonban kerültek, és valakinek van 4 hektárja, másiknak 8, a harmadiknak 21, és abba tevékenykedik a varjú, az már egy kicsit más.
0: Na de ott a varjú az pozitív hős a gazda szempontjából?
1: Ez az előbbi kérdéshez visszavezett, a hasznos vagy a káros.
0: Igen.
1: Amikor a pajorokat szedi, akkor ugye hasznos, amikor a kukorica csírát szedi ki, akkor káros. Na most tessék eldönteni, hogy akkor kell-e varjú, vagy nem. A gazdálkodók azt mondják, hogy azért jobb, ha nem ott van. Oké. Bekergettük a varjút a lakott területekre, mert ez ezt jelentette. Nem volt előtte a lakott területek. Egy kevés volt, de nem volt érdemi. A lakott területen a varjú hova megy? A magas fákra, a magas fák hol vannak, lakótelepen, utak mellett, temetőkbe, stb. A temetőbe nem probléma. Hát kimegyünk, kárunk, el van intézve. De amikor a harmadik emeleti ablakkal egy magasságba tőle 4 méterre reggel 3:30-kor elkezd ordítani 20 varjú fióka, hogy éhes, Hát ott azért nem fog aludni senki. Akkor újabb probléma. És aztán ez elkezdi az önkormányzat akkor felszámolni, van egy telep, elkezdi felszámolni, 10 lesz belőle. Ez garantált. Tehát Isten őriz, hogy hozzányújjon, mert csak rosszabbat tesz.
0: Mert akkor, mert hogy mondjam, tehát, hogyha azt akarjuk, hogy a varjak szaporodjanak, akkor egy telepet föl kell számolni, mert akkor 10 lesz helyette?
1: Hát igen, körülbelül ezt ki lehet mondani.
0: Az egy klasszikus kép, hogy ott áll a varjú az út szélén,
1: igen.
0: Csőrében a dió,
1: igen.
0: És akkor oda totyog az útra, lerakja a dió.
1: Autóval föltöröm, ő visszajön és megeszi.
0: A varjú ilyen okos?
1: Még ennél sokkal okosabb.
0: Melyik a legokosabb, mondál?
1: A varjúfélék és a papagájuk.
0: És a bagoly?
1: A bagoly az nem okos.
0: A bagoly nem okos? De hát akkor miért lett a bagolya, nem
1: tudom. Mert olyan okosnak néz ki. A ránézésre van bölcs, nem? Hogy hatalmas nagy szemei vannak, néz, forgatja a szemét, igazi bölcsbenyomást kelt. De az nem okos.
0: Elsikkadt egy kérdés az imént, hogy a vízi madarakról szóló könyv,
1: igen.
0: Amit ír, az hol tart?
1: Hát nem író, hanem szerkesztem, ami azt jelenti, hogy írom is, meg szerkesztem is. Tehát
0: igen, hát az...
1: másokkal közösen csináljuk.
0: Értem.
1: Most ugye a vízimadarak az egy nagyon tág fogalom, mert benne vannak a ludak, hattyúk, récék egyik oldalon, a másik oldalon az összes parti madár, tehát cankók, partfutók, sirályok, szerkők, stb. De benne vannak a gázló madarak is, tehát a gémek, a gólyák, a flamingó, a kanalas gém, batla. Na most ez a kötet készül.
0: Batla, nem is tudom, hogy néz ki, mi az, hogy batla.
1: Ez egy barna, élénk, fénylő színű madár, és lefelé hajlik a csőre, rendkívül különleges megjelenése van, nálunk elég ritka, de attól még azért néha van, meg néha költ, és most ez a kötet készül, csúszásba vagyunk magunkhoz képest, mert egyébként nincs kitűzött határidő, de a jövő év elején kézbe vehető lesz.
0: És minden madárról lesz fénykép?
1: Hát sok, több is.
0: Tehát minden madárról több fénykép.
1: Persze,
0: is lesz.
1: Mert az élet ciklusainak a különböző részeit bemutatjuk, tehát tojás, fióka, kisfióka, nagyfióka, fiatal madár, öreg madár, csapatban röpül.
0: És ön is csinál fényképeket?
1: Hát csinálok valamennyit, de az a helyzet, hogy olyan fantasztikus színvonalra fejlődött Magyarországon a természetfotózás, hogy itt nincs értelme amatőrködni.
0: Mert ön az amatőr és a többiek a profik?
1: Hát ebben a tekintetben igen. Igen. Tehát ha fölmegyek arra a honlapra, ahol a természetfotósok a képeiket gyűjtik, hát a probléma egyedül az, hogy a 10 legjobbból azt melyik az a kettő, amit kiválasztak. Nem az a probléma, hogy honnan szerzek kettőt, hanem hogy tudom kiválasztani, mert fantasztikus.
0: Na most nem, igazság szerint nem madár, de muszáj elmondanom, hogy a Balaton parton ültem 3 méterre a víztől, és akkor egyszer csak megjelent velem szemben egy vidra.
1: Igen.
0: Na de a vidráról én azt hittem, hogy a vidra az egy olyan állat, amelyik rejtőzködik. Balatonpart, nyár, fürdőzők, és akkor ott a vidra velem szemben, majdhogy nem szemezünk, és valami halat rágcsált, és ott nyugodtan, és elég nagy volt, mint egy nagy macska.
1: Hogyne, hát az a helyzet, hogy nem csak a madarak jönnek be a városba, hanem más állatok is, illetve nem kell feltétlenül bejönni a városba, mert... például a Balatonon, vagy más út, ahol rendszeresen megfordulnak emberek, és egyébként nincs konfliktusuk az állatokat. Ül a horgász békésen, horgászik, odaúszik a hód, odaúszik a vidra, odaúszik a szárcsa, a vizityúk, mert tegnap is ott ült valaki, meg tegnap előtt is, az se, akkor se bántotta, ma se, megszokta.
0: És nem volt nálam fényképezőgép, illetve telefon, de hát én azt olvastam Fekete Istvánnál, hogy a vidra az soha. De
1: Fekete István azért nem ma írta a könyveit. Azóta nagyon sok minden megváltozott, a vidra is megváltozott, és nem idegenkedik az emberi létesítményektől.
0: Na most akkor viszont, ami...
1: Akkor azért lenyúzták a bőrét. Tehát ugye vadázták, csapdázták, nyúzták a bőrét. Na, náhogy menekült. Azóta ez azért van meg...
0: Ez matilos.
1: Hát persze. Fokozottan védett a vidra.
0: Na most akkor még egy madár, ami számomra különleges, mert a hangja különleges, az a sárgarigó.
1: Igen.
0: Fütyül a rigó, írtam Móra Ferenc, meg stb. De soha nem látom. Életemben egyszer láttam minden nap, június környékén minden nap hallottam a sárga rigót.
1: Igen.
0: Ott volt a közelben. Életemben egyszer láttam, olyan sárga volt, mint a citrom. De azóta mindig nézem, ott a hang, és nem találom.
1: Valószínűleg egy nyárfán ül.
0: Hát halvány gőzöm nincs, mert nem látom.
1: Az a helyzet, hogy az élénk sárgasága, a hímnek, és a tojónak egy sokkal inkább egy ilyen fehéres alsóteste és ilyen kicsit zöldes szárnya, ez bármennyire is hihetetlen, rendkívüli mértékben bele tud olvadni a levelek közé.
0: De olyan sárga, mint a citrom,
1: attól
0: tényleg.
1: Még, tehát, igen, tehát az a zebra zöld esete. Hát a zebra is azt mondjuk, hogy atya úristen, hát ez a borzalmas csikos állat, hát az oroszlán más se csinál, csak ránézés, de nem így működik. Azok a csikok, azok nagyon is segítik az ő rejtőzködését, és a sárgarigónak is az élénke is képes segíteni a rejtőzködését.
0: Megint megkérdezem a macskákat, mert a kertünkbe bejárnak a macskák, a szomszéd macskák, és ezek a macskák, ezek igaz,

0: szigeten élnek, kis állományokban, számtalan fajt már kipusztított a földről. Most a Magyarországon a helyzet a következő, hogy vannak emberek, akik tudatos macskatartók, és ennek megfelelően viselkednek, és vannak emberek, akik tartanak macskát, aztán szaporodik, aztán lesz bele valami.
1: Hogy mond, szeretik.
0: Hát szeretik, de a vége az, hogy kirakják az autóparkolóba a kicsiket, mondjuk. Na most, hogyha valaki nyitott szemmel jár az országban, nekünk van egy adatbázisunk, több 10 000 elgázolt macska adata van benne.
1: Tehát több 10 000 Magyarországon?
0: Igen, kérdezem.
1: És ez csak az elgázolt?
0: Igen, kérdezem, hogy azok, akik imádják a macskákat, erről mit gondolnak? Tehát, hogy azt szeretném érzékeltetni, hogy azért az kevés, hogy szeretem és simogatom, hanem valamiféle felelősség is terheli a macskatartókat, és ebbe előbb-utóbb Magyarországon is rendet kell tenni, mert ez így nem mehet tovább.
1: Na de a macskával mit lehet csinálni? Tehát
0: hát először is ivartalanítani lehet. Másodszor is nem feltétlen szükséges, hogy kóboroljon legalábbis a kertvárosi részekbe.
1: Na de akkor hogy? Hát be a lakásban
0: hát
1: marad?
0: Miért, aki a harmadik emelten lakik, annak mi van a macskájával?
1: Hát az kimegy a tetőre, meg lemegy mindenhova.
0: Hát vagy igen, vagy nem. Nyilván a vidéki térségek, ahol a macskának megvan a funkciója, fogja az egeret, fogja a patkán, stb. Az egy nehéz kérdés, de ott nem a madár az elsődleges.
1: Na de van még ilyen, hogy a macska azért van, mert a...
0: Hát hogyne.
1: Igen?
0: Hát ahol egy faluban, ahol állatot tartanak, kukorica, góré van, meg minden, hát ott a macska az alapvető fontosságú.
1: Szóval a macska a madarakra nézve az egyik legnagyobb veszély, ezt kijelenthetjük?
0: Ezt bizonyos fajokra nézve igen. Tehát azok a fajok, amik lejönnek a földre, akár inni, akár táplálkozni, azok tekintetében a macska borzalmas pusztítást végez.
1: Van egy könyv, de lehet, hogy film, és nem emlékszem rá, ami arról szól, hogy nincsenek madarak. Nincs madárdal. Ez mennyire
0: van? Ez a Néma tavasz?
1: Nem emlékszem. Lehet, fogalmam sincs. Csak ilyen halvány. Mennyire veszélyes ez a dolog?
0: Olyan nincs, hogy nincs madár, olyan van, hogy összeomlik az élővilág. És abban a madarak. Na most ugye akkor csak egy számot, vagy egy példát hadd mondjak. Magyarországon termesztett összes növény. Tehát amit a szántóföldön megtermelnek, amit a gyümölcsös kertben megtermelnek, meg amit a zöldséges kertben megtermelnek, tehát akkor a sárgarépától a kukoricáig, a búzától kezdve a görögdinnyéig. Négy, illetve a gabonafélék és a kukorica szélbeporzású, az összes többi rovarbeporzású. Akkor ha nincs rovar, akkor kiporozza be Kínába, ott az emberek már porozgatják ilyen porozó vackokkal, de ez az Európában nem járható út.
1: Na de akkor megfordítod, mert a madarak megeszik a...
0: Ha nincs madár, akkor az azért nincs, mert addigra a rovarvilág olyan állapotba kerül, hogy már nem tud fennmaradni, és nem attól lesz kevesebb rovar, hogy a madarak megeszik, mert a madaraknak egy olyan szabályozó tevékenységük van a rovarvilágot illetően, meg a rovarvilág ragadozó fajainak is, meg a darazsaknak, meg sok mindenkinek, amelyek egy nagyon bonyolult összefüggés rendszert alkotnak, és jusson is maradjon is alapon, fogyasztják a rovarokat, de megmaradnak.
1: Csak egy félszavas kérdés. Mennyire járunk közel ahhoz, hogy ezt az egyensúlyt, ezt felborítsuk?
0: Hát erre nagyon nehéz válaszolni, mert azért itt országokként is nagyon nagy különbség van, illetve hát nem is országonként, a régiónként. Az északi félteke nem áll jól. Mm-hmm. Tehát az USA, ugye az USA-ban már, ugye Európában a méhész, az bérel magának egy területet,
1: És
0: ott méhészkedik. Elviszi a repceföld mellé, a napraforgóföld mellé, és örül a gazda, mert a napraforgóját beporozzák. Az USA-ban ez fordítva van. A gazda fizet, hogy legyél szíves idejönni, és segíteni nekem a beporzásban. Mert a természetes rovarvilág annyira összeomlott, hogy anélkül az ő termése kérdéses.
1: Akkor itt tartunk. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Haraszti László, a Magyar Madártan Egyesület elnöke volt. Itt folytatjuk, és remélhetőleg jó hírekkel folytatjuk majd alkalmattán.
0: Köszönöm szépen.
1: Így legyen. Technikus kollégám Biksa Levente és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 23 óra. Következik a Pannon Panoráma.
3: A Pannon Panoráma készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunk második felében egy a magyar rock'n'roll legendájának emléket állító balatoni padról tudósítunk önöknek. Adásunkat pedig az önzetlenség és a segíteni akarás néhány szép példájával kezdjük. Pár nappal ezelőtt 90 rászoruló családot lepett meg óvoda kezdési csomaggal az Ökumenikus Segélyszervezet Kaposváron. A Szent Jakabi Művelődési Házban olyan szülőket és gyerekeket köszöntöttek, akik korábban részt vettek a Biztos Kezdet Gyerekház fejlesztő foglalkozásain.
4: Novák Nepintér Gabriella vagyok, a Kaposvári Biztos Kezdet Gyerekház intézmény vezetője. Az idei évben is az EON segítségével több mint 1000 gyermeknek tudtunk az Ökumenikus Segélyszervezettel segíteni. A mai napon a szegregátumban, a Szent Jakabi városrészben 90 kisgyermek kap óvodakezdési csomagot. A csomagokban pizsoma, tisztálkodási szerek, mosási szerek és különböző higiéniai eszközök találhatók. Ezen kívül pedig az írólap, a festék és a gyurma is megtalálható a kis csomagjaikba.
3: Az óvis csomagok kiosztásában évek óta segítkezik a Somogyi Vármegye székhely alpolgármestere Borhi Zsombor is.
5: De hosszú-hosszú évek óta van az Ökumenikus Segélyszervezettel is, meg az EON-nal is egy ilyen együttműködés, hogy minden évben a tanévkezdéskor csomagokat ad az EON segítségével az Ökumenikus Segélyszervezet a rászoruló tanévkezdő gyerekeknek. A város nagyon sok módon próbálja, például tanévkezdési támogatással, azt mindenki ismeri, hogy az elsős diákoknak tolltartót adunk, próbáljuk segíteni azt, hogy azok a kisdiákok is egyenlő esélyekkel tudjanak elindulni minden tanévben, akiknek esetleg a családja rászorul a segítségre.
3: A kaposvári húsüzem pedig hosszú évek óta szendvicsekkel lepi meg az elsős kisdiákokat. A cég tulajdonosa Giacomo Pendranzini egy intézményt személyesen is felkeres tanévkezdéskor, méghozzá a gyógypedagógiai munkájáról jól ismert Bárci Gusztáv módszertani központot.
6: A iskola kezdete mindig egy fontos pillanat, nem csak fontos, gyönyörű is. Itt az iskola épül a jövünk, és ezért a kométa különös figyelmet szentel ennek a napnak. A Bárci Gusztáv iskola azokról a gyerekekről gondoskodik, akiknek talán nagyon szükségük a figyelmükre, ezért pont itt vagyunk. És én is úgy gondolom, hogy nagyon alasnak kéne lenni ennek az iskolaknak, tanáraiknak. A munkának nagyon elkötelezettséget igényel, és néha nagyon nehéz is. Ez a lényeg.
3: Hasonló gondolatokat fogalmazott meg a kaposvári tejüzem ügyvezetője Szommerné Egyedlinda is. A vállalkozás néhány éve vegán édességekkel csatlakozott a kezdeményezéshez.
7: Kevés olyan nap van az évben szerintem, amire ennyire készülnek a gyerekek és családok, úgyhogy mi nagy örömmel csatlakoztunk idén is a kométának a kezdeményezéséhez, mert hogy aktív részesei szeretnénk lenni kaposvári cégként a helyi életnek, és hát bízunk abban, hogy ezzel a kis hozzájárulással ezt az első hetet megédesíthetjük a gyerekek számára. Azt gondolom, hogy fontos tudniuk, hogy Kaposváron ilyen jó közösség van, ilyen jó élelmiszereket lehet enni, és ezzel szeretnénk hozzájárulni ehhez a tudáshoz és megismerethez.
3: A Bárci Gusztáv módszertani központ főigazgatója Kovács Attila azt mondja, a gondjaikra bízott gyerekek minden látogatásnak és meglepetésnek nagyon tudnak örülni.
8: Minden támogatást nagy szeretettel elfogadunk, hál' Istennek egyre több olyan kaposvári cég és magánszemély van, aki bennünket támogat. A Kométával több mint 10 éves a kapcsolatunk, és az utóbbi években a Finofood is felsorakozott úgymond a támogatóink köré. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy kaposvári cégekről van szó. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó példát mutatnak ezek a cégek a rászorulók támogatásában, illetve tudom, hogy mindegyiknél nagyon komoly dolgozóbarát intézkedések is vannak. A mi gyerekeink meg mindig örülnek, ha valaki jön hozzánk, ha meg nem üres kézzel jön, annak pedig duplán tudnak örülni.
3: Kaposváron ugyanakkor az idei évtől egy másik kedves kezdeményezés is útjára indult. Mostantól szív alakú párnákat kapnak a bölcsődébe készülő kisgyerekek. Az ötlet a város kisgyermeknevelő koordinátorától és a város tündérkeresztanyjától, Kálmánné Kovács Katától származik.
9: Andics Andrea keresett meg a bölcsődéktől, és akkor leültünk, beszélgetünk, és olyan szeretettel beszélt erről az egész munkáról, hivatásról, a kisgyerekekkel való, szülőkkel való kapcsolatról, hogy igazából felajánlottam a segítségemet, hogy egy finom szállal valahogy összehozzuk még jobban ezt a dolgot, és kitaláltam ezeknek a textilszíveknek a készítését, amit majd aztán a bölcsődei dolgozók a beszoktatás ideje alatt el tudnak vinni a szülőkhöz, és egy még erősebb bizalom talán ki tud alakulni így közöttük. Ez most indult, ez a kezdeményezés, nagyon jó visszhangja van, nagyon szeretik a dolgozók is, nagyon szeretik, hálásak érte. Nem volt kérdés, hogy segítek ebben. Én szerintem most ebben a világban egyébként is a bizalommal nagyon komoly problémák vannak, és hogyha szeretettel fordulunk egymáshoz, és a szülők felé is megvan ez a kapcsolat, akkor talán egy kicsit, ha messzebbről is, de a gyerekeken keresztül át lehet ölelni egy egész családot.
3: A Búzavirág bölcsőde vezetője, Szeremlei Csilla azt mondja, nagyon sok olyan hozadéka van ezeknek a valóban szívmelengető párnáknak, amire nem is gondolnánk.
10: Most fognak nálunk kezdődni a bölcsődei beszoktatások. Ugye egész évben fogadjuk a gyermekeket, de azért ez az őszi időszak az, amikor a legtöbben elkezdik itt az intézményt. Ezt tudni kell a bölcsődei beszoktatásról, hogy ez egy különösen érzékeny időszak az egész család számára. Ugye arról sokat beszélünk, hogy miért nehéz, hogyan éli meg a gyermek ezt az időszakot, de mi azért azt itt pontosan látjuk, hogy az édesanyáknak is tanulni kell azt, hogy elengedjék a gyermekeiket, hogy rábízzák valaki másra. Mi itt szeretnék bennük megerősíteni azt az érzést, hogy ők sem láthatatlanok a számunkra, és szeretnénk őket arról biztosítani, hogy itt az ő érzéseiknek is van helye. Ezért vagyunk különösen hálásak a bölcsődei központunknak, hogy felvették Katával a kapcsolatot, aki ilyen nagyon tündéri kis szívecskéket készített a számunkra, amiket a kisgyermeknevelők majd a családlátogatások során fognak átadni. Bízunk abban, hogy ez egy kis emlékeztető lesz majd a szülőknek, elsősorban az édesanyáknak arról, hogy bár most el kellett engedniük a gyermekük kezét, és külön kell tölteniük napközben tőlük néhány órát, azért az a szeretetteljes kapcsolat, ami köztük van, az nem szűnik meg.
3: A Szélesút Motoros Egyesület mindeközben az elnök Tisza Kovács Balázs vezetésével több zsáknyi ruhával és cipővel kopogtatott be a Borostyán Virágonya otthonba.
11: Az egyesület tagsága gyűjtött, nem hirdettünk külsősöknek gyűjtést, gyakorlatilag év folyamán tudtuk, hogy valamikor adományozunk. Egy 2-3 nap alatt összehozták az év folyamán összegyűjtött adományokat, javarészt ruhákat, cipőket. Hogy miért pont az a nyóthon? 10 éve járunk ide, mint motoros mikulások, és úgy gondoltuk, hogy egy év folyamán ne csak egyszer, és ne csak játékokkal és csokoládéval lepjük meg az anyotthonnak a lakóit, hanem egyéb olyan szükséges eszközökkel, ruházattal, ami felmerülhet náluk igényként.
3: Az intézmény családgondozója, Török Anna, az átadás alkalmával elmondta, az anyaotthonnak mindig szüksége van a támogatásokra, hiszen szinte folyamatosan teltházzal üzemelnek, a családok pedig gyakran cserélődnek.
12: Alapvetően hatalmas nagy segítség, hiszen itt folyamatosan forognak a családok, illetve olyan sorsú, élethelyzetű édesanyák és gyermekeik jönnek az anyaotthonban, akik sokszor egy hátizsákkal jönnek, nincs semmiük, és pont ezért mindenfajta adományra nagyon nagy szüksége van az intézménynek, és nagyon-nagyon hálás szívvel fogadjuk őket. Úgyhogy biztos, hogy nagyon jó helyük lesz, és minden nemű adományt, ami egy átlagos család életében megfordul, és szükségük van rá, a pelenkától kezdve a popsikrémig, tényleg minden adományra amúgy meleg szívvel fogadjuk őket, és fel is fogjuk őket használni.
3: Fenyő Miklós tiszteletére egy fekete-fehér kockás napszemüveget formázó emlékpadot avattak nemrégiben Zamárdiban a Margó Edesétányon. Ennek ünnepélyes leleplezését Radnai Péter televízió szakember, kreatív producer vezette.
13: 2023-ban volt a Zemgem Fesztivál, aminek a line-upjában nagyon sok legenda lépett fel, köztük Fenyő Miklós is, és akkor azt találtuk ki, hogy készítünk egy filmet felvezetésképpen erre a szuper eseményre, és hát engem kért meg Norris, hogy próbáljam össze trombitálni azokat a legendákat, akik akkor erre a fesztiválra hivatalosak voltak, és azt kell mondjam, hogy a legkönnyebb azért volt Fenyő Miklós, mert ő neki itt Zamárdiban van telke, mert ez most is van, és ő neki Zamárdi egyfajta második otthona is volt a Szent István Park mellett. És emlékszem, amikor beszéltem vele, akkor ő, aki egyébként nem volt egy ilyen, azonnal ráugrik egy interjúra, tehát nem volt az a típus, aki bármikor mindenféle ipari kamerának nyilatkozott, de azt mondta, hogy ha Zamárdiról van szó, akkor boldogan jön, és emlékszem erre a napra, egy májusi nap volt, és nagy mákunk volt, mert direkt gyönyörű idő volt, és egy kicsi valahogy, mert nem tudom, majd mindjárt megkérdezem a polgármestert, hogy hol van pontosan az a szobor, ahol az interjú készült, az a szív formájú szobor, ott készültek a beszélgetések, többek között Miklóssal is, és akkor volt szerencsém készíteni egy olyan fényképet, amikor kint állt a stégen és nézte a Balatont. És ugyanott nem látszik az arca, csak hátulról, de az egyik kedvenc képem róla. És nyilván ezek is nagyon szuper képek, meg minden, akinek az emberek fejében mindenkiben van szerintem egy kép Fenyő Miklósról. És azon feltételezem, hogy mindenki mindig mosolyog, amikor meglátja, mert az ő kisugárzása, az, ami belőle jött, az ő zenéjéből és az ő egész életéből, az rengeteg embernek adott örömet. De azon a fényképen csak hátulról lehet látni, de ahogy nézi a Balatont, abban benne van az, hogy mit jelentett számára a Balaton. És még annyit elmondanék, hogy ott csináltunk vele interjúkat, és akkor elmondta, hogy több dal is felmerült, ugye adja magát a gyere-gyere, Juli, amikor ad kölcsön a robogódat, és leruccanunk az aranypartra. Ezt nagyjából mindenki ismeri. De van a Halló Mancika című dal, ami szintén nagyon-nagyon kötődik a Balaton, és van a Szerelemre Hívott című dal, ami nem a Szerelemre Hívlak, mert van egy Szerelemre Hívlak is még a 70-es évekből, de van a Szerelemre Hívott című dal, és az is Balaton ihletésű. Az a történet, ami abban a dalban van, ezt ő mesélte el, az történetesen nem Zamárdi, hanem Földvárhoz kötődik, de az biztos, hogy a Balaton fontos volt neki. És hogy miért fontos Zamárdinak az, hogy itt legyen egy emlékpad, azt megkérem a polgármester Csákovics Gyulát, hogy mondja el.
14: Nagy öröm, amikor valaki szereti Zamárdit. És ha egy ismert, sokak által tisztelt és szeretett személy teszi ezt, az még különlegesebb érzés számomra. Fenyő Miklós művész úr ilyen ember volt. Ragaszkodott, kötődött a településhez, és köztudott, hogy itt tudott igazán kikapcsolódni, pihenni. Ezt a városhoz, Balatonhoz való kötődést, ragaszkodást szeretnénk meghálálni, és ezzel az emlékpaddal egy kicsit tisztelgünk is a kötődés előtt. Én azt gondolom, hogy, sőt biztos vagyok benne, hogy ez az emlékpad hamarosan egy közkedvelt helyszíne lesz Zamárdinak, egy közkedvelt selfie pont.
3: Az egyik ötletgazda, a Strandfesztivál alapítója, Lőbenvei Norbert pedig arról beszélt, hogy személyes életútjára is nagy hatással volt a magyar rock'n'roll legenda.
15: Mi Strandfesztivál szervezőként most már több mint közel másfél évtizede vagyunk jelen Zamárdi életében, és hát azt fontosnak tartjuk, hogy túl azon, hogy itt lehet sörözni, koncerteket nézni, fürödni a Balatonban és így tovább, szeretünk olyan érzelmi pluszt is adni a közönségnek, amit mi fontosnak tartunk, és például a megemlékezés a számunkra fontos magyar popsztárokról, művészekről, az mindig közel állt hozzánk, Somló Tamásról, Cipőről, Fábián Juliról, idén sajnos Szolnoki Péterről is utcákat nevezünk el itt a fesztivál ideje alatt, és hát azt gondolom, hogy Fenyő Miklós nem csak amiatt áll közel hozzánk, amit polgármester úr is elmondott az erős zamárdi kötődés miatt, hanem nekem az sok helyen elmeséltem már, hogy a saját életem, a saját karrierem szempontjából igazán meghatározó jelentősége volt az 1981-es évnek, amikor egy 7 éves voltam, és a Limbo Hintóval Hungária megnyerte a Tánc és Popdal Fesztivált, mert hogy emlékszem arra a napra, hogy én onnantól kezdtem el kacsingatni abba az irányba, hogy én szeretnék megvalósítani olyasmit, mint amiről a Hungária, amiről Fenyő Miklósnak a dalai szólnak, utcabálokat, koncerteket és sok minden mást.
3: Az emlékpad avatásán Fenyő Miklós gyermekei, Dáci és Dió is részt vettek.
4: Apunak a család nagyon fontos volt, ezért vagyunk itt mi mindannyian. Amellett, hogy ő egy nagyszerű előadó volt, amellett egy nagyszerű családapa is volt, aki borzasztóan szerette és ragaszkodott a családjához. És az Amárdi egy pár éve nyaralunk itt, egy pár éve építették föl apujék a kis nyaralónkat, és talán többen tudjátok, hogy két unokával is büszkélkedett, Dáci kislányával és az én kisfiammal. És Zamárdi azért is jelentett nagyon sokat nekünk család szempontból, mert itt hosszabb időt tölthettünk együtt apuval, itt voltak az unokák, sokat játszottak, dumáltak együtt, olvasgatták apu könyvét, sétáltunk a parton, ettünk a bisztrókban, fényképezkedtünk a Balaton szíveszobornál. Szóval Zamárdi főleg a családi életünkben játszott nagy szerepet az utóbbi években, úgyhogy ezért külön szintén köszönjük Zamárdinak, hogy Zamárdi is a szívébe zárt minket, illetve aput. Linda!

0: Somló Tamás és Fábián Juli felvételeit hallották.
1: Milyen könyveket érdemes kézbe vennünk? Lesznek-e ígéretes koncertek a közeljövőben? Milyen új kiállítások nyílnak? És hogyan gondolkodnak a művészek? Akvarell című kulturális palettánkon számos ehhez hasonló témával jelentkezünk minden hétköznap a Magyar Katolikus Rádióban. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, 1841. szeptember 8-án született Antonin Leopold Dvorák, cseh zeneszerző. A Hangulóban elsőként az F-dur vonós négyeséből hallanak részletet, a Bartók vonós négyes előadásában. Majd az E-moll Új világ szimfóniájából következik két tétel a New York-i filharmonikusok interpretálásában.

Kedves hallgatóink, az 1841. szeptember 8-án született Antonin Leopold Dvorák cseh zeneszerzőre emlékeztünk. Részletet hallottak az F-dur vonós négyeséből, majd az E-moll új világ szimfóniájából. A hangolót Bögös Henrietta szerkesztette.

Kedves hallgatóink, mai adásunk véget ért. Köszöni figyelmüket Fülöp Csaba és Urbán Péter technikai munkatárs, Bögös Henriett a zenei szerkesztő, valamint Fülöp Tamás és Ungvári Judit bemondó. A pihenni térőknek jó éjszakát, a velünk maradóknak jó rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Éjfél van.

Köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió minden kedves hallgatóját. Technikai munkatársam Urbán Péter nevében is. Ungvári Judit vagyok.

Antonio Vivaldi D-dur koncertójának második tételét az angol koncertzenekar játszotta Trevor Pinnock vezényletével. 0 óra 5 perc. Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

A bennünk, nőkben lakozó művész az érzékeivel dolgozik. Saját középpontjából kiindulva akarja alakítani a világot. Azt keresi, hogyan tudja kifejezni azt, ami lénye legmélyen mozgatja őt. Öröme vagy bánata, életkedve vagy egyszerűen a szép iránti érzéke meg akar mutatkozni. Ez teremtővé teszi őt. A női szemináriumok résztvevői közül sokan azt mondják, hogy bennük nincs semmi művészi, azt gondolván, hogy csak az a művész, aki képeket fest, verseket ír vagy tud zenélni. Ám amikor elkezdenek arról beszélni, hogy szívesen írnak naplót, hogy szeretnek főzni, és szeretik szépen megteríteni az ünnepi asztalt, akkor egyszerre megérzik, hogy bennük is ott lakozik a művész. Mások azt mondják, hogy nekik nincs idejük a művészi oldaluk kifejezésére, vagy még mindig a szüleik ítélete cseng a fülükben, hogy abból nem származik semmi hasznos dolog. Úgy gondolják, hogy a művészi megnyilvánulás valami teljesítményhez köthető. Pedig a művészi kifejezéssel élő nő teljesen összeszedett, elmélyült, így tud erőt gyűjteni ahhoz, hogy megszabadulván régi terheitől újra szabadon szárnyalhasson. Továbbá a művész a bennünk lévő könnyűség, az énekes, a táncos, a könnyed, aki kilépvén önmagából érzékein keresztül kifejezi önmagát. Színt visz az életbe, tud ünnepelni, önfelett lenni, másokat is megfertőzni az örömmel. Ez az öröm összebékíti benne az élet súlyos és könnyű oldalát. A benne lévő művész nélkül a nő élete száraz és örömtelen lesz. Túlságosan kötelességtudóvá és teljesítményközpontúvá válik. A művész sokszor a szenvedésen keresztül jut el kifejező ereje csúcsára. Ilyenkor a művész életmentő lehet a nő számára, mert a benne lévő művész teremtő kifejezésre juttathatja az életében lévő rendezetlenséget, ami gyógyító erejű. Mária, miközben Jézust hallgatja, szemmel láthatóan képes megfeledkezni magáról. Átadta magát a pillanatnak. Nem kérdezi, hogy mi a haszna annak, amit csinál. A művész ezért mindig a szabad nő képe is. Nem a kötelességei határozzák meg, hanem az intuíciói. Azt teszi, amiről úgy érzi, hogy összhangban van vele. A művészi kifejezésben egészen jelen tud lenni. Átadja magát a pillanatnak. Teremtő erejű. Befelé figyelvén újat fedez fel magában, amit korábban egyáltalán nem ismert. Amikor a nők hosszú kihagyás után újra kapcsolatba tudnak kerülni a bennük lévő művésszel, akkor érzik, hogy mennyire hiányzott addig az erő belőlük. A művész révén fedezik fel, hogy mennyi elevenség rejlik bennük, amelyet aztán ki akarnak fejezni. A következő asszociációkat fogalmazták meg a művésszel kapcsolatban. Az édes semmittevés ideje, spontaneitás, pihenés megengedése önmagamnak, fantázia, az életdalát zengeni, a közvetlenségből adódó elevenség, kreatív oldalamat mások többre értékelik, mint én magam, művésznek lenni Isten nagy ajándéka, a művészet belső szabadságot ad, szárnyakat a léleknek, kifejezni magamat, erőt meríteni, ami egyensúlyt hoz létre bennem. A kreativitás önmagamból fakad, ha el tudok engedni dolgokat. Kreativitás, életöröm, kifejezni magam, feléleszteni szunnyadó erőimet. Felszabadulás, életművészet, életem művészévé válni. A nőben lévő művész tehát érti annak a művészetét is, hogy megfelelően alakítsa a saját életét. Az életművészet szakembere. Igazi életművész, aki örül az életnek, és szépé tudja tenni, még ha a külső feltételek nem is a legörvendetesebbek. A művész negatív oldala az, amikor meg akarja mutatni magát, amikor exaltáltá és mesterkélté válik. A hisztérikussága a művész egyik csapdája. Az az érzés, hogy állandóan produkálnia kell magát. Ilyenkor, ahelyett, hogy a szíve mélyéből fakadó dolgokat mutatná meg, csak önmagát mutogatja. El akarja adni magát. Ez néha kínos. Az igazi művész meg tud feledkezni önmagáról. A lét titkát fejezi ki, nem önmagát. Ezért a nőben lévő művésznek a háziasszonyra is szüksége van, aki megosztja másokkal azt, amit önmagában érez. Hiszen a háziasszony nem önmaga körül forog, hanem beleérzi magát a vendég helyzetébe. Eltávolodván önmagától a másikhoz közeledik.
A művésznek is szüksége van erre a kapcsolatra, hogy művészete valóban gyümölcsöt teremjen. A művészet nem mindig a dolgok könnyű és szép oldala. Sok művész éppen akkor a legkreatívabb, amikor melankolikus vagy depresszió gyötri. De nem süpped bele, hanem elkezdi átalakítani. Megpróbálja kifejezni azt. A művész számára a szenvedés megtapasztalása gyakran igen intenzív kifejező erőt ad. Ilyenkor az önmagában és az emberekben lévő sötétet, rendezetlent, kaotikust juttatja kifejezésre, ami nem pusztán a művész számára lehet gyógyító hatású, hanem azoknak is, akik szemlélik a műalkotást. Valaminek a művészi bemutatása mindig gyógyító folyamat is egyben. A negatív érzések nem árasztják el a művészt, hanem ő alakítja azokat, és így áramlásba hozza a sötét és negatív energiáját. Ami áramlik, megelevenedik. A megkövült átalakul és meggyógyul. Kreativitásunk egyfajta belső gazdagság, amelyből mindig meríthetünk. Nem arról van szó, hogy híressé kell válnunk, vagy hogy ünnepeljenek, hanem arról, hogy kapcsolatban állunk legmélyebb valónkkal, és hogy annak érzékelhető, játékos formát tudunk adni.

0: Chopin fiszmol prelüdjének részletét Ránki Dezső játszotta. 0:15. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Borsodi Heni.
1: Szeretettel köszöntöm Önöket kis boldog asszony ünnepének estéjén. Egyházunk szeplőtelen fogantatás ünnepe, vagyis december 8-a után 9 hónappal, szeptember 8-án ünnepli Jézus Krisztus édesanyjának születését. Az ünnep latin neve Nativitas Beate Mariae Virginis. Magyar népi nevén kisboldogasszony vagy kisasszony. Egy énekszöveggel készültem erre az estére, mely énekszövegre Meggyesi S. Norbert művelődés történész a Nyugat-Dunántúl Egyházzenei Anyanyelve című monográfiájában találtam rá. 4 szép énekek a celi boldogságos Szűz Máriához. Nyomtattatott Sopronban 1731-ben. Ez az egyik legkorábbi magyar nyelvű Mária celi ponyva. Ennek első éneke az Idvez légy Mária, Celnek asszonya kezdetű, 17 versszakos Mária köszöntő. Ad notam, Idvez légy Mária, szép lilium szál. Gencsapátiban 1958-ban még ismerték az éneket. A ponyváról búcsúvezető előénekesek kéziratos énekkönyveibe került, így élhetett még a 20. század közepén is. Mária cél mindig kedves búcsújáró helye volt népünknek. Templom a Nagy Lajos király támogatásával épült a 14. században. A kegyhelyéke a késő román stílusú, majd 900 éves szobor, egy Madonna karján a kis Jézussal. A hásfából faragott, közel fél méter magas Mária szobor egy zarándok szerzetesé volt, aki egy fatörzsre helyezve idézőjeles cellát épített köré a 12. században. Innen ered a név. Maria in der Celle. A családi elbeszélésekből tudom, hogy egyik dédapám is elgyalogolt Mária cellbe. Öregapát kenyeret meg egy darab szalonnát kötött a hátára. Úgy ment gyalog Mária cellbe. Nagyszüleim így idézték föl időnként dédapám Mária celi búcsújárását. 7 évvel ezelőtt magam is a nyomdokaiba léphettem, és végigjárhattam ezt a nem könnyű, de felejthetetlen zarándokutat. Erre is gondolok most, amikor ennek a majd 300 éves Mária köszöntőnek a szövegét olvasom, és ajánlom kedves hallgatóink figyelmébe kisboldogasszony napján. Így köszöntöm Urunk Jézus Krisztus édesanyját. Az 1731-ben kiadott apró nyomtatvány szövege így hangzik. A minden versszakban visszatérő refrént csak az első szakaszokban olvasom. Idvez légy Mária celnek asszonya, hozzád járulóknak ó pátronája. Ó, melyékes vagy Mária, Mária celnek csillagja. Vigassággal teljes én bűnös lelkem, ha téged Mária lát az én szemem. Ó, melyékes vagy Mária, Mária celnek csillagja. Én szívem Mária ég szeretettel, nálad kívül éppen semmit nem kedvel. Jézust óhajt lelkem, ő benne bízik, csak ő szeretetével lángadozik. Csak Jézus Mária lelkem mátkája, néktek nyitva vagyon szívem ajtaja. Ajándékul adom néktek szívemet, oltalmatok alá bűnös lelkemet. Ah, idvez légy tehát lilium virág, te Mária, belben tündöklő csillag. Mária cél néked, mint szűz virágnak, Isten malasztjával bimbózó ágnak. Céllát adott, melyben te sok csodákkal fén lesz, és Istennek bő malasztjával. Nyisd meg, ó Mária, szíved ajtaját, hozzád járulóknak mutasd gráciát. Hogy mi dönt te hozzád szívből járulunk, fáradtságunk után légy nyugodalmunk. Képed előtt térdre esvén könyörgünk, magyarok asszonya, rajtunk könyörülj. Jelen nem lehetvén küldöm szívemet, hogy ez idvezlettel áldjon tégedet. Boldog Mária cél malasztal teljes, mely igen tündöklő csillaggal fény lesz. Minden nap szemléled Mária képét, láthatod anyai jelenlétét. Én is, ó Mária, buzgó lelkemmel, jó szívből származott szeretetemmel, hozzád folyamodom, végy bé szívedbe. Lelkemet mennyei Mária celbe. Ó, melyékes vagy Mária, Mária celnek csillagja. Az Idvez légy Mária celnek asszonya című a 18. századból fennmaradt Mária köszöntő szövegét olvastam. Négy soros verszakokból épül fel a vers, a harmadik és negyedik sor refrén, minden verszakban visszatérő Mária dicséret, a kegyhely nevének említésével, melyhez az ének kapcsolódik. Ó, mely ékes vagy Mária, Mária Celnek csillagja. A vers a legismertebb Mária imádságból származó köszöntéssel kezdődik. Üdvözl légy Mária. Ezután már is megnevezi az egykori költő a kegyhelyet a következő megszólításban. Celnek asszonya. Majd a második sorban, a köszöntés után azonnal a szent, ez esetben Isten anyja és az ember viszonyára kerül a fókusz. Hozzád járulóknak, ó pátrónája! Mert kicsoda is Mária nekünk, a földön élő embereknek. Égi édesanyánk és patrónánk, vagyis védelmezünk, segítünk és szószólunk az Úrnál, Fiánál, Jézus Krisztusnál. Közbenjárását kérjük, hozzájárulunk, különösen is a kitüntetett helyeken, kegyhelyeken, búcsújáró helyeken, sok fáradtságot vállalva, zarándokutat járva. Hogy a fáradtság, az útra kelés, az otthon, a megszokott tér és megszokásaink elhagyása hozzájáruljon a kért kegyelme kiérdeméséhez. Az első verszak, hallottuk, általános, a közösség nevében mondott köszöntő. A következő öt verszakban azonban váltás következik. Egyes szám első személyben szól a versbeszélő, de még nem a kérés hangján. Először örömét fejezi ki, melyet Mária közelében érez. És magát kicsinyíti, ellentét beállítja a szenttel, akinek közelébe érkezett. Vigassággal teljes az én bűnös lelkem, ha téged, Mária, lát az én szemem. Aztán a Mária és fia Jézus iránt érzett kivételes, kizárólagos szeretet kifejezése következik. Kívülük a szív semmit nem kedvel, a lélek csak Jézus szeretetével lángadozik. Szépséges, jóízű magyar anyanyelvünk. Milyen különleges, ritka, régies alakjával találkozunk itt a lángoligének. A következő verszakok arról tesznek tanúságot, hogy a bűnös lélek a szentnek ajánlja, az ő oltalmába helyezi magát. A versbeszélő elmondja, hogy szíve ajtaja Máriának és Jézusnak vagyon nyitva. Ezután az önfelajánlás után ismét a dicséret általános, nem egyes szám első személyű hangja szólal meg. Liliomvirág, tündöklő csillag, szűzvirág, bimbozó ág. Mária énekekből, litániákból olyan ismerős képek, szép metaforák ezek. És itt a versnek ezen a pontján következik, a dicséretből bomlik ki a következő tematikus egység. A dicsérő attitűdöt a kérő, könyörgő követi. A zarándok kifejezte, hogy szíve ajtaját Mária előtt kitárta, majd szebbnél szebb toposzokkal dicsérte az Isten anyját. S most ugyanazt a gesztust kérje közben járótól. Nyissa meg szíve ajtaját ő előtte és kérései előtt. A zarándok fáradtságaira hivatkozik, irgalmat kér. Az ének végén pedig ismét a dicséret szólal meg. A legismertebb Mária ima, az üdvözl légy Mária régebbi, malasztal teljes fordulata, majd a fénymotívum a tündöklő csillagképben. Legvégül ismét a kérőhang szólal meg, fokozással. Hozzád folyamodom, végy bé szívedbe, lelkemet mennyei Mária celbe. A zarándok már nem csak a szív ajtajának kitárásáért esd, de helyet kér a maga számára Mária anyai szívében. A földi élet útján Mária anyai szívébe vágyakozik, a földi út befejezése után pedig a mennyországba. És mennyire szépen kifejezően jelenik meg ez a vágy ennek a zarándok éneknek a szövegében. Vedd lelkemet mennyei Mária celbe. A kegyhelyeken a szent közelsége és jelenléte erősebben érződik, ezáltal ezek a helyek olyanok, mint kisföldi mennyországok. Ezt olvassuk ki az ének szövegéből. Láthatjuk, milyen szépen, arányosan váltakozik ebben a 18. századi Mária celi búcsúsénekben a dicséret, valamint a kérés, könyörgés. Méghozzá úgy, hogy az előbbi, vagyis a dicséret marad végig a hangsúlyosabb, s nem csak a 17-szer visszatérő dicsérő refrén miatt. Csodálhatjuk régisége, szép régies nyelve miatt is, és csodálhatjuk harmonikus arányossága okán is. A hangsúly a dicséreten, a bűnös ember, a földi halandó zarándok finom közeledésén van a szent, ez esetben Szűz Mária, az Isten anyja, az égi édesanyja felé. Először dicsér a versbeszélő, majd újra dicsér, hűségéről, szeretetéről biztosít, s mindeközben halkan, szelíden, szerényen kér. nem mást, mint közelséget és oltalmat. Leginkább és legfőképpen csak ennyit. És a legfontosabbat, az üdvösséget. Túl a földi életen, a fényes kegyhelyet már látván, annak szent sugárzását megtapasztalván, azért esd, hogy helyet kapjon majd egyszer a mennyei Mária cellben. Köszönöm szépen a figyelmüket!
0: Borsodi Henit hallották.

0: Franz Schubert Ave Máriáját Kovács Kolos és a magyar virtuózok előadásában hallották.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
0: 0:30. Hangárium. A szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és ahogy megígértük, folytatjuk a zenés beszélgetést kiváló barátunkkal, nemzetközi hírű és színvonalú fonogram és Barta Tamás díjas csodás gitáros barátommal, énekes, előadó, zeneszerző, hangszerelő művésszel, Heinz Gáborral, Bigával. Szia!
1: Sziasztok! Nagyon szép napot a hallgatóknak!
0: Nemes egyszerűséggel azt a címet adtam a műsornak, és már el is hallgatok, hogy Biga ősz, Biga tél, esetleg Biga nyár, visszamenőleg vagy előre. Tehát miután a legutóbb a hangszerelési fortélyokat kifaggattam, meg a tanári pályádat is, most egy kicsit úgy tényleg rólad. Mi volt, mi van, mi lesz?
1: Hát nálam zene volt, zene van, és zene lesz valószínűleg. Ez már így marad, én így születtem, és imádom is csinálni, iszonyatosan motivál. Úgyhogy gyakorlatilag a mai napig nem sikerült más hobbit találnom, én nem horgászom, nem nézek teniszt, Forma 1-et, focit. Sajnos nálam ezek így kiestek, minden időmet a zenében töltöm, és iszonyatosan tölt, olyan sok sikerélményt ad, ezáltal nagyon-nagyon motivál. És itt motivál, ahogy a múltkor beszéltük már, a zeneszerzés, vagy annak a továbbadása a fiatalokkal való együtt alkotás, nyilván ebből én is fejlődöm, ők is, de ugyanúgy tölt a koncertezés, és nem feltétlenül csak a színpadon töltött része, tölt az, hogy más zenészekkel beszélhetek, utazhatok, megosztjuk az élményeinket, a tapasztalatainkat egymással. Most talán egy kicsit az elmúlt két évben egy picit talán a koncertezés része visszaesett, amiről én tehetek, mert sokkal nagyobb hangsúlyt fektettem a zeneszerzés és alkotói részére, mert így szerettem volna. Ettől függetlenül még most is rengeteget koncertezem. Játszunk egy zenevonat produkcióval, Karácsony James-el, Solti Jánossal, igen, illetve lett egy generál verziója is ennek a sztorinak, amiben a Várkonyi Matyi, Novai Gabi is benne van, úgyhogy volt egy teltházas kölcseink Debrecenben. Nagyon-nagyon éltük, nagyon-nagyon szeretük, ennek is lesz folytatása természetesen, most a következő dátum októberben lesz, meg nem mondom, hogy hol.
0: Úgyhogy majd ránézünk, mindjárt így szeptember így eleje van, ugye?
1: Így van, generállal is, zenevonattal is játszunk, a saját zenekarommal is szoktunk, azért szólóban is nagyon sokat játszom, most például 6-án a Parlamentnél lesz egy színpad, ahol Karácsony James-el duó akusztik verzióban fogunk játszani majd délután 5-től, úgyhogy James-el egyébként sokat kollaborálunk általában, főleg ez az akusztik duó verzióban, úgyhogy iszonyatosan élem ezt a részét is, jövök, megyek, éjjel-nappal megvan a dolgom, miközben utazom A-ból B-be, szöveget írok fejben, csinálom a jegyzeteket, úgyhogy ebben utazom én.
0: Milyen jó, hogy ilyen jó hangod is van, amit ugye dicsértem, hát ki vagyok én, hogy dicsérjem, de hát miért ne dicsérném, ugye? Rajongó is vagyok, nem csak műsorvezető, a gitárjátékodat, ugye? És hát a hangod is. Ugye itt generált is csípőből énekled, a Lokomotív GT-ket is, nyilván persze a saját remek produkcióidat is, úgyhogy azért ez nagy, nyertek is veled azért a fiúk, nem véletlenül, hogy ezek a nagy öreg legények örömmel vettek be a buliba, vagy egymást támogatva
1: nagyon
0: csináljátok,
1: nagyon
0: ugye? Tudtunk.
1: Igen, nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. Én pontosan tudtam, hogy az ő generációknak is nekik nagyon-nagyon-nagyon fontos, és minden hasonló korú előadónál ezt látom, hogy az életművük iszonyatosan fontos. Tehát úgy olyan óvatosan és kesztyűst kézzel kell bánni ezzel az életművel, hogy amikor a generállal elkezdtem, vagy a zenevonattal foglalkozni zeneileg, hogy a koncertműsor nagy részét ugye általában én raktam össze. Tehát a dalok összekötése, a színpadi hangszerelés, a koncert verzióknak az összerakása, és pontosan tudtam, amikor generált elkezdtük közösen csinálni, hogy itt is nagyon-nagyon óvatosan kell hozzányúlni a dalokhoz, hogy lesz ma élvezhető, ahogy megkapják azok a rajongók ugyanazt az értéket, és ugyanazokat a dallamokat, amiket megszoktak, és amitől megszerették a generált, és hogyan lesz egy picit talán más, egy kicsit mai, egy kicsit friss. Ez nem azt jelenti, hogy megváltoztattuk a dalokat, semmit nem változtattunk meg. Egyszerűen maga a zenei közeg, vagy a zenei hozzáállás lett egy picit talán más, és egy kicsit élőbb lett, egy kicsit maibb lett a sztori tőle. Én iszonyatosan meg vagyok tisztelve ilyenkor, hogy velük dolgozhatom együtt. Nekem talán azért nagy dolog, mert valóban, amikor én elkezdtem zenélni, és egészen tényleg a zenei szocializálódás hajnalán, ezek az előadók és dalok kúsztak be a fejembe, apu ezeket a dalokat hallgatta otthon, Bob Dylan, Stones-t, Zeppelint, Beatles-t, LGT-t, ezeket hallgatta otthon, tehát amikor én tizenévesen ezeket a dalokat hallgattam, akkor ilyen akaratlanul is ezek az arcok ikonikus nem is tudom, ilyen magasztos legendáká váltak az én fejembe, és amikor mi személyesen találkoztunk, akkor nekem ez egy sokkal, de sokkal nagyobb dolog volt, mint ahogy ők azt gondolták. Úgyhogy nekem egy borzasztóan megtisztelő dolog, hogy a mai napig barátomnak tudhatom őket, és nem csak zenész kollégáknak. Úgyhogy szerencsés vagyok. Szerencsés vagyok.
0: Ugye, mint igazi tehetséges és belevalós rác, az abszem-szindróma nyilván hamar elmúlt, és inkább a legjobbat hozza ki belőled ez a tudat, ez a lelkület, hogy adrenalin, itt vannak a maestrók, igen, velük nyomom azt, amit az előtt
1: hát kis az elején azért remeg a lábi hallgattam. Igen. Azért legelőször nagyon remegett a láb, amikor a zenevonat kapcsán még Somló Tomi barátom felhívott, hogy lenne kedvem csatlakozni a produkcióhoz, és akkor még Somló Tomi is benne volt, Solti Jancsi, Karácsony, és akkor elmentem az első próbára, és azért énekelnem kellett egy pár dalt, azért ott remegett a láb, hogy ott állnak mellettem, és hát nyilván hallgatták, hogy akkor az most milyen lesz.
0: Hát velük még sörözésnél is meg lettél volna illetődve, ha ők hívnak ennek kocsmázni, nem hogy fellépni.
1: És tudod, nem azért, mert pedagógiai szemmel nézték a dolgokat, és nagyon szigorúan, mert ők hullalazán ült. Tehát semmi, csak nekem volt bennem egyfajta megfelelés, hogy szerettem volna jól csinálni.
0: Hát úgy néz ki, hogy sikerült. Na, akkor egy percben Csiga Biga azt mondja, hogy most mit csinál. Van, hallottuk a generál emlék életkoncert, ugyanez lokomotívval, zenevonattal. Van ugye saját jogán Biga, vagy Biga Band, gondolom, de itt el is akadtam. A tanárt még mondom, Biga tanárbácsit. Biga másoknak rengeteget ír. Mi az, amit kihagytam? Van hát, neked saját kombód, amivel mész koncert?
1: Hát jelenleg most ezeket csinálom, amellett egyébként most speciálisan építkezünk is, úgyhogy elköltözöm Budapestről, úgyhogy ráadásul ez így most egy kicsit nehezíti azt, hogy ha eddig nem voltam idő szempontjából kimaxolva, akkor majd most, úgyhogy az év hátralévő része egy kicsit ilyen ingázós lesz, Pécs mellé költözünk, úgyhogy az nincs is ráadásul közel. Úgyhogy egy picit ingázós lesz egy ideig, úgyhogy még ez párosul még amellé, hogy ennyi mindent csinál. Úgyhogy van mivel foglalkozom, nem unatkozom.
0: De hát szerencsénkre csodálatosan nézel, kiárad belőle az energia, tölt a művészet, a zene, az adni vágyás és az adás lehetősége, úgyhogy ebben az adásban is nagy szeretettel fogadtalak, hogy még vicceskedjek is. Örülök, hogy ránk értél. Heinz Gábor, Biga, természetesen zenével köszönünk el. Köszi, hogy jöttél. Szia.
1: Én köszönöm szépen, sziasztok!

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Balog Tibor volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Egy óra. Következik a házunk táján.

0: Écsi Gábor atyát 41 éve szentelték pappá Esztergomban, Szentendre és Békásmegyer után a budapesti Magyar Szentek templomához vezetett az útja, először templomépítő szervező lelkészként, majd 2001-től napjainkig plébánosként. Az Esztergom budapesti főegyházmegye Karitász igazgatói feladatait a katolikus Karitász országos igazgatói tevékenysége követte. A házunk táján mai műsorában a magyar örökség és az állam alapító Szent István díjas Écsi Gábor atya idézi fel élete legfontosabb eseményeit, tapasztalatait, sorsfordító pillanatait.
1: Egy szigetközi kis faluban születtem, illetve Győrben születtem, és Nagybajcson éltem, nevelkedtem a szüleim és a testvérem mellett, és ott jártam iskolába is, ott jártam először templomba is, még egész kiskoromba, talán még iskolás sem voltam, és hát ott kötődtem úgy az egyházhoz is, a templomhoz is. Ez egy hagyományos, vallásos kis falu, azt kell mondanom, hogy volt, mert sajnos ott is már jóval kevesebben járnak. És ott láttam először a plébános atyát, hogy misézik, én ministráltam neki. És hát akkor még latinul volt a szentmise, illetve az állandó részek is. És azokat a válaszokat meg kellett volna tanulni, hát az nekem akkor még első osztályos koromban ez nagyon nehezen ment, ez a latin nyelv. De aztán valahogy sikerült, és akkor egy stabil, hűséges minisztránssá váltam. Aztán plébános váltás volt ott, és akkor egy fiatalabb, aktívabb plébános került oda. Én akkora már középiskolába jártam, a Győri Bencés gimnáziumba. De az ifjúsági életben ott a szülőfalomba vettem részt, hiszen bejáró voltam, Győrhöz nagyon közel van ez a település. Így aztán mind a Bencés gimnáziumban, mind pedig odahaza tovább élhettem ezt a vallásos életet ebben a vallásos közösségben.
0: Aztán jött a Bencés gimnázium, hogyan emlékszik vissza az iskolai évekre, a tanárokra?
1: A Bencés atyáktól azért nagyon hálás is vagyok, hogy nagyon jó hátteret biztosítottak, nagyon sok támogatást adtak eszmeileg is, beszélgetések folytán is. Bár én nem azért mentem oda egyáltalán, hogy pap legyek. Sőt, eleinte még sajnáltam is az atyákat, hiszen ott mindenki akkor még paptanár volt, egyedül a testnevelő tanár volt civil. És ezek az atyák, hát számomra mai kifejezése nagyon jó fejek voltak, életvidámak, készségesek, és hát én sajnáltam, hogy ilyen emberek azért miért mennek el papnak? Hát civilben egy egész jó ember lehetne. Aztán úgy alakult, hogy úgy harmadikas, negyedikes koromban azért kezdett az a gondolat bennem is mutoszkálni, és hát én azért ezt tereltem, és vártam vele, de aztán nem hagyott nyugton ez a gondolat, hogy mégis, akkor beszéltem a plébánosommal. Egyébként akkor Szigetközben nagyon jó papi közösség volt. Szigetköz akkor Esztergomhoz tartozott, még a régi határ szerint, az a 14 falu, ami ott a Nagy-Duna vonalában található. És akkor azok a papok kerültek Szigetközbe, akik Budapestre nem kerülhettek a tevékenységük miatt, és Esztergomból pedig távol kellett, hogy legyenek. Így hát ez volt majdnem a legmesszebb település, és így kerültek Szigetközbe, és így került oda Bónál Lajos és a plébánosom. És aztán vele beszélgetve, ő azért támogatott, meg bátorított, meg aztán segített a döntésben is.
0: Gábor atya az esztergomi szeminárium mellett döntött. Miért is?
1: Mindenki kérdezte, hogy hát miért nem Győrbe megyek. Hát nem volt semmi ellenvetésem Győr ellen, hiszen nagyon közel voltunk ott, és sokszor jártam is a szemináriumba, a Székesegyházba is. De hát úgy éreztem, hogy Esztergomhoz tartozom, akkor Esztergomba kell mennem. És így jelentkeztem oda, és fel is vettek. Akkor nagyon sokan jelentkeztünk, 10-valahányan, és el is kezdtük a szemináriumot szeptember 14-én, Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepén. Mindig akkor volt az ünnepélyes évnyitó, és akkor 13-an kezdtük az első évfolyamot. És október közepe körül akkor kaptunk egy szép levelet, egy behívót, és akkor katonának kellett mennünk. Sokaknak Marcaliba, és a másik részének pedig Lentibe. Én is Lentibe kerültem, és egy komoly próbatétel volt, azt gondolom, amit azért azt hiszem, hogy csak közösségben lehetett jól megélni és megtartani a hitet is, és akkor így aztán 2 év múlva leszereltünk, és akkor újra kezdtük a szemináriumot, és akkor már aztán folyamatosan végig az 5 év. A szeminárium évek is nagyon értékesek voltak a számomra. Sok új tanár is volt, Bíboros úr is akkor kezdett ott tanítani, aztán a Pálkozdi István atya volt, a prefektus, Gál Endre atya is biblikumot tanított, és sokan mások, akik nagyon nagy tudással rendelkeztek, és nagyon sok hasznos információt tudtak átadni a hit terén is, meg maga a papság megélése terén is. Ott a szemináriumi években a maga zárt rendszerében azért volt nyitottság is, hiszen sok olyan élmény volt, ami aztán később hasznos volt. Például kijárhattunk a városba már később hitoktatni, és az ottani kis hittancsoportokat fél évig, egy évig mi, mint a kispapok, tanítottuk is. Ez már egy ilyen kezdő kis pasztoráció volt. Hasznosak voltak a próbaprédikációk is, az arra való felkészülés, tiszolgatás, amit az atyák segítettek, és hát mindaz a tudás, amit ott kaptunk. De azért azt is el kell mondani, hogy hát mindenre nem lehetett ott felkészülni.
0: Gábor atya papá szenteléssel kikerült a szeminárium biztonságot adó világából. Hogyan élte meg papi szolgálatának kezdetét?
1: Akkor bizony nagyon sok új, váratlan dolog volt, amire nem készültem, és hát amit csak a Szentlélek segítségével tudtam ott megoldani, vagy valamilyen kiutat keresni belőle. A papászentelést azt Lékai László bíboros úr végezte 1984. június 16-án. A papszentelés előtt arra a kis szentképre mindenki választ egy jelmondatot, egy gondolatot, ami úgy érzi, hogy fontos számára, és talán el is kíséri a papi életében. Én akkor ezt a mondatot választottam János evangéliumából, hogy van itt egy fiú 5 kenyérrel és 2 hallal. És ez a szentírási mondat, ez engem nagyon megfogott, akkor már úgy készültem erre, hogy mit válasszak, keresgettem, figyeltem, aláhúztam a szentírásokba azokat a mondatokat, amik úgy kiemelten tetszettek, vagy úgy gondoltam, hogy erre jók lesznek, de aztán ennél kötöttem ki, és hát ez úgy sokszor engem meg is erősített, meg erőt is adott, hogy ez maga ez az evangélium szakasz, és akkor ez került az új misés szentképemre is.
0: Akkor még nem tudta Gábor atya, hogy papi szolgálatát végig kíséri majd ez az igehely, de hogyan is kezdődött ez a szolgálat?
1: Első állomáshelyem az Szentendre volt. Nagyon féltem oda menni. Én, mint vidéki gyerek, városban se nagyon voltam, vagy nem volt gyakorlatom, meg semmi. És akkor egy ilyen kisvárosba kerülni káplánnak, ahol nagyon buzgó hitélet volt. Akkor Vértesai László atyát váltottam ott, aki elődöm volt, és aki nagyon sokat segített abban, hogy ott megtaláljam a helyemet, elvitt családokhoz, ittancsoportokat bemutatta, mindent átadott, amit csak ő is tudott, és aztán később is tanácsaival segített, hálás vagyok neki érte. És akkor hát ott a mélyvízbe kerültem rendesen, de hát próbáltam helytállni, és úgy évről évre azért úgy megerősödtem ott a feladatokban, és megtaláltam a helyemet, és nagyon jó közösség alakult ki, illetve volt is ennek ott komoly alapja, hiszen korábban is ott káplánok is voltak, és sokat dolgoztak ezen. És nagyon sok hittanosom volt akkor. Minden évben rendeztünk egy hittanos kirándulást, egy egynaposat oda a környékbe. Hát volt olyan év, hogy olyan 600-650 gyerek jött reggel a plébániára, és onnan indultunk gyalog föl a Hőhegyre, vagy máshova, és akkor ott volt egy nagy bogrács ebéd, meg hasonló. Ezek nagyon élmények voltak, olyanok, amikre nem csak én emlékezem, hanem néha találkozom régi hittanosokkal, azok is fölemlegetik ezeket, meg a hittanórákat, meg minden, ez azért jó érzéssel tölt el mindig. Tehát nagyon sok hittanos volt, sok hittanóra volt, sok program volt, és hát akkor jött a rendszerváltás is, a 90-es évek. Jöttek az új lehetőségek, amik az egyház fele is nagy kihívást jelentettek, hiszen az ingatlanok visszavétele, visszakérése, azoknak a funkcióval való megtöltése, ezek mind-mind nagy feladatok voltak. Sajnos a plébános atya, aki ott volt akkor, ő éppen megbetegedett, infarktus kapott, és hosszabb időre betegszabadságon volt. Paskai bíboros úr akkor megbízott minden feladattal, és akkor, hát akkor már tényleg nehéz volt ezeket a terheket vállalni és vinni, de a Jóisten segítségével azért ott sok mindent sikerült megoldani, sőt elindítani az új dolgokban, az ingatlanok visszaigénylésében, az óvoda alapításban, az iskola alapításban, és hát természetesen az ingatlanoknak a rendbetételében is.
0: De mindemellett vinni kellett a plébániai szolgálatot is, építkezések, felújítások, pasztoráció, ezeket csak egy jó közösséggel lehet megvalósítani.
1: A plébániának ott két temploma van, a Várdombi templom, az a plébánia templom, és a Péter Pál templom. Nagyon nagy hitélet volt akkor is a szentmiséken, mind a két templom tele volt, és ez szintén lelkipásztor élményként nagyon jó érzés volt. De ezeknek a templomoknak a karbatétele, a felújítása ott elkezdődött. Szép összefogás volt ebben, főleg a Vár templomnál. Egy helyi egyesület segítségével rendeztünk ott minden hétvégén, szombat-vasárnap vásárokat, ilyen népművészeti dolgokat, illetve rendezvényeket. És ennek a bevételéből sikerült aztán több éven keresztül a templom felújítását elkezdeni, illetve hát be is fejezni. És akkor utána jött a másik templom, a Péter Pál templom, ott is hasonló felújítás történt akkor, és azt mindig örömmel megtapasztalhattam, hogy milyen sok ember jött a segítő kérő szóra. Azt láthatták, hogy én odaálltam a dolgok mellé, illetve beleálltam a dolgokba rendesen az állványra, a vakolatverésre, a mindenre, ami kellett, és aztán így ők is odaálltak mellém, és csináltuk közösen. És aztán így készülhetett el, újulhatott meg a Péter Pál templom is, aztán a Kálvária, a plébánia épület. Kicsit akkor olyan, úgy éreztem, hogy olyan malteros a lelkem már, hiszen annyi ilyen feladat volt, hogy szinte ez töltötte ki a munkásságomat, de hát azért maradt a lelkipásztori munkára is, energia és idő is. És akkor jött a ingatlanok visszakérése. Nagy segítségemre volt ebben egy ottani ügyvéd, aki képviselőtestületi tag is volt, és ő mindenben támogatta ezt, és az ügyek előre menetelét is gördítette az önkormányzatnál. Így aztán először a óvoda épülete került átadásra, és ott kezdhette meg az egyház az első egyházi óvodáját, és a következő évben pedig az iskola, ami most már Szent András iskolaként működik, és szépen kiépült és bővült, és nagyon nagy igény is van erre.
0: A szentendrei évek azonban lezárultak. Merre vitte tovább az egyházi szolgálata Gábor atyát?
1: A szentendrei évek után 10 évig tartott ez, úgyhogy sok minden belefért ebbe a 10 esztendőbe, és utána kerültem 94-ben Békásmegyerre, első plébánosi helyem. Ez volt Békásmegyer Ófalú Szent József templom. Ott az ottani plébános már korábban meghalt, és így betöltetlen volt az a hely. A szomszéd plébániáról látták el, és akkor így került rám a választás, és vállaltam ezt a plébániát. Ott is elkezdődött az ifjúság élet. Cserkészek ott nagyon jó munkát végeztek, nagy számban voltak jelen, és úgy éltek is a plébánián, tehát egy mozgalmas élet volt. A plébánia felújítását is elkezdtük ott, és tovább a templomnak a szigetelését is, tehát ott is voltak ilyen ipari munkák, amiket kellett végezni, de szép lelkipásztori munka is volt. Azonban ez nem tartott sokáig, 1,5 évig.
0: És akkor indult a Magyar Szentek templomának megépítése. Miért is kellett itt templomot építeni? Mi volt az eredeti elképzelés?
1: Ennek egy hosszú előzménye volt, hiszen a világkiállításra terveztek ide egy vatikáni pavilont. A világkiállítás az ezen a területen lett volna, a Bécs-Budapesti 1996-os világkiállítás, és ezen a területen különböző épületek épültek volna, vagy olyan funkcióval, hogy egyszeri használatra, tehát egy bemutatóterem, vagy pedig olyan funkcióval, hogy később is majd az egyetemi városrész bővülési lehetősége itt lesz, és ők tudják ezt hasznosítani. És akkor kapta meg ezt a területet az egyház, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, azzal a szándékkal, hogy itt épüljön meg a vatikáni pavilon. A Püspöki Konferencia ezt el is vállalta, és elkezdték a tervezését ennek a pavilonnak. Aztán ugye közben volt egy választás, és hát történt, ami történt, a világkiállítást akkor lefújták, és akkor az egyháznak megint új feladat, kihívás volt, hogy akkor most mi legyen ezzel a területtel, a tervekkel. Akkor átadták az Esztergom Budapesti Egyházmegyének, a Püspöki Konferencia átadta ezt, és akkor Paskai László bíboros úr döntése alapján úgy döntöttek, hogy akkor épüljön meg itt egy templom. Hiszen a vatikáni pavilont is úgy tervezték, hogy majd később templommá alakítják, és ennek a területnek ugye itt nincs temploma, akkor ez lesz a lágymányosi templom. Adott volt a 96-os esztendő, ami egy jubileumi év volt, és ezért úgy gondolták, hogy akkor itt épüljön meg erre a jubileumra a Magyar Szentek és Boldogok temploma, és ez lesz a Felső Lágymányosi Egyházközség plébánia temploma is. És akkor így kezdődött el az építkezés 1995 márciusában. Májusban volt az alapkőletétel, május 17-8-a körül. Akkor kerültem én ide. És hát 96. augusztus 17-én volt a templomnak a felszentelése. 96-os esztendő, az egy, ahogy mondtam, egy jubileumi év volt, és arra volt ígéret, hogy a pápa is eljön. Amikor itt az alapkőletétel volt, Angelo Acerbi, az nuncius úr is itt volt, és hát ő itt mondott biztató szavakat, hogy hát igyekezzünk elkészülni ezzel a templommal, mert hát jövőre jön a pápa, hát ha ide is eljön. És hát ugye mi igyekeztünk, illetve hát a kivitelezők is, meg a egyházmegye is mindent megtett ezért, hogy elkészüljön, és el is készült. A Szent Atyának azonban hát dunántúli útjai voltak Pannonhalmára, Győrbe, és akkor így Budapestre nem jutott el abban az esztendőben, de a templom elkészült és felszentelték. Szeptemberben viszont Győrbe volt a Szentatya, és azt a emléktáblát, amit a templom bejáratánál található, azt vittük el a győri szentmisére, és ott megáldotta, és akkor így került a Szentatya áldása is erre a templomra, erre az épületre.
0: Azóta is itt a Magyar Szentek templomában szolgál Gábor atya, amelynek nemrég ünnepelték felszentelésének 30. évfordulóját.
1: 30 év alatt azért nagyon sok minden történt itt, de a templom maga egyszerűségében, valóságában itt áll, és minden nap nyitva áll, és minden nap várja azokat, akik ide betérnek. És jönnek is egyetemisták is, hiszen itt az egyetemi város közepén van ez, és a hívet is, és öröm az, hogy az egyetemi lelkészség is itt kaphatott helyet, és az egyetemi lelkész pedig buzgón szervezi az egyetemistákat, főiskolásokat, és számukra programokat, hogy minél többen maradjanak, illetve kötődjenek az egyházhoz.

0: Écsi Gábor atya hosszú éveken át vezette az Országos Katolikus Karitást, munkájával jelentősen hozzájárult a hátrányos helyzetű emberek támogatásához, felzárkozásához, öngondoskodásuk elősegítéséhez, a vészhelyzetek károsultjainak, a betegek gyógykezelésének segítéséhez. Számos hazai és külföldi katasztrófa helyzetben indított segélyprogramot a károsultak számára, ezekben pedig személyesen is részt vett.
1: Az én Caritas munkám az úgy kezdődött, hogy még nem is tudatosult bennem az, hogy Caritas, hanem valahogy úgy odaálltam segíteni, és az első kápláni évem alatt nagyon sok ilyen lehetőség volt. Szentendén nagyon sok segítőkész buzgó néni volt, akik már akkor szerveztek ilyen programokat. Nyilván akkor még nem lehetett szervezetten a Caritas, hiszen még a rendszerváltozás előtt volt ez, de ők a maguk kis jótetteiket csinálták, készítették a csomagokat és küldték a borsodi megyékbe, a szegény falvakba, Balkányra és nem tudom még hova is. Ezeket a csomagokat nekem volt egy autóm, egy Trabantom, és én azzal hordtam a postára. A postai dolgozók felajánlották a lehetőséget, az ő kedvezményüket, és így gyakorlatilag nem kellett azért fizetni, hogy postán eljuttassuk ezeket az adományokat a rászoruló embereknek Kelet-Magyarországra. Aztán a városban is voltak idős, egyedülálló emberek, és ezek a Caritas nénik, ezek megszervezték azt, hogy oda elmenjen a pap, akár ünnepek előtt, akár valami rendszerességgel első péntekeken. Ők lebeszéltek mindent, és akkor én csak a listát kaptam, és akkor mentem. És ez nagyon jó volt együtt dolgozni velük, és valóban akkor nem úgy tudatosult ez bennem, hogy én most egy Caritas munkát végzek, hanem hát ez szükséges. Ez természetes velejárója a papi munkának is, és azért végeztem. Amikor ide kerültem a Magyar Szentek templomának az építéséhez, akkor ugye ez részben a Kruspir utcai kápolnában segítettem az ottani atyának, és a másik feladat az volt, hogy itt a templom építését követni és a részt venni a szervező munkákban. És amikor elkészült a templom és felszentelte a magyar püspöki kar, hiszen majdnem teljes létszámmal itt voltak, utána én terveztem, hogy akkor most már itt a lehetőség, itt a pálya, és akkor itt elindulhat a lelkipásztori élet. Én indíthatom el úgy, ahogy én megtervezem, hiszen itt nem lehet mondani azt, hogy így szoktuk. Ezt így kezdjük el, és akkor így alakul ki. És hát így is álltam hozzá.
0: És akkor jött egy újabb felkérés, ami tovább mélyítette kapcsolatát a karitatív munkával.
1: 97-ben az akkori irodaigazgató atya fölhívott, hogy a bíboros úr azt szeretné, hogy a Szent Erzsébet Caritast átvegyem, és hát irányítsam. És hát mondom, hogy hát most kezdődött el ez a templom élet, és itt a szervező munka, és hát itt annyi lehetőség és annyi kihívás van. De hogy hát ezt meg, hát aztán egy kis gondolkodási időt kértem még, és akkor utána már sok mindenre nem volt lehetőség, és akkor megkaptam, hát 2 évre kellett elvállalni. Ott is egy kis építkezések voltak, és azoknak egy kicsit azokat kellett rendbe tenni, meg hát akkor valahogy szervezni a plébánia Caritas csoportot. Hiszen az esztergomi zsinat, ami pár évvel azelőtt volt, az kimondta, hogy minden plébánián kell, hogy legyen Caritas csoport, aztán létrehozták a Szent Erzsébet Caritas központot, tehát ugye szerkezet fölállt, és akkor ezt kellett megtölteni élettel. És aztán utána már csak hosszabbodtak, ismétlődtek a megbízások, újra öt év, és így végeztem a kettőt párhuzamosan, az itteni plébánosi munkát és a Szent Erzsébet Caritas központnak a irányítását. Ott nagyon fontosnak láttam én is ezt a zsinati megbízást, határozatot, hogy legyen minden plébánián Caritas csoport, és ebben a plébános atyákat kapacitáltam erre, már akkor a elődöm létrehozta a régiókat, az egész egyházmegyében 8 régió volt, és akkor a régióknak voltak vezetőik, és alá tartoztak a plébániai Karitas csoport vezetők. Ez lassan indult, meg sok minden kellett hozzá, például képzések, lelki gyakorlatok, lelki napok, találkozások. Ezek mind nagyon fontosak voltak ahhoz, hogy érezzék azt, hogy mi egy olyan közösség vagyunk, egy olyan részei vagyunk az egyháznak, ami láthatóan megmutatja a fele baráti szeretetet. És ebben nagyon-nagyon sok jó ember találtam, akik mellém álltak, vagy már maguk is csinálták, és csak nekem kellett melléjük állni, és végeztük együtt ezt a munkát, és ebben nagyon sok öröm volt, és nagyon sok olyan élmény, amit az ember máshogy nem tudott volna megtapasztalni.
0: De még itt sem állt meg a rászorulókért végzett szolgálata, tovább vitte az útja az Országos Katolikus Karitás intézményébe.
1: Erdő Péter bíboros úr felhívott egy ilyen püspöki konferenciáról, hogy hát a Országos Karitás központnál is változás van, és hát jó lenne, ha én azt elvállalnám. Hát akkor ott csak dadogtam, és nem tudtam mit mondani, hogy hát ezért ez nekem nagy feladat, meg nem ezt gondoltam, meg nem erre készültem én, és de hogy ez fontos lenne, és hát akkor ott is csak 2 évre, ugye. És kérdeztem, hogy hát akkor a Szent Erzsébet Karitas központot ugye átadjam, és az hogy lesz. Hát ugye amellett lenne ez a feladat. Hát aztán így újabb, úgymond sapkával bővültem, a plébánia, a Szent Erzsébet Karitas központ és a Országos Karitas. És ez így ment párhuzamosan egymás mellett, több mint 10 évig, igen. És ebben volt jó is egyébként, mert úgy ki tudták egészíteni egymást az Országos Karitas, meg a Szent Erzsébet Karitas. Meg az is jó volt ebben, hogy ugye én az egyházmegyei karitaszból mentem a Országos Karitaszba, és láttam azokat a hiányosságokat, meg nehézségeket is, amik így a két szervezet együttműködésével voltak. És én itt mindig arra törekedtem, hogy valamilyen egységes felállást mutassunk, egységes képet, hiszen egy ügyért dolgozunk, mindenki a saját területén, akkor ne moszekoljunk meg, barkácsoljunk külön, hanem álljunk össze, az sokkal eredményesebb tud lenni, mind a külső megjelenésben, mind a háttérmunkákban, a szervezésben és egyáltalán. És akkor ebben úgy éreztem, hogy ezt az igényt az egyházmegyei igazgatók is így látják, vagy hasonlóképpen, és ebben partnerre találtam bennük, és akkor így aztán kialakulhatott az Országos Karitas Központ szervezésében ez a kép a Magyar Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezetéről, a Katolikus Karitasról. Az egyházmegyék munkáját is fontosnak tartottam, hogy segítse az Országos Karitas, nem csak anyagi munkákban, hanem más tevékenységekben is, képzésekben is, hiszen nagyon fontos az, hogy a jó akarat, a jó szándék mellett azért legyen valami szaktudás is, hiszen olyan sokrétű ez a feladat, és annyi helyen el lehet bukni benne, hogy ezekre föl kell készülni, ezekre föl kell hívni a figyelmet, és ezt szolgálták a rendszeres képzések, mind az önkéntesek felé, hiszen már közel 10 000 önkéntese van a Karitasnak, mint pedig az egyházmegyei igazgatók, illetve a Karitasban dolgozó egyházmegyei munkatársak részére. Ez hosszú évekig szintén ez is ment az Országos Karitasban, és így látva az egyházmegyei munkát, meg az országost is, így valahogy ezeket vittem együtt, és akkor 2018-ban a Esztergom-Budapesti Egyházmegyei élére más igazgatót neveztek ki, és így sikerült ezt a feladatot átadnom, és akkor az országos tevékenységek maradtak.
0: Gábor atya igazgatósága alatt sokat változott az Országos Katolikus Karitás tevékenységi köre is.
1: Az országos Karitasznak a tevékenysége az ez alatt az évek alatt nagyon kibővült, megnőtt mindenféle tekintetben. Egy negyedik emeleti lakásban, illetve két egymás mellett lévő lakásban voltak az irodák. 14-15 munkatárs volt, amikor átvettem, és velük együtt közösen építettük ki azt a hálózatot, azt a szervezetet, ami már talán jól tud működni a mostani vezetéssel és irányítással, és végezni azt a feladatot, ami az egyháznak a küldetése. Közel 200 munkatárs van most már, akik dolgoznak országosan a Karitaszban. Ugye sok olyan program van, ami vidékre, felzárkózó településekhez kapcsolódik, vagy más tevékenységhez, és ott is vannak alkalmazott munkatársaink. Sikerült azt is elérni, hogy erről a indulási helyről, erről a negyedik emeleti lakásból azért egy megfelelőbb székhely alakuljon ki egy új helyen, és ott aztán jobban el lehetett osztani a feladatokat, több munkatársal lehet dolgozni most már, és ezeket a sokrétű és szertágazó feladatokat jobban el lehet látni. Ebben mindig akadtak nagyon jó munkatársak, akik képzettek is voltak, nem csak jó szándékkal jöttek oda, ami nagyon fontos egyébként, hanem volt már szakmai képzettségük is, és akkor így meg lehetett mutatni, föl lehetett építeni egy olyan rendszert, ami stabil és ami hatékonyan tudja végezni a munkát. A Karitasz, a katolikus Karitasznak és az egyházmegyei Karitaszoknak is elsősorban az a küldetésük, hogy a saját környezetükben, például a plébániai Karitasznak a saját egyházközségében lévő rászorulókat segítse, támogassa. Az egyházmegyei Karitasz ezeket fogja össze, a plébániai csoportokat, és őket segíti. Az országos Karitasz pedig ezt a hálózatot fogja össze, az egyházmegyei Karitasz központokat, és akkor így alakul ki az a szerintem egyedülálló lefedettség, amit a katolikus Karitasz tud megcsinálni Magyarországon, hogy szinte mindenütt jelen van, ahol van katolikus plébánia, vagy katolikus közösségcsoport, és ott van Karitasz csoport is.
0: De más küldetést is felvállalta az országos Karitasz.
1: Természetesen nem lehetünk olyan érzéketlenek az iránt, hogy ha a környezetünkben ér valakit nehézség, vagy katasztrófa, vagy bármilyen természeti csapás, ez inkább az országos Karitasznak a küldetése, hogy arra is figyeljen. Így számos alkalommal volt arra lehetőség, hogy a világ akár távolabbi részein is történt földrengések, katasztrófák idején a Magyar Katolikus Karitasz is részt vegyen ebben a segítő munkában, akár anyagi támogatással, akár fizikai támogatással, vagy természetbeni adományokkal. És hát nagyon fontos az, hogy a határainkon kívülreket magyarokra is figyeljünk, és őket is támogassuk. Különösen olyan helyzetben, mint ami például most is van Ukrajnában, ami a Kárpátalján élő magyarokat is sújtja, hogy a háború miatt nagyon sok nehézség és viszontagság között kell létezniük. De visszaemlékezem rá, hogy korábban is, hiszen amikor a beregi árvíz volt, és Kárpátalját ott nagyon elkapta a Tisza, vagy más katasztrófa esetén is, akkor a katolikus Karitasz mindig ott volt. De fontos a délvidék is, hiszen ott is azért a magyarság szórványban él, és oda is nagyon sok segítséget tudtunk adni. Sok-sok lehetőség volt arra, hogy a magyar emberek megmutassák a segítőkészségüket, és ezt mindig öröm volt megtapasztalni. Gondolva ott a borsodi árvízre, vagy annak az újjáépítésére, sok-sok közösség mozdult meg akkor is. Kis hittancsoportok, vagy bármilyen közösségek, egyesületek ajánlották föl a munkájukat, eljönnek egy hétvégére, vagy egy hétre is, kivették a szabadságot, és ott voltak, és nap mint nap segítettek. És ez nagyon értékes és példamutató is volt. És egy nagyon széles körű összefogást tudott ez megmutatni, hogy a bajban azért mindig vannak, akik ezt érzékelik és segíteni akarnak. És hát alig befejeződik az egyik katasztrófa, vagy ahhoz közeledik a befejezéshez, utána jött a másik, ugye a híres Vörösiszap, ahol szintén nagyon sok ember került hajléktalannál, nagyon sok ember nehéz helyzetbe, életvitelbe, és ezeken az embereken a segélyszervezetek, így a Katolikus Karitasz is ott volt és jelen volt évek, majdnem két esztendőig ott Devecserben.
0: Gábor atya hogyan tekint vissza hosszú és tevékeny időszakára a Katolikus Karitasz élén?
1: Tehát azért ez mindig nagyon sok örömet meg erőt adott, hogy nem volt hiába. Persze sosem hiába való a segítségnyújtás, akkor sem, hogyha nem köszönik meg, és akkor sem, ha pillanatnyilag az ember nem látja ennek az eredményét, mert az valamikor biztosan begyűrűzik, és valamikor aztán annak az értékei, annak kifejezései jutnak. És hát azért is szép ez a munka, és szép volt ez a munka, hogy mindezeket az ember megtapasztalhatta. Hát én úgy igyekeztem hű maradni a papi elmondatomhoz, hogy van itt egy fiú 5 kenyérrel és 2 hallal, és hát ott van az evangéliumban a folytatás is, hogy mi ez ennyinek. Ezt én sokszor megéreztem, megtapasztaltam, hogy milyen kicsinyhitű vagyok, hogy egy ilyen nagy kihívás, vagy egy másik nagy kihívás elé kell állnom, és tenni valamit, és dönteni valamiben, de hát csak ennyi van. És emberileg ez kevés, vagy nulla, de mégis meg kell tenni. És éppen ez az evangéliumi szakasz mutatja azt, hogy mennyire fontos ezt megtenni, és mennyire kell hinni abban, hogy az Úr ebben a feladatban sem hagy magunkra minket, mert ő majd kipótolja és hozzáteszi azt, amire még szükség van ahhoz, hogy az eredményes tudjon lenni. Hát ez sok alkalom, amikor engem átlendített a nehéz döntésekben, vagy a feladatok eldöntésében, és erőt is adott abban, hogy ezt meg kell csinálni, és a többit rábízni az Úrra.
0: Mai adásunkban a Magyar Örökség és az Államalapító Szent István díjas Écsi Gábor atya mesélt életútjáról, felidézve élete legfontosabb eseményeit, sorsfordító pillanatait. Megtisztelő figyelmüket megköszöni a szerkesztő Berta Kata.

elhangzott a házunk táján. Kedves hallgatóink, a következő percekben Mozart D-dur fuvola versenyének első és második tételeit hallhatják. Előadja Kovács Lóránt és a Magyar Állami Hangversenyzenekar.

0: Az elmúlt percekben Mozart D-dur fuvola versenyének első és második tételét hallották. Előadta Kovács Lóránt és a Magyar Állami Hangversenyzenekar.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 2 óra. Délutáni műsorunk ismétlését hallják.